0: Budapesti Crowne Plázában megrendezendő ingyenes nemzetközi oktatási kiállításon is személyesen tájékozódhatnak a lehetőségekről. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit azt írta, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. A korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 26-27-es tanévre. Hozzátette, a magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem lehet még egyszer pártpolitikai érdekek áldozata. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és zöldségek ára augusztus utolsó hetében, az előző év azonos időszakához viszonyítva az Agrár Közgazdasági Intézet összesítése alapján. A budapesti nagybani piacon a görög dinnye és a vilmos körte drágult, míg a sárga dinnye, a piros csemegeszőlő és az őszi barack ára csökkent. A zöldségek körében a paprikafélék ára vegyesen alakult, a kígyó uborka és a sárgarépa pedig drágult éves alapon. Ezzel szemben a burgonya ára csak nem 5%-kal csökkent, így 1 kg 200 forintba került. A közösségi összefogás és a jobboldal újjászervezésének fontosságát hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 című demonstráción szombat este a budapesti Kossuth téren, ahol a becslések szerint néhány ezren gyűltek össze. A köztér által szervezett eseményen a felszólalók egyebek mellett a kormányzati döntéseket bírálták, és a polgári oldal önvizsgálatára, valamint határozottabb képviseletére buzdítottak. Renge Zsolt fideszes fővárosi képviselő a jogállamiságot érintő aggályos eseményeket említette, míg Huth Gergely újságíró a rendszerváltozás óta felépített világ lebontásáról beszélt. Ábrahám Róbert publicista szerint a hazánk szellemi megszállás alatt áll, ezért építkezésre és a fiatalok visszanyerésére van szükség. Kurucz Dániel, a rendezvény egyik szervezője pedig hangsúlyozta, a civil életnek vissza kell foglalnia a jobb oldalt, hogy hatékonyan tudja ellenőrizni a politikát.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, lelkesítő családi napot rendezett az Abaújvári Református Egyházközség. A Miskolchoz közeli Abaúji egyházmegye részét képező gyülekezet már 7. alkalommal hívta életre ezt a napot, melyre több mint 1000-en regisztráltak. Érkeztek Kárpátaljáról, Hollandiából és még a Nyírségből is. Tóth István, a helyi gyülekezet lelkipásztora kalauzolt az alkalmon.
2: Na hát itt vagyunk Abaújváron. Hanyadszor is van ez a családi nap? Mert családi napról van szó.
3: Ez a 7. családi napunk itt Abaújváron, így július elején.
2: Honnan jött annak idején az ötlet, hogy egyáltalán elindítsanak egy ilyen alkalmat?
3: Már 7-8 évvel ezelőtt voltunk kint Kárpátalján egy családi napon, amin meghívták a gyülekezetünket, mert a gyülekezetünknek van egy bábcsoportja, hogy menjünk ki bábozni, és amikor kimentünk, akkor nagyon megdöbbentett bennünket, hogy egy Kárpátalján egy családi napon 4-5 ezer ember van. És akkor volt nyertes pályázatunk, és elgondolkoztunk azon, hogy mit csináljunk, és úgy döntöttünk, hogy ezt a nyertes pályázatot nem elkótyabetjéni kellene valamire, hanem hogy csinálunk egy ilyen rendezvényt, megkerestük az akkori Esperes asszonyt, hogy mi szeretnénk így ilyen rendezvényt csinálni, mi adjuk hozzá a pénzt, csak engedjék meg, adják el az áldásukat itt az egyház megyében, és akkor így indult ki ez a lelkesítő, ami azóta egyre több embert vonz ide, az elején 300-an voltak, most 1100-an regisztráltak be.
2: 1100, ez több, mint mondjuk a tavalyi, vagy a legnagyobb rendezvény volt?
3: Folyamatosan nő. Az látszik, a Covid elején felment 600-ig, utána, amikor jött a Covid, akkor utána kicsit kevesebbről indult, mikor újra tudtuk indítani ezt a rendezvényt, de tavaly 950-en regisztráltak, és körülbelül 1000-en voltak itt, most 1100-an regisztráltak, és nem tudjuk, hogy mennyi leszek itt a végén. Van karszalag, amiről le tudjuk mérni, hogy mennyien vannak, és akkor este folyamán kiderül, hogy valójában mennyien is voltunk.
2: Azt lehet tudni, hogy honnan, merről, mely gyülekezetekből jönnek, mely településekről?
3: A regisztrációnál lehet látni, de maga a rendezvény az kinőtte a megyei szintet, kinőtt az országos szintet, és vannak Kárpátaljáról. Az előbb találkoztam Géresi püspök úrral felvidék,

0: ahol bizonságtételek, zenés dicsőítések lesznek. A nap központjában egyébként az anya, mint az anyaság szerepe. Van is ilyen előadókat, bizonságtevőket próbáltunk meghívni, és akkor emellett vannak különböző helyszínek. A templomban a gyerekeknek van egész nap foglalkozás, a templom udvarán egy hatalmas játszótér van kialakítva. Van egy missziós udvarunk, ahol jelenleg 24 különböző könyves, könyvárus, vagy éppen a saját gyülekezetünk keresztény manufaktúrája áll, árulja a termékeit, illetve van egy eldugott részen egy elcsendesedéses, lelki gondozásos lehetőség, ahol imádkozni lehet, illetve vannak olyan személyek, akiknél akár valakinek lelki problémája van, a lelki problémája is kaphat egy kis beszélgetést. Két ígéretés van a nap folyamán. Délelőtt a nyitó áhítatot az Barna Sándor püspök úr fogja tartani. Van egy záró evangelizáció, amivel záródik az egész istentisztelet. Ezen a záró evangelizációra olyan 600-an szoktak itt maradni, és a Szanyi György Hajdus Ámsoni lelkipásztor fogja tartani.
1: Ugye amikor elkezdték, akkor biztos volt egy bizonyos cél, hogy miért. Azóta változott-e a cél, és egyáltalán mi manapság ez?
0: Tehát a cél Isten országának az építése, minél nagyobb missziót csinálni, illetve van egy olyan célunk is, megmondom őszintén belsőleg, hogy tehát mi egy nagyon kis gyülekezet vagyunk. Az Abolyvári gyülekezet egyházfenntartó, járulékot fizető létszáma az 50 fő. Templomba 15-en járunk, és van bennünk egy olyan, hogy szeretnénk megmutatni, úgymond a magyar reformátusságnak, hogy egy ilyen kis gyülekezet tud egy ilyen hatalmas rendezvényt megcsinálni, mert mi élni akarunk, és Isten dicsőség akarunk szolgálni. Tehát a mi célunk az, hogy minél nagyobb missziót csináljunk, és lehetőleg már ne csak a gyülekezetünkben, mert itt már nincs kinek, hanem úgy kifelé másoknak szolgáljunk a missziónkkal.
1: Mennyire nehéz itt a végeken? Mondhatom azt, hogy a végeken, de hát hogyha a hitet nézzük, a reformátusságot, akkor erről nem lehet beszélni. Mennyire nehéz itt érvényesülni és az igét hirdetni, mint mondjuk közelebb a központhoz?
0: Tehát szerintem azért azt elmondom, hogy Abolyvár egy 200 fős település, ebből a 200 főből több mint 100 már szlovák. De ők nem szlovák, kiai magyarok, hanem tényleg szlovákok, akik jöttek és a határ közelsége miatt itt házat vásároltak. Pünköskor konfirmált le az utolsó megkeresztelt lány gyermek. Az utolsó konfirmandus az 4 év múlva lesz, majd az ő öccse az utolsó megkeresztelt fiú gyermek. Tehát általános iskolás fehér gyermek, mondhatjuk így, az ketten vannak. Cigány srácok, gyerekek, ők 8-an vannak. Ők is járnak hozzánk csütörtökként játszóházat tartani. Tehát úgymond az, akinek tudunk tartani bármit, az nagyon kevés. Hiszen el lehet gondolkodni, hogyha két gyerek van, akinek testvérek, akkor nagyon kevés a fiatal. Nincs is fiatal, már minimális a fiatal. A fiatalokról beszélünk, az 50 éves korosztály, mint én vagyok. Úgyhogy így nehéz itt megélni azt, hogy szeretnénk mind tenni, de pont ez volt, ami bennünket arra sarkat, hogy kifelé kezdjünk el szolgálni. Ezért hoztunk létre például egy báb csoportot, egy báb missziót is. Báb darabokkal megyünk, evangelizálunk iskolákban, óvodákban, tehát van ilyen szolgálatunk. Ezért hoztunk itt egy keresztény manufaktúrát, ahol kis kézműves termékeket árunk, saját weboldalunk van, tehát próbálunk olyan életet élni, hogy magunknak is bizonyítsunk, és kifele pedig ezzel mutassuk, hogy Abolyvár él és élni akar.
1: Ugye ez a kézműves manufaktúra, ez egy sikertörténet. Lehet még fejlődni ebben?
0: Új termékekkel. Tehát kitaláltunk egy nagyon különleges terméket, ami szerintem teljesen egyedi. Az, hogy réteget lemezből készítünk olyan kis dobozkákat, amiben feltekert áhítatok vannak. Ilyet mi sehol nem láttunk, és például adventi időszakban, bőjti időszakban pont úgy van kialakítva, hogy mondjuk adventi időszakban karácsonyra, bőjti időszakra pedig eljutva húsvétre, minden napra van egy-egy áhítat, amit az ember, ha belehúz, nem tudja, melyiket húzza ki. A nagypénteki például, vagy a húsvéti, az más színű, hogy az pont arra essen, és akkor így naponta lehet készülni, hogy tényleg eljutni úgy a hús svédhoz, és ezek a dobozkáink, ezek nagyon kelendőek. Az egyiknek Adventi Ládikó neve, a nevéből adódó a másiknak Böjti, és ebből kifolyólag jöttek ötletek, hogy van nefél ládikónk, van lelkesítő ládikónk, van női lelkesítő ládikónk, és most pedig megjelent egy olyan, amiben gyerek imádságok vannak, kimondottan gyerekeknek. És ezek, hogy ilyen új termékeket találjunk ki, ezek sarkanak bennünk, és van hova fejlődni.

0: Lőni természetesen.
1: Nagy tiszteletű úr, hogyha holnap vagy a jövő hét közepén beszélgetnénk, akkor mikor, mivel lenne elégedett a mai napot tekintve?
0: Ha egy ember is azt mondja, hogy ezen a napon átadta az életét Istennek, én azzal is elégedett vagyok.
2: Nagy tiszteletű Tóth Istvánnal az egyhektáros területen is nézelődtünk.
1: Nagyon szép minden itt a templom körül, most is egy veteményes mellett állunk, ami hát egy gazd nem látni benne. Ki tartja ezt rendben?
0: Tehát a gyülekezetünknek van 11 főállású munkatársa, és van 4 közmunka által alkalmazott testvérünk itt, és akkor a kert meg fel van osztva. Úgymond nem feladati körökre, de nem az a nem vagy feladatom, hanem szívügyem. És akkor be van osztva, hogy még néz kinek a szívügy, és pont amiket látjuk, ez a terület, ez annak a hölgynek a szívügy, aki a keresztény manufaktúrában festi a termékeket, és amikor úgymond a festés közben elfárad, kijön, megkapál egy sort, és akkor bemegy, és akkor így az egész területen tényleg egy gaz nincs, és akkor így be van osztva az egész terület, kinek mi a feladata. Nekem is a feladatom az enyém a locsolás, köbméteres tartályokban kútból szívjuk a vizet, az egyik kárpátaljai testvérünk, aki ide költözött hozzánk, csinált mindenhova ilyen locsoló berendezést, és akkor csöpögtető rendszerre van csöpögtetve az egész kertünk, ahol összesen 3 nagyobb hely van, ami be van vetve paprikával, paradicsommal, uborkával, meg különböző zöldségfélékkel.
1: A hasznosítás az önök fogyasztják el, vagy ebből készül is valami?
0: Ebből lecsó, a paprika paradicsomból általában lecsót készítünk, az uborkát berakjuk, és utána odaadjuk különböző szeretetintézményeknek. Régen Kárpátaljára vittük ki, még ki tudtuk vinni Kárpátaljára, de az idén például Sajósenyére jutottunk el lecsót és uborka saláta adományt.
1: Nagyon szép környék, ugye maga ez is, hogy az autópályáról lejövünk, de itt is, különösen Abaújváron és a templom környékén is, azért ezt nagy munkarendben tartani. Itt van egy ima ösvény is, ha jól.
0: Igen, egy hektáros területünk van, ami valamikor kaszáló volt ez a kert, és kialakítottunk belőle egy, hát én azt mondom, nem is ima ösvényt mondok, imádságos kertet, 17 imádságos táblával és egy hatalmas ima körrel, ami szintén az egyik hölgynek, a gondnokunknak a szívügye, tele van virággal, és akkor oda szépen le lehet ülni, körben imádságos táblák vannak, és el lehet csendesedni.
1: Nagy tisztelet úr, említette, hogy sokan önkéntesek ugye itt vannak és segítenek, és nem csak anyaországiak.
0: Általában ezeket a rendezvényeket már az utóbbi években úgy tudjuk megtartani, hogy 120-150 kék pólós, tehát kék pólót viselünk, ugyanez a rádióban nem látszik, de mindenki, aki segítő egy kék pólóban van, általában azt szoktam mondani, ők az ember kék, így poénosan mondva, lelkesítők egyébként a nevük, és nem csak Magyarországon, igen, Kárpátaljáról érkeznek nagyon sokan. Az idén is körülbelül 100-an regisztráltak Kárpátaljára, mondhatjuk, ez egy kárpátaljai találkozó is ez a rendezvény.
1: Szabó Pászikszúj lelkipásztorral futottunk itt össze, ugye a héten másodszor találkozunk, mert a tábort is vezették, és most itt Abaújváron találkozunk. Hogy jött a gyülekezet?
3: A gyülekezetbe jöttünk egy kis csapattal, tavaly is voltunk, meg ők már voltak korábban is. Jó volt, feltöltődve érkeztünk azon, úgyhogy nem volt kérdés, hogy ide is jövünk.
1: Mire készülnek az idei programon?
3: Mi részvevőként érkeztünk, tehát töltődni jöttünk, és az, hogy ilyen testvéri szeretett közösség van, az egy nagy szó szerintem, hogy ezt meg lehet élni, hogy az emberek egymáshoz viszonyulnak. Ami elhangzik a színpadon, akár ige magyarázat, ige hirdetés, bizonyságtétel, éneklés, az is mind a töltődésnek a része, úgyhogy ezek mind így jól kiegészítik egymást.
1: Miért tartja fontosnak azt, hogy egy ilyen helyre eljöjjön? Nem csak ön, mint lelkipásztor, hanem a gyülekezetből is jöjjenek.
3: Hát szerintem jó, mert látjuk egymást, hogy a Kárpát-medence, meg talán messzebbről is jönnek, meg szomszédos településekről is jönnek, hogy összetartozunk, hogy Istent keressük, ez egy jó érzés. Jó, nekünk most mi pont táborból jövünk, kiszakadni mind abból, amiben benne voltunk, és itt a tavalyi napon mi egy tavaly hasonlóan érkeztünk táborból a szombati napra, és mintha burokba lenne az ember, így fogalmaznám meg. Tudom, hogy sokat imádkoznak ezért, ezért a imádságnak a megtartása az érződik.
1: Családi nap ugye lehet ilyen is, meg lehet sokkal kisebb volumenű is. Akár a Nyírségben, akár Debrecenben milyen szokott egy családi nap lenni? Ott is változó?
3: Igen, változó, különböző, hát valahol egy gyülekezet tart egy családi napot, valahol egy egyházmegye tart. Itt egy gyülekezet és önkéntesei tartanak egy családi napot, de mindenkinek, tehát ez más típusú. Az a szép ebben, hogy ugye egy bizonyos létszám felett sokkal frontálisabb tud lenni mindenféle családi nap, tehát ülünk és nézünk valakit, meghallgatunk, ami jó dolog, de itt van lehetőség arra is, hogy az ima sátorok meg más programokon keresztül, hogy egymással beszélgessünk és találkozunk, kapcsolatok épüljenek.
1: Ugye a központi téma az anyaság.
3: Egy édesanyával élek együtt, aki a feleség, úgyhogy vidik téma, szerintem. Igen, újra meg újra kérdés az anyaság. Tehát egy anyának is minden életkorban újra meg újra kérdés. Aki még nem anya, annak is a készülésben. A férfiaknak is fontos ez, hogy a társuk vagy a gyermekük hogyan éli ezt meg, meg hogy találja meg a helyét, mindig kihívás. De van segítség is, mert a Szentírásban Istennek vannak útmutatásai, hogy hogyan lehet ezt jól megélni.

0: a nyitóáhítatot a Tiszánnéneni Református Egyházkerület püspöke, főtiszteletű Barna Sándor tartotta.
1: Lehet Istennel építeni házat, hazát, lehet vele őrizni értékeinket, örökségünket, lehet ráhagyatkozva tervezni jövőnket, családunkat, nemzetünket, egyházunk jövőjét. És miért fontos ez ma, amikor az anyaság a téma, a szülőség? Azért, mert nincs talán olyan életterület, ami jobban megmutatná azt, hogy milyen felelősséget ró reánk az Isten, amikor bevon az életadást csodájába, és aztán felelősséget bíz reánk, ajándékot bíz, de egyen felelősséggel, és egy anya tudja, hogy mit jelent korán kell, amiről Zsoltáros szól, mert a kicsi éhes, tudja, hogy mit jelent késő feküdni, mert talán lázas, mert még kamasz, és még nem jött haza, és így várjuk folyamatos éberség, hogy kikkel van, mit eszik, eszik? Mit néz a képernyőn? És ez a gondoskodás könnyen keltheti bennünk azt az érzést, hogy rajta múlik minden. És ezt a terhet akarja levenni. Szeliden ez a Zsoltár. Odalép, hogy lehet tudod ezt Istennel is csinálni.
0: A nyitó áhítat fő gondolata ugye az anyaság volt, és célra tartás, elengedés. Ez volt a három főpontból kettő.
2: Igen, az anyai hivatás. Az első a formálás, ugye ebből ez a Zsoltár szólított meg minket ma, és mindig hálás a szívem, amikor a kinyilatkoztatásnak ez a csodája tud érvényesülni az életemben, hogy van egy téma, amire föl kell készülnöm, és kalauz szerint kinyitom Isten igéjét, és akkor nem kell a textus választásban örlődni, hanem Isten adja azt a mondani valót. Nyilván azt a mondani valót tudja ő majd megáldani, mert nem csak az ifjak, hanem a szó is olyan, mint egy nyílvessző, amit kilövünk, és Istenre bízzuk, hogy mit végez el az emberi szívekben. Hát valahogy ilyesmit mond el a Zsoltáros a gyermekről, hogy tudjuk azt, hogy vele lehet építeni hazát, családot, nemzetet, és ajándékul ránk bízza, hogy ezt a két szót használja, örökség és ajándék, jutalom, és ez azt jelenti, hogy nem tudom csak azt mondani, hogy az én gyermekem, hanem nem birtok, hanem örökség. És igen, említette ezt a hármas szülői feladatot, ami az első a formálás, mert a nyilvesszőt meg kell formálni, ez a mi nevelésünk, ebben van nagy feladatunk, ehhez kapcsolódik a célra tartás is, fajta kezdedő lendületet és célt adni, sokféle cél lehet az ember életében, mi a legmagasabbra emeljük a gyerekeink tekintetét, hogyha a leginkább életpéldánkkal azt mutatjuk, hogy van fontosabb a karriertől, a külső megjelenéstől, hogy van valaki, akinek nem csak erre a föld életre van gondja, hanem a mi örök életünkre is. Mert hát végül is ő adta Krisztust is, aki sok mindenre megtanít. És itt az elengedés kapcsán, ami a harmadik szülői feladatkör, ami tulajdonképpen végigkíséri a gyermek élete. Akkor, amikor vállaljuk, amikor elfogadjuk Istentől, és lemondunk a magunk kényelméről, és elengedjük, elengedjük azt a tökéletesség illúzióját, amit talán előtte tápláltunk, hogy minden otthon mindennek ragyognia kell, megtanulunk foltokat eltakarítani, megtanulunk megbocsátani és elengedni azt, hogy mi tökéletes szülők vagyunk, annak a képét is szép lassan elengedheti velünk az Úristen, alázatra tanít ez minket is. És végül a legnagyobb persze, amikor a felnőtt élet útjára kell őket bocsájtani, és akkor is kiderül, hogy ott, ahol mi már nem tudjuk őrizni, ott az Isten meg tudja őrizni, hiszen a legnagyobb építőmester, a legnagyobb őriző az az Úristen.
0: Életünk egyik legnagyobb kihívása mindez egyébként?
2: Hát, nyilván, én legalábbis így tapasztaltam meg, hogy egészen megváltoztatta az életemet. Sőt, még a házas kapcsolatunk életét is megváltoztatja, az addig irányjét, a gyermekáldás, igen.
0: És akkor jól látom, hogy egy kicsit elérzékenyült a téma kapcsán?
2: De természetesen, főleg ott, ahol a hibáról és mulasztásról van szó, mert nyilván én is érzem, hogy nem tudtam mindig tökéletes szülő lenni, és abban csak reménykedhetem, hogy Isten mindennek ellenére, aki rajt nála van a növekedés, tőle van, és ő meg tudja mutatni, hogy talán mégiscsak, amikor olyan visszajelzések vannak a gyerekeinkről, hogy mégsem volt hiába való, mégiscsak valami jóra tudtuk őket nevelni, igen.
0: Itt vagyunk a Baui Egyházmegyének az egyik legnagyobb rendezvénye, lehet ezt mondani. Hogyan értékeljük ezt, hogyha eljön ide valaki messziről?
2: Tűnik, hogy ma már nem csak egy a kerületnek ez egy ilyen gyűjtőpontja. Ilyenkor július első szombatján, hanem most is érkeztek határon túl is, tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb fesztivál jellegű ünnepsége, vagy együttléte a kerületnek, amit elkezdtek előttünk már itt a Bóhiváron, és ez sikerült az egyházkerületnek is bekapcsolódnia, és együtt munkálkodni, és reménykedni abban, hogy minden ilyen együtt létet az Isten meg tud áldani azzal, hogy egy magasabb szintre emeli ez a 127. Zsoltár, a Grádicsok éneke is. Ez ahol nem csak azt üzeni, hogy fölfelé tartanak, hanem aki a templom felé megy, azt az Isten fölemeli magához. És kívánom, hogy ezt éljük meg itt is.
3: A 7. lelkesítő családi napon jártunk Abaújváron.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, nagy a szárazság Borsodabói Zemplén vármegyében is. A katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is felhívja arra, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat. Ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: A tűzgyújtási tilalom elrendelése az mindig attól függ, hogy erdőkben a biomassa, vagyis a földön lévő növényi részeknek a nedvesség tartalma az mekkora. Tehát lehet, hogy leesik egy nagyobb zuhé, és úgy érezzük, hogy na, volt eső, minden nedves, nincs már szükség tűzgyújtási tilalomra, de ez mindig attól függ, hogy az erdőben ott a talajnedvesség tartalma az milyen szinten van. Ettől függetlenül lehet, hogy érvényben kell tartani. Ha komolyabb eső hullik, most az elkövetkező napokban viharokra lehet számítani, lehetséges, hogy meg lehet szüntetni a tűzgyújtási tilalmat, de nem kizárt, hogy 2-3 nap múlva újra el kell rendelni. Ez egy dinamikusan változó folyamat, ezért érdemes mindig megnézni a katasztrófavédelem weboldalán, mindjárt a főoldalon, egy Magyarország térképen jelöljük, hogy éppen aktuálisan hol van elrendelve tűzgyújtási tilalom. Egyébként a tűzgyújtási tilalom azt jelenti, hogy ahol el van rendelve, ott erdőben, és az erdők 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Tehát az elsősorban az erdőben kirándulókra vonatkozik. Ha valaki a saját kertjében szeretne tüzet gyújtani, akkor egészen más szabályok vonatkoznak rá. Ha például valaki hulladékot szeretne égetni, na ott nagyon egyszerű a szabályozás, mert tilos. Hulladékot égetni, ingatlanon belül, ingatlanon kívül tilos. Az ilyet ne csináljuk, kommunális hulladékot, az más módon kell, hogy megszabaduljunk tőle. Zöld hulladék elégetésére van lehetőség ott, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Nézzük meg viszont az önkormányzati rendeletet, mert önkormányzat válogatja, van, amelyik azt mondja, hogy péntekenként, van, amelyik azt mondja, hogy szombatonként, van, amelyik megjelöl egy idősávot, hogy délután 2 és 4 között. Egyébként a vármegyei települések 80%-a lehetővé teszi a kerti zöld hulladék égetést. Nézzük meg mindenképp a rendeletet. Én tűzoltóként azt javasolom, hogy ha éppen hőségriasztás van érvényben, szárazság van, nagy meleg van, akkor annak ellenére, hogy engedélyezi az önkormányzat, tekintsünk el a kerti zöld hulladék égetéstől, várjuk meg azt az időpontot, amikor nem lesz ekkora hőség, nem lesz ilyen meleg, inkább akkor égessük el, ha mindenképpen égetéssel akarunk megszabadulni a kerti zöld hulladéktól. Hogyha az önkormányzatnak nincsen kerti zöld hulladék égetésére vonatkozó rendelet, akkor egyértelműen tilos. Akkor a zöld hulladékot lehet komposztálni, elszállítatni, bármilyen más megoldással élhetünk, de az elégetéssel nem. Kérek mindenkit, hogy ezeket a minimális tűzvédelmi szabályokat tartsák be, mert naponta hatalmas szabadtéri tüzek keletkeznek tűzoltóknak. 40 fokos nyári hőségben a 100-150 fokos tűz környezetében állni, több hektáros, több 10 hektáros szabadtéri tüzeket oldani, az rendkívül megterhelő munka, és nagyon komoly negatív hatása van a gazdaságra is, úgyhogy vigyázzunk, mert egy-egy apró szikrából, pici kis tűzből lesz mindig a nagy tűz.
3: És ha már a kerti égetésnél tartunk, akkor még maradnék a családi házak, vagy bármilyen kertes övezet területén belül. Ugye ilyenkor nyáron előszeretettel bográcsozunk, szalonnát sütünk. Miskolciaknak mit tud tanácsolni ez esetben, hogyha kimegyünk grillezni, bográcsozni, szalonnát sütni, ilyenkor hogyan készüljünk fel, mire figyeljünk oda?
2: Ha van saját kertünk, akkor bármikor bográcsozhatunk, grillezhetünk, ennek semmi akadálya nincsen, de itt is az alapvető tűzvédelmi szabályokat tartsuk meg. Tehát előtte a tűzrakóhely környezetét tisztítsuk meg, hogy ne tudjon a tűz tovább terjedni. Tehát, hogyha sűrű, lekaszálatlan, magas száraz növényzet van körülötte, akkor számíthatunk rá, hogyha éppen bedurrantunk a bogrács alá, akkor ez el fog terjedni és égni fog a félkert. átterjed a garázsba, a házra, bármire, tehát tisztítsuk meg a tűzrakóhelynek a környezetét. Legyen mindig a kezünk ügyében valamilyen szerszám, lapát, gerebje, amivel a tüzet kordában tudjuk tartani. Nem baj, hogyha van a kezünk ügyében egy-két vödör víz, vagy egy nyomás alatt lévő kerti tömlő, amivel azonnal, hogyha a tűz kezdene elharapózni, elszabadulni, el tudjuk oltani. Hogyha feltámadna a szél, akkor mindenképpen oltsuk el a tüzet, majd amikor újra szélcsendes lesz az időjárás, akkor újra begyújtjuk, folytatjuk a kerti bográcsozást, sütögetést, főzőcskézést. Egy percre se hagyjuk magára a tüzet, tehát oké, hogy megy a meccs, nézzük a VB meccset közben, de ha éppen gól van, akkor se hagyjuk ott a grillt és szaladjunk be. De volt egy eset, nem is olyan régen, hogy valaki a kerti kiülőben begyújtotta a kerti grillt, és bement egy sörért a házba. Na most ez alatt a 30 másodperc alatt, amíg bement a hűtő, kiment újra a kertbe, kigyulladt a fakerti kiülő, a tűz átterjedt a házra, a háznak égett a szigetelése, 10 milliós kár keletkezett azért, mert 30 másodperccel valaki magára hagyta a parázsló grillt. Tehát tényleg figyeljünk oda erre, ha közben sörülni szeretnénk, vigyük ki előre, tüzet ne hagyjuk magára, valaki mindig legyen a tűz közelében, mindig akkor van probléma, hogyha magára hagyjuk a tüzet. Hogyha valaki társasház erkélyén szeretne grillezni, az sem megoldhatatlan, viszont nem mindegy, hogy milyen módszerrel teszi ezt meg. Például gázpalackon működő grillt a társasház erkélyén tilos működtetni. Szintén nem lehet fával, szénnel, brikettel grillezni társasháznak az erkélyén. Hogyha nincs más lehetőségünk, csak társasházi erkélyen grillezni, akkor elektromos grillt válasszunk. De előtte nézzük meg a társasháznak a szabályzatát, hogy nem tiltja-e az erkélyen főzőcskézést, mert ha igen, akkor ezt értelemszerűen nem szabad megtenni. De tűzvédelmi szempontból nem tilos elektromos grillt használni az erkélyen.
3: Hadva a mezőgazdasági tüzeknél, csak hogy értsük az elővigyázatosságot, a katasztrófa védelemnek ez mekkora munkát ad, hiszen itt gondolom nagy táblákról beszélünk, ha ne adj Isten, gond történik. Ilyenkor a katasztrófa védelem mikkel készül, mekkora gépjármű állománnyal, emberállománnyal, gondolom ilyenkor sok mindenkit kell riasztani.
2: Minden nagy tűz kis tűzként kezdi a pályafutását. Nyilván a legjobb, aki sem alakul. Ha kialakult, akkor igyekezünk minél hamarabb megfékezni, megakadályozni, ami eszközzel ez lehetséges. Hívjuk azonnal a tűzoltókat a 112-es segélyhívó számon. Pontosan mondjuk meg, hogy hol történt, mi történt, milyen számon lehet bennünket utolérni. Néhány lelketlen statisztikai adat, tavalyi évben 11 pótkocsi, 15 traktor, 40 bálázó és 38 kombájn gyulladt ki, tehát több mint 100 mezőgazdasági munkagép égett. Holott évente átlagosan ez a szám, ez ilyen 60-70 körül szokott mozogni, tavaly pedig a 100-at is meghaladta. Egy kis odafigyeléssel meg tudjuk előzni, hogy ilyen rossz statisztikai adatok legyenek idén, mint tavaly. Tűzoltóknak nagyon nagy és nehéz feladatot ad a szabadtéri tüzeknek az oltása, mert amíg városi környezetben kiépített tűzivízhálózat van, addig természetes környezetben, a gabonatábla közepén, az erdőben nincsenek tűzcsapok. A tűzoltóknak magukkal kell odavinni a vizet. Nyilván minden tűzoltójárműben van valamennyi mennyiségű víz. Ez lehet 1000 liter, 2000 liter. Ez arra elég, hogy a tűzoltók megkezdjék az oltást, azonban a tűzoltójárművek táplálását, a folyamatos vízellátását azt meg kell oldani szabad területen is. Ezért ilyenkor mindig vízszállító járműveket kell a helyszínre riasztani, amelyek aztán ingáznak a víznyerő hely és a beavatkozás helyszíne között.
3: Hogyan látja a mostani nagy hőség, ugye hőkupolákról beszélünk, ez mekkora plusz munkát ad esetleg a katasztrófa védelemnek, milyen plusz munkákat adhat az, hogy akár 42 fokos hőség is kialakul Magyarországon, nagy Isten, itt Borsodabuj, Zemplén, Vármegye, Miskolc környékén is.
2: Sajnos ilyen száraz időben nagyon könnyen terjed a tűz, így az apró kis szikrából, apró pici tűzből óriási tüzek alakulhatnak ki. De nem csak a tüzek adnak plusz munkát a hőségben a tűzoltó, lakóknak. Nagyon sokszor riasztják a tűzoltókat egyedül élő idős emberekhez, akik már napok óta nem adtak magukról életjelet. Mindenkinek azt mondom, hogy ilyenkor, amikor ilyen meleg van, és figyeljünk jobban egymásra. Lehet, hogy egyetlen hogy vagy telefonhívással is életet lehet menteni. Idős, egyedül élő rokonainkat, ismerőseinket, hozzátartozóinkat hívjuk föl naponta többször. Csöngessük be a szomszédasszonyhoz, hogy jól van-e, szüksége van-e valamire. Mert lehet, hogy elesett, nem tud fölkelni, amire a rokona fölhívná, már késő. Tényleg egyetlen egy rövid félperces szomszéd látogatással is életet lehet menteni, úgyhogy ha ilyen extrém időjárási körülmények vannak, akkor mindenképpen figyeljünk egy kicsit jobban egymásra. Másik riasztás, ami miatt egyre gyakrabban hívják nyáron a tűzoltókat, az a szénmonoxid mérgezéseknek a megugró száma. Kevesen gondolnák, hogy a szénmonoxid az nyáron is elő szokott fordulni, mindenki a téli fűtési szezonhoz köti ezt a fajta veszélyt. Nyáron ugyanúgy használunk meleg vizet, nagyon sok helyen pedig nyílt égésterű vízmelegítő eszközzel melegítik a vizet. Nyilván van, aki a nagy nyári hőségben sem jéghideg vízzel szeretne lezuhanyozni, hanem langyossal, ehhez nyilván neki meg kell nyitni a meleg vizet. Vagy mosogatáshoz például ugyanúgy meleg vizet kell engedni. Tehát ilyenkor nyáron is használunk meleg vizet. Most, hogyha egész nap tűzi a nap a háznak a kéményét, akkor a kéménynek az épületen kívüli része az nagyon fel tud forrósodni. Viszont az épületen belüli alsó része a kéménynek az hideg marad. Mi szeretnénk mosogatni, kinyitjuk a melegvizet, és a nyílt égésterű vízmelegítőből a füstgáz az nem tud távozni a kéményen keresztül, mert ezt a beszorult hideg levegőt, ezt a légdugót a füstgáz nem tudja kilökni, hanem visszaáramlik. Na most, hogyha a nyílt égésterű vízmelegítőben nem földgáz és oxigén ég, hanem földgáz és a visszaáramlott égéstermék, akkor van tökéletlen égés, akkor keletkezik szénmonoxid. Amíg egy átlagos téli napon, naponta országszerte 3-4 alkalommal hívják a tűzoltókat szénmonoxid miatt, addig a nyári melegben ez naponta 10-15 alkalom. Úgyhogy ha valahol nyáron rendszeresen megszólal a szénmonoxid érzékelő, mondanom se kell, tehát hogy minden nyílt égésterű vízmelegítő mellé szerezzünk be szénmonoxid érzékelőt. És hogyha ez a szénmonoxid érzékelő a nyári melegben rendszeresen megszólal, akkor hívjunk kéményseprőt, mert lehet, hogy a kéményt kívülről le kell szigetelni, vagy lehet, hogy egy húzatfokozót kell rátenni. Nyilván ezt mindig a helyszíne válogatja, nincsen két egyforma kémény, hívjunk egy kéményseprőt, pontosan meg fogja mondani, hogy hogyan lehet elkerülni, hogy nyáron szénmonoxid mérgezés áldozatai legyünk, csak azért, mert meleg van, és légdugó alakult ki a kéményünkben.
1: Kedves hallgatóink, nagy a szárazság Borsodabói Zemplén vármegyében is. A katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is felhívja arra, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Emelik a megváltozott munkaképességű emberek ellátását és a szociális ágazatban dolgozók, illetve a nevelést és oktatást segítők bérét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, januártól 10%-kal nő a megváltozott munkaképességű emberek ellátása, azoknál pedig, akik már betöltötték a 65. évüket, a juttatás nem lehet alacsonyabb 12 000 forintnál. A nevelést és oktatást segítő dolgozók két részletben számíthatnak béremelésre. Az első részletre már októbertől. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget nyújtson az autósoknak, közölte Magyar Péter szombaton közösségi oldalán. A miniszterelnök kiemelte, olyan megoldásra van szükség, amely a védettárral ellentétben nem okoz készlethiányt és nem terheli meg havonta több 10 milliárd forinttal a költségvetést. A kormányfő posztjában arról is beszámolt, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel áttekintették a bel- és külgazdaság irányait, valamint a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokat. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit azt írta, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. A korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 26-27-es tanévre. Hozzátette, a magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem lehet még egyszer pártpolitikai érdekek áldozata. Növelni a kormány a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát, ezt prioritásként kezeli, hangoztatta a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy lakosságarányosan az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. Különleges 168 órás megszakítás nélküli imaláncra hívja a Magyarországi Református Egyház missziói szolgálata az egyház minden gyülekezetét 2026. október 5-e és 11-e között a tisztújító választásokhoz közeledve. Az imádság évében szervezett kezdeményezés célja, hogy a lelki megújulás és az egység jegyében közösen kérjék Isten vezetését az egyház jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. A hívőket arra buzdítják, hogy vállaljanak egy-egy órát, és kis csoportban, családi körben vagy egész gyülekezetként kapcsolódjanak be a folyamatos könyörgésbe. A lelkipásztorokat arra ösztönzik, hogy szervezzenek helyi imacsoportokat és bátorítsák a presbitereket, illetve a gyülekezeti tagokat a részvételre. Az elinduláshoz szükséges útmutatók, inspirációs anyagok, valamint a jelentkezési és időpontfoglalási felület a hivatalos honlapon érhetők el. 5. alkalommal rendezik meg október 1-e és 3-a között a Dunamelléki Reformátusok legnagyobb találkozóját, a Rádai Napokat, amelynek idén a Bács-Kiskunsági és a Baranyai Egyházmegyék adnak otthont. A csütörtöki tanulmányi napnak Mohács ad otthont, ahol a Mohácsi Vész 500. évfordulójához és a hercegszőlősi kánonokhoz kapcsolódóan az egyház sorsfordulók alatti jelenlétéről tanácskoznak. Pénteken felfelé hangolva jelmondattal ifjúsági napot tartanak budapesti és vidéki helyszíneken, amely egyszerre nyújt lelki feltöltődést, közösségi élményt és pályaorientációt a diákoknak. A háromnapos rendezvénysorozat szombati gyülekezeti napját Kecskeméten rendezik meg, ahol istentisztelettel, koncertekkel, kiállításokkal és családi programmal várják az érdeklődőket. A szervezők tájékoztatása szerint a különböző programokra szeptember 20-áig, illetve 25-éig lehet regisztrálni az esemény hivatalos felületein. Új Borsodabolyzemplén megyei regionális villamos vasúti rendszer előkészítése kezdődik meg a közeljövőben, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A cél egy olyan, a meglévő infrastruktúrára épülő hálózat kialakítása, amely Tiszaújváros, Miskolc, Kazincbarcika és Ózd térségét is összekapcsolhatná. A Trendtrain lényege, hogy a vasútvonalat összekapcsolja a villamosvonallal, így a megállók sokkal több ember számára lesznek könnyen elérhetőek. Hasonló rendszer már sikeresen működik Szeged és Hódmezővásárhely között is. A tervezés most indul, a megvalósítás pedig hosszabb távú feladat lesz a térségben. A bejelentés aktualitását az adja, hogy a Miskolc és Tiszaújváros közötti vasútvonalat szeptember 1-én újra nyitották.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok! Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: Készültünk nyáron erre az évadnyitóra, hiszen a 26-27-es évadot is, amint tudjuk, háborús körülmények között kell abszolválnunk, de nem tart minket ez vissza attól, hogy továbbra is valódi szakmai műhelyként tudjunk dolgozni, nem csak Beregszászban, hanem Kárpátalja nagyobb magyar lakta településein.
3: Odáig is Bartókék is mindig arról beszéltek, hogy amikor a magyar népzenét meg akarjuk érteni, akkor alapvetően ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy mi az, hogy magyar népzene, meg annak a történeti részét, akkor azért azt is értenünk kell, hogy a szomszédunkban, ami körbevesz minket, és hát tudjuk, hogy a népzene, néptánc, a folklórnak a jelleg és a logikája olyan, hogy ezek egy folyamatosan egymásra hatnak, és folyamatosan kapcsolatban, dialógusban vannak egymással.
1: Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!

0: Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Elfogadta meghívásunkat Sinedina és Vas Magdolna, előbbi hölgy a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatónője, másik hölgy pedig színésznője ugyanezen intézménynek.
2: Szép napot kívánok! Köszöntünk benneteket a stúdióban, engedjük meg, hogy betegeződjünk a beszélgetés folyamán. Sziasztok!
3: Szép jó napot kívánunk mindenkinek, minden hallgatónak. Üdvözöljük a hallgatókat, titeket.
1: Szeptember 1-én ugye becsengettek az általános iskolákba, véget ért a nyári szünet, talán pihent a színház is nyáron, mondjuk augusztusban, egy pár napot. Új lendület, új tervek, mi várja a kárpátaljai nézőket, hogyha a Beregszászi Színházra gondol?
4: Valóban rengeteg programmal és tervvel készültünk a nézőink számára. Őszintén mondhatom, hogy alig várjuk, hogy újra betöltse a nézői lárma, a nézői érdeklődés a Beregszászi Színház termeit. Készültünk nyáron erre az évadnyitóra, hiszen a 26-27-es évadot is, amint tudjuk, háborús körülmények között kell abszolválnunk, de nem tart minket ez vissza attól, hogy továbbra is valódi szakmai műhelyként tudjunk dolgozni, nem csak Beregszászban, hanem Kárpátalja nagyobb magyar lakta településein. Erről a missziónkról sem tettünk le, ugye miért tettünk volna le, hiszen az elmúlt évek azt mutatták, hogy továbbra is megmaradt a magyar nézői bázis a színházi berkekben, Ungváron, Munkácson, Nagyszőlősön, Técsőn, Visken, és még sorolhatnám a településeket, tehát ezeket a településeket is nagy örömmel szolgáljuk ki a terveink szerint majd a 26-27-es évadban. A hivatalos nyitóra, megnyitó ünnepségre a Dériné program bevonásával kerül sor, hiszen szeptember 22-23-án nagyszabású kitelepülésekkel, színházi programokkal várjuk majd az érdeklődőket. Az egyik központi helyszínünk a Beregszászi 4-es számú Kossuth Lajos Líceum, a másik pedig a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum lesz majd, de óvodákba is ellátogatunk, Nagy Muzsaj, Bene és környékbeli egyéb településekhez is szeretnénk elvinni színházi előadásokat, az estét pedig Pataki Szilvia egy karádi jazz estjével zárjuk, tehát ez a kétnapos programsor adja meg majd a hivatalos keretét ennek az évadnak, ahhoz, hogy a vendégprodukciók után a saját előadásainkat is meg tudjuk majd mutatni.
1: Egy picit mielőtt még a sajátokra átmennénk, a Dériné program, a Magyarországi Dériné program, ugye most már lassan egy éve a színházi kapcsolatrendszerbe beépülve működik itt Kárpátalján. Mekkora segítség ez? Nem tudom, hogy jó-e ez a kifejezés. Mekkora segítség ez, vagy mekkora színfolt a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház palettáján?
4: 2025 májusában külhoni területeken először Kárpátalján indíthatták útjára a magyarországi székhelyű Dériné programot, amely Magyar Kulturális Kormányzat által támogatott összművészeti, de leginkább színházművészeti program. Ennek az alapja, hogy különböző befogadó helyekre, jelesül Kárpátaljára, azon belül Beregszászba, különböző nemzedéknek, életkornak szóló színházi produkciókat hívhatunk meg vendégségbe. Ezeknek a szakmai lebonyolításával a Beregszászi Színházat bízták meg itt Kárpátalján. Partnerünk a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Rákóczi Szövetség. Mondhatom azt, hogy egyrészt óriási segítség, hiszen a megmutatkozó és megmaradt, fennmaradt nézői igényt segítenek ezek az előadások kiszolgálni a Beregszászi Színháznak, hiszen kevesebb járművel, picit megfogyatkozott létszámmal kell a kárpátaljai régiót járnunk, úgyhogy milyen jó az, amikor új programokkal, széleskörű kínálattal, nem csak nagy színpadról ismert előadásokkal, hanem tantermi előadással, pantomim játékkal, különböző mentálhigiénés és koordinációs feladatokat, színházpedagógiából ismert feladatokat, felvonultató darabokkal, műsor és programszámokkal jöhetnek ide

0: vendégelőadók, ismert magyarországi színészek érkeznek ráadásul, hiszen Kossuth Jászai díjas, kiváló érdemes művészek sorát láthattuk vendégül, tehát egyrészt segítség és támogatás ez a Beregszászi Színháznak, másrészt pedig szakmai előrelépést kínál, hiszen a már felsorolt alkotókkal sorra elmondhatom, hogy jó kapcsolatot ápolunk azóta is, tehát a szakmai viszonyrendszerünk kitágult ennek köszönhetően, és már jó barátként tudjuk ezeket az előadókat hívni. A már említett Pataki Szilvia mellett októberben, 22-23-án például Sáfár Mónika és Kautsky Armand lesz a Beregszászi Színház vendége, egy 56-os tematikájú előadással, tehát előre megvan a programtervünk, minden hónapban legalább két kitelepüléssel készülünk, a már elmondott érdemek és segítségek mellett óriási lehetőségnek tartom azt is, hogy megszólíthatjuk az óvodás korosztálytól tehát az alsó iskolában az alsósokat, illetve az általános és középiskolában tanulókat egyaránt a színház nyelvén.
1: Ugye a Dériné program egyik mottoja, vagy azt hiszem a mottoja az, hogy színház mindenkinek, és hát itt Kárpátalján ez meg is valósul. Jó, tegyük félre a Dérinét, ha ezt félre lehet egyáltalán tenni. Mi a helyzet a saját előadásokkal, illetve magával a színházzal? Mik a tervek?
0: A következő legnagyobb dobásunk itt Kárpátalján, a Romzsa Tódor mártír püspök életéről készült előadásunk, nagy színpadi előadásunk kárpátaljai bemutatója. Boldogok, akik nem látnak az előadás címe. Az előadást Lukácsi György írta, tehát kifejezetten a Beregszászi Színház kérésére jött létre, ős bemutatóként Beretyán Nándor rendezte a darabot. Nyilván volt egyfajta motivációja és indítatása az előadásnak abban a tekintetben, hogy nagyon sok párhuzamot láttunk a 80 évvel ezelőtt történt II. Világháború utáni kárpátaljai magyar közösség sorsát érintő kérdésekben, hétköznapokban és a mi jelenünkben. Ezért szerettük volna ezt a témát egy picit közelebbről megismerni, feleleveníteni, az egykori görögkatolikus mártír püspök halálának a körülményeit bemutatni. Mindazonáltal nem a krimi és a, hát hogy is mondjam, ugye elég krimiszerű mindez a történés, ami az ő halálát és az ő életét veszte, de nem arra szerettük volna a hangsúlyt fektetni, hanem a túlélésre, arra a fajta túlélésre, amely lehet méltóságteljes, lehet szép, és mint látjuk, virágzó közösséget teremthet az ő példája 80 évvel később is. Szerettünk volna kapaszkodót adni ezzel az előadással a kárpátaljai magyarság számára. Október végén várható az előadás kárpátaljai debütálása és bemutatója, azt követően pedig több kárpátaljai nagyvárosban szeretnénk bemutatni. A nagyszínpadi előadás mellett természetesen folytatjuk a színházpedagógiai, színházi nevelési vállalásunkat, hiszen tandermi előadásokkal, mese előadásokkal is készülünk. A Láthatatlan sebek című előadást Gál Natália jegyzi majd, ez ugyancsak tehát tantermi formában kerül majd bemutatásra, mentálhigiénés céllal szeretnénk nem mellesleg a fiatalok bevonásával színre vinni ezt a történetet. Emellett tervezzük a Beregszászi Városi Legendák színpadi adaptációját, plegykálkodunk egy kicsit, ha lehet így mondani, a Hubai Stúdió termünkben lesz ennek a bemutatója, Városi Legendák címmel, Mónus Dóra a szövegét szedi majd össze, és az mellettem ülő Vas Magdolna lesz az reményeink szerint, aki a színpadi adaptációt vezeti és elvállalja majd. Ez az idei terv, tehát a 2026. december végig tartó időszak új bemutatóinak a terve, de szeretnénk felújítani új szereposztásban a Nevem Freja című nagy sikerű bulingolás témakörét érintő előadásunkat. A mémesénket ugyancsak új szereposztásban játsszuk majd, és hát a régióta közkedvelt háztűznéző előadásunkat újra műsorra tűzzük, ugyancsak a nagy színpadon látható majd a darab. nagyon készülünk arra, hogy jöjjenek a nézők.
1: Igazán impozáns kínálat, érdemes lesz böngészni, illetve figyelni, várni a híreket a műsor tervekkel kapcsolatban. Én azt gondolom, élő színház élő néző nélkül nincs. A jó színház az neveli is a saját nézőit, nem pedig csak várja, mint tátott szájú a sült galambot. Ebbe a nevelésbe tartozik bele az utánpótlás képzés is, és ha jól tudom, akkor ez több fronton is zajlik. Egyrészt segédszínészek által, akik bár szép számban vannak, de én úgy gondolom talán nem elegen vannak, illetve a másik pedig a Ficseri Gyerek Stúdió, ami már évek óta működik, tudomásunk szerint pedig jól működik, nagyon sokan szeretik. Mi vár azokra, akik esetleg a segédszínészi vonalon szeretnének elindulni, mert már egy picit nagyobbak, és mi vár azokra a gyermekekre, akik mondjuk egy ilyen színházi közösség, mint a Ficseri tagjai szeretnének lenni?
0: 6 fős segédszínészi csapat segíti most a Beregszászi Színház munkáját, azt elárulhatom kulisszatitokként, hogy egy nagyon jó fiatal csapat alakult, formálódott már az elmúlt években, bizonyos mértékben a háború nyomása miatt is, de összekovácsolódott csapat segíti a segédszínészek és a színészek munkáját a háttérből is, gondolok itt a technikai munkatársakra, a műszaki munkát segítő csapatra, valóban jött egyfajta fiatalitás, úgyhogy egy igazi jó ifjúsági csapat kovácsolódott a Beregszászi Színház bázisán. Ennek mi nagyon örülünk, viszont várunk még ebbe a csapatba további fiatalokat, éppen ezért a közeljövőben meghirdetjük a segédszínészi felvételit. Október első hetében várható majd a felvételi. Mi mindenkit arra biztatunk, aki érez magában egyfajta indítatást, egyfajta tehetséget, vagy megmutatkozni akarást, hogy jöjjön el, próbálja ki magát. Színészekkel hallgatjuk majd meg, hogy mit tud, hogy hogyan működik a színpadon. Ha bátortalan, képzetlen, ez ne tartsa őt vissza, hiszen éppen azért jön, hogy elsajátítsa a legalapvetőbb színpadi jelenlét, mozgás, beszéd alapjait. Tartozzon egy jó csapatba, és ne hagyja ki ezt a lehetőséget, hiszen rendkívül rugalmas a munkavégzés, mondhatom így. A legtöbb segédszínészünk diák, hallgató, egyetemi hallgató, vagy éppen másodállásban valahol máshol teljesít szolgálatot. Tehát össze tudjuk hangolni, de mindenképpen olyan műhelyként működik, ahol, és nagyon ritka műhelyként Kárpátalján, ahol magyar nyelven, színházzal, művészettel lehet foglalkozni. A Ficseriről meg átadnám Magdinak a szót, mert ő ennek a...
2: Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy egyáltalán újraindulhatott pár évvel ezelőtt a Ficseri, és azt veszük észre, hogy minden évben azért vannak érdeklődők, hála a jó Istennek, de még mindig szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy vagyunk, ha esetleg valaki még nem hallott róla, és szeretettel várjuk még azokat a gyerekeket, még most indítottuk el az évet újra, akik szeretnének csatlakozni hozzánk, már van 3 jelentkezőnk, hála Istennek, és annyira örülök, hogy vannak eredményeink is. Természetesen nem csak azokat a gyerekeket várjuk, akik egy jó közösség tagjai szeretnének lenni, nem csak azokat a gyerekeket várjuk, akik felvételizni szeretnének, majd egyszer csak valamilyen színésznek, vagy valamilyen művészeti ágba, és itt szeretnék kitágítani nálunk szeretnék kitágítani a tehetségüket, hanem azokat is, akik egyszerűen csak egy közösség tagjai szeretnének lenni. Vannak nagyon jó eredményeink, különben ezt mindenképpen el akarom mondani, ezt valahogy mindig elfelejtjük, mert hogy azért van 4 olyan diákunk, aki annó valamikor Ficser is volt, még az első csapatban, és most már a másodikban is, akik már felvételt nyertek, és azóta színművészetire járnak, és azóta szép lassan itt végzik is a színművészeti főiskolát, és az idei eredmény is, a tavalyi év is azt mutatta, hogy most is van egy diákunk, aki az Iván Frankói színművészetire felvételt nyert, úgyhogy most indította újra az évet, de ez csak azért mondom el, hogy vannak nagyon jó eredményeink, volt tavalyi évünk, aki a Kievi Színművészeti Főiskolára nyert felvételt, és nagyon reméljük, hogy szereti is azt, amit csinál, és szóval vannak jó eredményeink, de ne hátráljon meg senkit azzal, hogy az, hogy, hogy csak azért jöjjön el, hogy, hogy színművész legyen, hanem tényleg egy olyan családias kis csapat alakul minden egyes évben, és most is azt látom, akik úgy fogadják egymást már, mintha egymás testvérei lennének, és én meg külön örülök annak, hogy én nyilván már nem vagyok a legfiatalabb korosztály, de úgy fogadnak mindig, mintha a legjobb barátjuk lennék, és ennek annyira örülök, hogy ennek én is a csapat tagja lehetek, nem csak egy tanár. Idézőjelben.
3: Pontosan megjegyezünk, ebben a Ficseri színstúdióban járt sok évvel korábban ifjabb Vinyász Kattila és egyébként, úgyhogy óriási nevek is születtek ebből a közösségben.
1: Bizony, bizony. No, hát nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat, elfogadtátok a meghívásunkat. Sajnos a műsoridő az véges, úgyhogy még gondolom, hogy számtalan dologról nem beszéltünk, például a vándormoziról sem, de ezt a fájt most nem nyitom ki. Kedves hallgatókat arra bíztatnám, hogy böngészék, kezdjék el böngészni, bejelölni ismerősnek a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház, például Facebook oldalát, de van honlapja is az intézménynek. Nézzék, keressék az alkalmat, amikor színházba lehet jönni. Higgyék el, megéri. És nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, hogy eljöttetek, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
0: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Köszönjük, és mindenkinek csodás napot kívánunk.
1: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Sín Edina és Vas Magdolna voltak a vendégeink, a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatónője és színésznője.

0: ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: A vonal másik végén köszöntjük a zeneszerző néprajzkutatót, a Budapesti Hagyományok Háza főigazgatóját, Bot Miklóst. Üdvözöljük műsorunkban, hall-e bennünket.
2: Köszöntök én is mindenkit.
3: Borossyán szív elismerést vehetett át néhány nappal ezelőtt az ukrán állami kitüntetés, mert maga az államelnök írt alá. Első körben engedje meg, hogy gratuláljunk ehhez a kitüntetéshez.
2: Nagyon szépen köszönöm.
3: Akik ismerik a nevét, azok tudják, hogy valamifajta igen erős kötődése van Ukrajnához. Az ukrajnai népzene kutatás sok évvel ezelőtt is hírként jelent meg, hogy egy magyarországi szakember kutatja az Ukrajnában fellehető népdalokat, és rögzíti és viszi a világ nagyon sok pontjára jó hírjét ennek a közösségnek. Hogyan indult ez az ötlet, hogyan indult ez a munka, hogyan indult sok évvel ezelőtt az első ukrajnai látogatása, és miért pont ukrán népdalokat kezdett el keresni többek között?
2: Hát, hogyha ennek a nagyon a történetmesélés részéről akarnám elmondani, akkor valójában úgy volt az első találkozásom, hogy zenekarunkkal koncerteztünk Ukrajnába. Ivano-Frankivsk környékén volt egy fesztivál, ahol játszottunk, és hát ott teljesen véletlenül hallottam, a környékbeli falvakba kimentem, mert az igazság, hogy ugye én nekem nincs kárpátai kötődésem, ilyen értelemben nekem a legelső kapcsolódásom Ukrajnával ez a fesztivál volt, ahol mentem, és Kárpátaira is később mentem. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes irányú volt a megismerés. És ugye azt kell talán érteni, hogy ugye Kodályék és Bartókék is mindig arról beszéltek, hogy amikor a magyar népzenét meg akarjuk érteni, akkor alapvetően ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy mi az, hogy magyar népzene, meg annak a történeti részét, akkor azért azt is értenünk kell, hogy a szomszédunkban, ami körbevesz minket, és hát tudjuk, hogy a népzene, néptánc, a folklórnak a jelleg és a logikája olyan, hogy ezek folyamatosan egymásra hatnak, és folyamatosan kapcsolatban, dialógusban vannak egymással. Nos tehát, hogyha ezt meg akarjuk érteni, akkor valójában azt is értenünk kell, hogy mi van a szomszéd területeken, mi van azokon a bizonyos rokon népek területén, ami szintén egy összetett kérdés, hogy mit nevezünk annak, és egyáltalán tehát így a nagy egészben, hogy néz ki a magyar terület, az, tehát sok tudásunknak kell lenni ahhoz, hogy a magyart magát megértsük. De és ilyen értelemben, amikor az ember a népzenével foglalkozik, akkor Magyarországon elérhető információ, tehát az archívumok, könyvtárok szintjén, magyar nyelven, akkor alapvetően a román, a szlovák népzenéről nagyon sok adatunk volt, de például amikor azt mondtuk, hogy Ukrajnában, az Ukrajna területén lévő különböző dialektusoknál milyen típusú zenék vannak, akkor valójában alig volt erről információ. És amikor mentem erre az útra, akkor valójában ezt próbáltam előtte, úgy akartam oda menni erre a koncertre, hogy gondoltam, hogy pár napot ott eltöltök a falvakba, de előtte majd utána olvasok, hogy mit található meg a magyar archívumokban és egyáltalán a könyvtárokban, és hát nagyon-nagyon karcsú adatok találódtak meg. Ehhez képest, amikor elmentem, egészen sokkoló volt, hogy milyen elképesztően izgalmas anyagot találtam ott a falvakon, úgyhogy valójában ez volt a kezdőlöket.
3: Mondjuk el, ha a helyismereted és magát ennek a kutatásnak a technikai kivitelezését, ugye nagyon izgalmas egy beszélgetésben hallottam, hogy hogyan sikerült eljutni a gócpontokhoz. Hogyan kell elképzelnünk egy belső ukrajnai ismeretlen vidéknek a felkutatását ilyen értelemben, ilyen megközelítésben?
2: Hát igen, itt nyilván csak az arról tudok beszélni, hogy én hogy építettem föl, de egyébként már nem csak így, több terepkutatásom volt különböző országokban. Én a legelső alkalommal itt egész egyszerűen próbáltam azt a logikát követni, hogy Kijevbe először egy központi archívumba kerestem szakembereket, hogy segítsenek nekem, és akkor ők egész egyszerűen azt mondták, hogy hát figyelj, nem túl bonyolult ez, menj be bármilyen faluba ezeken a területeken, és az idős asszonyok még fognak énekelni ilyen dalokat. Ugye mondták különböző további technikákat, de hogy az volt, hogy valójában így tudott az egész elindulni. De aztán utána ez egy 8 éves kutatómunka volt, hát utána egészen más típusú módszertanok alapján mentünk, de az elején ez a valójában teljesen szinte szerencseszerűen mentünk be egy településre, és akkor utána az idős asszonyok igazítottak minket útba, hogy hát vannak azok a települések a szomszédfaluba, ott is jól énekelnek, bár nem olyan jól, mint mi, de oda is nyugodtan elmehetnek, stb. Tehát, hogy ezeken a kézről kézre adás volt az elején az abszolút a módszer, és lényegében az egy megmerítkezés volt csak. És aztán később valójában itt egy professzionális stáb épült föl, tehát a Lembergi és a Kijevből is kutatók érkeztek, aztán utána különböző területekre, amikor mentünk, akkor helyben lévő közismert folkloristát is ugyanúgy bevontuk, tehát aztán egy nagyobb stáb jött létre, itt kb. 40 fő dolgozott az egész projekten, de az eleje az egy vakrepülés volt, és valóban egy megmerítkezés, az a vadregényesebb része volt, az első, hogy is mondjam, expedíció, de aztán utána ez nagyon gyorsan professzionalizálódott.
3: Ez egyfajta kincskeresés, ha jól értelmezem, legalábbis az első alkalom, első két alkalom biztos rengeteg kérdést tart magában ilyenkor a néprajzkutató, hogy mit fogok találni. Megérte az első kiszállás, az első kincsek felfedezése, milyen érzés volt?
2: Hát egyrészt azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem valamilyen szinten bárki, akinek olyan típusú munkája van, hogy gondolkodik és dolgokat próbál megérteni, az mindig kincskeresés. És ilyen értelemben ez a munka is természetesen az. És valójában, amikor professzionalizálódok, hát akkor is kincskeresés van, csak egyre jobban egy rendszer épül köré, és egyre pontosabban tudjuk megfogni azokat a pontokat, ami minket érdekel. Másfelől, hogy hogyan hatott rám, hát nyilván megváltozhatta az életemet. Tehát azért majdnem 10 évet töltöttem ezzel a projekttel, és az egész doktori kutatásom aztán erre épült. Szóval azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek ennek, és ilyen értelemben tehát meghatározó volt.
3: Mi az, amit fellelt ebben a munkában? Mi az, amit felszínre hozott legalább itt Európa nagyítón keresztül?
2: Ugye azt kell látni, hogy amikor itt volt egy sajátos nézőpont. Amikor ezt elkezdtem, akkor onnan néztem, hogy Magyarországon milyen információink vannak erre, vagy akár a nemzetközi szakirodalomban. És nagyon kevés anyagot találtam. De természetesen az ukrán kutatók ezeken dolgoztak. Tehát azért is voltak ezek a nagy társulások, amit elkezdtünk, mert itt valójában ugyanúgy Bartókik idejét kezdve körülbelül, tehát párhuzamosan ebben az időszakban ugyanúgy ott is elindultak és zajlottak a kutatások. Egész egyszerűen érdekes persze, hogy más történelem volt, a Szovjetunió egy egészen más karámba fogta a néprajzkutatás, mint a szatellitállamok története, meg ugye a személyeknek a kiáró képessége és a, nem tudom, tehát egy csomó különbség van, ezt nem nagyon lehet így most egy telefonbeszélgetésbe átvinni, de valójában a kutatások zajlottak, és ilyen értelemben, amikor professzionalizálódott és bevontam a környékben lévő kutatókat, akkor valójában az látszott, hogy egy korábbi kutatásokra abszolút fontos, hogy támaszkodjon ez a projekt. És amivel ugye tudtunk foglalkozni, az alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy itt próbáltuk azt abszolút és relatív ilyen kronológiában rendezni mindazt az anyagot, amit megtalálhatunk most egy-egy településen. Itt arra kell gondolni, hogy nagyon sokan arra gondoltak, legalábbis így Magyarországról nézve, hogy a Szovjetunió hatalmas dunyhája az egész népművészetet végül is eltüntette, és maradt az a szovjet réteg, amit a szovjet folklórnak is hívhatnánk, ez a komponált világ. És ehhez képest valójában azt vettük észre, hogy ha bemegyünk a kultúrházba, ami a szovjet folklórnak a legfontosabb reprezentatív tere volt, akkor sokkal inkább a szovjet folklórok jöttek ki először, de amint ezekből a terekből beszélgetések elegyedtek, akkor utána mondjuk kimentünk a házakba, elmentünk különböző más terekbe, egész egyszerűen megnyíltak egy sokkal régebbi rétegei a népzenének. Ráadásul Ukrajna függetlenedése óta valójában történt egy paradigmaváltás, és egyre inkább a szovjet múlt előtti dalokra fókuszálnak, és ilyen értelemben a műfáznak a tematikája is megváltozott az elmúlt időszakokban. Tehát azt látni, hogy azt tudtuk feltérképezni, hogy különböző időrétegekbe rendezve milyen típusú rétegei szólalnak meg a népzenének mai napig adott esetben. Nyilván itt most van egy nagyon nagy generációs váltás, ami azt látjuk, hogy a fiatalabb generáció, tehát az idősebb, ilyen általában 70-80 éves idős és leginkább asszonyoknál tudtunk gyűjteni. Tehát, hogyha még megnézzük az adatbázisainkat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan 90%-ban ez a korosztály, és ez a nemű emberekkel tudtunk, tehát idős asszonyokkal tudtunk felvételeket készíteni, megvannak az okai, de a fiatalabb generációnál ez a daltudás már eltűnik. Ez nagyon hasonlóképpen zajlódott le a 60-as évektől kezdve Magyarországon, és a határon túli területeken tolódott ki, tehát Erdélyben ez másképp zajlódott le, bizonyos értelemben felvidéken is, tehát a kisebbségi létenek más logikája van az egész dalkincsnek a megőrzésében, de az látszik, hogy itt most zajlik éppen ez a nagy változás. Tudnélik, amikor egy-egy településre elmentünk, akkor adott esetben egy olyan időszakot is meg lehetett hallani, egy különböző, leginkább szokásokhoz kötődő daloknál, ami jó eséllyel még a kereszténység előtti időszakból valamilyen módon származtatik. Aztán utána ugyanúgy meg lehetett találni adott esetben olyan típusú többszólamos dalokat is, ami nem a klasszikus kórusművészet több szólam, amit aztán a szovjet időszakban tömegesen elterjed a kultúrházakon keresztül, hanem egy más típusú több szólamúság, ami viszont valószínűleg az 1700-as évektől kezdve jelenik meg Ukrajnában, és terjed el tömegesen. Tehát az látszik, hogy ezek a különböző rétegek mind-mind egy-egy idős asszonynak a fejében, teljesen úgy, hogy ő ezt nem tudja, hogy melyik régebbi újabb, hanem mindegyiket szokták énekelni, és ezeket egyszerűen csak tudják.
3: Gyakorlatilag közel 10 éves munkáról beszélünk, egy óriási adattár is létrejön, amely ma viszont egy hatalmas alapanyagként szolgál a következő kutatásokra. Ezt az éppen időben gyakorlatilag ezt ma már nem lehetne megcsinálni ilyen módon, mert nagyon sokan már nem élnek ezek közül a hölgyek is, urak közül.
2: Ez így van, hát ki hitte volna 2013-ban, amikor elkezdtük, hogy egy ilyen körülmények közé kerül az ország, most gondoljunk erre az egészen elképesztő háborúra, ami ott zajlik. Ki hitte volna, hogy ez az egész anyag egy ilyen típusú kontextus kap. Tehát amikor én arra emlékszem, hogy az első években elkezdtünk ott dolgozni, hát a békeszigete volt Ukrajna. Tényleg, hát olyan egy elképesztően könnyű volt a terepmunka. Tehát tényleg nagyon jól éreztük magunkat, és ehhez képest milyen radikálisan változott meg az élet ebben az országban, és valójában most már egy ilyen terepmunkát lefolytatni, az egészen más, valójában nem tudom, hogy lehetne egyáltalán. És ilyen értem, és mutatja ez a program is, hogy ezek a fajta kulturális projektek minden nap, amikor elkezdjük, minden nappal valójában késésben vagyunk. És a kultúrának persze a jellege olyan, hogy állandóan változik, és minden generáció magával visz egy olyan tudást, ami aztán utána el fog tűnni, és megjelenek új típusú tudások egy másik generációba. Tehát ez magának a kultúrának a fontos jellegzetessége. Csak valójában a tudománynak a 20. századi, 19. század második felében kialakult tudása és módszertan alapján úgy tudunk most már engedni generációkat, hogy azért nagyon sok mindent megértünk és megtudunk arról, hogy hogyan gondolkodtak a világról.
3: Egy-két számadatot mondjunk, hogy hozzávetőlegesen hány felvétel, hány közösség, vannak-e ilyen, legalábbis nagyságrend szintjén vannak-e ilyen adatok?
2: Igen, most inkább a publikált részéről, mert egy nagyobb adatstruktúra van a háttérben, de egy 2000 dal publikálódott ebben a rendszerben. Ugye ezt, ha megnézzük a polyfoniprojekt.com adatbázist, akkor ukrán, angol és magyar nyelven elérhető a felület, tehát tényleg a mindenkinek csak javaslom, hogy nézzék meg. Rá tudnak szűrni, nagyon nagy munka volt maga a szűrőrendszernek a kialakítása, tehát ez a több ezer dalnál rá tudnak szűrni, mondjuk csak a karácsonyi, és a karácsonyi belül is a téli ünnepkör különböző napjainak a szokásaira rá tudnak szűrni a különböző hagyományok, esküvők, különböző lakodalma különböző szokásaira, de ugyanúgy a különböző balladákra, stb. Tehát, hogy hiába van több ezer, nagyon könnyen el lehet igazodni ezáltal a szűrőrendszeren keresztül az anyagon, rá tudnak tényleg néprajzi régiókra, településekre, akár énekesekre. Úgy képzeljék el, hogy amikor ilyen több szólamban énekelnek, akkor meg tudják külön egyesével hallgatni az énekeseket, tehát rekonstruálni lehet nagyon egyszerűen azt, hogy hogyan éneklik ezeket a több szólamú dalokat. És ugye, ami talán a legfontosabb, és ez nagyon nagy újítás volt, amikor elkezdtük 2016-ban vagy 17-ben publikáltuk a honlapot, 17-ben, akkor ez egy nagyon nagy újítás volt, most hogy ezt kimondtam, rájöttem, hogy 10 éve volt, és egy kicsit így megrettentem, szóval, hogy amikor ezt publikáltuk, akkor ez egy nagyon nagy újítás volt, hogy az egészet a YouTube-ra feltöltöttük a dalokat. Ez előtte nem nagyon volt standard, általában az akadémiai tudásanyagok azok ilyen belső videótárolókban voltak, és valójában most úgy tudják megnézni a YouTube-on az emberek, sok videó milliós megtekintéssel egyébként, hogyha rákattintanak a leírásnál lévő linkbe, akkor utána egy teljes kontextus kapnak, mert a honlapon elviszi őket, és egy csomó mindent elmagyaráznak arról az adott dalról. Tehát mondjuk a számokban egy ilyen 150 településnél rögzítettünk, és hogyha látják azt majd, hogy micsoda gazda kontextus van minden egyes dalnál, tehát a dalszöveg leíratoktól kezdve, a különböző tudományos metaadastruktúrákon keresztül, szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép munka lett.
3: A Polyfoni projekt gyakorlatilag egy olyan projekt, amelyet 2022-ben Európai Parlament Európai Polgári Díját is megnyert, amely tényleg kiemelkedő azért vidékünkön.
2: Ez így van, mi is nagyon örültünk, és ugyanúgy ennek az ukrán elismerésnek is nagyon örülünk, szóval tényleg sokat dolgoztunk vele, és amikor ezen dolgoztunk, egyáltalán nem gondoltuk volna, hogy ilyen utóélete lesz. Egyszerűen csak szerelmesek voltunk ebbe az anyagba, izgalmas volt ez a munka, izgalmas volt fölépíteni, izgalmas volt rendszerbe rakni, és aztán utána mi magunk is meg vagyunk döbbenve, hogy micsoda nézettségei vannak a videóknak a YouTube-on. Tényleg mai napig Amerikától Kínáig mindenfele előadás sorozatokat kérnek a témában, már az egész kutatásról ilyesmi. Tehát mi magunk se gondoltuk volna, hogy ilyen szinten sikeres lesz.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szánt ránk, sok erőt és kitartást kívánok. Lesznek-e kutatások zárszóként, lesznek-e hasonló kutatások, vagy mikor ér véget egy ilyen megkezdett projekt? Van egyébként ennek vége, vagy ez egy folyamatosan mindig csiszolásra szoruló munkát jelent majd?
2: Hát, mint ahogy említettem, a generációk csatlakozása és változása kapcsán, ez egy folyamatosan izgalmas kérdés, hogy egy adott közösségnek hogyan gondolják el a világot. Tehát ilyen értelemben ennek soha nem szakad vége. Az lehet, hogy az én életemben az én kutatásom majd vége szakad, de hogy biztosolja ezt a folyamatot, akkor tudják jó és komplex dialógusba kerülni ezzel a témával a következő kutatógeneráció is, hogyha az előző kutatógeneráció izgalmas és sok adatot tudott szolgáltatni az utókornak. Tehát ilyen értelemben ez nem csak egy személynek a kutatása, vagy abban a léptékbe kell gondolkodni, hanem itt valójában a tudomány az generáció adja át a következő generációnak a tudását, a módszerét. Az új generáció azt mondja, hogy hát ezt ő nem így csinálta, van ez másképp, másra kérdezett van, stb. Szóval ezek mindig ilyen izgalmas témák, de alapvetően én a saját szempontomból szeretnék még Ukrajnában ugyanúgy eljutni és a témával foglalkozni. Szerintem nagyon izgalmas lenne megnézni, hogy azok a települések, amik 10 évvel ezelőtt rögzítettünk, ott most mi van, és mi zajlik, főleg ráadásul egy ilyen kontextusban. Szerintem ez egy izgalmas kutatási téma lenne, de ez most nem a közeljövőben lesz.
3: Nagyon szépen köszönjük a beáldott munkát.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bot Miklóssal, zeneszerzővel, néprajzkutatóval, a Budapesti Hagyományok Háza főigazgatójával beszélgettünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió kárpátaljai magazinműsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Emelik a megváltozott munkaképességű emberek ellátását és a szociális ágazatban dolgozók, illetve a nevelést és oktatást segítők bérét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, januártól 10%-kal nő a megváltozott munkaképességű emberek ellátása, azoknál pedig, akik már betöltötték a 65. évüket, a juttatás nem lehet alacsonyabb 12 000 forintnál. A nevelést és oktatást segítő dolgozók két részletben számíthatnak béremelésre. Az első részletre már októbertől. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget nyújtson az autósoknak, közölte Magyar Péter szombaton közösségi oldalán. A miniszterelnök kiemelte, olyan megoldásra van szükség, amely a védettárral ellentétben nem okoz készlethiányt és nem terheli meg havonta több 10 milliárd forinttal a költségvetést. A kormányfő posztjában arról is beszámolt, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel áttekintették a bel- és külgazdaság irányait, valamint a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokat. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit azt írta, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. A korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 26-27-es tanévre. Hozzátette, a magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem lehet még egyszer pártpolitikai érdekek áldozata. Növelni a kormány a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát, ezt prioritásként kezeli, hangoztatta a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy lakosságarányosan az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. Különleges 168 órás megszakítás nélküli imaláncra hívja a Magyarországi Református Egyház missziói szolgálata az egyház minden gyülekezetét 2026. október 5-e és 11-e között a tisztújító választásokhoz közeledve. Az imádság évében szervezett kezdeményezés célja, hogy a lelki megújulás és az egység jegyében közösen kérjék Isten vezetését az egyház jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. A hívőket arra buzdítják, hogy vállaljanak egy-egy órát, és kis csoportban, családi körben vagy egész gyülekezetként kapcsolódjanak be a folyamatos könyörgésbe. A lelkipásztorokat arra ösztönzik, hogy szervezzenek helyi imacsoportokat és bátorítsák a presbitereket, illetve a gyülekezeti tagokat a részvételre. Az elinduláshoz szükséges útmutatók, inspirációs anyagok, valamint a jelentkezési és időpontfoglalási felület a hivatalos honlapon érhetők el. 5. alkalommal rendezik meg október 1-e és 3-a között a Dunamelléki Reformátusok legnagyobb találkozóját, a Rádai Napokat, amelynek idén a bácskiskunsági és a baranyai egyházmegyék adnak otthont. A csütörtöki tanulmányi napnak Mohács ad otthont, ahol a Mohácsi Vész 500. évfordulójához és a hercegszőlősi kánonokhoz kapcsolódóan az egyház sorsfordulók alatti jelenlétéről tanácskoznak. Pénteken felfelé hangolva jelmondattal ifjúsági napot tartanak budapesti és vidéki helyszíneken, amely egyszerre nyújt lelki feltöltődést, közösségi élményt és pályaorientációt a diákoknak. A háromnapos rendezvénysorozat szombati gyülekezeti napját Kecskeméten rendezik meg, ahol istentisztelettel, koncertekkel, kiállításokkal és családi programmal várják az érdeklődőket. A szervezők tájékoztatása szerint a különböző programokra szeptember 20-áig, illetve 25-éig lehet regisztrálni az esemény hivatalos felületein. Új Borsod-Abaúj-Zemplén megyei regionális villamos vasúti rendszer előkészítése kezdődik meg a közeljövőben, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A cél egy olyan, a meglévő infrastruktúrára épülő hálózat kialakítása, amely Tiszaújváros, Miskolc, Kazincbarcika és Ózd térségét is összekapcsolhatná. A tramtrén lényege, hogy a vasútvonalat összekapcsolja a villamos vonallal, így a megállók sokkal több ember számára lesznek könnyen elérhetőek. Hasonló rendszer már sikeresen működik Szeged és Hódmezővásárhely között is. A tervezés most indul, a megvalósítás pedig hosszabb távú feladat lesz a térségben. A bejelentés aktualitását az adja, hogy a Miskolc és Tiszaújváros közötti vasútvonalat szeptember 1-én újra nyitották.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Apikén.
1: Bogyós gyümölcske. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
6: Mindenki nagyon kényelmetlenül érezte magát, mikor sírva fakadt. Miért sír a drága nagymama? Kérdezte az árva, odahajolt hozzá egészen. Décsiné érezte, hogy hevesen utálja. Az úr adta, az úr elvette, mondta a pap tárgyilagosan. Ezek a hülyék azt hiszik, Editet siratja. Megkereste a zsebkendőjét, a rémület, hogy elkente a festéket az arcán, visszafogta a könnyeit. Összeborzongott, mikor meglátta a pirított hagymát a sűrű forró zsírban a krumpli főzelékes tál mellett. Éhen fog pusztulni ezek között. A főzelékkel kínlódott, amikor megérkezett Kun László. Janka nem tudta biztosan, hogy köszönt-e, valamit minden esetre mondott, nem lehetett érteni, hogy mit. Poros volt a ruhája, a mellénye, a cipője meg olyan, mintha sokat gyalogolt volna. Szuszu gyűrte lefelé a krumpli főzeléket, nem mert az apjára nézni. Vajon hozott-e édesapa szőlőt a kertből? Ha a temetés után egyedül maradnak, bizonyosan ide adja, úgy, hogy nagyapa ne lássa, majd megeszik valahol hármasban. Nagyapa azt mondja, születig nem szabad még csak meg se kóstolni. Édesapa azt mondja, azért van, hogy a család egye. Vajon hova tette, ha hozott, nem látná a aktatáskát? Vitamin, mondja édesapa, szőlőcukor. A vitamin nagyon fontos. Lám, még ilyen napon is kimegy a szőlőért, olyan irdatlan messzire. Anyica nem vette észre, hogy hiányzik a kert kulcsa. Nem is mondta meg neki, mert Anyica annyira fél nagyapától, hogy azonnal kival mindent, ha kérdezik. Tanács. Jobb, ha a tanácsban van édesapa, mint ha a szőlőben. Kun László kezet se mosott, leült az asztalhoz. A pap nem kérdezett semmit, úgy tett, mintha rá se figyelne, pedig szinte belemerevedett, úgy figyelt. Elfelejti-e az imát az istentelen? Nem felejtette el. Sápadtan, valami ismeretlen restséggel az arcában ismét visszatette a kanalat, amelyet már gépiesen felvett, összefogta a kezét, és elmondta ugyanazt az imát, amelyet az imént a lánya, azzal a vérévé vált szokással, amely éber volt a legkuszáltabb gondolatok között. Evett három kanállal a kihűlt levesből, aztán eltolta a tányért. Nem kínálta senki. Janka adott neki a főzelékből, beletúrta villájával, aztán ivott. Két pohár vizet is megivott. Talán beteg, gondolta a pap. Ilyen sápatnak nem látta sohasem. Rettenetes betegségeket képzelt el, pusztító, gyorsan végző nyavajákat. Az úr megcsúfolja az ő ellenségeit. Hirtelen nyugtalan lett, állt volna fel az ebédtől. Nem emlékezett pontosan, mit mond az egyházjog, lehet-e reaktiválni egy nyugalmazott lelkipásztort? Törte a fejét. Ha Kun László meghalna, lehet-e belőle újra tarbai lelkész? Janka is a férjét figyelte. Kun László máskor azonnal észrevette, hogy nézik.

villamos vízre, legalább gyümölcsre, de nem volt semmi. Janka nem mert gyümölcsöt venni az apja miatt. Majd elepett valami friss ízért, egy szemszőlőért. Felnézett, elfogta a Zsuzsanna tekintetét. Zsuzsanna kék szeme nevetett. Visszamosolygott rá minden öröm nélkül. Az asztalt az étkezés végén Kati szedte le. Mindenki a ruháját igazgatta. Décsiné fésülködött az ügyetlenül elhelyezett tükör előtt, Janka és Zsuzsanna a hálóban voltak Kun Lászlóval, Szuszu a szőnyegen térdepelt, és a cipőrongyal fényesítette az apja cipőjét. Janka meg a fekete ruhát kefélte a hátán, meg a könyökén. A pap a kancellárián öltözött. Az árva már készen volt, kinásítozott a padon. Szuszu felnézett az apjára, és megkérdezte tőle, hova tette a szőlőt, amelyet a kertből hozott. Janka kezében megállt a kefe egy pillanatra. Aztán sebesen tovább tisztogatta a fekete kabátot. Ez a fehér csík a verőce mesze, gondolta Janka. Milyen ostoba volt, hogy nem tudta azonnal magától. Elkészült a keféléssel, elfordult a férjétől, feltette a gyászkalapot, s azonnal az arcába eresztette a fátyolt. Nem látszott semmi a szeméből, a fekete fátyolon keresztül titokzatos, és valahogy egészen más volt, mint amilyen valójában. Annuskát várta a szőlőben, de Annuska nem ment el. Azért nem tudott lenyelni egy falatot sem az imént. Hát persze. Zsuzsanna megérezte, hogy bajt csinált, tehetetlenül állt az apja meg az anyja között. Janka sürgött forgott, hozta a Kun László kalapját, Zsuzsannának is fejébe nyomta a nagy karimájú szalmakalapot, amelyben valaha az árva került hozzájuk. Mindnyájan kesztyűt húztak, Zsuzsanna odaadta a kezét az anyjának, s valami meghatározhatatlan rémületben lépdelt mellette. Anyica! Apja arca mozdulatlan volt, majdnem unatkozó. Bánom is én, ez volt az apja arcán, hát tudjátok meg, nem érdekel. Szuszu pontosan tudta, miért volt az apja a szőlőben, s valami rejtelmes módon azt is megérezte, hogy most a közepén vannak valaminek, aminek valaha eleje volt, és folytatása lesz. Anyica úgy szorította a kezét, hogy fájtak az ujjai. Iszonyatos volt a fátyol közelsége, annak is fekete szaga volt. Kati néni azonnal sírva fakadt, ahogy meglátta őket. Neki nem volt fátyol a fején, hanem kendő. A keze kidagadt a kesztyűből, bizonytalanul billegett a szűk lakcipőben. Janka nagyon egyenesen tartotta magát. Belekarolt a férjébe. A kapuban még egyszer összevesztek a sorrenden. Apa nem akart az árva nélkül menni. És akkor Kun László eldöntötte a kérdést. Menjen az apósa előre a két gyerekével, ő, Décsiné, Kati meg Szuszu majd utánuk mennek. Zsuzsanna megmeredt a rémülettől. Anyica nélkül lássa meg a halottat. Megrántotta az anyja kezét. Szuszu velem jön, mondta Janka nyugodtan. Mindenki ránézett. A pap lélegzete elakadt a méregtől. Janka lépett ki elsőnek a kapun. Ő is ült be a kocsiba először, s egy pillanatig el nem engedte Zsuzsannát. A pap mellé ült, a gyerek közöttük szorongott, az árva elől szállt be a sofőr mellé. Már indultak is. A pap hallgatott. Az a nevetséges érzése támadt útközben, hogy fél Jankától. Undorodva fészkelődött a kocsiban. Itt kell ülnie a tanács autójában, és még megjegyzés sem tehet, mert egyszerűen nem tudott más megoldást találni. Taxin menni temetésre, vagy akár esküvőre is, kihívó, Istennek nem tetszhető dolog, pazarlás és döjfösködés egyszerre. Konflikt nincs a városban több, csak kettő. Abból egy a kórháznál, a másik az állomáson. Konflison érkezni hasonlóképpen kihívó, sőt,

0: bohémes is. Régen a század elején minden valamire való embernek volt saját kocsija, a gazdáknak is. Érteküldték a papért. A háború előtt pedig volt az egyháznak egy járandósági kocsija. Azon jártak templomba, temetésre, ha valami különösképpen indokolta a kocsi használatát. Most ülhet ebben a fertelmes gépben. Világszégyene, lobog a piros zászló a hűtő mellett. Ezt is el kell fogadnia, míg el nem következik a leszámolás órája, mint Isten külön kegyelem jelentő büntetését. A kocsi, a zászló, Kun László késése annyira elvonta a figyelmét, hogy már a temető soron jártak, mikor eszébe jutott Edit. Janka egyetlen egyszer se szólt senkihez. Szuszu, aki rendkívül szeretett autózni, félelmében és szomorúságában kise nézett az ablakon. Az anyját bámulta, hozzátörleszkedett, a vállához szorította a homlokát. Máskor mindig azonnal választ kapott az ilyen apró kedveskedésekre. Most nem. Janka fogta ugyan a kezét, de nem vette észre, mit csinál. Állandóan az utat nézte a fátyol alól. Még az árva is csukott szemmel ült, gondolkozott. Nem szólt Annuskáról, elég lesz szenzációnak, amikor meglátják a ravatalozóban. Ördög vigye Annuskát, van neki fontosabb problémája is mára. 5-kor taggyűlés, ő meg fújhatja itt a zsoltárt, vagy 4-ig. A kocsi a temető külső kapujáig vitte őket, és ahogy kiszálltak, azonnal visszafordult a többiekért. A kaputól még jó 10 percre volt az út a ravatalozóig. A pap kihúzta magát, és messze nézett, hogy meg ne kelljen látnia a Jézus szobrot, amely a temetőfal repkényben őtte fülkéjében állott, s azt a szomorú időt idézte, mikor a temetőt megnyitották, és közös lévén más hitbéliekkel a város megadta az engedélyt a katolikusoknak a szobor állításra. Faragott kép, bálvány. Belekarolt Jankába. Nem mintha kívánta volna a közelségét, de ez volt a szokás. S az árva is minden utasítás nélkül kézen fogta Zsuzsannát. Janka megigazította a Szuszu kalapját, ahogy elibük kerültek. A pap rápillantott, síre, de nem sírt. Teljesen idegen volt, mint egy ismeretlen. Honnan szállt bele az a vakmerőség, hogy Zsuzsannát a parancsa ellenére magával hozza? És hogy merte kimondani azt a becenevet, amelynek a használatát már évekkel ezelőtt megtiltotta neki? Feldúlta az anyja halála, próbált magyarázatot keresni, s ebben már-már megnyugodott. Sok könnyet látott ő kicsordulni, sok meggondolatlan mondatot hallott életében, amíg temetett. S bár a halál örvendetes egyesülés Istennel, az ő esetükben pedig a kegyelem sajátos megnyilvánulása, Jankától igazán nem várható, hogy józanul tudjon gondolkozni, úgy, ahogy egy református keresztjén nőhöz illik. Az izgalom és a szomorúság nyugtalanná és fegyelmezetlenné tette, gondolta. De ugyanakkor valami különös zavarral azt is észre kellett vennie, hogy Janka se nem nyugtalan, se nem fegyelmezetlen. Ismét rápillantott. Janka most viszonozta a tekintetét a fátyolon keresztül. Az arca, mintha megtelt volna tartalommal. Most majdnem szép volt. Apám, mondta teljesen nyugodtan, de nagyon csendesen. Kereste a minap azt a gyászjelentést, ami hiányzott, amit Sárádra akart elküldeni Dániel bácsiéknak. Én vettem el, azért nem találta. Elküldtem Anzsunak. Az Isten fogta vissza a kezét, hogy nem ütött rá. Janka! Kirántotta a karját a karjából, nem tudta elviselni az érintését. Janka, még a fátyol alatt is jól látszódott, elmosolyodott. Szólt a gyereknek, odahúzta maga mellé. A pap az árva után kapott, megszédült dühében. Az Isten áruló felesége. Ő meghívta Annuskát, hogy megmutassa az úrnak alázatos szívét, Janka pedig Anzsut orvult titokban áruló módon. Micsoda temetés lesz ez? Megterített a lánynak az ő megkérdezése nélkül. Lám a közellétére, csak a puszta lehetőségére annak, hogy ismét látják Annuskát, megbojdul a ház, omlik, mozog, a galambokból kígyók válnak. Hát nincs senkije, csak ugyan, csak ez a fiú itt, akivel az úr megáldotta kegyelmesen, hogy mégse legyen olyan egymaga a földi világon. Ez a hűséges, engedelmes, jó erkölcsű, szelíd, az egyetlen Isten félő a gonoszok között. Janka ott lépegetett előtte a gyermekkel, lassan, nyugodtan ment, mint akinek tiszta a lelkiismerete. Mi lakik az emberekben? Egyszer, egyetlen egyszer szegte meg a parancsát mindmáig, mikor írni próbált annak a romlásba rohanónak. Akkor azt hitte, kiverte belőle a gonosz gondolatokat örökre. Ez a Kun László hatása, gondolta. Az antikrisztusé, akivel él. Ha nem házasodik meg, ha nem enged a test kísértő szavának, most csak a könyvek vannak, a szent szolgálat, az úr szava, a püspökség, talán egy katedra is a teológián. Sóbár sose házasodott meg, milyen igaza volt. Lehet, hogy mind a két gyereke terhelt. Idáig csak Annuskára gyanakodott. Nagyot lélegzett, lassította a léptét, mert már odaérkezett a lépcső aljára. Pár lépés még, és meglátja a koporsót. Légy csendes szívvel, mondta önmagának. De nem volt benne csend. Tiltakozás volt, harag, szégyen és gyűlölködés. Nem gondolok Jankára, próbálta megkötni a gondolatát. Editre gondolok. De nem tudott másra gondolni, csak arra, hogy Janka ellopott egy gyászjelentést. Valaki ráköszönt, fogadta. Janka megállt a ravatalozó ajtajában, hogy előre engedje az apját. A pap lépett be elsőnek, utána az árva, Janka mögöttük ment, fogta a Szuszu vállát, magához szorította, ahogy csak bírta, mert Szuszu reszketett félelmében. Kun László a kapuban várta vissza a kocsit. Ott hagyta a két vénasszonyt a kertben. Nagymama visszataszítóbb volt, mint bármikor. A fátyol valami különösen romlott jelleget adott az arcának. Meg kellene mondani neki, hogy törölje le a festéket. De ilyesmit csak az apósa szokott mondani az embereknek. Ilyesmiről lehetetlen beszélni. Milyen kellemes nap van. Gyönyörű szeptember. Jó volna most egyedül beülni a kocsiba, elmenni rajta 100 meg 100 kilométernyire. Remekül tud kocsiban aludni. Jó volna megérkezni valami kényelmes, világos szállodába, zenét hallgatni. Kun László szerette a zenét. Semmi izgalmat nem érzett. Elővette a ráspaját, megtisztította a körmét. Mennyi emberrel kell ma kezet fognia? Jöhetne már a kocsi, a végén még csak ugyan későn érnek ki. Rémes ez a város örökös pletykáival, kicsinyes gondjaival. Szegény Zsuzsanna, hogy meg lehet ijedve most? Ha már fenn volt a kertben, igazán hozhatott volna neki egy kis gyümölcsöt. Janka, ahogy felnézett, ahogy leeresztette a fátyolt. Ugyan mit írhatott Annuskának abban a levélben, amelyet az öreg kikapott a kezéből? Jankával olyan keveset beszélt életében, hogy még a fantáziája irányát, az észjárását sem ismerte. Nem tudta elképzelni, mit gondolhat most. Miért ment ki a szőlőbe, miért akart találkozni Annuskával. Mit tudhat Janka? Ha Annuska szóba került, nem volt róla egy jó szava sem. Valami mégis azt mondta benne, hogy Janka tudja, hogy szereti Annuskát. Ha csak azt hinné, hogy külön zavartalanul próbált beszélni vele, kifaggatni, mit csinál odafenn, igaz-e, hogy együtt él valakivel, mint Franciska mondja, vagy férjhez ment időközben, nincs az a különös pillantása, az a soha se látott arca a fátyol alatt. Lehet, hogy Janka szereti őt. úgy szereti, mint egy férfit. Az éjszaka jutott az eszébe, majdnem felnevetett. Tud is ezt szeretni, de akkor mi baja van? Meglátta a kocsit az utca hajlatában, bekiáltott az udvarba a két öregért. Décsiné boldog volt, hogy indulnak, és az volt Kati is. Kati most ült életében először autóban, és meg volt dicsőülve. Kun László előre ült a sofőrhöz, kezet fogott vele. Kati csak nézte. Kun László vele is kezet szokott fogni születésnapkor, új évkor, nagy ünnepen, de sosem így. És hogy beszélgetnek, mintha barátok lennének valami benzinről, útépítésről? Kun elvtárs, azt mondja neki a sofőr. Kun elvtárs, nem sül ki a szeme, ezekhez adta magát. Könnyű is ott ülni a tanácsban, aztán ugratni a többit. Szegény kefegyáriak meg szakadjanak meg a munkától. Norma. Az ilyen találja ki a normát, mint Kun László. Kulturális ügyosztály, ott dolgozik paplétére. Janka azt mondja, a mozi, meg a könyv, meg a színház, az a kultúra. Hát jóféle filmeket csinálnak. Az ember ki nem látszik a munkából. Aztán, ha nagy ritkán el tud szökni egy nyavajás moziba, hát nem azt kell néznie, hogy ott is csak dolgoznak, meg dolgoznak. Egész idő alatt azt hallja a moziban, Selejt, meg Norma. Bányásznak, aztán beszakad a bánya a fejük felett. Nézze a jó fene. Neki szép zene szóljon, aztán táncoljanak, aztán egész másfajta emberek legyenek a filmen, mint amilyen ő. Csináljanak mást, mint amit ő tud, vagy megszokott. A háborút meg elő ne hozzák megint, mert még álmában is sikít, ha ráviszi valami rémes álom, hogy jönnek a katonák. Kultúra, az ilyenek csinálják, mint ezek. Ilyen jeles egy napon, ilyen nagy alkalommal, hogy nem által benzinről fecsegni, nemhogy imádkoznék inkább, az a mestersége. Hát ez a festett pofájú itten, hogy nem restelli magát, megismerte a teremtő, előbb ment el a lánya, mint ő. Mire marad itt magnak? Ugyan mire? Olyan sovány, mint a cérna. Még őnála is sokkal soványabb. Elkölti a pénzét pirosítóra. A haja is ki van bodorítva. Azt gondolja, attól szebb. No, elviszi már innen az ördög az esti vonattal. Hogy húzigálja az orrát? Bizonyosan nem tetszik neki, hogy itt kell ülnie mellette, a cseléd mellett. Azt hiszi róla, hogy cseléd. Cseléd ám, vén szégyentelen. Családtag ő, nincsenek már cselédek. Ahhoz volna esze, hogy rázza a rongyot. Pedig neki is csak áll a kaszás, még hamarabb, mint másnak. Szegény lelkem, hogy ilyen anya szülte, attól lehetett az a hiba a fejében. Hát vajon az a másik útállat eljött-e? Hát ha nem. És akkor nem kell zargatni Rozikát a kanálért. Ha nem hívták volna, itt lenne, mert mindig azt tette, amit nem szabad. Amit megparancsoltak neki, arra mindjárt azt visította. Nem, nem! Árpádka, az volt ám az engedelmes. De jó szelíd fiú volt. Azért fogta meg Béresné. Micsoda szégyen ez is. Hányszor akart már szólni neki emiatt, aztán valahogy nem jön ki szó a száján. Mégse lehet ilyesmiről beszélni, ha nem kérnek tanácsot az embertől. Noha Annuska eljött, majd örül az apja, beutálta születésétől. Máig hallja a hangját, ahogy a kancellárián azzal a fiatal pappal ordítozott, aki a veresbolond előtt volt, hogy a fenébe hívták már valami Antal, hogy Korinna... De hát minek Korinna? Az meg csak állt és makogott, mint a nyúl. Décsiné elővette a puderdobozát. A parókián a papok előtt nem merte megigazítani az arcát, de ez a cseléd itt igazán nem feszélyezi. Kun László meg most háttal van neki. Csak a vejétől félt. Ahhoz valami kétségbe esett igyekezettel még nyájas is próbált lenni. Valahányszor eszébe jutott, mindig elhessentette a gondolatot, hogy esetleg ezentúl nem kap pénzt. Azt mondta magában, pap nem tehet ilyet. Valahol a Bibliában benne van, hogy az özvegyeket elhagyatottakat is tápolni kell. Lám azt az ellenszenves árva fiút is magához vette. De ide nem költöznék semmiképpen, megbolondulna ebben a házban. 8-kor indul a vonata, egész éjjel utazni fog sajnos. Vergődhetik át 1 óra körül a nyugatiról a délire. Azt se tudja pontosan, mikor érkezik meg Fehérvárra. Ott megint át kell majd szállnia, rémes. Visszafelé egyébként nincs is úti költsége, ugyan honnan is lenne, az is kész csoda, hogy idáig telt rá. Majd kifizetik ezek, szívesen kifizetik, hogy itt ne maradjon náluk. A gyász nem valami nagy, állapította meg. De mindjárt az jutott az eszébe, hogy miért is lenne, mikor benne sincs más érzés, csak annak a kívánsága, legyen már vége a temetésnek, és mehessen haza. Vajon akkor se szerette volna jobban Editet, ha Oszkár nem imádja annyira? Mennyire féltékeny volt rá, mikor még csak a bölcsőjében feküdt, és az Oszkár óralánca után kapkodott? Hogy idegesítette, mikor Oszkár a hátán lovagoltatta, vagy a nyakába ültette, ha nyafogott, hogy elfáradt? Edit kezelhetetlen kisgyerek volt, de Oszkár értett a nyelvén. Neki engedelmeskedett is, nem úgy, mint később az anyjának, sírva és gyűlölködve, hanem nevetve, szívesen. Oszkár valami nevet is adott neki, ha rossz volt, s az a név külön felingerelte mindig. Idegen név volt, nem magyar, s ő valami frivol célzást sejtett benne az Oszkár legény életére, azokra az évekre, amikor külföldön csavargott, és festeni tanult Firenzében és Párizsban. Hogy is volt az a név? Mikor Edit jó volt, Ditkének hívta. Mikor rosszalkodott, azt mondta, most elment a jó kis Ditke, itt az ő másik kislánya, a rossz kislánya. Hogy hívta Oszkár Editet, mikor engedetlen volt? Ez volt a varázsszó, amelyre Edit arcán megjelentek a gödrök, a ricinus lement a torkán, abba maradt a bőgés. Emiatt a név miatt is haragudott Editre. Oszkár neki soha nem adott semmiféle becenevet. Micsoda rút temető ámult el, amikor meglátta a betonfalat, amelynek szívalakú mintáin át rettenetes síremlékek fehérje villant a szemébe. És az a Jézus? Majdnem elnevette magát, aztán legnagyobb csodálkozására azt érezte, hogy kezd ideges lenni. Majdnem szomorú, és fél is egy kicsit. Nem látta Editet, mióta férjhez adta. Milyen lesz halottnak? Oszkár, ha megérte volna, most sírna. Oszkár szerette Editet. Most hirtelen a név is eszébe jutott. Nem kell karalábé? Kérdezte Oszkár, és gyönyörű kezével magasra tartotta az Edit tányérkáját. De hiszen Ditke szereti a karalábét, hát nem Ditke ül itt a mami ölében? Megint az a rossz kis Korinna? Edit hangosan, csengően elkacagta magát, és kinyitotta a száját a kanál felé. Tizenegy. A koszorún Anzsu átdugott egy gajat, annál fogva vitték. Nem volt nehéz, csak vigyázni kellett rá, le ne sodorjanak róla véletlenül egy angyalt. Nem szálltak villamosra, Annuska nem akart találkozni senkivel. Innen a fügekertből elég hosszú út volt gyalog. Meg kellett kerülni az akácost a kunhalom alatt. Azon túl volt az új temető. Mindkettőnek melege volt. Anzsu izzadt a bekecsben, Annuska a köpönyeg alatt, a sűrű szövésű fekete kendőben. Kora tavasztól mezít láb hajadon fővel járkált, a harisnya is zavarta. Rossz kedvű volt, nem a temetés miatt, de Anzsu azt mondta, esze ágában sincs felköltözni Pestre. És mikor megpróbálta értelmesen megmagyarázni neki, hogy itt nem maradhat, elkezdett ordítozni vele, s olyan ocsmányul káromkodott, hogy meg sem merte említeni, legalább árut adjon vele, hadd küldhessen valami pénzt Télire. Anzsu tudta, mi furkálja, rá nézett, ahogy mentek az erdő peremén, de nem szólt hozzá. Elzavarta ő Cukkerévát is, mikor azzal bosszantotta, hogy mutasson valamit a tanácsnak, meg hogy hadd küldjön ki hozzá embereket, meg újságosokat, hadd írják meg róla, milyen ügyes kezű, fúrófaragó ember. Még munkát is szereznek számára, népművész lehet belőle, azt mondta. Menjenek a fenébe, hagyják őt békén. Még majd megbámulják vénségére, mint a csudabornyút. Ez az Éva nyakára csődítette volna az úttörőket is, hogy tanítsa meg az iskolásokat faragni. Hogy is ne, hogy hálából majd az úttörők is tápolják, mikor jön Homok Péter, meg a tanács járjon utána, mint ha más se hiányoznék. Még talán le is fényképeznék, mikor farag, moziban mutogatnák. Éppen arra szülte őt az édesanyja.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter esernyője.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
6: És a gyerek.
8: A gólya kalifa.
9: Foszti fiú esete.
10: Pilátus testament.
11: Szigetkék.
12: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

is. Tőled még fölherül a lomha is. Csak te tartod friss melegben a gyomort, bort ígyunk hát így hidegben, bort, bort, bort.

0: Natura. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Új honlapok segítik a református oktatás és hittanoktatás szereplőit. A refoktatás.hu az oktatási szolgálat általános honlapjaként működik, míg a refhittan.hu kifejezetten a hittan oktatási tartalmaknak ad otthont. Bruckner László, a Református Egyház oktatási szolgálatának főigazgatója elmondta, hogy a felületek célja a megbízható tájékoztatás és a református értékek közvetítése. Az oldalakon hírek, események, dokumentumok, valamint szakmai háttéranyagok és jó gyakorlatok is elérhetők. Lenkeiné Teleki Mária osztályvezető kiemelte, hogy a hittan nem csupán tantárgy, hanem lehetőség a közösséghez kapcsolódásra és a keresztény értékek felfedezésére. A felületek személyesen a pedagógusoknak, szülőknek, intézményeknek és a református közösségek érdeklődőinek nyújtanak segítséget. Az online oldalak folyamatosan bővülnek, új dokumentumokkal, hírekkel és szakmai anyagokkal frissülve a jövőben is. A fejlesztés célja, hogy átlátható és egy helyen megtalálható információkkal támogassa a református oktatási közösség mindennapjait. Több mint 100 000 új hallgató kezdi meg tanulmányait idén ősszel, ami a Mind Diák Szövetkezet szerint jelentősen átalakíthatja a diák munka erőpiacot. A tanévkezdéssel a fiatalok a nyári időszaknál kevesebb órát vállalnak, de a hosszú távú gyakornoki programok többsége változatlanul működik tovább. Göbl Róbert vezető tájékoztatása szerint szeptember közepétől a diákok az iskolai elfoglaltságaikhoz igazítva keresnek munkát, mint egy svéd asztalról válogatva a lehetőségek között. A szezonális nyári munkák kifutásával ősszel a pénzügyi, az IT, a mérnöki, a HR, a marketing, a jogi és az adminisztratív gyakornoki pozíciók kerülnek előtérbe. A hallgatók körében határozottan a fehér galléros foglalkoztatás viszi a prímet, kiemeltek az irodai tevékenységek és a szolgáltató központokban végzett nyelvi munkák. Először találkozhattak egyetemista mentoraikkal a Miskolc környéki kis településeken élő 7.-8. osztályos diákok a Miskolci Egyetemen rendezett tanévnyitó élménynapon. A Tanítsunk Magyarországért program idén 142 miskolci egyetemista mentort vonultat fel, akik 642 általános iskolás tanulót támogatnak szerte a megyéből. A pénteki rendezvényen a gyerekek látványos fizikai kísérletekben és tudományos ismeretterjesztő foglalkozásokon vehettek részt, amelyeken keresztül kinyílhat számukra a világ. A program célja, hogy a kistelepülésen élő fiatalok személyes kapcsolat révén olyan kompetenciákra és élményekre tegyenek szert, amelyek segítenek a továbbtanulásukban. Az egyetemisták szeptember 11-éig még jelentkezhetnek mentornak, amiért havi 60-65 000 forintos ösztöndíjat kapnak, aminek egy részét a diákokkal közös programokra kell fordítaniuk. 35. születésnapját ünnepelte a daganatos betegeket és hozzátartozóikat segítő miskolci székhelyű, az Életért a Rák Ellen Egyesület. A közhasznú civil szervezet pénteken a Megyeháza éttermében tartotta meg a jubileumi ünnepségét, amelyen a város képviseletében Matiscsák Éva alpolgármester is részt vett. Az Egyesület fő céljai közé tartozik a rákbetegek testi, lelki és szociális támogatása, valamint a társadalmi reintegrációjuk segítése. A szervezet a megelőzésre és a korai felismerésre fókuszáló felvilágosító előadások mellett szabadidős programokkal és klubfoglalkozásokkal is szervezi a közösségi életet. Állami gondozásba került, kórházban lévő kisbabák mellett önkénteskednek a Miskolci Mosolyműhely Egyesület tagjai, hogy a csecsemők ne maradjanak emberi érintés és figyelem nélkül. A szervezet célja, hogy az átmeneti időszakban, amíg a babák örökbefogadó családhoz vagy nevelőszülőhöz nem kerülnek, támogassák a lelki és szellemi fejlődésüket. Az önkéntesek nem egészségügyi feladatokat látnak el, hanem ringatják, ölbeveszik, szeretgetik a csöpségeket és szemkontaktust teremtenek velük. A januárban indult jelenleg 45 fős miskolci csapat szigorúan szervezett keretek között, szűrővizsgálatok és felkészítés után szinte minden nap jelen van a kórházi osztályokon. Debreceni Csilla egyesületi vezető hangsúlyozza, hogy bár a legjobb az lenne, ha ezek a babák nem kórházban lennének, a heti néhány óra odafigyelés is sokat jelent a fejlődésük szempontjából.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Kalocsai Richárd fotóriporter lesz, akit arra kértem, hogy segítsen a zsebünkben lapuló telefonunkkal jobb fotókat csinálni, mint amiket egy átlagember szokott.
2: Pont az elmosástól a kicsi fénypontok, mint este a lámpák, vagy egy karácsonyi megvilágítás háttér, ott viszont lehet, hogy megint jó. Ott szépen elmossa, és attól kap egy pluszt még a kép.
1: Ma tehát tippeket, tanácsokat, jó szándékú ötleteket kapunk egy profi fotóstól.
3: Hogyha viszatlan és korálló a telefonod, akkor szerintem nyugodtan kenthetsz rá például ketchupot is.
1: Megéri velünk tartani.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kalocsai Richárd fotóriportert, a Reformátusok lapja egykori fotósát arra kértem, hogy segítsen ma nekünk abban, hogy hogyan lehet egy kis odafigyeléssel, némi tudatossággal és egy csipetnyi játékossággal sokkal jobb fotókat készíteni a zsebünkben lapuló okostelefonokkal. Tisztázunk alapfogalmakat, mit jelent a halszemoptika, hogy miért jó, ha elmossa a telefonunk egy portréképnél a hátteret. Beszélünk arról, hogy van-e értelme az éjszakai mód használatának, de szó lesz arról is, hogy hogyan állítsuk be a témát egy képen, megtudhatják, hogy miért jó, ha néha a telefonunk lencséjét az ujjunkkal, vagy akár ketchuppal összemaszatoljuk, és beszélünk arról is, hogy tudunk-e egyszerűen utólag szerkeszteni a fotóinkon, és hogy van-e ennek értelme. És az igazán kíváncsi hallgatók műsorunk második felében még a telefonjukon, számítógépükön, táblagépükön megnyithatnak egy honlapot is, amelyen Ricsi képeit nézhetik, miközben beszélgetünk a fotózásról. Mai vendégünk tehát Kalocsai Richárd fotóriporter.
4: Egy profi fotós mit tud javasolni egy egyszerű embernek, akinek ott van a zsebében egy egyszerű okostelefon, tehát nem a legdrágább, legújabb szuperkamerás, hanem mondjuk egy nagyszülő, aki kapott az unokáktól egy okostelefont, néhány tízezer forintos, tudjanak telefonálni, de szeretne néha képeket is készíteni vele, de nem tudja, hogy hogy lehet. Mit lehet kihozni egy ilyen átlagos telefonból? Mit érdemes tudni előzetesen?
2: Rengeteg dolgot ki lehet hozni egy ilyenből, de hogy ha az alapfelhasználást vesszük, hogy mire jó egy ilyen telefonnak a kamerája. Saját nagymamám például virágos kertét szokta lefényképezni, azt szokta tovább küldeni, azt szokta kiposztolni. Bármit vesz, vagy bármi, amiről csak egy képet akar elküldeni, vagy elmegyünk kirándulni vele, akkor ő is fényképező, és megosztja ezeket a képeket. De nem viszi túlzásba, tehát nem arra kell gondolni, hogy most ő fogja, és egy high pro, professzionális felhasználóként fogja, és ilyen-olyan-amolyan beállításban. Csupán annyi, hogy elindítja a fényképezőgép funkciót, kiválasztja azt, hogy ez videó legyen, vagy kiválasztja azt, hogy ez fénykép legyen, mert nagyon jó automatikák vannak már mindegyik kategóriában.
4: Nagymamádat tanítottad fotózni?
2: Nem.
4: És az okostelefonját használni?
2: Keresztapám, unokahúgom, ők töltöttek bele nagyon sok időt, tehát nagymamámnak van okostelefonja, laptopja van, abszolút aktív ilyen téren, tehát így a Facebookos aktív nagymama.
4: Csak az ő képeire, ha gondolsz, és tényleg nem megbántva őt, inkább csak a példát tovább viszem, mi az a két tanács, amit az ő képeit látva mondhatná, hogy még jobbak legyenek azok a virágfotók, vagy amiket szeretne megosztani a szeretteivel?
2: Hát, hogyha őt jobban érdekelné maga a fényképezés dolog, akkor lehetne egy csomó minden trükköt mondani neki, hogy mit csináljon még. De hogy tényleg itt a cél az az, hogy meg tudja mutatni. De hogy itt ugye ebben a stílus irányzatban ez olyan, mint a dokumentalista fotográfia. Ott pont nem a plusz trükkökről van szó, hanem arról, hogy a valóságot mutasd meg, picit valamilyen szinten kihúzva a technikai adottságokat. Értsd úgy, hogy nagymamámnak nem fogom azt mondani, hogy a kertről folyamatosan csak a halszem optikát használja, hanem ami benne van teljesen random, ami a sima alap optika, ami van a telefonjában, azt használja hozzá inkább. Mert itt cél mi vele. És ha szeretne vele művészkedni, ha szeretne vele valami extra dolgot csinálni, akkor nyilván olyan irányba is elmenne, meg akkor kérne benne segítséget, vagy mi mondanánk neki. Viszont itt az a lényeg benne, hogy közvetíteni tudja ezeket felénk. Tehát ebben ez a speciális, hogy ezeket az alapfunkcióit pedig jól használja. Tehát azt kiaknázza teljesen. És

0: vagy szeretne nagyon izgalmas makróképeket csinálni, akkor választhatná ezt is. De szerintem érdekli a fényképezés, de nem annyira, hogy ez egy mindennapos dolog legyen számára.
1: Oké, akkor néhány szót, fogalmat magyarázz meg, légy szíves nekünk. Egyrészt mondtad ezt, hogy halszem optika például, az mit jelent, meg mondtad az előbb még azt, hogy makró. Ezek mit jelentenek a fotózásban?
0: Vannak ezek a telefonok, amik hátlapján többféle. Most nem feltétlenül a 10.000 forintos telefonról van szó. Vannak olyan telefonok, amiknek többféle optika van a hátlapján. Például a halszem az azt jelenti, ez egyszerűen jól hangzik, hát hogy lát a hal. A halszem optika az egy átlagban ilyen 160-180 fokos szöget zár be. Ennek azért lehetnek torzításai, amik igazán effektként is felhasználhatóak. A nagyobb terekhez, mint például, vagy kisebb terekhez, pontosabban kisebb terekhez, ha egy szobát szeretnél lefényképezni visszatérve nagymamámhoz, ki van mondjuk tapétázva nála újra, és szeretném megmutatni a szobát, akkor át fog váltani a nagy valószínűséggel a halszemre. Mert akkor a négy sarokból legalább három sarkot egyszerűen be tud mutatni, egy fénykép átmegy a másik oldalon, onnan még egy fénykép. Volt szó a makróról. A makró az mire jó? Hogyha a virágok voltak eddig a példáink, akkor folytatva a virágos példát, jön egy új hajtás. És ő azt szeretné megmutatni, hogy ez az új hajtás milyen. Nem az egész virágot szeretné megmutatni, nem azt, hogy milyen jól volt öntözve, és mekkorát nőtt itt az utóbbi nyáron, hanem csak azt az egyetlen egy darab új hajtást szeretném megmutatni. Ilyenkor át lehet váltani a telefonon, lehet választani nagy látószögűt, alap, illetve makrót. Ez a három ilyen átlagos, hogy ezt a három funkciót tudod választani belőle. Átváltunk a makró funkcióra. Ilyenkor 4 centi, 2 centi, 1 centi attól függ, hogy milyen az adott telefonnak a makrooptikája. És ilyen közel helyezzük hozzá a telefonunkat ahhoz a virághoz, amit szeretnénk nagyon közelről megmutatni. Gyártónként eltérő, hogy milyen közelségből tudjuk fényképezni makróval. 3-4 centi, 1 centi, akár valami nagyon szuper makróval lehetnek milliméterek is, amilyen távolságba, közelségbe lehet vinni a optikát, a telefont attól a tártól, virágtól. És így egy teljesen más perspektívában tudjuk megmutatni azt a növényt.
1: Oké, mi az, ami még azt szerinted a legtöbb átlagos, középkategóriás, alsó középkategóriás telefonban ott van, mint akár optika, akár beállítás, amit jó, ha ismer egy felhasználó?
0: Kérdésedre az a válaszom, hogy nem tudom, mert nagyon sok árkategória van, nagyon sok mindent lehet már vásárolni. Hogyha a használt piacot is hozzáteszünk, akkor még nagyobb lesz a paletta. Megvásárolsz egy bármilyen készüléket, csinálj egy háromnapos tanfolyamot magadnak, és az első nap, az első 20 percedben csupán foglalkozz azzal, hogy megnézd, hogy az okos telefonnak a fényképezőgép funkciója milyen beállításokat nyújt neked. Következő nap, tehát így első nap tényleg csak járd végig, nyomogasd végig a gombokat, nézd meg rajta, hogy milyen ilyen kis opciók vannak, mi az, ami változik, figyeld meg, legyen egy ilyen 10-20 perces, csak nyomod a gombokat, választod ki a menüből, megnézed, hogy hogyan működik. A következő nap pedig szimplán annyi, hogy kiülsz a teraszra a virágok közé, hogyha a virágos példán elmaradunk, és elkezded ugyanazt, csak egyetlen egy témát válasz ki, próbálj meg nem elmozdulni onnan, próbálj meg nem úgy kezdeni, hogy azonnal körbe rohanjuk a témát, hanem egy álltó helyedbe, vagy egy ültő helyedbe. Minden egyes funkciót kipróbálsz rajta, amit előző nap már begyakoroltál, hogy azt hogy lehet előhozni. Harmadik nap pedig elkezdheted ezeket kombinálni, és innentől jön az, amikor már kezd nagyon izgi lenni, bár szerintem már ideig is nagyon izgi volt, és innentől kezdődik az, hogy kimész, megnézed a templomot a kertedből például, ha éppen templom mellett laksz, végig próbálkozol megint vele a következő témát, válasz a szobában valamit, leteszed a telefont egy adott pontra az asztalon, bizonyos távolságra kiteszel egy általad választott tárgyat, és azokon is ugyanezt végig csinálod. Amiután ezzel megvagy, sokkal magabiztosabb leszel, amikor megjönnek a rokonok, vagy te mész el kirándulni, vagy szeretnél csak használni. Magabiztos leszel már, nem fog megijeszteni az a sok funkció. Zárójelben megjegyezném, hogy én nagyon kevés funkciót használok, pedig esetenként munkára jobb a telefon, mint egy fényképezőgép. Ez abból adódik, ha megnézed a telefonodon az optika méretét, az egy nagyon picike, pár milliméteres, picike, úgymond objektív, de ugye ez nem

0: objektív, de maradjunk meg jelen pillanatnál, hogy egy objektív, ami ott van a hátlapon, a méreténél fogva, azzal át tudsz fényképezni egy kulcsukon például. Egy klasszik kulcsukon. Ha én szeretnék egy ilyen fényképet, akkor nekem egy másik típusú objektívet kéne venni, ami nem csak annyi, hogy egy makroobjektív, hanem maga a frontlencse, a legelső lencse, az olyan picike, jobb esetben, mint a telefoné. Tehát, ha például Debrecenben a nagy templomnál jár valaki, és hogyha benéz a kulcsukon, a nagy ajtónál középen, akkor menjen szépen oda, és te nem biztos, hogy mai nap még így van, tehát hogy Debrecenben jár valaki, akkor szépen menjen oda a főbejárathoz, és kulcsukon nézzen át a telefonjával. Azzal lehet látni a szószéket, viszont hogyha én oda megyek a sima fényképezőgépemmel, én a kulcsukat fogom látni, de a szószéket viszont nem. De ezt meg lehet csinálni telefonnal. Ilyen különbségek vannak benne.
1: Néhány általános dolog, ami a legtöbb telefonban szerintem van, mondok egyet-kettőt, mondd el, légy szíves, hogy mire és hogy érdemes használni. A telefonban lévő fényképezőt, ha megnyitom, akkor ha csúszkát pörgetem, akkor találok ilyet, hogy portré, az mire jó?
0: Ez egy olyan funkció benne általában, ami portrézáshoz való eszközöket gyűjti neked össze. Ha te a fotófunkciót választod ki, neked esetenként, tehát itt a gyártóknál nem tudom pontosan megmondani, hogy ki mit gyárt pontosan, de inkább nézzük úgy, hogy a portré funkció az a felhasználónak előre összegyűjtött olyan szoftveresen megírt dolgok, amikkel sokkal egyszerűbben tud készíteni egy portrét. Ezt értsd úgy, hogy a színkezelése, a felbontása, akkor a képnek a szemcsézettsége ideálisabb lesz ahhoz, amivel egy portrét el lehet készíteni. Sok esetben ez a portré funkció még azt is jelenti, hogy egy olyan csomagot is, egy olyan szoftvercsomagot kap még, amivel simább lesz a bőr például, világosabbak lesznek a szemek. Tehát ha már van hozzá egy kis AI, akkor ezeket már megcsinálja, bár már elég régóta csinálnak ilyeneket. Tehát amivel nem neked kell elbíbelődni még, ezért jó ez a portréra. Mert össze van gyűjtve egy ilyen csomagban. Olyan, mint a idézőjelbe csomagban, olyan, mint a fotó, akkor az egy általánosságban mindenfélét tudsz vele fényképezni, de ha azzal készítesz egy portrét, ott utána neked kell általában ezeket kijavítani esetleg, vagy feljavítani. Igen, itt van az a probléma, hogy milyen kategóriájú telefon. Mert van olyan is, amikor ez teljesen automatán működik, a telefonod választja ki téma függően azt, hogy mit használjon. De hogyha csak az alapesetről beszélünk, mint az én telefonomnál is, nekem ilyet nem tud, és nekem is ki kell választanom a portré funkciót, ha portrét szeretnék fényképezni.
1: Az én telefonom például elmossa a hátteret a portrénél, az jó?
0: Az nagyon jó, ha szépen csinálja, akkor az nagyon jó tud lenni. De hogyha pont a Niagara vízesésnél vagy, ahol még nem voltunk, akkor az jó neked.
1: Hát nem, hát azért akarom lefotózni a valakimet a Niagaránál, hogy szépen látszódjon, hogy hova menőztünk el.
0: Oké, okay. Mi van akkor, hogyha egy éjszakai utcaképnél vagyunk? Akkor ott jó neked.
1: Oké, okay, tehát hogy amennyiben a háttér is fontos a portrénél, akkor nem a portré módot kell választani, ha meg az arc a lényeg, és akárhol készülhetett a kép, akkor jól néz ki, ha elmossuk a hátteret.
0: Egyrészt, másrészt pedig, hogy pont az elmosástól a kicsi fénypontok, mint este a lámpák, vagy egy karácsonyi megvilágítás háttér, ott viszont lehet, hogy megint jó. Ott szépen elmossa, és attól kap egy pluszt még a kép. Tehát lehet, hogy a Niagaránál vagy, de ott sok kicsi fénypont van, mert karácsony volt, akkor használd. Próbáld ki. Ne az egész effektet old rá, nyilván. Használd, próbáld ki. De nyilván mellette készíts egy olyat is, amin nincs rajta ez az effekt.
1: És majd otthon ki lehet válogatni.
0: Pontosan. Ott pedig élvezd a látványt.
1: Oké, következő, ami nagyon adja magát, hogy éjszakai mód, de itt inkább arra vagyok kíváncsi, hogy ezt tényleg érdemes-e használni, vagy mikor, milyen tényező az, amikor érdemes átkattintani az éjszakaira.
0: Itt megint különbséget kell tenni sajnos a között, hogy milyen kategóriájú telefon. Nem az árra gondolok, hanem hogy milyen tudású inkább. Nagyon sokféle opció van, de az alapopció az szokott lenni, hogy nem mozgó tárgyakat lehet vele egész jól fényképezni. Ha fixen tudod tartani a telefonodat, akkor ő több képet készít, ezt a több képet ő pedig összemossa egy darab képé. Így nem lesz annyira zajos, sokkal te részletgazdagabb képet fogsz kapni, és sokkal világosabb képet. Nagyon modern és nagyon drága telefonoknál, szoftveresen, ezek már alapból működhetnek, automatán kiválasztja. Szerintem a legfontosabb benne a részletgazdagság, mert egy sima fényképezés opciónál este, esti fényekben, gyenge esti fényekben, ott nem fogod megkapni azt a várt eredményt, amit szeretnél. Lesz egy szép képed, de hogyha belenagyítasz, akkor ott már érzed egy idő után a hiányosságait. Amennyiben használod a éjszakai módot, ugye ahhoz mozdulatlanul kell tartani, jobb esetben mozdulatlanul kell tartani a fényképezőgépet, sokkal színtelítettebbet, sokkal részletgazdagabb képet fogsz kapni. Nyilván, hogyha olyan kategóriájú telefonról van szó, mint az enyém, akkor ezt abban az esetben tudom valóságban kiaknázni, mikor mozdulatlan témákról van szó. Egy városképet szeretnék mondjuk egy születésnapon készíteni éjszakai felvételt, mert kevés fény van, csak a gyertyafényei látszódnak. Ott nem arra fogok készülni, hogy a gyertya elfújását szeretném lefényképezni vele, hanem arra fogok készülni, hogy ott van a család az asztalnál, világítanak a gyertyák, némi háttérfényel, és relatív mozdulatlan mindenki. Arra nagyon jól tudom használni. Tehát ilyen esetekben ez jó.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kalocsai Richárd fotóriporterrel. Most jöjjenek a hírek, maradjanak velünk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Döntés született az egészségügynek szánt 500 milliárd forintos plusz forrás sorsáról. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter siófoki bejelentése szerint a pénz legnagyobb hányadát az ágazatban dolgozók életpályájának megbecsülésére és egy új szakdolgozói bértábla kialakítására fordítják. A tárcavezető, a MESZK, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kongresszusán hangsúlyozta, hogy a pénzügyminisztériummal felgyorsultak az egyeztetések, és a folyamatban a szakdolgozói oldalt is érdemben bevonják. A hosszú távú stratégia célja egy olyan betegközpontú rendszer létrehozása, amely a pályakezdőktől az idősebb kollégákig mindenkit támogat. Az államháztartás központi alrendszerének augusztus végi helyzetéről, a fogyasztói árak augusztusi alakulásáról és a júliusi ipari termelésről érkeznek fontos adatok az előttünk álló héten. Hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal az ipari termelés júliusi adatait teszi közzé az első becslés alapján. Kedden teszi közzé a pénzügyminisztérium a gyors tájékoztatót az államháztartás központi alrendszerének augusztus végi helyzetéről. Ugyancsak kedden hozza nyilvánosságra a hivatal az augusztusi fogyasztói árak alakulásának adatait. Július végéig az államháztartás központi alrendszere mintegy 2858 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ez az összeg a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél több mint 67%-a. Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Nem drágább Európában külföldi egyetemre járni, mint Magyarországon. Egyre több magyar diák választja a külföldi továbbtanulást. A legnépszerűbb célpontok közé Hollandia, Belgium és a skandináv országok tartoznak, de Ázsia és az Egyesült Királyság felé is növekvő tendenciát lehet tapasztalni. Sziva Petra, a Baltic Council regionális menedzsere az Inforádióban elmondta, hogy a diákok tudatosabbak és értékelik a külföldi tapasztalat nyújtotta nemzetközi kapcsolatrendszert. A költségekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy számos ingyenes vagy tandíjmentes európai intézmény létezik. A digitális eszközöknek köszönhetően ma már sokkal könnyebb a kutató munka és a tájékozódás. Az érdeklődők szeptember 26-án a budapesti Crown Plázában megrendezendő ingyenes nemzetközi oktatási kiállításon is személyesen tájékozódhatnak a lehetőségekről. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit azt írta, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. A korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 26-27-es tanévre. Hozzátette, a magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem lehet még egyszer pártpolitikai érdekek áldozata. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és zöldségek ára augusztus utolsó hetében, az előző év azonos időszakához viszonyítva, az Agrár Közgazdasági Intézet összesítése alapján. A budapesti nagybani piacon a görög dinnye és a vilmos körte drágult, míg a sárga dinnye, a piros csemegeszőlő és az őszi barack ára csökkent. A zöldségek körében a paprikafélék ára vegyesen alakult, a kígyó uborka és a sárgarépa pedig drágult éves alapon. Ezzel szemben a burgonya ára csak nem 5%-kal csökkent, így 1 kg 200 forintba került. A közösségi összefogás és a jobboldal újjászervezésének fontosságát hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 című demonstráción szombat este a budapesti Kossuth téren, ahol a becslések szerint néhány ezren gyűltek össze. A köztér által szervezett eseményen a felszólalók egyebek mellett a kormányzati döntéseket bírálták, és a polgári oldal önvizsgálatára, valamint határozottabb képviseletére buzdítottak. Renge Zsolt fideszes fővárosi képviselő a jogállamiságot érintő aggályos eseményeket említette, még Huth Gergely újságíró a rendszerváltozás óta felépített világ lebontásáról beszélt. Ábrahám Róbert publicista szerint a hazánk szellemi megszállás alatt áll, ezért építkezésre és a fiatalok visszanyerésére van szükség. Kurucz Dániel, a rendezvény egyik szervezője pedig hangsúlyozta, a civil életnek vissza kell foglalnia a jobboldalt, hogy hatékonyan tudja ellenőrizni a politikát.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Kalocsai Richárd fotóriporterrel, aki abban segít van nekünk, hogy hogyan lehet néhány egyszerű trükkel, némi odafigyeléssel és egy csipetnyi játékossággal sokkal jobb fotókat készíteni az okostelefonjainkkal, mint amiket eddig készítettünk. Vendégünk tehát Kalocsai Richárd fotóriporter. És hogy mit lehet ezekből a képekből kihozni, arra pedig Ricsi kifejezetten az Európa Rádió hallgatói kedvéért létrehozott egy galériát tulajdonképpen a honlapján, úgyhogy most mondani fogok egy webcímet, hogyha ezt van éppen türelmük idejük, akkor nyissák meg akár a telefonjukon, és úgy lesz teljes kerek a beszélgetés, hogyha a képeket is meg tudják hozzá nézni. Ez a minitrükkök.visualjournalist.pro oldal, tehát nem .hu, hanem .pro a vége. Mondom még egyszer, minitrükkök.visualjournalist.pro, és ha itt megnyitják, akkor a különböző kategóriákat fogják hallani, amiről beszélgetni fogunk. Tehát Ricsi, megyünk a te kategóriád szerint. Mit jelent az, hogy dolgozd fel kategória, és akkor a kategórián belüli képekkel tedd meg, hogy elmondod mindezt. Tehát itt például a szembetűnő az egyik kép, amin egy szerintem egy stewardess húzza a bőröngyét, és nagyon erős piros a háttér. De látunk több változatot a képekből. Melyik az eredeti, melyik az, ami a végleges? Kicsit pimaszkodjak veled, mert szerinted ez egyértelmű, és miért az a végleges?
2: Ebből kettő darab végleges kép lett, egy a telefonon feldolgozva, egy a számítógépen feldolgozva. Azért szerettem volna ezt a különbséget megmutatni. Mind a kettőn fel lehet dolgozni, viszont a részlet gazdagsága, ott már van benne különbség, illetve a minősége, tehát hogy milyen színek vannak benne. A pirosnak is nagyon sok árnyalata van, ez a nyomtatásnál látszik a legjobban. Tehát melyik az eredeti kép? Az eredeti kép, amelyik a legnagyobb kivágás van, jobb fent látszik rajta egy kicsi csücsök, ott az ég van, az egy kis kékes csücsök, az volt igen az eredeti kép, illetve a másik kettő kép két különböző féleképpen lett feldolgozva. A nagyobb felbontású, amire rá lehet nagyítani rendesen, az számítógépen lett feldolgozva egy fotófeldolgozó szoftverrel, a másik pedig egy teljesen általános, bármelyik telefonon megtalálható fotófeldolgozóval készült el. A végeredménye nagyobb felbontás, részletgazdagság, mint a színekben, mint a témában. Az egyiket pontosabban lehet feldolgozni, mint a másikkal. Én csak egy kontrasztot akartam mutatni ezzel, hogy melyikkel mit lehet kihozni. Persze egy nagyon szép effektet lehet csinálni a telefonnal is, de az már olyan, mintha egy plusz effektet kapott volna.
1: Ebben a kategórián belül még szeretnél-e valamelyik képről beszélni?
2: Tehát a telefonunk általában véve egy nagyon jó és nagyon szép színes képet készít. Ezeket alapvetően úgy tervezik, hogy az adott készüléken, az adott márkán nagyon jól vissza tudja adni a színeket, nagyon jól vissza tudja adni a részletgazdagságot. Viszont, hogyha te ezt elviszed nyomtatásba, vagy monitoron megnézed, akkor már ott nem feltétlenül pont ugyanazt az élményt kapod vissza, amit az adott készüléked tudott produkálni. Ezért is, illetve azért is, mert ha elmész egy olyan üzletbe, ahol lehet nyomtatni egy ilyen kis nyomtató masinán keresztül, ez nagyon egyszerű, ott mindenféle segítséget kapsz hozzá, és hogyha feldolgoztad a képet, akkor tényleg egy részlet, illetve színtelítettséggel megáldott képet fogsz kapni. Míg egy alapkép is lehet nagyon jó, nagyon szép, nyomtatásban is, csak azt a pici pluszt ezzel tudod hozzátenni, hogyha a telefonodon vagy esetleg számítógépen egy speciális szoftverrel feldolgozod. Tehát itt csak ajánlani tudnám. Amit láttunk még itt ebben a mappában, ott van egy repülős példa, az alapképünk az a sötétebb, a világosabb az pedig a feldolgozott kép. Vannak olyan esetek, amikor lehet, hogy szemre sokkal jobban néz ki a feldolgozott kép, de az alapkép igazániból hozzá se kellett volna nyúlni, mert az is úgy nagyon jó, mert az adja vissza a valóságot. A világosabb kép, annak már túlzottan sok köze nem volt a valósághoz, de itt a szabadságunkat meg tudjuk élni benne. Nem feltétlenül arra kell törekedni, hogy egy tökéletes és professzionális képünk legyen, hanem a saját kedvünk szerint tudjuk módosítani ezeket a képeket. Ez a játék szerintem benne maradhat, és ez egy tök jó dolog, hogyha megengeded magadnak, hogy olyat csinálj vele, hogy természetesen ez már nem úgy néz ki, mint egy eredeti kép, hanem ez egy picit túl van tolva például a minden is. Szóval engedd meg magadnak azt, hogy játsz a képekkel.
1: És van egy harmadik képpár ebben az összeállításban, ami olyan értelemben szintén repülős, hogy egy repülőből fényképeztél ki, és szerintem itt egészen drámai a különbség. Tehát az egyik kép az olyan, amit tényleg bármelyikünk elkészíthet, és valószínűleg rengeteg ilyen képet elkészített már, aki repül, mert én nem repülök, zárójel, hogy kifényképez az ablakból, milyen szép, aztán szerintem soha az életben meg nem nézi, elküldi a szeretteinek, hogy éppen a kikötő fölött repül, de ennyi, és az a kép, amit ebből utána csináltál, az meg olyan, hogy kitenném a falamra. Szépek a színei, tengerpart, és annak ellenére, hogy ilyen ipari, nem tudom, dolgok látszanak rajta a nagy darukkal, ennek ellenére szerintem gyönyörű és életvidám. Itt ugyan mi történt ezzel a képpel, és ebben milyen munka van?
2: Ez a kép is telefonon került feldolgozásra. Itt azt szerettem volna megmutatni, hogy ez nem egy radikális vágás még, de ilyen vágásokat simán meg lehet engedni magunknak, hogy egy fekvőképből álló képet vágunk.
1: Mondod a fekvőállót, tehát ez föl se tűnt elsőre. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugye próbálom azoknak a hallgatóknak is közelhozni a képeket, akik mondjuk most valahol autóznak és fogják a fejüket, hogy két ember képekről beszélget a rádióban, elnézést kérünk. Tehát, hogy a fekvő képnek az oldaláról az a repülő belógó ablak részeit vágtad le tulajdonképpen, és így ránézésre föl se tűnik, hogy ez egy repülővel van fényképezve. Gondolhatnánk, hogy egy drónból van, vagy ejtőernyőről fotóztad, vagy sárkányrepülőről, vagy te magad vagy a madár, mert nem látszik a maga a keret. Ezt gondolom, ezt a célt szolgálta ez a fajta vágás.
2: Igen, csak azt szerettem volna még mondani, hogy ehhez az interjúhoz készültek ezek a képek, és itt direkt szerettem volna, hogyha a repülőgépnek az ablakkerete benne marad. Így ezzel meg tudtam mutatni, hogy nyugodtan lehet vágásokat. Igazán, hogy ha ránézel a képre, akkor már látod a képben úgymond a képet. Csak le kell róla venni a felesleget. A színekről csak annyit, hogy eredeti képen jobb oldali részen látszik egy ilyen szivárványosodás. Repülőgép ablaka az több réteg átlátszó plexiből, üvegből, nyilván nem üvegből, átlátszó ilyen anyagokból van, és esetenként ezt tudja úgy módosítani a fényt, hogy szivárványokat lehet benne látni. Tehát picit polarizálja egyes esetekben. Vagy hogyha használsz polárszűrőt, akkor nagyon szép szivárványos képeket lehet készíteni belőle. És ami még szerintem benne a speciális, hogy a fénynek a szín spektrumát nem az egészet engedi át, többek között emiatt lehet részeit felerősíteni. Tehát, hogy ezek nem valódi színek már az eredeti képen sem valódi, csak nagyon-nagyon hasonlít rá. És pont ezt lehet kiaknázni ezzel, hogy rátolod az összes szint, túl szaturált lesz az egész, túl sok túlzásba lehet vele esni. És itt visszatérve arra, hogy ez például egy játék. Tehát nem kell véresen komolyan venni, hanem lehet direkt ilyeneket is csinálni, mert a nyomtatásban akár jól is nézhet ki.
1: Emlékeztetem a hallgatókat, hogy van egy honlap, ami megnézhetik ezeket a képeket. Mondom a címet, minitrükkök.visualjournalist.pro, és itt láthatják ezeket a fotókat. A következő kategória az egy-egy lépés. Mire utal a kategória neve? És itt tulajdonképpen két képcsoportot látunk benne. Az egyik az egy épület, fotó, és ha jól látom, az a logika benne, hogy nem mindegy, hogy milyen távolságból és milyen irányból fotózzuk azt az épületet, de te mondd kérlek, tehát mit jelent az egy-egy lépés?
2: Az egy-egy lépés kategória az azt jelenti, amikor készítesz valamiről egy fényképet, akkor gondolj vissza majd erre az interjúra, és lépj egyet jobbra, lépj egyet balra, menj hozzá közelebb, menj távolabb, változtass a pozíciódon. Mert akkor picit másabb képeket tudsz, más szemszögből tudod meglátni ugyanazt a témát. Itt van ez az épület például. Itt nem pont egy-egy lépés volt, de mondjuk azt, hogy néhány egy-egy lépéssel többféle szögből le tudod fényképezni, így egy picit másképpen tudod, vagy másképp tudod bemutatni. Amikor egy példának okáját egy épületet fényképezek, mindig megkeresem körülbelül a tengelyét, ahonnan készítek egy normál átószöggel egy standard fényképet. Ezután próbálkozom mindig azzal, hogy egy kicsit arrébb, egy-egy lépéssel menjek arrébb, és onnan is készítsek egyet. Azután megpróbálkozom azzal, hogy valamilyen tereptárgyat tegyek be a fénykép előterébe, hátterébe, esetleg egy nagy hegyet. Ez is igazániból csak egy ilyen próbálkozás, tanulás, hogy mi az, amit ki lehet belőle hozni. Ha innen nézed, onnan nézed, amonnan nézed, mindig változik a környezete, változik a háttere. De inkább lépjünk át a lisszabonos témára. Van ez a másik fénykép, ami között nagyjából egy lépés volt. Annyi történt, hogy váltottam a fényképezőgép kameráik között. Van benne nagy látószögű, van benne egy halszemoptika, és ezzel pedig teljesen más perspektívát tudtunk adni a képnek. Ez egy nagyon érdekes és nagyon jó játék. Próbáld ki azt valamikor, hogy próbáld ki azt, hogy először készítesz a telefonod normál lencséjével egy fényképet, majd átváltasz a halszemoptikára, és utána nyilván közelebb kell, hogy menj ahhoz a tárgyhoz, nézd meg, hogy mi volt a kép bal meg a jobb oldala, sétálj annyival közelebb, és utána pedig meg tudod nézni, mi volt a különbség a telefonon. Megnézed az A képet, megnézed a B képet, a tárgyak pedig egy kicsit távolabb, illetve kicsit közelebb lesznek az egyik képen. Itt a perspektíva állandó címszó alatt, hogy megtaláljátok ennek a leírását, hogy mit jelent ez, ott ki lesz fejtve bővebben. De ez egy nagyon mókás játék, viszont időigényes, és inkább a közeli tereptárgyaknál, mint például egy ilyen lezárt résznél a repülőtéren, tök jól lehet ezzel játszani. Pont az Elgálában készítettem egy olyan fényképet, amikor egy kicsit arrébb mentem, és nem onnan fényképeztem, mint a turisták nyilván. Lentről a föld szintjéről fényképeztem, hátra volt döntve egy kicsit a telefon. Így a nagyon klasszikus, ugyanazzal szög, ugyanonnan fényképezett templom, teljesen más képet kaptunk róla. Mivel így erről került egy plusz képalkotó elem, macskakő olyan, mint hogyha egy női arcot ábrázolna, így egy női arcot lehet látni a kép előterében, a hátterében pedig a templomot lehet megfigyelni. A kép alá betettem a linket, ahol ezt utol tudod érni a térképen.
1: Következő kategória esti nappali. Szerintem ezt nem kell nagyon túl magyaráznunk, mert az interjú korábbi részében beszéltünk róla, hogy van éjszakai mód általában a telefonokban, de ha akarsz ezt hozzátenni valamit, akkor tegyünk hozzá, amíg átgondolod, hogy mit mondanál. Én annyit mondok, hogy a képeken az látszik, hogy az éjszakai, vagy egyértelmű, hogy melyik az éjszakai módos, ami élesebb, világosabb és szebb. Van ehhez hozzáfűzni valód?
2: Az én telefonom, amivel ezt a képet készítettem, vagy ezeket a képeket készítettem neked, nem drága telefon, ebben is benne van ez az éjszakai üzemmód, és egy ilyen olcsó készüléknél is már hatalmas differenciát lehet észrevenni egy-egy ilyen képnél. Annyi, hogy ezek a képek nincsenek feldolgozva, se az éjszakai, se a normál üzemmóddal készült fénykép egyik sincs feldolgozva, így estek ki a telefonból.
1: Következő kategória az első hallásra nagyon érdekes, ez a koszold össze. Hát ugyan mit koszoljunk össze, Ricsi, és ebből milyen képek születnek. Azok kedvéért, akik nem tudnak most bennünket képekben is követni, hogy megnyissák, mondom újra a címet, ahol láthatják a képeket a kedves hallgatók, akik nem tudják megnyitni a minitrükkök.visualjournalist.pro oldalt, ahol Kalocsai Richard képeit láthatják azoknak, hogy itt repülőgépet látunk, pálmafát látunk, fényeket látunk, és minden olyan, mintha tűzijáték lenne a képen, pedig nincs. Szóval mit kosszolunk össze, mivel?
2: Minden ember keze zsíros, jobb esetben, és azt szoktuk csinálni, hát, hogy a telefonunkat törölgetjük, jaj, most akkor koszos lehet, jaj, most akkor összetapisztam, akkor ilyen érdekes fényfoltokat csinál. Ez viszont egyes esetekben nagyon jól tud jönni, mint például az éjszakai képeknél, hogyha az éjszakai funkciót használjuk a telefonon, ezek a fények hozzá tudnak tenni. Amikor én ezeket készítettem, annyi volt benne még a plusz dolog, hogy mindig az ujjamat végighúztam a lencse előtt, így mindig máshogy masszatoltam össze a lencsét, és ezért mindig máshogy álltak ezek a fénysugarak. És addig masszatolgattam, hogy pont ezek megtetszettek, és így készültek el ezek a képek.
1: Technikai kérdés, hogy van valami nagyon egyszerű tipped rá, hogy miután összekentük a lencsét, akkor mivel takarítsuk le, meg hogy a zsíros kezünkön kívül mennyire próbálkozunk mással, tehát mondjuk tejfölt kenjünk-e rá, vagy ketchupot, hogy piros legyen, vagy azért vigyázzunk a lencsére.
2: Hogyha vízatlan és porálló a telefonod, akkor szerintem nyugodtan kenthetsz rá például ketchupot is. Ezek tök jó ötletek voltak, úgy gondolom, hogy ezek megszíneznék. Ezek jók. Szerintem maszatoljuk össze őket rendesen. De tényleg jó ötletnek tartom egyébként, ezt ki fogom próbálni. Legközelebb, amikor megyek utazni, akkor ezt megcsinálom, és majd feltöltöm ide ehhez a sorhoz. A ketchupos képek kategóriában fogjátok megtalálni február elejétől. És visszatérve,
1: olyan
2: kell tisztítani. Általában érdemes olyan ruhát felvenni, ami már mikroszálos, tehát azzal elég egyszerű tisztítani, csak hülyén fog kinézni egy idő után, hogy ketchupos az egész ruhád. Amit nagyon szeretek használni, az például pohár. Vannak átlátszó poharak, nyilván üvegpohár, vannak színes mintás poharak, azzal is nagyon jó kis effekteket lehet készíteni. Az üvegfelületen valamennyire tükröződik is még egy-két téma. Ezer meg egy variáció van, hogyha egy CD lemezzel rohangálsz, azzal is nagyon jókat lehet, hogyha mindenki által közismert oldalról bármilyen ilyen kis gagyi akármit vásárol az ember, a a telefonjára, jó, és apám például vásárolt egy ilyen tükröződő felületű, pici, nem is tudom micsodát, amit rá lehet csatlakoztatni a telefon hátuljára, és ezért úgy tudja elkészíteni a képeket, hogy egy tükörképet kap az alsó felére, a felső felén pedig az eredeti kép van, de ezt lehet mozgatni jobbra-balra, tényleg nagyon sok játék lehetőséget ad. Lehetne azt kérdezni, hogy miért nem csinálod meg utána szoftveresen? Azért nem csinálod meg szoftveresen, mert egyrészt így készül a fénykép, hogy te találod ki fizikailag, hogy hogyan hozd létre. Nyilván lehet szoftveresen is nagyon jókat agyalni ezen, hogyan és mi legyen vele, viszont ott úgy gondolom, hogy ez az egész arról szól, hogy egy ilyen barátságos dolog ez a fényképezés a telefonunkkal, miért ne lehetne vele játszani, miért ne lehetne akkor hozzávenni egyéb ilyen kis kiegészítőket, miért ne lehetne összemaszatolni, miért ne lehetne mondjuk egy lehetetlen helyzetekben fényképezni, miért ne lehetne. Tehát ez csak erről szól, hogy játék.
1: Az utolsó kategóriánk a várd meg a témát. Itt azoknak mondom, akik még mindig velünk vannak, mert annyira jó fej hallgatók, hogy nem kapcsolták ki a rádiót, pedig nem tudják nézni a képeket, hogy mit láthatnának, ha megnyitnák a minitrükkök.visualjournalist.pro oldalt, hogy egy szép utcaképet látunk, érdekes mozaikok vannak a földön, ami már szerintem önmagában jól néz ki. Egyébként olyan, mint egy ilyen Nagy-Britanniában lévő konnektor, nekem arra hasonlítanak ezek a mozaikok.
2: És tényleg.
1: Téve a földre. És mi a különbség a két kép között, hogy megvárta a fotós Kalocsai Rihárd, hogy egy szép piros autó az bekanyarodjon a képnek így a egyharmad-kétharmados elosztásába, és ne csak úgy a messzi távolban kicsit életlenül jöjjön, és hát tényleg sokkal jobban néz ki rajta. De kérlek, te mondd el, hogy akkor itt mit értesz ez alatt, hogy várd meg a témát? Az autót kellett megvárni?
2: Ez alatt azt értem, hogy adjál magadnak időt hozzá. Ne csak az legyen, hogy odamész, puff, gyorsan egyet kattintasz és rohansz tovább, hanem ennek az is a lényege, hogy egy picit kielvezd azt, hogy ott vagy, látod ezt élőben, egy kicsit bele tud magad élni abba a környezetbe. És nem csak arról szól, hogy fú, rohanjunk végig, mindenen csináljunk egy-egy-egy-egy-egy képet, jó lesz az, majd kiválogatjuk az ötből azt a tizet, aztán majd mutogatjuk az ismerősöknek, rokonoknak, feltesszük Instaposztnak, és így tovább. Tudom, hogy ez is egy semmi extra kép valóságunkban. Ez tényleg egy kép, megvan. De ezzel csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy igen, én is ott tudtam lenni azt a plusz 3 másodpercet, és de jó, hogy ott voltam még plusz 3 másodpercet, és csak itt az lenne kihangsúlyozva benne, igen, ez a piros autó lehet, hogy épp nem volt a legjobb választás, de mondjuk így az RGB színekben nagyon jó volt, de hogyha például a kis buszt várom meg, vagy megvárok egy motorost, vagy megvárok egy bármi mást, akkor abból sokkal jobb kép születhetett volna. Sőt, még lehetett volna még jobban helyezkedni, még egy lépéssel arrébb is mehettem volna. Tehát itt inkább egy olyan felvetés van, hogy várd meg a témát, ez a várd meg a témát variáció 1, variáció 2, és még ott vagyok mondjuk még 10 percet, akkor ki tudja még milyen érdekes dolgokat lehet ott látni. Ezzel csak arra szeretném felhívni az emberek figyelmét, hogy ha kimész az utcára, vagy a legközelebb a busz megállóban átcsapsz, és nézed, hogy milyen autók mennek el, nézed, hogy fú, ebből lehetett volna jó kép, fú, abból lehetett volna jó kép, és várjad, míg telítődsz egy idő után azzal, hogy hát igen, ilyen már volt, de lehet, hogy majd a holnapi nap, vagy a holnap után, amikor megyek dolgozni, és meg tudom megint nézni, hogy milyen járművek jönnek, mennek, akkor egyed után biztosan fog jönni mondjuk egy sárga autó, amit mindenhol látunk, és ne vegye el a figyelmedet az, és tényleg oldódj fel nyugodtan, hogy ha jól sikerül, ha nem sikerül jól, próbálkozzunk, nézzük meg, hogy mit lehet az adott helyzetből kihozni. De a figyelmünket egy pillanatig is, jó, helyezzük oda, hogy milyen fényképet fogunk készíteni, de tényleg csak egy pillanatig. A többi részét pedig próbáljuk megélni, amikor ott vagyunk, bármilyen helyzetről is legyen szó.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kalocsai Rihárd fotóriportert hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra. A viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlik a béremelése vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozók szakszervezetei. Új honlapok segítik a református oktatás és hittanoktatás szereplőit. Kegyelem lélektől lélekig. Harmadik alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református nők konferenciáját. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget nyújtson az autósoknak, közölte Magyar Péter szombaton közösségi oldalán. A miniszterelnök kiemelte, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt és nem terheli meg havonta több 10 milliárd forinttal a költségvetést. A kormányfő posztjában arról is beszámolt, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel áttekintették a bel- és külgazdaság irányait, valamint a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokat. Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése szerint közel 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. A konstrukció 5 millió forint kedvezményes hitelből és 5 millió forint visszanemtérítendő támogatásból áll. A támogatott cégek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás, a kérelmek döntő többsége pedig vidéki, turisztikai szereplőktől érkezett. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek, ugyanakkor folytatják a szeptember 18-ára a miniszterelnökség épülete elé meghirdetett demonstráció előkészítését. A szervezetek képviselői hangsúlyozták, hogy a béremelés részleteiről egyelőre nem kaptak tájékoztatást. A dolgozók a kampányban is megígért azonnali 25%-os béremelést várják, a két lépcsőben történő emelést nem tudják elfogadni. Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A kormánynak azt javasolta, hogy minden résztvevő részesüljön kitüntetésben és jutalomban az október 23-ai nemzeti ünnepen. Mint ismert, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kellett több ezer köbméter követ szórni a folyóba, hogy egy fenékküszöbbel megemeljék a vízszintet a paksi atomerőmű hűtése miatt. Ennek segítségével egy reaktor végig üzemelhetett, ami kulcsfontosságú volt az ország energiaellátása miatt. Kegyelem lélektől lélekig harmadik alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református nők konferenciáját, a KEL konferenciát szeptember 12-én szombaton a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség templomában 9 és 14 óra között. Az alkalmon Uzsainé Pécsi Rita és Pocsainé dr. Eperjesi Eszter előadását is meghallgathatják a résztvevők. Jelentkezni szeptember 9-ig lehet e-mailben. Benke Kingát, a Tirek Nőszövetségének elnökét, a Magyarországi Református Nőszövetség alelnökét, Szendrői és Szendrőládi református lelkipásztort hallják.
2: Igazán két fő előadónk lesz, azt gondolom, bár emellett többen lesznek, akik szót fognak kapni, de az egyik fő előadónk az Uzsainé dr. Pécsi Rita tanárnő lesz, akinek az előadásának a címe a felnőtt kor szakaszainak életfeladatai, krízisek és lehetőségek, mert különböző életszakaszokat mutat be, így különböző korú nők is egyaránt az előadásnak aktív tagjai lehetnek, és így mindenki kaphat ebből az előadásból bármilyen életkorúan is érkezik közénk. A másik előadónk pedig Pocsainé dr. Eperjesi Eszter lesz, aki egy imádságos könyvet mutat be, Tompa Mihály, Olajága, ez a könyv címe, amit bemutat számunkra, hiszen az imádság évében vagyunk, és szerettünk volna különösen is így az imádságok köré csoportosítani gondolatokat, előadásokat és megbeszéléseket. Meg a lehetőségét is, hiszen ugyanígy, mint ahogy ez szokott lenni nálunk, egy csoportos megbeszéléssel zárul a konferencia. szeptember 9-éig várjuk a jelentkezéseket. A plakáton is megadott e-mail címre tiszáninneni.refnok@gmail.com, és Balázs Győző tér 1 alatt leszünk Miskolcon a Felsővárosi Gyülekezet templomában. Mindenkit szeretettel várunk.
1: Új honlapok segítik a református oktatás és hittanoktatás szereplőit. A refoktatás.hu az oktatási szolgálat általános honlapjaként működik, míg a refhittan.hu kifejezetten a hittan oktatási tartalmaknak ad otthont. Bruckner László, a Református Egyház oktatási szolgálatának főigazgatója elmondta, hogy a felületek célja a megbízható tájékoztatás és a református értékek közvetítése. Az oldalakon hírek, események, dokumentumok, valamint szakmai háttéranyagok és jó gyakorlatok is elérhetők. Lenkeiné Teleki Mária osztályvezető kiemelte, hogy a hittan nem csupán tantárgy, hanem lehetőség a közösséghez kapcsolódásra és a keresztény értékek felfedezésére. A felületek személyesen a pedagógusoknak, szülőknek, intézményeknek és a református közösségek érdeklődőinek nyújtanak segítséget. Az online oldalak folyamatosan bővülnek, új dokumentumokkal, hírekkel és szakmai anyagokkal frissülve a jövőben is. A fejlesztés célja, hogy átlátható és egy helyen megtalálható információkkal támogassa a református oktatási közösség mindennapjait. Először találkozhattak egyetemista mentoraikkal a Miskolc környéki kis településeken élő 7.-8. osztályos diákok a Miskolci Egyetemen rendezett tanévnyitó élménynapon. A Tanítsunk Magyarországért program idén 142 miskolci egyetemista mentort vonultat fel, akik 642 általános iskolás tanulót támogatnak szerte a megyéből. A pénteki rendezvényen a gyerekek látványos fizikai kísérletekben és tudományos ismeretterjesztő foglalkozásokon vehettek részt, amelyeken keresztül kinyílhat számukra a világ. A program célja, hogy a kistelepülésen élő fiatalok személyes kapcsolat révén olyan kompetenciákra és élményekre tegyenek szert, amelyek segítenek a tovább tanulásukban. Az egyetemisták szeptember 11-éig még jelentkezhetnek mentornak, amiért havi 60-65 ezer forintos ösztöndíjat kapnak, aminek egy részét a diákokkal közös programokra kell fordítaniuk. 35. születésnapját ünnepelte a daganatos betegeket és hozzátartozóikat segítő miskolci székhelyű, az Életért a Rák ellen Egyesület. A közhasznú civil szervezet pénteken a Megyeháza éttermében tartotta meg a jubileumi ünnepségét, amelyen a város képviseletében Matiscsák Éva alpolgármester is részt vett. Az Egyesület fő céljai közé tartozik a rákbetegek testi, lelki és szociális támogatása, valamint a társadalmi reintegrációjuk segítése. A szervezet a megelőzésre és a korai felismerésre fókuszáló felvilágosító előadások mellett szabadidős programokkal és klubfoglalkozásokkal is szervezi a közösségi életet. Állami gondozásba került, kórházban lévő kisbabák mellett önkénteskednek a Miskolci Mosoly Műhely Egyesület tagjai, hogy a csecsemők ne maradjanak emberi érintés és figyelem nélkül. A szervezet célja, hogy az átmeneti időszakban, amíg a babák örökbefogadó családhoz vagy nevelőszülőhöz nem kerülnek, támogassák a lelki és szellemi fejlődésüket. Az önkéntesek nem egészségügyi feladatokat látnak el, hanem ringatják, ölbeveszik, szeretgetik a csöpségeket és szemkontaktust teremtenek velük. A januárban indult jelenleg 45 fős miskolci csapat szigorúan szervezett keretek között, szűrővizsgálatok és felkészítés után szinte minden nap jelen van a kórházi osztályokon. Debreceni Csilla egyesületi vezető hangsúlyozza, hogy bár a legjobb az lenne, ha ezek a babák nem kórházban lennének, a heti néhány óra odafigyelés is sokat jelent a fejlődésük szempontjából. Új Borsodabolyzemplén megyei regionális villamos vasúti rendszer előkészítése kezdődik meg a közeljövőben, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A cél egy olyan, a meglévő infrastruktúrára épülő hálózat kialakítása, amely Tiszaújváros, Miskolc, Kazincbarcika és Ózd térségét is összekapcsolhatná. A Tramtrain lényege, hogy a vasútvonalat összekapcsolja a villamos vonallal, így a megállók sokkal több ember számára lesznek könnyen elérhetőek. Hasonló rendszer már sikeresen működik Szeged és Hódmezővásárhely között is. A tervezés most indul, a megvalósítás pedig hosszabb távú feladat lesz a térségben. A bejelentés aktualitását az adja, hogy a Miskolc és Tiszaújváros közötti vasútvonalat szeptember 1-én újra nyitották. Törpefákat mutatott be a Miskolci Bonsai Klub és vendégei a Diósgyőri Kézműves Alkotóházban megrendezett hagyományos ingyenes kiállításon. A szombaton megnyílt kaktusz kiállítással is kiegészült unikális tárlaton a bonsai kultúra bemutatása mellett interaktív előadásokat hallgathattak a növények neveléséről az érdeklődők, valamint tanácsadást is kaphattak. A programot mesterségbemutatók, kézműves vásár, valamint az Istvánk népzenei kettős és a miskolci Tambura Banda koncertje színesítette. Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok, Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2026. szeptember 7-e hétfő reggel van. A meteorológusok szerint többnyire derül, gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem lesz, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között, a hidegre hajlós helyeken 9 fok alatt alakult. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. És akkor a tartalomból. Nem tud minden gyereknek személyre szabva iskolatáskát választani a Magyar Református Szeretetszolgálat, de azért azt

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, Fábián Gerő Marian vagyok, református beosztott lelkész Csengerből. Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 30. versétől a 34. verséig. Eképpen. Hit által omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő, az engedetlenekkel együtt, amikor a kémeket békességgel befogadta. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról,

0: Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Kedves testvérek! Ha meghalljuk azt a szót, hogy hős, a legtöbbünknek azonnal a mozifilmek tökéletes, sebezhetetlen karakterei ugranak be. Azok, akiknek még a frizurájuk is tökéletes marad a legnagyobb robbanás közepette is. De vajon milyenek a valódi hősök? A Biblia a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében teljesen másként mutatja be őket. Az igében említett emberek nem voltak szuperhősök. Pont olyan húsvér emberek voltak, mint ön vagy én a 21. század rohanásában. Tele kétségekkel, elrontott döntésekkel és sokszor bénító félelemmel. Mégis az ő történetük sorsfordító titkot rejt a mi mindennapi küzdelmeinkhez. Mit tanít ma az igéből nekünk az Úristen? Három gondolatra figyeljünk ma. Az első az, hogy mi van akkor, ha az ember nehézségei, gondjai nem azonnal oldódnak meg. A bibliai leírás Jerikó falainak leomlásával indít. A stratégia az volt, hogy 7 napig kellett körbe-körbe sétálni a falak körül. Képzeljük el ezt a mai világban, amikor szembe jön egy hatalmas akadály, egy látszólag megoldhatatlan családi konfliktus, egy munkahelyi, megélhetési krízis, vagy egy elhúzódó betegség. Mi azonnali eredményt akarunk. Azonnal szeretnénk válaszokat. Azonnal óhajtjuk a helyzet megoldását. Azonban hányszor bebizonyosodik, hogy az ember gondolata mennyire nem hasonlít az Istenére. Az atya módszere sokszor a kitartásra nevelés. A 7 napos séta a csendes, mindennapi hűség szimbóluma. Amikor az ember végzi a dolgát, amikor becsületes marad, amikor még nem látja a változást, de tisztességesen élve megy tovább. A hit a 21. században nem hangos látszattevékenység, hanem a kitartó, mindennapi lépések sorozata. Konkrét, bátor cselekedetek. Mert a falak sem az első napon dőltek le, hanem a 7. Az ige második üzenete közelebb áll hozzánk, mint hinnénk. Isten nem a tökéletességünket keresi. A Biblia olyan neveket sorol fel itt, mint Gedeon, Sámson vagy Ráháb. Ha fellapozzuk a történetüket, megdöbbenünk. Gedeon kis hitű volt, folyton bizonyítékokat követelt. Sámsonnak komoly indulatkezelési és erkölcsi problémái voltak. Ráháb pedig egy zűrös, pogány múltú nő volt. Isten mégis beírta őket az ő terveibe. Küzdöttek emberi gyengeségekkel, kételyekkel, hitük mégis alkalmassá tette őket Isten terveire. Mit jelent az, hogy Isten nem a tökéletességet keresi? Mit jelent a közösségi média korában, ahol mindenki csak a legtökéletesebb arcát, a retusált énjét mutatja? Azt jelenti, hogy Isten nem a hibátlan múltunkra kíváncsi, hanem a jelenünk bizalmára, hitére. Nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy Isten valami hatalmasat tegyen rajtunk keresztül, munkahelyen, családban, barátok között. A hit az a csatorna, ahol a mi emberi tökéletlenségünk találkozik az ő tökéletes erejével. Az ige harmadik üzenete pedig egyenesen dacol a mai korszellemmel. Ez az erőtlenségből fakadó erő. Az igében hallottunk megmenekülésről, betegségből való felépülésről, és milyen szép gondolatok ezek. Felerősödni, gyengeségből erőt nyerni, talpra állni, buzdító. A világ azt súlykolja belénk, mutasd magad erősnek, magabiztosnak, függetlennek, és gondosan titkold el gondjaidat, A Biblia szerint viszont az igazi erő ott kezdődik, amikor elmerjük ismerni a korlátainkat. Amikor kimerjük mondani, Uram, elfáradtam. A saját erőmből ez a dolog egyszerűen nem megy. Ebben a pillanatban a hit átveszi az irányítást. A hit ugyanis nem azt jelenti, hogy bízom a saját zseniális képességeimben, hanem azt, hogy tudom. Istennek akkor is terve van, amikor nekem már teljesen elfogytak az ötleteim. Urunk hitáltal a legkiszolgáltatottabb helyzetből is képes győzelmet formálni. Kedves testvérek, modern életünk tele van láthatatlan háborúkkal, napjainkban stresszel, kiégéssel, magánnyal, bizonytalansággal harcolunk. A zsidókhoz írt levél mai napi üzenete azonban az, hogy ne az akadályok méretét nézzük, ne a korlátokat tekintsük és saját gyengeségünkön keseregjünk. Merjünk bízni abban az Istenben, aki a legkisebb, leghétköznapibb hűségből is képes győzelmet formálni. Isten kezében a mi gyengeségünk is erővé válhat. Legyen így. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, mert a mai nap is a te ígéd lehet a mi életünk ereje. Segíts küzdenünk a gyengeségeinkkel, kételjeinkkel. Adj nekünk türelmet, kérünk elviselni, olykor saját magunkat, és küzdeni, kitartani. Vezess minket utadon, és magad légy az út. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület rádiója.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Gantz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése szerint közel 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. A konstrukció 5 millió forint kedvezményes hitelből és 5 millió forint visszanemtérítendő támogatásból áll. A támogatott cégek 95%-a mikro- vagy kisvállalkozás, a kérelmek döntő többsége pedig vidéki, turisztikai szereplőktől érkezett. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget nyújtson az autósoknak, közölte Magyar Péter szombaton közösségi oldalán. A miniszterelnök kiemelte, olyan megoldásra van szükség, amely a védett tárral ellentétben nem okoz készlethiányt és nem terheli meg havonta több 10 milliárd forinttal a költségvetést. A kormányfő posztjában arról is beszámolt, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel áttekintették a bel- és külgazdaság irányait, valamint a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokat. Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A kormánynak azt javasolta, hogy minden résztvevő részesüljön kitüntetésben és jutalomban az október 23-ai nemzeti ünnepen. Mint ismert, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kellett több ezer köbméter követ szórni a folyóba, hogy egy fenékküszöbbel megemeljék a vízszintet a paksi atomerőmű hűtése miatt. Ennek segítségével egy reaktor végig üzemelhetett, ami kulcsfontosságú volt az ország energiaellátása miatt. November 20-ától új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatást indít a kormány a nehéz helyzetbe került családok támogatására. A cél, hogy a segítség még a végrehajtás megindulása előtt az átmeneti pénzügyi nehézségek idején elérhető legyen. Az érintettek személyesen a kormány ablakokban, valamint online is jelentkezhetnek majd a tanácsadásra. A digitális felületen kérdőív és háztartási költségkalkulátor is segíti majd a saját pénzügyi helyzet átlátását. Emelik a megváltozott munkaképességű emberek ellátását és a szociális ágazatban dolgozók, illetve a nevelést és oktatást segítők bérét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, januártól 10%-kal nő a megváltozott munkaképességű emberek ellátása, azoknál pedig, akik már betöltötték a 65. évüket, a juttatás nem lehet alacsonyabb 12 000 forintnál. A nevelést és oktatást segítő dolgozók két részletben számíthatnak béremelésre. Az első részletre már októbertől. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek, ugyanakkor folytatják a szeptember 18-ára a miniszterelnökség épülete elé meghirdetett demonstráció előkészítését. A szervezetek képviselői hangsúlyozták, hogy a béremelés részleteiről egyelőre nem kaptak tájékoztatást. A dolgozók a kampányban is megígért azonnali 25%-os béremelést várják, a két lépcsőben történő emelést nem tudják elfogadni. Ünnepélyesen megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák a nagyberegi református templomban. Kollai István magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány támogatja a helyi kezdeményezéseket és az oktatást az óvodáktól a felsőoktatásig. Emlékeztetett arra is, hogy a háborús körülmények ellenére már 5. éve kinyitnak az iskolák, ami a pedagógusok és a szülők helytállásának köszönhető. Magyarország 115 millió forinttal járul hozzá a júliusi viharban megrongálódott kárpátaljai oktatási intézmények helyreállításához. Orosz Ildikó, a KMPS elnöke elmondta, hogy a nehézségek ellenére közel 1000 kisdiák kezdte meg tanulmányait az idén. A rendezvényen kiemelték, hogy a kárpátaljai magyar közösség jövője érdekében alapvető fontosságú, hogy a gyerekek szabadon tanulhassanak magyarul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, nem tud minden gyereknek személyre szabva iskolatáskát választani a Magyar Református Szeretett Szolgálat, de azért azt mégse hagyhatnánk, hogy egy Real Madrid szurkoló ötödikes fiú barcelonás iskolatáskával kezdje meg a tanévet. Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk majd a személyes történetek mellett. Szó lesz a határon túli magyar gyerekeknek vitt adományokról, az online mentorálásokról és arról is, hogy a magyar kormány iskolakezdési támogatása befolyásolta-e az adományozási kedvét az embereknek. A riporter Hegedűs Márk.
2: Idén nyáron úgy alakult a gyűjtésünk, hogy mindösszesen 1321 gyermeket tudunk támogatni Kárpát-medence szerte. Ebből az adomány mennyiségből összesen 265 darab táska, ami határon túli területekre érkezik. Oda még ezekben a napokban szállítjuk ki az adományokat, Kárpátalja, Királyhágó mellé és Délvidék idén, ahol tudunk támogatást nyújtani, viszont itt az anyaországban itt sikerült valóban augusztus utolsó hetében mind a közel 1100 gyereknek átadni az iskolatáskáját, tanszercsomagját. A legutolsóak voltak a magyar csanádi gyerekek, akik az országos református tanévnyitón kapták meg ugye hivatalosan a táskát, és így az iskolakezdés napján, szeptember 1-én ők voltak az utolsók, akik itthon a hátukra vehették az MRS-től kapott iskolatáskájukat. Tehát így mondhatom, hogy igen, a cél az teljesült, hiszen valóban úgy mehetnek neki már az első napokban az új tanévnek, hogy amire szükségük van az adott osztályban, az minden ott lakul az iskolatáskában. Bízunk benne, hogy a kezdeti lelkesedéshez ez is hozzá tud járulni.
3: Egyébként az a jellemző, hogy akinek ezt átadjátok, akkor ők tudnak neki örülni, vagy itt ez olyan értelemben változó, hogy van olyan gyerek, aki mondjuk nem várja az iskolát, és akkor nem hozza lázba a táska meg a benne lévő holmik.
2: Egyébként az a jellemző, hogy nagyon-nagyon nagy örömmel fogadják a gyerekek a tanszeradományokat és az iskolatáskákat. Volt rá példa, hogy a nagyobbak, akik már felső tagozatosak vagy gimnazisták, ők hozzáteszik, hogy a tanulást nem annyira várják, de maga az, hogy kinyitják a táskát, megnézik, mi van benne, ott találják a füzeten a kedvenc focistájukat, ez őket is abszolút lázba hozza és örömmel tölti el. A kicsik ők pedig teljesen bezsonganak minden adomány átadáskor, de igen, nem árulok el titkot, hogy azért aki dolgozik, az előfordul, hogy hibázik, és ez velünk is például idén nyáron megesett, de annyit spoilerezhetek talán így előre, hogy hála Istennek sikerült korrigálni. Itt Debrecenben történt az eset. Augusztus 25-én tartottunk először egy nagy csoportos adományosztást az irodánk udvarán, egy 120 gyereknek adtuk át az iskolatáskáját és a tanszercsomagját, de napközben két családhoz külön ellátogattunk. Azért volt erre szükség, mert az egyik helyen ott az édesanyja özvegyként egyedül neveli a két fiát, egyébként közmunkaprogramban dolgozik, és egészen Debrecennek a legszélén élnek, ott már ritkábban óránként egy busz jár, át is kellene szállni, amire beér hozzánk. Tehát lényeg a lényeg, hogy hiába debreceni lakos, de szinte egy alsóhangon egy fél munkanapot elvinne, hogy bejöjjenek hozzánk az irodába, és átvegyék a táskájukat, és ennyi időre nem tudott, nem szeretett volna elkérezkedni, és mondtuk, hogy semmi gond, akkor a csoportos adományosztás után mi kis buszba ülünk, és kivisztük nekik házhoz a táskájukat, és arra a fél órára gond nélkül el tudott jönni a munkából. És megérkeztünk a úgynevezett Paci városrészbe, ez valóban Debrecen szélén van. Jól ismerjük a családot, hosszú évek óta segítjük őket élelmiszerekkel, karácsonyi álmokkal, iskolatáskával is, és két fiúgyerek van a családban, egy másodikos és egy ötödik osztályos, és amikor a kisebbik második osztályos fiúnak odaadtuk az iskolatáskát, füzeteket, akkor ahogy ez lenni szokott, nagyon boldogan, hálásan fogadta, megölelgetett minket, egyébként egy rendkívül közvetlen, kedves családból beszélünk, izgatottan végignézte, hogy mik lapulnak a táskában, mindent kipakolt, mindennek nagyon örült. És a nagyobbik fiú, Nándi is átvette az iskolatáskát, megköszönte jól nevelt fiú módjára, meg is nézte, hogy mi van benne, kinyitotta, de valamiért éreztük, hogy valami nem kerek. Elhangzott persze a köszönöm szó, bár nem ezért végezzük a szolgálatunkat, de valami ott volt a levegőben, hogy ez nem az, ami lenni szokott. Szemig a kisfiú kint az udvaron nézegette az ő táskáját, én a nagyobbik fiúval, Nándival pont bementem a házba, a konyhába, mondtam neki, hogy látom, hogy van valami baj, mondd el nyugodtan. Először visszakozott, hogy állt, itt semmi, nagyon örül, köszön mindent. De mondom, itt vagyunk, mondom, nyugodtan elmondhatod, mondom, biztosan nem fogok meghalagudni, bármi is az. És akkor elmondta, hogy hát, ő Real Madrid drukker. És ránéztem a táskára, és nekünk sikerült pont egy Barcelona logóval ellátott iskolatáskát adni az ötödikes nagyfiúnak. Hát én magam is szeretem a focit, tehát azonnal megértettem, hogy ez milyen végzetes hiba. Debrecen is mondtunk, hogyha egy helyi lakosnak egy szabinest adnánk ajándékba, körülbelül ehhez tudnám hasonlítani ennek a súlyát. És abszolút nem volt kérdés, hogy abban a pillanatban mondtuk Nándinak, hogy ne aggódj, kicseréljük. Ha nincs is pont Real Madridos táska, mert azt nem tudtuk ígérni, de mondtuk, hogy akkor hozunk egy kinőtt nagyfiúsat. Ebben azonnal kiegyeztünk, mondta is, hogy rendben, a kék és a fekete színt is szereti. Az édesanyja próbált lebeszélni minket, és mondta, hogy jaj, ugyan már, ne forgulódjunk emiatt, jó lesz az, nem számít. De aztán meggyőztük az anyukát, hogy de, számít. Tehát egy ötödikes, 11 éves nagyfiúról beszélünk, neki már van ízlése, neki már van kedvence, ő tudja, hogy kinek szurkol, és teljesen átéreztük az ő adott pillanatban átélt csalódottságát, hogy az osztálytársai közül mindenki tudja róla, hogy nagy Real Madrid drukker, és ha belépült szeptemberben, hogy pont egy barcelonás iskolatáska van a hátán, mindenkinek ez lenne az első kérdése, hogy hát mi történt. Nem akartuk ilyen helyzetbe hozni, hogy ezt neki el kelljen mondani, ahogy hát nem én választottam, hanem kaptam. Úgyhogy ettől meghíméltük, és igazi örömet tudtunk számára okozni, mert a kolléganőket hívtuk az irodában, gyorsan előkerestek egy abszolút nagyfiúnak való egyszínű sötétkék iskolatáskát, és akkor a maga a tantercsomag az ott maradt Nándinál, de az iskolatáskát kicseréltük, és még aznap délután visszafordultunk vele, annak már őszintén tudott örülni. És talán úgy gondolom, az édesanyja el is mondta, de Nándin is ezt láttuk, hogy annak örültek talán a leginkább, hogy tényleg számított a gyerkőknek az érzése, és nem csak úgy álltunk a tanszeradományokhoz és az iskolatáskához, hogy adjunk és ó, jó lesz az, meg örüljön, hogy kapott valamit, hanem tényleg az volt az elsődleges szempont, hogy ő is örüljön neki, és örömmel vegye fel a hátára. Ez egy nagyon jó élmény volt ezt megtapasztalni, és talán annyi plusz titkot még azóta is elárulhatok, hogy amikor ezt a történetet leírtam a szeretetszolgálatnak a Facebook oldalára, az egyik ügyvezető helyettesünk utána nem sokkal felhívott, hogy kérdezzem meg, hogy hanyas méretű ruhát hord a nagyfiú Nándi, mert ő szeretné egy eredeti Real Madrid mezzel is megajándékozni őt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy Nándi lesz az egyik legboldogabb kisfiú a támogatottaink közül, aki most elkezdhette az ötödik osztályt.
3: És a barcelonás táskának is feltételezem, hogy előbb-utóbb meg lesz az a gazdája, aki meg azt fogja majd szeretettel fogadni.
2: Így van, természetesen ez ugye múlt hét kedden történt, és ott a hét második felében még a debreceni irodába több család személyesen is bejött, aki a keddi adományosztásra mondjuk nem tudott eljönni, és ők a hét folyamán kicserélték, és egy olyan általános iskolás kisfiúhoz került egyébként a barcelonás táska, aki viszont örömmel fogadta, úgyhogy a csere megtörtént, a jó atya kimunkálta, hogy mindenki elégedett legyen a tanszerosztások végére.
3: Mi az általános tapasztalatod egyébként az idei gyűjtésről? Arra akarok konkrétan visszautalni, hogy ugye az állami iskolakezdési támogatás az mennyire fogja megváltoztatni az adományozók kedvét, így, hogy vége van a gyűjtéseteknek, hogy látod, sikerült annyit összegyűjteni, amit szerettetek volna, ha összevetted a korábbi évekkel, akkor mekkora volt a támogatói kedv ezúttal?
2: Azt kell mondanom így, most visszagondolva és összegezve a nyári tanszergyűjtés eredményességét, hogy az elinduláskor valamelyes talán érzékelhető volt, hogy döcögősebben indul. Egy ideig nyugtattuk magunkat, mert jellemzően minden évben is szokott lenni, hogy a június-július az mindig gyengében szokott teljesíteni, és igazából az augusztus szokott lenni az adományozók körében is az igazán forgalmas és jelentős hónap. Ennek egyszerű az oka, a legtöbb család maga is augusztusban lát hozzá, hogy a saját gyermekének vásároljon, és ekkor szoktak inkább az adományozásra gondolni, vagy ekkor szembesülnek vele, hogy a saját gyereknek ételt veszünk, úgyhogy a tavalyi akár felajánlható. Viszont tény, hogy most augusztus elején ott tartottunk, hogy cégek, vállalatok, ők csatlakoztak az adománygyűjtéshez, mondhatom, hogy teljesen megegyező mértékben, mint az előző években. Gyülekezetek, oktatási intézmények is részt vettek a gyűjtésben, valamelyest az anyagi felajánlásokon volt ez érzékelhető, hogy egy picit augusztus elején úgy éreztük, hogy tavaly a nyárnak ebben a hetében már előre tartottunk, úgyhogy egyrészt ott elkezdtünk mi is egy újabb kommunikációs kampányt, felhívva külön arra a figyelmet, hogy egyrészt idén külön figyelmet fordítunk arra, hogy akik nem részesülnek bármilyen oknál fogva az állam által biztosított iskolakezdési támogatásban, ők nálunk előnyt élvezzenek, illetve próbáltuk hangsúlyozni az olvasók, nézők, hallgatók felé, hogy miért is jelentős a tanszergyűjtés, illetve hogy ennek van egy folytatása a szeretetszolgálat életében, hiszen nem csak ennyi a kapcsolatunk a gyerekekkel, hogy a hátukra teszünk egy megtöltött iskolatáskát, hanem segítjük őket akár iskolai lemorzsolódásnak a megfékezésében, tanulóköreink vannak, és aztán idén is meghirdetésre kerül a híras misi ösztöndíj. Talán ezeknek is köszönhető, hogy valamelyest augusztusban azért az anyagi felajánlások száma is megnövekedett, és hozta azt a szintet, ami az elmúlt években megszokott volt, illetve azt szeretném külön kiemelni, hogy az áruházi gyűjtések viszont rendkívül népszerűek voltak. Ez talán nem véletlen, hiszen azért ez az a formája az adománygyűjtésnek, amikor az adományozók közvetlenül találkoznak a munkatársainkkal, önkénteseinkkel a helyszínen, és akkor ők tudnak részletesebben mesélni, hogy mondjuk milyen nehézségekkel szembesülnek azok a családok, akiket mi segítünk. Pontosan milyen településekre jutnak el ezek az adományok, milyen gyerekeket támogatunk belőle, és azért ezek a személyes beszélgetések, ezek sokat szoktak mindig segíteni a helyzeten, hogy valaki érzékenyebbé váljon a téma iránt, hogy a nélkülözésben felnőző gyerekeknek jó az, hogyha van egy külső segítség. Úgyhogy az áruházi gyűjtéseket mindenképp ki szeretném emelni, hiszen több millió forint értékű tárgyi adományt kaptak az egyes helyszíneken a munkatársak és önkéntesek. Úgyhogy mindezekkel együtt véve mondhatom azt, hogy amilyen célkitűzésünk volt, hogy hány diákot szeretnénk segíteni, ezt sikerült is nyár végére elérni. Nyilvánvalóan a szeretett szolgálatunknál az, hogy kiket segítünk, az mindig a rászorultság elve mentén, tehát a különböző szociális szempontok alapján kerül rangsorolásra a kérelmeknek a sora. Ugye ez nem titok, hogy idén valóban külön kérdés volt, és érdeklődtünk a családok iránt, hogy aki kiszorult az állami támogatásból, őket előrébb rangsoroltuk, hogy tudjanak segíteni, viszont ez nem volt egy nagy arány egyáltalán, hiszen akiket mi támogatunk, itt jellemzően több gyermekes, sok gyermekes családok, akár egyszülős családok, vagy egy fizetésből élő családok, és jellemzően ez az a csoport, akiket egyébként is segített az iskolakezdési 100 000 forintos támogatás, ebből ugye most augusztus végén az első fele érkezett meg a családokhoz. Tehát hiába próbáltunk mi erre figyelni, hogy aki kiszorul, őket segítsük, kevesen szorultak ki.
1: Kedves hallgatóink, Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőivel Hegedűs Márk beszélgetett.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok!
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Emelik a megváltozott munkaképességű emberek ellátását és a szociális ágazatban dolgozók, illetve a nevelést és oktatást segítők bérét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, januártól 10%-kal nő a megváltozott munkaképességű emberek ellátása, azoknál pedig, akik már betöltötték a 65. évüket, a juttatás nem lehet alacsonyabb 12 000 forintnál. A nevelést és oktatást segítő dolgozók két részletben számíthatnak béremelésre. Az első részletre már októbertől. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget nyújtson az autósoknak, közölte Magyar Péter szombaton közösségi oldalán. A miniszterelnök kiemelte, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt és nem terheli meg havonta több 10 milliárd forinttal a költségvetést. A kormányfő posztjában arról is beszámolt, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel áttekintették a bel- és külgazdaság irányait, valamint a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokat. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit azt írta, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. A korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 26-27-es tanévre. Hozzátette, a magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem lehet még egyszer pártpolitikai érdekek áldozata. Növelni a kormány a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát, ezt prioritásként kezeli, hangoztatta a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy lakosságarányosan az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. Különleges 168 órás megszakítás nélküli imaláncra hívja a Magyarországi Református Egyház missziói szolgálata az egyház minden gyülekezetét 2026. október 5-e és 11-e között a tisztújító választásokhoz közeledve. Az imádság évében szervezett kezdeményezés célja, hogy a lelki megújulás és az egység jegyében közösen kérjék Isten vezetését az egyház jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. A hívőket arra buzdítják, hogy vállaljanak egy-egy órát, és kis csoportban, családi körben vagy egész gyülekezetként kapcsolódjanak be a folyamatos könyörgésbe. A lelkipásztorokat arra ösztönzik, hogy szervezzenek helyi imacsoportokat és bátorítsák a presbitereket, illetve a gyülekezeti tagokat a részvételre. Az elinduláshoz szükséges útmutatók, inspirációs anyagok, valamint a jelentkezési és időpontfoglalási felület a hivatalos honlapon érhetők el. 5. alkalommal rendezik meg október 1-e és 3-a között a Dunamelléki Reformátusok legnagyobb találkozóját, a Rádai Napokat, amelynek idén a bács-kiskunsági és a baranyai egyházmegyék adnak otthont. A csütörtöki tanulmányi napnak Mohács ad otthont, ahol a Mohácsi Vész 500. évfordulójához és a hercegszőlősi kánonokhoz kapcsolódóan az egyház sorsfordulók alatti jelenlétéről tanácskoznak. Pénteken felfelé hangolva jelmondattal ifjúsági napot tartanak budapesti és vidéki helyszíneken, amely egyszerre nyújt lelki feltöltődést, közösségi élményt és pályaorientációt a diákoknak. A háromnapos rendezvénysorozat szombati gyülekezeti napját Kecskeméten rendezik meg, ahol istentisztelettel, koncertekkel, kiállításokkal és családi programmal várják az érdeklődőket. A szervezők tájékoztatása szerint a különböző programokra szeptember 20-áig, illetve 25-éig lehet regisztrálni az esemény hivatalos felületein. Új Borsodabolyzemplén megyei regionális villamos vasúti rendszer előkészítése kezdődik meg a közeljövőben, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A cél egy olyan, a meglévő infrastruktúrára épülő hálózat kialakítása, amely Tiszaújváros, Miskolc, Kazincbarcika és Ózd térségét is összekapcsolhatná. A tramtrain lényege, hogy a vasútvonalat összekapcsolja a villamos vonallal, így a megállók sokkal több ember számára lesznek könnyen elérhetőek. Hasonló rendszer már sikeresen működik Szeged és Hódmezővásárhely között is. A tervezés most indul, a megvalósítás pedig hosszabb távú feladat lesz a térségben. A bejelentés aktualitását az adja, hogy a Miskolc és Tiszaújváros közötti vasútvonalat szeptember 1-én újra nyitották.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió kontinentális reggeliét hallják. 2026. szeptember 7-e, hétfő reggel van. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. A meteorológusok szerint többnyire derül, gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nem lesz, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 9 fok alatt alakult, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. De nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat ebben az órában. A Magyar Szent Korona hiteles másolatát szállították Füzérre augusztus 23-án, arra emlékezve, hogy 500 évvel ezelőtt a mohácsi vészt követően Perényi Péter koronaőr a Szent Koronát Füzér várába menekítette, ahol azt majd egy évig őrizték. Az évfordulón a Magyar Királyi Koronaőrök Egyesülete mellett a füzéri hadtörténeti és helytörténeti kör tagjai adták a díszőrséget. Szakály Andrást, a kör elnökét hallják majd.
2: Folyamatos harangzúgás az a bevezető része ennek az eseménynek. Utána a díszőrség adása az már talán egy kicsit megszokott számunkra, de mégis más állni úgy ott, hogy a Szent Korona másolat mellett állhatunk. És hát az a fantasztikus ebbe, hogy egyébként önmagában a Szent Koronát én például a párnán addig kézbe foghattam, amíg a koronaőrök az ruházatukat a megemlékezés ünnepség előtt megigazították még. Tehát ők is egyébként nagyon precízek, nagyon pontosak, nagyon odafigyelőek, és teljesen mértékben mély alázattal viselkednek, és ezt kellett nekünk is átérezni. Például kiokáira parancsnokuk nem csak hogy tiszteleg, amikor a Szent Korona másolat mozgása indul meg, hanem imát mond. Tehát ez egy olyan lelki, érzelmi kötődést mutat részükről, hogy az, amit csinálnak, ők azt milyen mélyen és milyen komolyan gondolják. Hát ehhez kellene fölzárkóznunk, tudva azt is, egy picit most előreugrok, hogy jövőre a füzéri események kapcsán minimum egy alkalommal újra köszönhetjük ő felségét.
1: Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Most pedig pillancsunk bele a szeptember 7-i nap kalendáriumába. Ma a Reginák és a Begóniák ünneplik névnapjukat. A Regina latin eredetű név, jelentése király.

0: hollandok elvesztették amerikai gyarmataikat. Jóval később, 1901-ben, szeptember 7-én nyílt meg a Fészek Művészklub. Fészek, vagyis festők, építészek, szobrászok, zenészek, énekesek, komédiások. A budapesti Kertész utcában található a klub, nem csupán Magyarország, de egész Európa egyik legrégibb és legjellegzetesebb művészklubja volt. Az alapító művészek 1901. április 6-án egy kávéházban tartották első rendkívüli közgyűlésüket, ahol Zilahi Gyula színész javaslatára elfogadták a klub nevét is, végül szeptember 7-én birtokba vették örökös székhelyüket a Kertész utcában. És egy érdekesség, 2001. szeptember 7-én operációt hajtottak végre a tengeren túlról. A világon első alkalommal hajtottak végre transatlanti műtétet. Egy 68 éves francia nőn az operációt végző orvoscsoport New Yorkból videókészüléken keresztül irányított robotkarok segítségével emelte ki a strasbourgi kórházban ápolt nő megbetegedett epehólyagját. A műtéthez használt Zeus névre keresztelt robotot a francia sebészek rövid, szóban adott utasításokkal irányították, a strasbourgi kórházban dolgozó robot pedig digitális jelzéseket küldött az óceán túlpartjára, ha elfogyott a kötszer vagy más létfontosságú kellék. Hírügynökségi jelentések szerint az operáció költsége $1 millió volt.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Merre tart a világ? Hol hibáztuk el? Mára kiderült, hogy modern civilizációnk jövője teljes mértékben az ökológiai alapoktól függ, s ezek az alapok éppen a 20. század végére túlságosan ingatagokká váltak. Hogyan történhetett, hol hibázhattuk el? Kenneth Boulding klasszikus példája a cowboyok és az űrhajósok életformáját veti össze, hogy elmondja, mi vezetett ide. A cowboyok az amerikai vadnyugaton ritkán lakott nyitott térségben éltek, látszólag kimeríthetetlen anyagi erőforrások áldásos körülményei között, ahol minden elvehető, felhasználható és tetszés szerint eldobható volt. Mindenki a saját jövőjének keresésében versenyezhetett. Az űrhajósok az űrben száguldó űrhajókban élnek, emberekből álló legénységgel és értékes, ám de korlátozott erőforrás ellátmánnyal. Mindent egyensúlyban kell tartaniuk és visszaforgatni, mert semmi sem pazarolható el. A jólét mértéke az, hogy mennyire takarékos a legénység, mennyire vigyáznak fizikai és lelki egészségükre a korlátozott erőforrás készlet, és

életben tartó rendszerük fenntartásában. Amit egyszer eldobnak, az már örökre hozzáférhetetlen, amit visszaforgatás vagy újrafeldolgozás nélkül gyűjtenek össze, az szennyezi az életteret. A legénység teljes összehangoltságban teamként dolgozik. Holding alapvető igazságot világít meg. A modern társadalmak cowboy módon gazdálkodnak egy űrhajóvá lett világban. Ennek kettős következménye van. Az életben tartó rendszerek a működés képtelenségig menően túlterhelté váltak, illetőleg éles verseny indult meg a legénység erősebb és gyengébb tagjai között a fogyatkozó létfenntartási eszközökért, ami növeli a szociális feszültséget, s a kormányzati rendszer legitimációja is széllyel hullik. Dee Korten következtetése az, hogy átléptük a nyitott térségek és az űrhajó világ közötti küszöböt. Életünk a természeti világ életben tartó rendszereitől függ, és ez a világ most betelt. Alkalmazkodnunk kell az életközpontú űrhajó gazdálkodás elveihez, a jelenlegi úton haladva egyszerre raboljuk ki bolygónkat és tépjük szét a nem piaci társas kapcsolatok szövetét, amik az emberi civilizáció alapjai. A természeti rendszerekhez való emberi viszonyulásunk hibás felfogásának ez a közvetlen következménye.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz-Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése szerint közel 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. A konstrukció 5 millió forint kedvezményes hitelből és 5 millió forint visszanemtérítendő támogatásból áll. A támogatott cégek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás, a kérelmek döntő többsége pedig vidéki, turisztikai szereplőktől érkezett. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget nyújtson az autósoknak, közölte Magyar Péter szombaton közösségi oldalán. A miniszterelnök kiemelte, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt és nem terheli meg havonta több 10 milliárd forinttal a költségvetést. A kormányfő posztjában arról is beszámolt, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel áttekintették a bel- és külgazdaság irányait, valamint a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokat. Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A kormánynak azt javasolta, hogy minden résztvevő részesüljön kitüntetésben és jutalomban az október 23-ai nemzeti ünnepen. Mint ismert, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kellett több ezer köbméter követ szórni a folyóba, hogy egy fenékküszöbbel megemeljék a vízszintet a paksi atomerőmű hűtése miatt. Ennek segítségével egy reaktor végig üzemelhetett, ami kulcsfontosságú volt az ország energiaellátása miatt. November 20-ától új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatást indít a kormány a nehéz helyzetbe került családok támogatására. A cél, hogy a segítség még a végrehajtás megindulása előtt az átmeneti pénzügyi nehézségek idején elérhető legyen. Az érintettek személyesen a kormány ablakokban, valamint online is jelentkezhetnek majd a tanácsadásra. A digitális felületen kérdőív és háztartási költségkalkulátor is segíti majd a saját pénzügyi helyzet átlátását. Emelik a megváltozott munkaképességű emberek ellátását és a szociális ágazatban dolgozók, illetve a nevelést és oktatást segítők bérét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, januártól 10%-kal nő a megváltozott munkaképességű emberek ellátása, azoknál pedig, akik már betöltötték a 65. évüket, a juttatás nem lehet alacsonyabb 12 000 forintnál. A nevelést és oktatást segítő dolgozók két részletben számíthatnak béremelésre. Az első részletre már októbertől. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek, ugyanakkor folytatják a szeptember 18-ára a miniszterelnökség épülete elé meghirdetett demonstráció előkészítését. A szervezetek képviselői hangsúlyozták, hogy a béremelés részleteiről egyelőre nem kaptak tájékoztatást. A dolgozók a kampányban is megígért azonnali 25%-os béremelést várják, a két lépcsőben történő emelést nem tudják elfogadni. Ünnepélyesen megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák a nagyberegi református templomban. Kollai István magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány támogatja a helyi kezdeményezéseket és az oktatást az óvodáktól a felsőoktatásig. Emlékeztetett arra is, hogy a háborús körülmények ellenére már 5. éve kinyitnak az iskolák, ami a pedagógusok és a szülők helytállásának köszönhető. Magyarország 115 millió forinttal járul hozzá a júliusi viharban megrongálódott kárpátaljai oktatási intézmények helyreállításához. Orosz Ildikó, a KMPS elnöke elmondta, hogy a nehézségek ellenére közel 1000 kisdiák kezdte meg tanulmányait az idén. A rendezvényen kiemelték, hogy a kárpátaljai magyar közösség jövője érdekében alapvető fontosságú, hogy a gyerekek szabadon tanulhassanak magyarul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Szent Korona hiteles másolatát szállították Füzérre augusztus 23-án arra emlékezve, hogy 500 évvel ezelőtt a mohácsi vészt követően Perényi Péter koronaőr a Szent Koronát Füzér várába menekítette, ahol azt majdnem egy évig őrizték. Az évfordulón a Magyar Királyi Koronaőrök Egyesülete mellett a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör tagjai adták a díszőrséget. Szakály Andrással, a kör elnökével, Jászter Beáta beszélget.
2: 500 évvel ezelőtt Füzéren őrizték a Magyar Szent Koronát, és ezen az augusztus 20-ai hosszú hétvégén, a nemzeti ünnepünkön a Szent Korona hiteles másolatát ismét Füzérre hozták. Szakály Andrással, a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör elnökével beszélgetek. Hát felrobbant a közösségi média, amikor megláttuk ezeket a gyönyörű képeket és a videókat. Miért volt fontos ez a pillanat számotokra?
3: Elsősorban nekem, mint helyi lakosnak, mindenképp az, hogy egy ilyen szakrális történet, tehát ő felség a Szent Korona hiteles másolata Füzérre érkezik, ez egy fantasztikus dolog. Tehát itt ez mindent felülír ebbe a pillanatban, amikor ez kiderül, és úgy gondolom, hogy nagyon kevés olyan település van, akár a jelenlegi, akár a régi Nagy Magyarország területén, ahol hozamosabb ideig őrizték volna a Szent Koronát, és azért ugye itt, hogy Perényi Péter annak idején Füzérre elhozta a Szent Koronát, ezt nem szabad elfelejteni, és ezt az emberek életében igenis nyomatékosítani kell, hogy Füzér egy ilyen szempontból egy kiemelt jelentőség volt abban a korban.
2: Mesélj erről a pillanatról, hogyan éltétek meg a csapattal, és egyáltalán hogyan kell viselkedni a Szent Korona hiteles másolatának a jelenlétében.
3: Ahogy említettem, ő felsége, a megszólítás, ugyanaz a tisztesség jár neki, mint az eredeti Szent Koronának, és hát a csapat szempontjából pedig ez egy fantasztikus érzés, tehát ez egy óriási megtiszteltetés, hogy a Magyar Királyi Koronaőrök Egyesületének elnöke Vott Imre úr a bizalmát úgymond ránk tette, és mi ennek teljes mértékben szerettünk volna megfelelni tisztességgel, becsülettel és méltósággal, és mindezt ugye gyakorlatilag az ország szeme láttára, vagy talán a világ szeme láttára, és a médiában fotók, videók jelennek meg, tehát itt nagyon koncentrált munkát követel meg mindenkitől, hogy a legkisebb részletek is a helyükre kerüljenek.
2: Na, erre a munkára vagyok én kíváncsi, mesélj erről, természetesen úgy, hogy mi is megértsük.
3: Hát az első az, hogy ugye a helyszín, ahol a koronát fogadjuk, az egy Perényi Péter szobor parknak nevezzük. Ennek a helyszínnek a rendbetétele közösen a várgondnoksággal, az önkormányzattal, egyéni segítőkkel. A csapat felkészítése, ugye az alakifogások, az egyenruha, az, hogy minden patentül legyen, ott nem lehet egy félrecsúszott gomb, nem lehet egy rosszul álló öv. Ezek nagyon komoly és koncentrált feladatok, és plusz ugye, hogy a fegyverfogások, azoknak a pontosság, az összhangja, egy különleges dolgot próbáltunk ki, ugyanis a fiúk egy része az sorfalat állt, ezzel is mutatva az érkezőknek, hogy ott fog jönni a Szent Korona másolat, és azon a szakaszon belül, tehát a sorfalon belül nem mozogjon senki, és amikor eléri az első egymásra szemben álló két díszört, nevezzem őket ebbe az esetben, egyszerre puskafogással tisztelegnek, és ahogy halad a korona, folyamatosan az sorban álló katonák 2-3 méterre egymástól, ők folytatólagosan ezt a fogásokat, tehát ez egy látványelem is egyben, illetve tiszteletadás mindenképp a Szent Korona másolatnak. És ha még igazából egy picit visszaugrok, ugye az, hogy a templomból indultunk. A folyamatos harangzúgás az a bevezető része ennek az eseménynek. Utána a díszőrség adása az már talán egy kicsit megszokott számunkra, de mégis más állni úgy ott, hogy a Szent Korona másolat mellett állhatunk. És hát az a fantasztikus ebbe, hogy egyébként önmagában a Szent Koronát én például a párnán addig kézbe foghattam, amíg a koronaőrök az ruházatukat a megemlékezés ünnepség előtt megigazították még. Tehát ők is egyébként nagyon precízek, nagyon pontosak, nagyon odafigyelőek, és teljesen mértékben mély alázattal viselkednek, és ezt kellett nekünk is átérezni. Például Kiokáira parancsnokuk nem csak hogy tiszteleg, amikor a Szent Korona másolat mozgása indul meg, hanem imát mond. Tehát ez egy olyan lelki, érzelmi kötődést mutat részükről, hogy az, amit csinálnak, ők azt milyen mélyen és milyen komolyan gondolják. Hát ehhez kellene fölzárkóznunk, tudva azt is, picit most előreugrok, hogy jövőre a fűzéri események kapcsán minimum egy alkalommal újra köszönhetjük ő felségét. Büszkeség, egy nyugalom, egyrészt a csapatomba vetett hit, hogy ők, amit vállaltunk, az becsülettel, tisztességgel fogják végezni, és mindez a megtiszteltetés eredménye is, hogy az a munka, amit az ember belevet ezekbe a történetekbe, egyébként is más rendezvények kapcsán, de ez szinte olyan, mint most azt mondom erre, hogy kapok egy köztársasági érdemrend keresztet, tehát valami hasonlóra lehetne gondolni akkor a megtiszteltetés, és ez a nyugalom maga a megemlékezés során is, hogy ahogy ott áll az ember, igen, forognak a gondolatok. Azok a gondolatok, hogy milyen szerencsések vagyunk. Tehát visszautalok újra, hogy ez nem mindenütt van. Nem mindenütt adatik meg, és ez a továbbiakban is megerősíti az ember hitét. Én hiszek abban, hogy ő felsége a Szent Korona legfőbb méltóságunk. Akkor is, hogyha az ország különböző évtizedekben, évszázadokban, az elmúlt 500 évben a Habsburg Monarchia, akár a Kádár rendszerbe is, milyen érdekes, a Szent Korona még ott is kiemelt jelentőséggel bírt.
2: Ez volt a felvezetése is, egy csodálatos kezdete ennek a többnapos ünnepségsorozatnak, de hát ismerve titeket, tudtuk, hogy folytatni fogjátok, és a kis vonattól kezdve, amihez nagyon nagy, nagyon erős nosztalgiával kötődünk mi ezen a vidéken, tárlatvezetésig és minden egyébig olyan ünnepet varázsoltatok az itt élőknek, meg az ide látogatóknak, hogy szerintem erről sokáig fogunk még beszélni.
3: Hát nagyon remélem. A cél az, hogy mindig változtassunk, ne egy monoton jellegű dolgokat tegyünk, egyrészt ez a csapat érdeke is, és a látogatóknak is. Én magam is, ha most azt mondom, hogy tízszer elmegyek egy múzeumba, és mindig ugyanaz van, lehet, hogy találok valami érdekességet, de hogyha részben, legalább részben változik ennek a tematikája, változik az ott látható dolgok minősége, mennyisége, az egy látogató számára egy jó dolog. Tehát ezt ugye már hál' Istennek hallottuk látogatóktól, hogy jaj, tavaly itt voltam, nézd, megint más dolgok vannak. És a kis vonat az pedig igen, a hegyköz emblematikus története, amiből legalább ez a 9 kilométer megmaradt, hála az Észak-Erdő ZRT-nek, hogy üzemeltetik, és átlagosan ugye jönnek a kirándulók, felülnek, vonatoznak a gyönyörű völgyeken, barlangon keresztül, ugye Kőkapunál, tópartján, tehát egy egzotikus tájról beszélhetünk. Ugyanakkor mi szerettünk volna beletenni egy kis történelmet, és bár a média nem, de a Facebook világa, most nem baj, gondolom, hogy kimondtam, ott ugye érdekes kérdések hangzottak el, hogy mi az, hogy Isonzótól Donkanyarig, mi köze a kettőnek egymáshoz. És a beszámolomban ezt megfogalmaztam nekik, hogy mind a két hadi esemény pár időben távol egymástól. Isonzónál 12 ütközet van, a 12-et tudja csak megnyerni az egyesült osztrák, magyar és német csapatok, a többi mind védekezésre járt, de csatánként külön-külön is, és összességében komoly százezreket meghaladó veszteséggel járt. A Donkanyar önmagában is közelített a 100 000 főhöz, a halottak, sebesültek, hadifoglyok területén, hát ez köti össze. Ez köti össze, hogy két egymástól időben talán nem is annyira távol lévő ütközet, és akkor menjünk vissza Mohács 500, Isonzó, Donkanyar, lehet, hogy jövőre egy ilyen programot csinálunk. Tehát itt a megjelenésünkkel egy látványelemet produkáltunk, a bemutatónkkal egy kis korszaktörténelmet produkáltunk, és azt gondolom, látva az aznapi forgalmat, hogy bizony volt rá nagy érdeklődés.
2: Mert mindenki veletek énekelt a vonaton.
3: Igen, mindenbe igyekeztünk megfelelni a koronának, tehát egyébként előző nap vagoníroztunk, éjszaka már beöltözve vonatőrséget adtunk. A látogatókhoz beültünk a személykocsikba is, ott beszélgetések voltak, díszőrséget adtunk a kivonuló vonatnak, tehát itt volt minden vasúttámadást ért, légitámadás, elhárítás, bemutatóba is, ugye, a meglepetés vendégünk az M43-as aknavető, amely pirotechnikai lövésre is alkalmas, itt volt vele a kezelő személyzet, és azt külön a látogatóknak meglepetés volt, hogy hát ez lőni is tud.
2: Aztán mentetek a múzeumotokba, amelynek a megnyitásáról mi is beszámoltunk itt az Európa Rádióban, sőt tárlatvezetésre is idézőjelbe tett tárlatvezetésre is meghívtuk a kedves hallgatókat. Ott mi mindent mutattatok, újdonságokat is?
3: Az újdonság az, hogy elkészült az a külön terem, amit az Egyesület saját önerőből újított fel. A falakon körbe katonafotók vannak megfestve, ha kimondhatom, a kedves legkisebb lányom kezeügyességének köszönhetően, és a terem az pedig most úgy néz ki, hogy van benne egy korhű alapokban egyébként eredeti kerékpár, ami mellett áll egy élethű baba, ami magyar király honvéd van, előtte olyan eszközök, tárgyak vannak kiállítva. Klasszikusan azt fogalmaztam meg, hogy ez a jelenet a 1944 decemberi harcok, itt zajló harcok, térségünkben zajló harcok eseményét eleveníti meg, ahol a futár várja a tiszttől az utolsó parancsot, amit még Magyarország területén ad ki, és az ott az asztalon egy hatástalanított Frommerstopp van az írógép mellett, az írógép is eredeti, tegyük hozzá, és egy 1943-os pecsét is van ott, egy bélyegző, ami úgy került elő a földből, hogy 43. szeptembernél állt meg az idő rajta, és hogy ez a tiszt miközben a parancsot írja, akkor azon gondolkozik, hogy most főbelője magát, hisz a hazát el kell hagynia, vagy küzdjön tovább. Ez a kis történet a teremnek, a látogatóknak ezt mindig elmondom. Ez egy új dolog mindenképp, és ugye a tárlatunk majd még fog bővülni, azt majd legközelebb elmesélem, hisz új dolgok érkeznek be, és ha szabad még egy dolgot itt megjegyeznem, hogy a rendezvény után megkerestek Sopronból egy volt magyar királyi tízes hegyi vadász zászlói katonájának a leszármazottja, és mondta is, hogy gyűjtő, ezért pár dolgot el is küldtünk neki, hogy a nagyapának egy emléksarkot alakítson ki, és akkor összefüggés számomra a mi munkánk, a mi tárlatunk azt eredményezi, hogy egy fiú, egy unoka, a nagyapa vagy apa emléktárgyait előkeresi, és emlékszobát, emléksarkot állít ki neki, és ebbe tudunk segíteni neki. És ez a legfontosabb, hogy nem csak mi magunknak mutatjuk meg, hanem az embereket gondolkodásra, emlékek felkeresésére, előkeresére inspirálunk.
2: Nagyon fontos dolgot végeztek, hiszen a múlt szálainak a felfejtésével nagyon sokat adtok a jelennek. Elcsépelt mondat, de igaz, hogy aki nem ismeri a múltját, annak nagyon szegény a jelene és nincs jövője sem. Milyen volt a látogatók visszajelzése, illetve hogyan értékeltétek a fiúkkal ezt az ünnepségsorozatot?
3: A látogatóktól pozitívat kaptunk vissza mindenképp, a kis videók is, amik felkerültek az internetre, ott is inkább pozitív volt a visszajelzés. Ha még van is kritika, azt mindig építő jelleggel fogadjuk, tehát nem fogunk ezért senkire haragudni, hisz ez a normális, nem tetszett mindenkinek, amit csinálunk. A saját szempontunkból nézve viszont egy remek gyakorlási lehetőség volt, ismét átélhettünk egy olyan folyamatot, főleg a kisvonatra értem, ilyen szempontból, amit nagyapáink átélhettek. A Szent Koronáról már ugye beszéltünk hosszabban, az pedig mindent felülír.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Szent Korona hiteles másolatát szállították Füzérre augusztus 23-án arra emlékezve, hogy 500 évvel ezelőtt a Mohácsi vészt követően Perényi Péter koronaőr a Szent Koronát Füzér várába menekítette, ahol azt majdnem egy évig őrizték. Az évfordulón a Magyar Királyi Koronaőrök Egyesülete mellett a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör tagjai adták a díszőrséget. Szakály Andrással, a kör elnökével, Jászter Beáta beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a kontinentális reggeli első órájába. Pár perc múlva híreket hallhatnak, majd pedig folytatjuk műsorunkat. Tartsanak velünk továbbra is!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén vasárnap. Lannert Judit hozzátette, jelenleg a folyamat méltányos és jogszerű lebonyolításának kialakításán dolgoznak. A tárcavezető azt mondta, a jövőben a pedagógus képzés valamennyi területén erősítik a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdők, valamint az eltérő szociális helyzetű tanulók eredményes támogatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. Az oktatási miniszter kiemelt célnak nevezte, hogy ismét sok tehetséges és elhivatott fiatal válassza a pedagógus hivatást, amihez megfelelő feltételeket kell teremteni. Jelezte egyebek mellett, hogy egyszerűsíteni fogják a még túlságosan bonyolult felvételi folyamatot, amiről a minisztérium hamarosan egyeztetést kezdeményez, és számítanak a debreceni szakemberek partnerségére is. Lannert Judit elismeréssel szólt a Debreceni Egyetem munkájáról. Magyarország egyik legfontosabb egyetemének nevezte az intézményt, mely az új kormány számára kiemelt jelentőségű. Hozzátette, az egyetem úttörő volt a külföldi diákok sikeres bevonzásában, ami példaértékű modellként szolgál a többi egyetemnek. Bács Zoltán rektor tanévnyitó beszédében bejelentette, mintegy 12 000, köztük csak nem 2 000, 130 országból érkezett külföldi hallgató kezdi meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen. Az intézmény a világ felsőoktatásának látható és elismert szereplője, tette hozzá. Ebben a tanévben már több mint 7800 nemzetközi hallgató tanulhat Debrecenben, gazdagítva annak szellemi és kulturális életét, mondta a rektor. A debreceni polgármester szerint Lannert Judit nem tiszteli sem az egyetemet, sem a várost. Facebook posztjában tette szóvá Papp László, hogy az oktatási miniszter kérése miatt nem vehetett részt a Városi Egyetem vasárnapi tanévnyitó ünnepségén. A debreceni kampusz szokásos tanévnyitó ünnepségén hosszú időre visszanyúló hagyomány szerint az egyetem és a város vezetése közösen köszönti a város polgáraivá váló első éves hallgatókat. Most ez a hagyomány úgy tűnik megszakadt, mondta a polgármester, melynek az az oka, hogy Lannert Judit oktatási miniszter arra kérte a Debreceni Egyetem vezetését, hogy jelezzék számára, ne vegyen részt a tanévnyitó ünnepségen. Ezt rektor úr megtette, írta a Papp László Debrecen polgármestere posztjában, melyben jó kívánságait fejezte ki az első éveseknek. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte a szaktárca államtitkára. Porpáci Krisztina azt írta, hogy a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek. A finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségeknek mindössze a harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkedtek. Hozzátette, hogy egyre nehezebb fenntartani a praxisokat, ami veszélyezteti az ellátáshoz való hozzáférést. A legsürgető problémákat áttekintették, és több kérdésben döntést hoztak, tette hozzá, emelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, a konkrét összeget később ismertetik majd. Biztosítani fogják a fogászati ügyeleti ellátást, hogy az sürgős esetben az ország minden részén elérhető legyen. Rendezik az iskola fogászatok helyzetét, beleértve a bértámogatási és praxis jogi egyenlőtlenségeket is, közölte az államtitkár. Kigyulladt az erdős aljnövényzet és a száraz fű több helyen az országban vasárnap. Újszentmargita határában nagy kiterjedésű terület égett, a tűz több hektárnyi legelőtt és mintegy 2 hektárnyi erdős aljnövényzetet érintett, közölte a katasztrófavédelem. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a tiszafüredi, a hajdúszoboszlói, a debreceni hivatásos és az egyeki önkormányzati tűzoltók több vízsugárral oltották a lángokat. A tűzoltók munkáját 2 erőgép is segítette.
0: Az időjárásról.
1: Derült, napos idő várható, a nap második felében gomoly felhők is képződnek, de csapadék ezekből sem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Kedden túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Hatékony gondolkodás. Második rész. Elmélkedj a törvényről éjjel-nappal, akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz. Józsué könyve első fejezet, 8. vers. Ha változtatni akarsz az életeden, azon is változtatnod kell, hogy miről és miként gondolkodsz. Ha rossz dolgokról gondolkodsz, rossz irányt vesz az életed, míg ha jó dolgokról gondolkodsz, jó irányba fog alakulni. Először is a gondolkodás megváltoztatása nem könnyű. Nem automatikus, és nem történik meg magától. A jó ötletekbe ritkán lehet csak úgy belebotlani. Ha fel akarsz fedezni egy jó ötletet, kutatnod kell utána. Ha fejleszteni akarod a gondolkodásodat, dolgoznod kell rajta, és miután hatékonyabb gondolkodóvá lettél, egyre csak záporozni fognak a jó ötletek. Azon kívül az, hogy egy adott pillanatban mennyire tudsz hatékonyan gondolkodni, elsősorban attól függ, hogy korábban mekkora gyakorlatot szereztél benne. Másodszor a gondolkodás megváltoztatásához elkötelezettség szükséges. A gondolkodás kemény munka, ezért csinálják oly kevesen, állapította meg Albert Einstein. Amikor valaki azt mondja, hogy valami most pattant ki a fejéből, ne számíts magvas gondolatra. A gondolkodás fáradtságos, csak azok hiszik könnyűnek, akik nem gyakorolják. A média, a kultúra és a környezetünk is befolyásolni fogja a gondolkodásunkat, kivéve ha az önálló gondolkodás mellett döntünk. Harmadszor a gondolkodás megváltoztatásának meg lesz a jutalma. Bennünk pedig Krisztus értelme van, írja Pál az 1 Korintus 2.16-ban. Ha Isten gondolataiból merítesz, határtalan lehetőségek nyílnak meg előtted. Az aranybányák kimerülnek, a tőzsde hirtelen bezuhanhat, az ingatlan befektetések elértéktelenedhetnek. Ám a Szentlélek és Isten igéje által megújított elme végtelen gazdagságú gyémántbánya, tele felbecsülhetetlen kincsekkel. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 2026. szeptember 7-e hétfő reggel van. A meteorológusok szerint többnyire derült, gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 9 fok alatt alakult. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. Holnap kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Csapadék nem lesz, a hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul majd. És akkor a tartalomból. Megkezdődött a 2026-27-es tanévben a HPV elleni védőoltás szervezése. Szeptemberben ismét lehetőség nyílik a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényeljék gyermeküknek a térítésmentes HPV elleni védőoltást. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg az ehhez szükséges tájékoztatót és a beleegyező nyilatkozatot. Ez utóbbit szeptember 15-ig kell visszajuttatni az iskolába. A védőoltás önkéntes, térítésmentes és lányoknak, fiúknak egyaránt ajánlott. A humán papilloma vírus okozta fertőzés rendkívül gyakori. A legtöbb ember élete során megfertőződik a vírus valamely típusával. A fertőzések jelentős része tünetmentesen zajlik és spontán megszűnik. Egyes magas kockázatú HPV típusok tartós fennmaradása azonban évekkel később rák megelőző állapotok, illetve rosszindulatú daganatok kialakulásához vezethet. A HPV nem csak a méhnyakrák kialakulásában játszik szerepet, hanem több már daganatos betegség kockázatát is növeli, ezért a megelőzés egyaránt fontos mindkét nem számára. A védőoltások hatásosságát és biztonságosságát kiterjedt nemzetközi tapasztalatok és tudományos vizsgálatok támasztják alá. Különösen hatékony, ha a HPV fertőzéseknek való kitettség előtt 12-13 éves korban adják be. Azokban az országokban, ahol magas átoltottságot sikerült elérni, jelentősen csökkent a megelőzhető HPV fertőzések és a rák megelőző méhnyak elváltozások előfordulása, és egyre több adat igazolja ez utóbbi jelentős csökkenés is az oltott korosztályokban. Olvashatjuk a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Dr. Asztalos Ágnes, a Borsodabói Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjét hallják majd.
2: Tehát a maga a tájékoztatót, amit mindenki megkap, országosan egységesen, tehát minden szülő és gyermek kap egy nagyon rövid, egyoldalas, ez az APER 4-es formátumban. A legfontosabb kérdések, hogy mi is ez a HPV, miért kell az oltást kapni pont ebben a korban, milyen hatása van az oltásnak, az oltás az hogy működik. Tehát ilyen egyszerű kérdéseket is a gyerekeknek, hogy az oltás az hogy működik, hova kapod azt a szurit, injekciót, és akkor le van szépen írva, hogy a felkarba, amiben lehet a kar után egy-két napig fájdalmas vagy érzékeny, piros lehet, hogyha félsz, akkor jelez, hogy félsz tőle, de ez ne akadályozom meg abban, hogy akkor részt vegyél ezen az oltáson, de a gyereketnek is le is van írva, hogy lehet kérdezni. Van egy QR kód a tájékoztatóban, tehát rögtön oldalra fog navigálni, mind a gyerekeknél, mind a szülőknél. A szülőknél ezen információk mellett további tájékoztatás van arról, hogy ezek a daganatok mik a leggyakoribb, milyen típusú, miért a lányoknál mit okozhat, és a fiúknál azért miért jött szóba.
1: Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra.

0: bejutni az iskolába. A védőoltás önkéntes, térítésmentes, és lányoknak, fiúknak egyaránt ajánlott. A humán papilloma vírus okozta fertőzés rendkívül gyakori. A legtöbb ember élete során megfertőződik a vírus valamely típusával. A fertőzések jelentős része tünetmentesen zajlik, és spontán megszűnik. Egyes magas kockázatú típusok tartós fennmaradása azonban évekkel később rák megelőző állapotok, illetve rosszindulatú daganatok kialakulásához vezethet. A HPV nem csak a méhnyakrák kialakulásában játszik szerepet, hanem több már daganatos betegség kockázatát is növeli. Ezért a megelőzés egyaránt fontos mindkét nem számára. A védőoltások hatásosságát és biztonságosságát kiterjedt nemzetközi tapasztalatok és tudományos vizsgálatok is alátámasztják. A védőoltás különösen hatékony, ha azt a HPV fertőzésnek való kitettség előtt 12-13 éves korban adják be. Azokban az országokban, ahol magas az átoltottság, jelentősen csökkent a HPV fertőzések és a rák megelőző méhnyak elváltozások előfordulása, és egyre több adat igazolja ez utóbbi jelentős csökkenését az oltott korosztályokban. Olvashatjuk a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán dr. Asztalos Ágnessel, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével Kisné Veres Viktória beszélget.
1: Ugye néhány nappal ezelőtt elindult a 2026-27-es tanév, nagyon sok szempontból, nagyon sok mindenre érdemes ilyenkor a szülőknek, gyermekeknek is odafigyelni, és egy nagyon fontos időpont is, ami következik itt a szeptember 15-e, hiszen eddig a határidőig adhatják le a nyilatkozatokat a szülők, gondviselők, a 7. osztályos 12. életévüket betöltött gyermekek életében a HPV elleni iskolai oltási kampányra való jelentkezés tekintetében. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk a következő percekben dr. Asztalos Ágnessel, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével, és tiszti főorvosasszonynak át is adom a szót, hogy itt a legfontosabb dolgokról szóljunk e tekintetben.
2: Köszönöm szépen. Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy én is beszélhetek erről a fontos kérdésről. Iskola kezdéskor annyi információt kapnak a szülők, gyerekek, hogy néha csak kapkodják a fejüket. Ezen információ között tartozik a 7. osztályosok esetében, 7. osztályban kötelező vagy önkéntesen igénybe vehető oltásokról való tájékoztatás. Ennek a része a HPV, a humán papilloma vírus elleni védőoltás felvételek a lehetőségéről, és ennek kapcsolatban minden szülő a 7. osztályosok esetében kap egy tájékoztatót, illetve egy nyilatkozat dokumentumot. A tájékoztató tartalmazza, hogy mi is ez a HPV, mit kell róla tudni, mit előz meg, miért javasolt annak a felvétele, milyen előnyöket jelent, vagy pedig, hogyha valaki nem veszi fel, akkor az esetleg milyen kockázatokat rejthet a fertőzés és annak a következményei szempontjából. Ez egy nagyon tömör összefoglaló, de minden lényeges információt tartalmaz, és bárkinek bármilyen kérdése van, lehet tovább érdeklődni, kutakodni ennek az irányában. Azt tudom javasolni minden kedves szülőnek, akinek 7. gyermeke van, hogy akkor amennyiben már tud róla, megkapta ezeket a papírokat, akkor tanulmányozza át, beszéljék meg a gyermekükkel, pró és kontra az érveket, hogy miért érdemes a HPV oltást felvenni. Amennyiben még a gyermek nem vitte haza, akkor kérdezzenek rá, mert lehet, hogy táskájában lapulnak ezek a papírok, de a sok információ is az ebédbefizetés, ilyen szakkör, ide kell tenni, tehát ezek között lehet, hogy éppen nem ez az elsődleges, ami a gyereknek az eszébe jut, de fontos dolog az, hiszen ahhoz, hogy tudjuk, hogy mennyi oltanyagot kell biztosítani az adott iskolában, az iskolaegészségügyi szolgálatoknak, iskolaorvosnak, védőnőnek, ehhez szükséges látni nyilatkozatok alapján, hogy ki igényli ezeket az oltásokat. A humán papilloma vírus kapcsán szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy olyan oltás, amit már évek óta itt Magyarországon is önkéntesen javaslunk a felvételre. 2020 óta már nem csak a lányoknak, hanem fiúknak is, majd beszélünk róla, hogy miért fontos ez az egész, meg talán eszik-e, vagy isszák ezt a HPV vírust, vagy mitől ilyen fontos ez nekünk. De most már ez a lehetőség, nagyon sokan megkapták eddig. Ez azt jelenti, hogy az adott korosztályba tartozóknál, a lányoknál több mint 80%-a felvette ezt az oltást. Azért ez egy nagyon jó szám, úgyhogy önkéntes alapon lévő, a fiúknak meg több mint 70%-a. Ahhoz, hogy ez már ismert, hogy az oltások kapcsán a nyájimmunitás, meg hogy védjük egymást, meg fogok erről is beszélni, ez mit jelent. Jó lenne, hogyha ez azért 90% felé menne. Úgy gondolom, hogy ezekből a számokból is látszik, hogy egy olyan oltásról van szó, aminek a fontos

0: fontosságát nagyon sokan elfogadták, értik. Nem csak Magyarországon, hanem Európában is, szerte a világon ez az oltási rendbe beillesztett oltás. Abban az időszakban adják a legtöbb országban, amikor még a szexuális élet nem kezdődött el, hiszen maga a humán papilloma vírus terjedése, az kontaktúton terjed, aminek az egyik fontos módja a szexuális érintkezés, nem csak ez lehet, de ez a legfontosabb. Tehát a világon nagyon-nagyon sokan megkapták, több millióan már ugye évek óta, és az oltásoknak a hatását most már különböző kutatások, vizsgálatok tudták igazolni, és nem csak a hatásosságát, hanem a biztonságosságát is.
1: Akkor beszéljünk részletesen arról, hogy ugye itt az említetten túl hogyan terjedhet még ez a vírus, és milyen szerveket, mit támadhat meg, mi maga a HPV?
0: Igen, mert ez ilyen misztikusnak tűnik, hogy ez a humán papilloma vírusnak a rövidítése, ez egy olyan kicsi kis kórokozó, fertőzéseket terjeszthet, aminek több mint 140 variációja van, változata. Ez a kórokozó a sérült, mikrosérülésekre, a bőrön keresztül, nyálkahártyákon keresztül tud bejutni a szervezetbe, és ott a hámsejtekben, meghatározott sejteknél bejutva tud szaporodni. A vírusok ugye olyan élőlények, amelyeknek mindenképpen kell egy élősejt, amiben bejutva tudják magukat újraépíteni, és emiatt, mivel felhasználják az adott sejtnek a szaporító anyag készletét, a DNS-ét is, ezért tudna bizonyos elváltozásokat okozni. A humán papilloma vírusok többsége szerencsére tünetmentes fertőzést okoz, tehát például bejut a szervezetünkbe, ott helyi reakciót tud okozni, a helyi immunválasz beindul, és szépen elpusztítja ezeket a kórokozókat, és mi nem is veszük észre, hogy megfertőzöttünk. Ugye ennek az a kockázata, hogyha nem veszük észre, hogy megfertőzöttünk, van, amikor nem sikerül, hogy az immunrendszernek ott helyben elpusztítja a kórokozókat, tünetek nincsenek, de évekig ott azok meglapulhatnak, és egyszer csak valamilyen sejtekben bizonyos okok miatt elindulhatnak elváltozások. Illetve, hogy a tünetmentes, ezért nem veszük észre, hogy a partnereinket is megfertőzhetjük. Mind a fiúkat, mind a lányokat is. Ezért fontos az, hogy mind a fiúkat, lányokat oltani kell. Illetve ezek a vírusok között vannak olyan típusok, amelyek előszeretettel módosítják az adag sejteknek a működését, ahol bejutottak, és egy kóros szaporodási folyamatot indítanak el, ugye ezek a rák megelőző állapotok, illetve ha már elindult a burjánzás, kialakulhatnak egy daganatos elváltozások, amik egy rossz indulatú elváltozást jelentenek. És ez az, amiért veszélyesek tudnak lenni ezek a vírusok, és ezért fontos az oltások. Ebben az oltóanyagban, amit a gyerekek számára biztosít a magyar állam, a ményakrákot leggyakrabban okozó típusok vannak benne, illetve más olyan úgynevezett onkogén rákkeltő vírustípusok, amelyek a szemérem test környékén, a genitáliákon, mind a fiúknál, mind a lányok esetében, a végbénnyílás körül, a szájre garat nyálkahártyáján tudnak elváltozásokat igazni és daganatokat okozni, és ezért fontos az, hogy ezen oltóanyag felvétele kapcsán ezzel a leggyakrabban daganatot okozó vírusok ellen kapunk egy védelmet, illetve ebben az oltóanyagban nem csak a daganatot okozó típusok vannak, hanem mindenki ismeri, reméljük nem saját magáról, hanem tankönyvekből, hallomásokból, ezeket a szemölcsöket, ezek a nemi szervek környékén előforduló szemölcsöket, kondilómák, így is szoktuk ezeket nevezni, ezeket is a humán papilloma vírusok okozzák. Ezek szerencsére jó indulatú elváltozások, de kellemetlenek, csúnyák, ha rossz helyen vannak, akkor ugye ki tudnak sebesedni, egyéb problémákat tudnak okozni, tehát ez ellen is védenek azok az oltások, tehát maga a humán papilloma vírus meghatározó típusaival szemben a rák megelőző állapotok, a rossz daganatok, illetve a nemi tájakon, egyéb helyeken előforduló szemölcsök ellen tudunk védekezni. A humán papilloma vírusok nem csak a nemi szervek környékén tudnak elváltozásokat végbelekben, hanem a fejnyaki régióban is, ez azt jelenti a szájnyálkahártyában, garat, orrüregben tudnak elváltozásokat tenni, tehát rákot tudnak okozni. Ráadásul, aki dohányzik, azon az esetében a fejnyaki elváltozásokhoz a dohányzás egy hozzájáruló tényező, Tehát a kettő együtt már nagyobb kockázatot jelent, hogy ezeken a területeken is kialakulhatnak rosszindulatú elváltozások. És ezért szeretnénk azt hangsúlyozni, hogy minél több embernek jó lenne, hogyha ezeket az oltásokat be lehetne adni, felnövekedne egy olyan generáció, akinek szinte minden tagja oltott, mert ezáltal ezek a vírusok nem tudnak fogékony szervezetet találni. A egyes fertőzőbetegségeknek a megszűnése, például a fekete himlő kapcsán is, ezt lehet elérni, hogy nem lesz fogékony egyed, mert a védőoltásokkal, hogyha kórokozó be is jut valakihez, akkor az immunrendszer tud rögtön reagálni, és el tudja pusztítani annak, hogy már betegséget okozna, és ugye a nyári immunizás, amiről már beszéltük, hogy az a néhány embert, akit valami miatt nem lehet oltani, akkor ő is védett lesz, mert a kórokozó nem lesz, el fog tűnni, tehát őt is védeni fogja. Ezért mondják mindig a szakemberek, ezért szoktuk ezeket a bűvös számokat mondani, hogy 90% feletti átoltás minél többen vegyék igénybe, és nagyon közel járunk hozzá. Tehát én nagyon örülök annak, hogy az elmúlt években is a 7. osztályos szülő gyerekek ilyen sokan döntöttek amellett, hogy felveszik ezt a védőoltást.
1: És ugye nem csak ennek a korosztálynak, hanem másnak is ajánlják ezt az oltást, még akár felnőtt korban is. Mikor érdemes egy felnőttnek beadatni például, vagy ha már átesett ilyen fertőzésen, akkor is van-e értelme?
0: Igen, tehát a felnőttek részére is javasolt, igazából bármikor. Pláne, aki még aktív szexuális életet élt, esetleg a partnereket gyakran váltogatja, de ezeket érdemes. Azért azt tudni kell, hogy azért is van a szexuális élet kezdete előtt az oltásnak, a beadásának az ideje, mert maga a kialakult fertőzés ellen nem véd az oltás. Ahogy az előbb is említettem, amikor a kórokozó bejut valamelyik nyálkahártyákon, bőrünkön keresztül, ott lokális gyulladás alakul ki, ott alakul ki a immunrendszeri védekezés, ami egy teljesen más típusú, mint az úgynevezett szisztémás védekezési rendszer. Ezért a humán papilloma vírus fertőzés ugyanott megszűnik, amit beszéltük, hogy elmúlik tünetmentesen, és hogy a kis tünetekkel el fog múlni jobb esetben, de újra fertőződhetünk. Illetve, hogyha már meglapul bennünk tünetmentesen a vírus, maga az oltástól ez nem fog eltűnni. De a védőoltás egy olyan mechanizmus indult el a szervezetben, ami az egész szervezetre vonatkozó védőreakciót indítja el, mint bármilyen más védőoltásnál, és ezért van az, hogy ez egy hosszú távú, jelenleg vizsgálataink alapján életre szóló védettséget tud adni. Azokkal a humán papillomavírus típusokkal szemben, ugye, ami az oltóanyagban vannak, de ugye ezek a leggyakoribbak, meg a legveszélyesebbek, és ezért fontos az, hogy tehát, ha valaki idősebb életkorban szeretné ezt felvenni, akkor nagyon jól teszi, mert nem tudhatjuk, hogy van-e benne vírus, nincsen benne vírus, milyen típusa van éppen, hogyha esetleg megvan, de hogyha nem került benne a vírus, vagy például újabb fertőzés esetében, hogyha az oltás megvan, akkor már tudja eliminálni a szervezetből a bekerült vírusokat, tehát felnőtt korban is fel lehet venni, házi orvossal, kezelőorvossal meg kell ezt beszélni, és ők fel tudják írni receptre, patikában, térítés ellenében vehető igénybe ez az oltás a felnőttek részére. A 7. osztályos gyerekek pontosan azért, mert még ebben a korban vannak, amikor a szexuális élet megkezdése, reméljük még azért odébb van, tehát az ő esetükben várható az, hogy akkor ezen humán papillomavírus típusokkal szemben egy hatékony és biztonságos védelmet fognak kapni.
1: Mikor nem ajánlott, például milyen egészségügyi állapot az, ami esetleg legalább egy kérdést indokol az orvos felé az oltás beadása tekintetében? Van-e ilyen állapot?
0: Bármilyen kérdést fel kell tenni a krónikus betegségek kapcsán, de nagyon fontos, hogy különböző ételallergiák, ekcémák kapcsán nagy valószínűséggel beadható az oltóanyag. Mindenkinek, akinek egy konkrét megbetegedése van, tudomása van róla, az mindenképpen beszélje meg a háziorvosával, az oltóorvossal, az iskolaorvossal ezeket a kérdéseket. Nagyon kevés az a konkrét megbetegedés, ami kapcsán kontraindikáció lehet. De mondjuk ebben az őszi időszakban, mert maga az oltás, ugye októberben lesz az első oltás, két oltásból áll, azért ne felejtjük el, hogy októberben van az első, és jövő év 2021 áprilisában a második oltásnak az ideje, de az őszi szezonban azért előfordulhatnak olyan légúti megbetegedések, amik lázzal járnak, akut megbetegedések, és mondjuk pontosan akkor, amikor az oltás napja van, akkor magas lázzal otthon van a gyerek. Amikor ez elmúlik, meggyógyul, akkor az iskola egészségügyi szolgálat biztosítja azt, hogy meglegyen ennek az oltásnak a pótlása. Tehát senki nem marad ki belőle, azért, mert éppen akkor nem volt oltható. De olyan, hogy egyáltalán nem oltható, nagyon-nagyon-nagyon ritka, Ezeket, de ezeket meg kell beszélni, előfordulhat, de ezt mindig az adott konkrét gyerek kapcsán kell megbeszélni az adott oltó orvossal, házi orvossal, hogy azt tudom javasolni, ezeket kell átnézni. Maga az oltás kapcsán is felszoktak merülni a kérdések, hogy akkor milyen szövődménye, mivel járhat. Ez is egy olyan oltás, mint bármilyen más, tehát a szervezet immunreakciója az megnyilvánulhat a különböző tünetekben. Ez leggyakrabban hőemelkedés, esetleg egy kisebb láz, nagyon rövid ideig tartó, a szúrás helyén pír, fájdalom jelentkezhet, de ez bármilyen más esetben is előfordulhat, amikor az ember kap egy injekciót, tehát ez a szervezet reakcióját tükrözi. Ezek nem szövődmények igazából, ez egy vele járó mellékhatásnak szoktuk hívni, de ezek kezelhetők és elmúlnak. Tehát ettől nem kell félni, de tudni kell, hogy vannak ilyenek. Hogyha valaki részletesen szeretné tudni, hogy mik ezek a várható mellékhatások, ezt is meg lehet kérdezni ugye házi orvostól, iskola védőnőtől, iskola orvostól, vagy pedig nagyon jó információt találhatók magáról az oltásról, mi ellen véd, mik lehetnek a kontraindikációk, mellékhatások. A Nemzeti Népegészségügyi és Oszidi Központnak a honlapján, ahol kimondottan van tematikus humán papilloma vírusra vonatkozó információk, illetve hogyha rámegyünk az nngk.gov.hu oldalra, akkor ott a hírekben már feldobódik azonnal az friss információk a HPV kapcsán, és oda lehet navigálni. Ahol ezek az oldalak megtalálhatod, de a keresőmotorba is ráírva, illetve van telefonszám is, amit meg lehet találni. 18-12 hívószámon, ingyenesen lévett hívószámon, ahol az egészségvonal munkatársai nagyon szívesen szóban is megbeszélik ezeket a kérdéseket, amik felmerülnek bárkiben. Úgyhogy javaslom, hogy a megfelelő döntéshez, hogyha nem elegendő az az rövid tájékoztató, amit a szülő megkap, amit most mondjuk én elmondtam, akkor rövidebb, hosszabb terjedelemben, de részletes információkat lehet találni.
2: Kedves hallgatóink, rövidesen folytatjuk a beszélgetést.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, megkezdődött a 2026-27-es tanévben a HPV elleni védőoltás szervezése. Szeptemberben ismét lehetőség nyílik a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényeljék gyermeküknek a térítésmentes HPV elleni védőoltást. A szülők a tanév első napjában kapják meg az ehhez szükséges tájékoztatót és a beleegyező nyilatkozatot. Ez utóbbit szeptember 15-éig kell visszajutatni az iskolába. A védőoltás önkéntes, térítésmentes és lányoknak, fiúknak egyaránt ajánlott. A humán papilloma vírus okozta fertőzés rendkívül gyakori. A legtöbb ember élete során megfertőződik a vírus valamely típusával. A fertőzések jelentős része tünetmentesen zajlik, és spontán megszűnik. Egyes magas kockázatú típusok tartós fennmaradása azonban évekkel később rák megelőző állapotok, illetve rossz indulatú daganatok kialakulásához vezethet. A HPV nem csak a méhnyakrák kialakulásában játszik szerepet, hanem több már daganatos betegség kockázatát is növeli. Ezért a megelőzés egyaránt fontos mindkét nem számára. A védőoltások hatásosságát és biztonságosságát kiterjedt nemzetközi tapasztalatok és tudományos vizsgálatok is alátámasztják. A védőoltás különösen hatékony, ha azt a HPV fertőzésnek való kitettség előtt 12-13 éves korban adják be. Azokban az országokban, ahol magas az átoltottság, jelentősen csökkent a HPV fertőzések és a rák megelőző méhnyak elváltozások előfordulása, és egyre több adat igazolja ez utóbbi jelentős csökkenését az oltott korosztályokban. Olvashatjuk a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Folytatjuk a beszélgetést dr. Asztalos Ágnessel, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével. A riporter továbbra is Kisné Veres Viktória.
2: Itt beszélgetésünk elején említette tiszti főorvos asszony, hogy már a napokban ugye az iskolában, intézményekben megkapták a gyermekek, minden típusú iskolában megkapták a gyermekek a tájékoztatót. Ugye a szülőkhöz is, a gyermekekhez is szólnak, illetve egy beleegyező nyilatkozat az, amit vissza kell küldeni, egy picit részletesebben még, hogy mit tartalmaznak ezek az iratok, illetve hogy milyen gondolatok merülnek fel a gyermekekben vagy felnőttekben, milyen kérdésekkel találkoztak esetleg itt az elmúlt időszakban vagy az elmúlt években.
3: Igen, tehát a maga a tájékoztatót, amit mindenki megkap, országosan egységesen, tehát minden szülő és gyermek kap egy nagyon rövid, egy oldalas, ez az APER 4-es formátumban. A legfontosabb kérdések, hogy mi is ez a HPV, miért kell az oltást kapni pont ebben a korban, milyen hatása van az oltásnak, az oltás az hogy működik, tehát ilyen egyszerű kérdéseket is a gyerekeknek, hogy az oltás az hogy működik, hova kapod azt a szurit, injekciót, és akkor le van szépen írva, hogy a felkarba, amiben lehet, akar utána egy-két napig fájdalmas vagy érzékeny, piros lehet, hogyha félsz, akkor jelez, hogy félsz tőle, de ez ne akadályozzon meg abban, hogy akkor részt vegyél ezen az oltáson, de a gyereketnek is le is van írva, hogy lehet kérdezni. Van egy QR kód a tájékoztatóban, tehát rögtön oldalra fog navigálni, mind a gyerekeknél, mind a szülőknél. A szülőknél ezen információk mellett további tájékoztatás van arról, hogy ezek a daganatok mik a leggyakoribb, milyen típusú, miért a lányoknál mit okozhat, és a fiúknál azért miért jött szóba, tehát, hogy nem csak azért, mert a szexuális kapcsolatban a fiú-lány kapcsolat kapcsán mind a ketten ott vannak, hanem azért is, mert a fiúknak is vannak olyan szervük, szervrendszerük, amit meg tud támadni ez a vírus, és az esetükben is lehetnek ezeneken a szervekben daganatos elváltozások. Tehát itt nem csak a lányokat védjük, a papilloma vírusok által okozott daganatok, ha már számokhoz akarunk menni, 30% a férfiakban alakul ki. A női méhnyakrák esetében, szinte minden esetben, csak nem 100%-ban ezeket a onkogénnek nevezett rákkeltő vírustípusokat, amit az oltóanyag is tartalmaz, ezt meg lehet találni. Tehát maga az oltást nemzetközileg is, tehát ezt nem Magyarországra találták ki, ezt az egészen a világban ezt hitelek. Pontosan az a lényeg, hogy azokon a típusok ellen próbálták összepakolni az oltanyagot, amik a leggyakrabban vagy daganatokat okoznak fiúknál, lányoknál, illetve a szemölcsöket tudják okozni. Tehát erre kell figyelni. a szülői tájékoztató kapcsán, mondom, lehet tájékozni tovább a honlapokon, a nyilatkozatban fel van tüntetve, hogy miről nyilatkozik a szülő, hogy az oltás igénybevételéről, vagy nem kéri, mert már kapott oltást, és azért nem kéri. Szeptember 15-ig kell visszajuttatni legkésőbb az iskolákba, de elmondták ott az iskolában biztos a szülőjének, ezután vagy a gyerekednek, osztályfőnöki órán, amikor megkapták, hogy ott helyben meddig kell tenni, és ez fenntartótól függetlenül valamennyi oktatási intézményben elérhető, és az iskola egészségügyi szolgálat fogja októberben akkor az első oltást beadni.
2: Itt a tények után esetleg, ha szólhatunk arról, hogy milyen tévhitek keringenek esetleg a közbeszédben, vagy mik azok a gondolatok, amelyeket érdemes tisztázni így szakemberként, ön mit mondana?
3: Igen, gyakran úgy gondolják, hogy mivel ezt szexuális úton terjed elsősorban, majd ha óvszerrel védekeznek, akkor majd akkor nem lehet elkapni ezt a fertőzést. Az óvszer nem egy csoda dolog, nagyon sok minden ellen véd, tehát használjuk, és nem csak a nem kívánt terhesség ellen, hanem különböző fertőzésektől is, de nem csodaszer, és nem minden bőrfelületen van, hogy az óvszert meghatározott módon tudjuk használni, de az egyéb testtájakon, végbélnyílás körül szájüregekben lévő fertőzés, ezzel nem tudjuk elkerülni, úgyhogy erre figyelni kell. A oltás kapcsán, amiről beszéltünk, hogy az allergiás vagyok, bármilyen betegségem van, akkor nem kaphatok oltást, ez így önmagában nem igaz, meg kell nézni a konkrét esetet. Ha viszont valaki vállalja az oltást, az is nagyon fontos, hogy amit már elmondtunk, hogy az oltanyagban lévő human papilloma vírus típusok ellen tud védelni ez az oltás, az összes többitől nem. Azok ugye általában kisebb kockázatot rejtenek, a kockázata megvan. Elkaphatjuk ezt a fertőzést életünk során bármikor, mert beszéltük, hogy mivel helyi immunreakciót okoz csak az elváltozás, a oltanyagban nem lévő típusok ellen újra fertőződhetünk bármikor. Tehát nagyon fontos, attól, hogy van oltásom, attól nem szabad, enyém a világ, és innentől kezdve bármit megtehetek, és a szexuális szokásaim azok nagyon szabadosak lehetnek, tehát továbbra is gondoljuk meg, hogy kivel, mikor, hogyan. A gyakori partnerváltogatást továbbra is nem javasoljuk, tehát azért tudjuk, hogy hol vannak a határok, illetve a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvételt maga a védőoltás nem helyettesíti. Tehát mind férfiaknál, mind nőknél, de nőknél nagyon hangsúlyosan, majd amikor a lányok abba a korba kerülnek, rendszeres gyógyászati vizsgálatot, szűrővizsgálatokat ugyanúgy el kell járni, függetlenül, hogy van oltásunk, hiszen más megbetegedések időben való felismerésére is szolgál a nőgyászati szűrővizsgálatok. Tehát azért, mert van egy oltásunk, ez nem jelenti, hogy elfelejthetjük ezt az egész odafigyelést magunkra, hiszen a saját egészségünk az nagyon fontos, és annak csak egy része az, hogy a HPV elleni védőoltást felvesszük. Felmerülhetnek még kérdések az oltóanyaggal magával kapcsolatban. Újra szeretném hangsúlyozni, hogy elölt vírus tartalmaz, tehát önmagában nem okoz megbetegedést, tehát nem úgy alakítja ki az immunvédekezést, hogy majd egy kicsi fertőzést csinál, és akkor majd védekezünk, nem. Tehát ez egy elölt vírusnak, egy meghatározott részét is tartalmaz, nem is az egész vírus, csak egy fehérjéjét, amit tartalmaz. Más oltóanyagok kapcsán is felmerül, hogy vajon mi van még benne. Tehát milyen adjuvánsokat, hozzáadott anyagokat tartalmaz ez az oltóanyag. Semmi olyat nem tartalmaz, ami káros lehet a szervezetét. Fel szokott merülni a higany, ha már beszélünk akkor erről konkrétan. Nem tartalmaz semmilyen formában, semmilyen vegyületében higanyt ez az oltóanyag, nem így készül. Tehát ezt nyugodtan lehet alkalmazni, és ezért mondtuk azt már tényként, hogy biztonságos az oltóanyag, tehát az elmúlt években azért sok millióan megkapták világszerte ezt az oltóanyagot. Tehát a beadás körüli problémákat, kétkedéseket, hogy akkor az kaphatom, nem kaphatom, mert nekem ilyen betegségem van, fájni fog, utána szövődménye lesz, maradandó károsodást okozhat, ezeket, hogyha nem sikerült nekem most eloszlatni ezeket a gondokat, akkor ennek utána kell járni, hogy mindenki megnyugodjon, és ennek tudatában tudjon dönteni, akkor vagy a honlapokon néz utána, és olvasgatja, illetve mondom, szakembereket meg kell kérdezni, házi orvost, házi gyerekorvost, védőnőt, a gyermek nyugodtan nem beszéljen ezzel a szülővel, mert a szülő tudja megnyugtatni. Hogyha gyermek szeretni, de a szülőnek van kétségei, akkor közösen tudják ezeket megbeszélni. Ilyen is előfordulhat, hogy a gyermek nagyon szeretné, mert úgy érzi, hogy ezzel biztonságban. A szülőnek félti esetleg a gyermekét, mert hallott ezt, azt, amazt. És ezért
2: akár a fejlődése tekintetében is, hiszen 10 éveseknél ugye fejlődő szervezetről beszélünk.
3: Igen, de az oltásoknak ehhez semmi köze nem lesz, tehát ettől nem kell megijedni, nem az első oltáson esik át 12 évesen a gyermek, és ebben az időszakban, ahogy nem csak a humán papilloma vírus oltása van a 7. osztályosokban, hanem van egy életkorhoz kötötten adandó oltás, a hepatitis B elleni védőoltás is ebben a korban, tehát majd arról is kapnak majd tájékoztatottak a szülők. Van olyan iskolaegészségügyi szolgálat, ahol például egy napon történik ezeknek a beadása is, pontosan azért, hogy egyszeresen már ez a tűtől való félelmen gyerek traumán át. Ugye az kötelező oltás, amiről most beszélünk, a humán papilloma vírus elleni oltás pedig önkéntesen vehető igénybe. Tehát a szövődmények, kockázatok kapcsán ugye nem tegnap előttről beszélünk, amikor elkezdték ezeket az oltásokat adni, hanem ez már azért évtizedes kutatások állnak arra rendelkezésre, hogy biztonságosan lehet alkalmazni, és ezért is jeleztem az elején, hogy jelenleg ismereteink alapján nem szükséges ezen két oltás után emlékeztető oltásokat kapni. Persze majd, hogy telnek az évek, erre majd további vizsgálatok is tesznek, de jelenlegi ismereteink szerint biztonságosan, hosszú távú szövődmények nélkül, és ismereteink alapján igénybe vehet ez az oltás, és nem kell újraoltást tenni, de mondom, ez az oltás nem helyettesíti a egészségtudatos magatartást, hogy vigyázzunk magunkra, a gyógyászati vagy egyéb szűrővizsgálatokon való részvételt, például a férfiaknál is, nőknél is, beszéltünk a fejnyak szájüregi daganatok kapcsán, a rendszeres fogászati járások, az otthoni szűréseknél, hiszen az itteni daganatokat nem csak a HPV, hanem egyéb más is okozhat. Tehát mindig minden összefügg, ezt tudjuk mondani, de egy fontos lépés az egészségünk megőrzése érdekében ennek az oltásnak a ismerete és az a döntés meghozatala, hogy felveszik-e azt az oltást vagy nem. De én úgy gondolom, hogy ha több mint 80%-a eddig is felvette az oltásokat, akkor ez jelzi azt arra, hogy ez erre van igény, és azt, hogy miért van erre szükség, ezt mindenki meg tudja érteni, és látja ebben az ő saját egészségének a védelmét.
2: És még egy számot itt a beszélgetés végére, ha mondhatunk, hogy a daganatos megbetegedések mekkora százalékát tehetik ki a HPV vírussal összefüggő megbetegedések?
3: Tekintettel arra, hogy nagyon sokféle okozója lehet a daganatok kialakulásának, ugye vannak egyéb onkogén vírusok is, rákkeltő vírusok is, ilyen például a hepatitis B vírus is, illetve egyéb tényezői vannak, ezért, amit most fogok mondani számot, egy első körben nem tűnhet nagynak. Az összes daganatos megbetegedések hátterében, mindegy, a megbetegedések kapcsán mindegy 5%-ában mondják azt, hogy a HPV van. De pontosan azért, mivel nagyon-nagyon sok egyéb oka is lehet, ez az 5%, ez igenis sok. És ezen belül a méhnyakrák esetében mondtuk azt, hogy szinte mindegyiknél valamilyen HPV-t ki lehet mutatni ezen megbetegedések kapcsán, mindig történik erre vizsgálat, a szövettani vizsgálat, hogyha ilyen felmerül a tumorok esetében, és ezen tumoroknál is ez ugye mindegy, szinte 100%-ban kimutatunk valamilyen HPV-t, és ebből is együtt az a két onkogén, és a 16-os meg a 18-os, ami benne van az oltásban, együtt azt 90%-ban van jelen, egyedül meg olyan 70% körül, tehát nem vetően vannak benne az oltóanyagokban, és méhnyakrákban Magyarországon évente mintegy 400-an halnak meg. És ez azért sok, mert a méhnyakrák, ez egy, ahogy elmondtam az előbb, hogy évekig megbújhat a kórokozó, lassan alakul ki, ez megelőzhető maga a halálozás, időben való felismeréssel. És ennek az egyik lehetősége az oltás, a másik pedig a rendszeres szűrővizsgálatok. Mert hogyha ugye a méhnyak szűrővizsgálatokra, ami a lakosság által körében szervezetten történik, ugye az 3 évente van lehetőség, de nőgyászati vizsgálatokra, amblok komplex nőgyászati vizsgálatra, akár évente is ugye javasolt elmenni. Ezért ezeken a vizsgálatokon ezeket a megelőző állapotokat már észre lehet venni, jól lehet kezelni, 100%-ban többségében gyógyítható. És ezért mondjuk azt, hogy ez a 400 halálozás, ez nem megengedhető, Tehát ugye annak a családnak, akinél van egy ilyen veszteség, a 100%, mert a 400, ezért mondtam, ezek a számok önmagukban nem tűnnek soknak, de így, hogy ezt nullává lehetne tenni, azzal, hogy az oltásokat felvesszük, illetve rendszeresen járunk mindenkinek ezt a szűrővizsgálatra, mert valljuk be, hogy ez még mindig hiányzik a magyar nők többségénél, hogy rendszeresen járjon, akkor ez a 400 hölgynek az elvesztése is elkerülhető lenne.
2: Dr. Asztalos Ágnes, tiszti főorvos asszonynak köszönjük szépen a tájékoztatást.
3: Szívesen.
1: Kedves hallgatóink, megkezdődött a 2026-27-es tanévben a HPV elleni védőoltás szervezése. Szeptemberben ismét lehetőség nyílik a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényeljék gyermeküknek a térítésmentes HPV elleni védőoltást. A szülők a tanév első napjában kapják meg az ehhez szükséges tájékoztatót és a beleegyező nyilatkozatot. Ez utóbbit szeptember 15-éig kell visszajutatni az iskolába. A védőoltás önkéntes, térítésmentes és lányoknak, fiúknak egyaránt ajánlott. A humán papilloma vírus okozta fertőzés rendkívül gyakori. A legtöbb ember élete során megfertőződik a vírus valamely típusával. A fertőzések jelentős része tünetmentesen zajlik, és spontán megszűnik. Egyes magas kockázatú típusok tartós fennmaradása azonban évekkel később rák megelőző állapotok, illetve rossz indulatú daganatok kialakulásához vezethet. A HPV nem csak a méhnyakrák kialakulásában játszik szerepet, hanem több már daganatos betegség kockázatát is növeli. Ezért a megelőzés egyaránt fontos mindkét nem számára. A védőoltások hatásosságát és biztonságosságát kiterjedt nemzetközi tapasztalatok és tudományos vizsgálatok is alátámasztják. A védőoltás különösen hatékony, ha azt a HPV fertőzésnek való kitettség előtt 12-13 éves korban adják be. Azokban az országokban, ahol magas az átoltottság, jelentősen csökkent a HPV fertőzések és a rák megelőző méhnyak elváltozások előfordulása, és egyre több adat igazolja ez utóbbi jelentős csökkenését az oltott korosztályokban. Olvashatjuk a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Dr. Asztalos Ágnessel, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével Kisné Veres Viktória beszélgetett.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazin műsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét János evangélium a második fejezetének 17. verséből hallgassuk meg. A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. Örülök, ha ezt mondják nekem, az Úr házába megyünk. Ez az igevers a 122. Zsoltárból való. Sok gyülekezet szívesen énekli ezt a Zsoltárt. Úgy szólal meg ez ajkunkon, mint egy örömteli hitvallás. Vajon Jézus hogyan énekelte ezt a Zsoltárt? Nem tudjuk, ám az biztos, hogy kívülről tudta, és a benne rejlő gondolatok összecsengenek a János evangéliumában olvasottakkal. A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. János evangéliumában olvasunk a kánai mennyegzőről és a templom megtisztításáról. Mindkettőben felragyog az Úr Jézus Krisztus dicsősége. A víz elkezdett vörösödni a boldogságtól az ő dicsőségében, és egyre csak pirosabb lett. Szép piros lett, mint a vér. Csodálatosan ragyogott, mint a vörös bor. Így írt Bernárd, a teológus és költő. Jézus dicsősége világlik ki a templom megtisztításában is. Szent haragjában, mintha megszólalna az ige, melyre a tanítványok emlékezetébe mélyen bevésődött. A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. Az emészt kifejezés szó szerint fordítva így hangzik, elnyel. Az úrvacsorában lenyeljük, elnyeljük a vörös bort, és boldogság tölt el bennünket, hisz Jézusunk Golgotán kiomló vérére gondolunk. Felragyog az ő dicsősége, és hisszük, érezzük, mi is bűnbocsánatot nyertünk, s emiatt öröm tölti el szívünket. A másik részlet a templom megtisztítása is Jézus dicsőségét tükrözi. Azért a Jézusét, aki otthon érezte magát a templomban, az atya és a testvérek közösségében. Emésztette, elnyelte egész valóját a templom iránti szeretet. Igen, mert ott az Istent dicsőítő énekek által szárnyalt a templomi közösség lelke. A szent tekercsek kigöngyölítésekor felhangzott az ige, az atya Isten szava, mely a hallgatók szívében új életet teremt a bűnbánat után. Az imádság is szent közösségbe vonta a templomi gyülekezetet, mert a szerető, az igazságos, de mégis a kegyelmes atyával beszélgettek. Az áldás pedig, melyet ott kaptak a hívek, békességet, örömöt jelentettek a következő napokra, az ember egész életére nézve. Nos, ezért örülök, ha azt mondják nekem, az úrházába megyünk. Te is örülsz. Emészt-e, elnyele bennünket az úrháza iránti féltő szeretetünk. A templomban nem csak gyönyörködnünk kell, hanem megélni, átélni a mennyei atyával való közösségünket oly módon, hogy egyedül az ő dicsősége ragyogjon fel mindenben. A mai igemagyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Paks és Dunaszent Benedek között ütemezetten halad a munka, közölte a miniszterelnök az atomerőműnél végzett beavatkozásokról a Facebook oldalán, hozzátéve, semmi sem igaz a pánikkeltő jezgetésből. A meder mélyülése előre tudott, természetes folyamat egy fenékküszöb építésekor. A szakemberek folyamatosan töltik a medret és erősítik a védművet, írta a kormányfő. Tájékoztatása szerint már csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek be. A miniszterelnök kiemelt, a paksi atomerőmű stabilan termel. A Duna bal partján jól halad a Dunaszent Benedek számára vállalt kikötő építése is, jelezte bejegyzésében Magyar Péter. A 2027-28-as tanévtől egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki, olyan működési modellt kívánnak létrehozni, melyben jól körvonalazható a fenntartó, a szenátus és a rektor jogköre az egyetemeken, mondta az oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén vasárnap. Jelezte, hogy az akadémiai szabadságot és az intézményi autonómiát jogszabályi szinten visszaállítják, az alapvető jogokat visszahelyezik a felsőoktatási törvénybe. A debreceni hallgatókhoz szólva azt mondta, erősíteni fogják a hallgató központúságot, áttekintik a lakhatás és az ösztöndíj kérdését, növelni szeretnék az esélyegyenlőséget, és igyekeznek támogatást nyújtani a hallgatók mentális állapotának megóvásához. Mátyus László, az egyetemet fenntartó gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke a jelenlegi alapítvány kivezetése mellett fontos feladatnak nevezte az egyetem új, olyan fenntartói modellbe való átvezetését, mely biztosítja a versenyképességet. A földtörvény és a földszabályozás, a vadászati törvény és a vadászati szabályozás megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való nagyon komoly elválása okozza, melynek révén jövedelem áramlik ki az ágazatból a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül. Hozzátette, a fiatalításhoz, a fiatalok termőföldhöz jutásához, a művelési ág változásokhoz, a talajjavításhoz vagy az öntözési rendszerek kialakításához szükség van erre a tőkére. A miniszter szerint a szántóföldi növénytermesztésben érintettek a vadkárok csökkentését szeretnék, a vadgazdálkodók pedig azt, hogy ne szorítsák ki a vadat mindenhonnan. Azon is el kell gondolkodni, hogy mekkora vadállományt bír eltartani az ország, tette hozzá. Bóna Szabolcs közölte, nem tervezik teljesen elengedni az ágazat kezét, de annak az időszaknak vége van, amikor minden probléma esetében az állam állt helyt azok helyett, akik nem voltak hajlandók megérteni, hogy változik körülöttük a világ, és ehhez alkalmazkodni kell, tette hozzá az agrárminiszter. Kigyulladt az erdős aljnövényzet és a száraz fű több helyen az országban vasárnap. Újszentmargita határában nagy kiterjedésű terület égett, a tűz több hektárnyi legelőtt és mintegy 2 hektárnyi erdős aljnövényzetet érintett, közölte a katasztrófavédelem. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a tiszafüredi, a hajdúszoboszlói, a debreceni hivatásos és az egyeki önkormányzati tűzoltók több vízsugárral oltották a lángokat. A tűzoltók munkáját 2 erőgép is segítette.
0: Az időjárásról.
1: Derült, napos idő várható, a nap második felében gomoly felhők is képződnek, de csapadék ezekből sem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Kedden túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Kalocsai Richárd fotóriporter lesz, akit arra kértem, hogy segítsen a zsebünkben lapuló telefonunkkal jobb fotókat csinálni, mint amiket egy átlagember szokott.
2: Pont az elmosástól a kicsi fénypontok, mint este a lámpák, vagy egy karácsonyi megvilágítás háttér, ott viszont lehet, hogy megint jó. Ott szépen elmossa, és attól kap egy pluszt még a kép.
1: Ma tehát tippeket, tanácsokat, jó szándékú ötleteket kapunk egy profi fotóstól.
3: Hogyha vízatlan és porálló a telefonod, akkor szerintem nyugodtan kenthetsz rá például ketchupot is.
1: Megéri velünk tartani.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kalocsai Richárd fotóriportert, a Reformátusok lapja egykori fotósát arra kértem, hogy segítsen ma nekünk abban, hogy hogyan lehet egy kis odafigyeléssel, némi tudatossággal és egy csipetnyi játékossággal sokkal jobb fotókat készíteni a zsebünkben lapuló okostelefonokkal. Tisztázunk alapfogalmakat, mit jelent a halszemoptika, hogy miért jó, ha elmossa a telefonunk egy portréképnél a hátteret. Beszélünk arról, hogy van-e értelme az éjszakai mód használatának, de szó lesz arról is, hogy hogyan állítsuk be a témát egy képen, megtudhatják, hogy miért jó, ha néha a telefonunk lencséjét az ujjunkkal, vagy akár ketchuppal összemaszatoljuk, és beszélünk arról is, hogy tudunk-e egyszerűen utólag szerkeszteni a fotóinkon, és hogy van-e ennek értelme. És az igazán kíváncsi hallgatók műsorunk második felében még a telefonjukon, számítógépükön, táblagépükön megnyithatnak egy honlapot is, amelyen Ricsi képeit nézhetik, miközben beszélgetünk a fotózásról. Mai vendégünk tehát Kalocsai Richárd fotóriporter.
4: Egy profi fotós mit tud javasolni egy egyszerű embernek, akinek ott van a zsebében egy egyszerű okostelefon, tehát nem a legdrágább, legújabb szuperkamerás, hanem mondjuk egy nagyszülő, aki kapott az unokáktól egy okostelefont, néhány tízezer forintos, tudjanak telefonálni, de szeretne néha képeket is készíteni vele, de nem tudja, hogy hogy lehet. Mit lehet kihozni egy ilyen átlagos telefonból? Mit érdemes tudni előzetesen?
2: Rengeteg dolgot ki lehet hozni egy ilyenből, de hogy ha az alapfelhasználást vesszük, hogy mire jó egy ilyen telefonnak a kamerája. Saját nagymamám például virágos kertét szokta lefényképezni, azt szokta tovább küldeni, azt szokta kiposztolni. Bármit vesz, vagy bármi, amiről csak egy képet akar elküldeni, vagy elmegyünk kirándulni vele, akkor ő is fényképez, ő is megosztja ezeket a képeket. De nem viszi túlzásba, tehát nem arra kell gondolni, hogy most ő fogja és egy high pro professzionális felhasználóként fogja és ilyen-olyan-amolyan beállításban. Csupán annyi, hogy elindítja a fényképezőgép funkciót, kiválasztja azt, hogy ez videó legyen, vagy kiválasztja azt, hogy ez fénykép legyen, mert nagyon jó automatikák vannak már mindegy kategóriában.
4: Nagymamádat tanítottad fotózni?
2: Nem.
4: És az okostelefonját használni?
2: Keresztapám, unokahúgom, ők töltöttek bele nagyon sok időt, tehát nagymamámnak van okostelefonja, laptopja van, abszolút aktív ilyen téren, tehát így a Facebookos aktív nagymama.
4: Csak az ő képeire, ha gondolsz, és tényleg nem megbántva őt, inkább csak a példát tovább viszem, mi az a két tanács, amit az ő képeit látva mondhatná, hogy még jobbak legyenek azok a virágfotók, vagy amiket szeretne megosztani a szeretteivel?
2: Hát, hogyha őt jobban érdekelné maga a fényképezés dolog, akkor lehetne egy csomó minden trükköt mondani neki, hogy mit csináljon még. De hogy tényleg itt a cél az az, hogy meg tudja mutatni. De hogy itt ugye ebben a stílus irányzatban ez olyan, mint a dokumentalista fotográfia. Ott pont nem a plusz trükkökről van szó, hanem arról, hogy a valóságot mutasd meg, picit valamilyen szinten kihúzva a technikai adottságokat. Értsd úgy, hogy nagymamámnak nem fogom azt mondani, hogy a kertről folyamatosan csak a hajszem optikát használja, hanem ami benne van teljesen random, ami a sima alap optika, ami van a telefonjában, azt használja hozzá inkább. Mert itt a cél mi vele. És ha szeretne vele művészkedni, ha szeretne vele valami extra dolgot csinálni, akkor nyilván olyan irányba is elmenne, meg akkor kérne benne segítséget, vagy mi mondanánk neki. Viszont itt az a lényeg benne, hogy közvetíteni tudja ezeket felénk. Tehát ebben ez a speciális, hogy ezeket az alapfunkcióit pedig jól használja. Tehát azt kiaknázza teljesen. És ezért nem tudsz neki többet mondani annál, ami a célt el kell, hogy érjen veled. Tehát, hogy ott van mondjuk, vegyünk alapul egy darab cserepes virágot. Szeretné megmutatni azt az egy darab cserepes virágot, hogy még kinőtt egy hajtása, de a többihez viszonyítva, hogy akkor az hol van, hol nőtt, hogy süti a nap, és így tovább. Ott viszont tényleg csak annyi, hogy fogod szemből szépen a vízszintest beállítva, hogy rálát, nem egy bokor mögül, hanem oda sétálsz hozzá, lefényképezed, hogy a cserép aljától, a virág tetejéig, jobb szélétől, bal széléig az egész benne legyen. Azt meg tök jól csinálja. De hogyha meg művészképeket, vagy szeretne nagyon izgalmas makróképeket csinálni, akkor választhatná ezt is, de ő, szerintem érdekli a fényképezés, de nem annyira, hogy ez egy mindennapos dolog legyen számára.
4: Oké, akkor néhány szót, fogalmat magyarázz meg, légy szíves nekünk. Egyrészt mondtad ezt, hogy halszem optika például, az mit jelent, meg mondtad az előbb még azt, hogy makró. Ezek mit jelentenek a fotózásban?
2: Vannak ezek a telefonok, amik hátlapján többféle. Most nem feltétlenül a 10.000 forintos telefonról van szó. Vannak olyan telefonok, amiknek többféle optika van a hátlapján. Például a halszem az azt jelenti, ez egyszerűen jól hangzik, hát hogy lát a hal. A halszem optika az egy átlagban ilyen 160-180 fokos szöget zár be. Ennek azért lehetnek torzításai, amik igazán effektként is felhasználhatóak. A nagyobb terekhez, mint például, vagy kisebb terekhez, pontosabban kisebb terekhez, ha egy szobát szeretnél lefényképezni visszatérve nagymamámhoz, ki van mondjuk tapétázva nála újra, és szeretném megmutatni a szobát, akkor át fog váltani nagy valószínűséggel a halszemre. Mert akkor a négy sarokból legalább három sarkot egyszerűen be tud mutatni, egy fénykép átmegy a másik oldalon, onnan még egy fénykép. Volt szó a makróról. A makró az mire jó? Hogyha a virágok voltak eddig a példáink, akkor folytatva a virágos példát, jön egy új hajtás. És ő azt szeretné megmutatni, hogy ez az új hajtás milyen. Nem az egész virágot szeretné megmutatni, nem azt, hogy milyen jól volt öntözve, és mekkorát nőtt itt az utóbbi nyáron, hanem csak azt az egyetlen egy darab új hajtást szeretném megmutatni. Ilyenkor át lehet váltani a telefonon, lehet választani nagylátószögűt, alap, illetve makrót. Ez a három ilyen átlagos, hogy ezt a három funkciót tudod választani belőle. Átváltunk a makró funkcióra. Ilyenkor 4 centi, 2 centi, 1 centi, attól függ, hogy milyen az adott telefonnak a makró optikája. És ilyen közel helyezzük hozzá a telefonunkat ahhoz a virághoz, amit szeretnénk nagyon közelről megmutatni. Gyártónként eltérő, hogy milyen közelségből tudjuk fényképezni makróval. 3-4 centi, 1 centi, akár valami nagyon szuper makróval lehetnek milliméterek is, amilyen távolságba, közelségbe lehet vinni a optikát, a telefont attól a tártól, virágtól. És így egy teljesen más perspektívában tudjuk megmutatni azt a növényt.
4: Oké, mi az, ami még az szerinted a legtöbb

0: kapcsolja, milyen beállításokat nyújt neked. Következő nap, tehát egy első nap tényleg csak járd végig, nyomogasd végig a gombokat, nézd meg rajta, hogy milyen ilyen kis opciók vannak, mi az, ami változik, figyeld meg, legyen egy ilyen 10-20 perces, csak nyomod a gombokat, választod ki a menüből, megnézed, hogy hogyan működik. A következő nap pedig szimplán annyi, hogy kiülsz a teraszra a virágok közé, hogyha a virágos példánál maradunk, és elkezded ugyanazt, csak egyetlen egy témát válasz ki, próbálj meg nem elmozdulni onnan, próbálj meg nem úgy kezdeni, hogy azonnal körbe rohanjuk a témát, hanem egy álltó helyedbe, vagy egy ültő helyedbe, minden egyes funkciót kipróbálsz rajta, amit előző nap már begyakoroltál, hogy azt hogy lehet előhozni. Harmadik nap pedig elkezdheted ezeket kombinálni, és innentől jön az, amikor már kezd nagyon izgi lenni, bár szerintem már ideig is nagyon izgi volt, és innentől kezdődik az, hogy kimész, megnézed a templomot a kertedből például, ha éppen templom mellett laksz, végig próbálkozol megint vele. A következő témát válasz a szobában valamit, leteszed a telefont egy adott pontra az asztalon, bizonyos távolságra kiteszel egy általad választott tárgyat, és azokon is ugyanezt végig csinálod. Ami után ezzel megvagy, sokkal magabiztosabb leszel, amikor megjönnek a rokonok, vagy te mész el kirándulni, vagy szeretnél csak használni. Magabiztos leszel már, nem fog megijeszteni az a sok funkció. Zárójelben megjegyezném, hogy én nagyon kevés funkciót használok, pedig esetenként munkára jobb a telefon, mint egy fényképezőgép. Ez abból adódik, ha megnézed a telefonodon az optika méretét, az egy nagyon picike, pár milliméteres, picike, úgymond objektív, de ugye ez nem objektív, de maradjunk meg jelen pillanatnál, hogy egy objektív, ami ott van a hátlapon. A méreténél fogva, azzal át tudsz fényképezni egy kulcsukon például. Egy klasszik kulcsukon. Ha én szeretnék egy ilyen fényképet, akkor nekem egy másik típusú objektívet kéne venni, ami nem csak annyi, hogy egy makroobjektív, hanem maga a frontlencse, a legelső lencse, az olyan picike, jobb esetben, mint a telefoné. Tehát, ha például Debrecenben a nagy templomnál jár valaki, és hogyha benéz a kulcsukon, a nagy ajtónál középen, akkor menjen szépen oda, és te nem biztos, hogy mai nap még így van, tehát, hogy Debrecenben jár valaki, akkor szépen menjen oda a főbejárathoz, és kulcsukon nézzen át a telefonjában. Azzal lehet látni a szószéket, viszont hogyha én oda megyek a sima fényképezőgépemmel, én a kulcsukat fogom látni, de a szószéket viszont nem. De ezt meg lehet csinálni telefonnal. Ilyen különbségek vannak benne.
1: Néhány általános dolog, ami a legtöbb telefonban szerintem van, mondok egyet-kettőt, mondd el légy szíves, hogy mire és hogy érdemes használni. A telefonban lévő fényképezőt, ha megnyitom, akkor ha csúszkát pörgetem, akkor találok ilyet, hogy portré, az mire jó?
0: Ez egy olyan funkció benne általában, ami portrézáshoz való eszközöket gyűjti neked össze. Ha te a fotófunkciót választod ki, neked esetenként, tehát itt a gyártóknál nem tudom pontosan megmondani, hogy ki mit gyárt pontosan, de inkább nézzük úgy, hogy a portré funkció az a felhasználónak előre összegyűjtött olyan szoftveresen megír dolgok, amikkel sokkal egyszerűbben tud készíteni egy portrét. Ezt értsd úgy, hogy a színkezelése, a felbontása, akkor a képnek a szemcsézettsége ideálisabb lesz ahhoz, amivel egy portrét el lehet készíteni. Sok esetben ez a portré funkció még azt is jelenti, hogy egy olyan csomagot is, egy olyan szoftvercsomagot kap még, amivel simább lesz a bőr például, világosabbak lesznek a szemek. Tehát ha már van hozzá egy kis AI, akkor ezeket már megcsinálja, bár már elég régóta csinálnak ilyeneket. Tehát amivel nem neked kell elbíbelődni még, ezért jó ez a portréra. Mert össze van gyűjtve egy ilyen csomagban. Olyan, mint a idézőjelbe csomagban, olyan, mint a fotó, akkor az egy általánosságban mindenfélét tudsz vele fényképezni, de ha azzal készítesz egy portrét, ott utána neked kell általában ezeket kijavítani esetleg, vagy feljavítani. Igen, itt van az a probléma, hogy milyen kategóriájú telefon. Mert van olyan is, amikor ez teljesen automatán működik, a telefonod választja ki téma függően azt, hogy mit használjon. De hogyha csak az alapesetről beszélünk, mint az én telefonomnál is, nekem ilyet nem tud, és nekem is ki kell választanom a portré funkciót, ha portrét szeretnék fényképezni.
1: Az én telefonom például elmossa a hátteret a portrénél, az jó?
0: Az nagyon jó, ha szépen csinálja, akkor az nagyon jó tud lenni. De hogyha pont a Niagara vízesésnél vagy, ahol még nem voltunk, akkor az jó neked.
1: Hát nem, hát azért akarom lefotózni a valaki

0: át a Niagara-nál, hogy szépen látszódjon, hogy hova menőztünk el.
1: Oké, mi van akkor, hogyha egy éjszakai utcaképnél vagyunk? Akkor ott jó neked.
0: Oké, tehát, hogy amennyiben a háttér is fontos a portrénél, akkor nem a portré módot kell választani, ha meg az arc a lényeg, és akárhol készülhetett a kép, akkor jól néz ki, ha elmosuk a hátteret.
1: Egyrészt, másrészt pedig, hogy pont az elmosástól a kicsi fénypontok, mint este a lámpák, vagy egy karácsonyi megvilágítás háttér, ott viszont lehet, hogy megint jó. Ott szépen elmossa, és attól kap egy pluszt még a kép. Tehát lehet, hogy a Niagaránál vagy, de ott sok kicsi fénypont van, mert karácsony volt, akkor használd. Próbáld ki. Ne az egész effektet old rend, nyilván. Használd, próbáld ki. De nyilván mellette készíts egy olyat is, amin nincs rajta ez az effekt.
0: És majd otthon ki lehet válogatni.
1: Pontosan. Ott pedig élvezd a látványt.
0: Oké, a következő, ami nagyon adja magát, hogy éjszakai mód, de itt inkább arra vagyok kíváncsi, hogy ezt tényleg érdemes-e használni, vagy mikor, milyen tényező az, amikor érdemes átkattintani az éjszakaira.
1: Itt megint különbséget kell tenni sajnos a között, hogy milyen kategóriájú telefon. Nem az árra gondolok, hanem hogy milyen tudású inkább. Nagyon sokféle opció van, de az alapopció az szokott lenni, hogy nem mozgó tárgyakat lehet vele egész jól fényképezni. Ha fixen tudod tartani a telefonodat, akkor ő több képet készít, ezt a több képet ő pedig összemossa egy darab képé. Így nem lesz annyira zajos, sokkal részletgazdagabb képet fogsz kapni, és sokkal világosabb képet. Nagyon modern és nagyon drága telefonoknál, szoftveresen, ezek már alapból működhetnek, automatán kiválasztja. Szerintem a legfontosabb benne a részletgazdagság, mert egy sima fényképezés opciónál esti fényekben, gyenge esti fényekben, ott nem fogod megkapni azt a várt eredményt, amit szeretnél. Lesz egy szép képed, de hogyha belenagyítasz, akkor ott már érzed egy idő után a hiányosságait. Amennyiben használod a éjszakai módot, ugye ahhoz mozdulatlanul kell tartani, jobb esetben mozdulatlanul kell tartani a fényképezőgépet, sokkal színtelítettebbet, sokkal részletgazdagabb képet fogsz kapni. Nyilván, hogyha olyan kategóriájú telefonról van szó, mint az enyém, akkor ezt abban az esetben tudom valóságban kiaknázni, mikor mozdulatlan témákról van szó. Egy városképet szeretnék mondjuk egy születésnapon készíteni éjszakai felvételt, mert kevés fény van, csak a gyertyafényei látszódnak. Ott nem arra fogok készülni, hogy a gyertya elfújását szeretném lefényképezni vele, hanem arra fogok készülni, hogy ott van a család az asztalnál, világítanak a gyertyák, némi háttérfénnyel, és relatív mozdulatlan mindenki. Arra nagyon jól tudom használni. De ilyen esetekben ez jó.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kalocsai Richárd fotóriporterrel. Most jöjjenek a hírek, maradjanak velünk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén vasárnap. Lannert Judit hozzátette, jelenleg a folyamat méltányos és jogszerű lebonyolításának kialakításán dolgoznak. A tárcavezető azt mondta, a jövőben a pedagógus képzés valamennyi területén erősítik a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdők, valamint az eltérő szociális helyzetű tanulók eredményes támogatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. Az oktatási miniszter kiemelt célnak nevezte, hogy ismét sok tehetséges és elhivatott fiatal válassza a pedagógus hivatást, amihez megfelelő feltételeket kell teremteni. Jelezte egyebek mellett, hogy egyszerűsíteni fogják a még túlságosan bonyolult felvételi folyamatot, amiről a minisztérium hamarosan egyeztetést kezdeményez, és számítanak a debreceni szakemberek partnerségére is. Lannert Judit elismeréssel szólt a Debreceni Egyetem munkájáról. Magyarország egyik legfontosabb egyetemének nevezte az intézményt, mely az új kormány számára kiemelt jelentőségű. Hozzátette, az egyetem úttörő volt a külföldi diákok sikeres bevonzásában, ami példaértékű modellként szolgál a többi egyetemnek. Bács Zoltán rektor tanévnyitó beszédében bejelentette, mintegy 12 000, köztük csak nem 2 000, 130 országból érkezett külföldi hallgató kezdi meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen. Az intézmény a világ felsőoktatásának látható és elismert szereplője, tette hozzá. Ebben a tanévben már több mint 7800 nemzetközi hallgató tanulhat Debrecenben, gazdagítva annak szellemi és kulturális életét, mondta a rektor. A debreceni polgármester szerint Lannert Judit nem tiszteli sem az egyetemet, sem a várost. Facebook posztjában tette szóvá Papp László, hogy az oktatási miniszter kérése miatt nem vehetett részt a Városi Egyetem vasárnapi tanévnyitó ünnepségén. A debreceni kampusz szokásos tanévnyitó ünnepségén hosszú időre visszanyúló hagyomány szerint az egyetem és a város vezetése közösen köszönti a város polgáraivá váló első éves hallgatókat. Most ez a hagyomány úgy tűnik megszakadt, mondta a polgármester, melynek az az oka, hogy Lannert Judit oktatási miniszter arra kérte a Debreceni Egyetem vezetését, hogy jelezzék számára, ne vegyen részt a tannévnyitó ünnepségen. Ezt rektor úr megtette, írta a Papp László Debrecen polgármestere posztjában, melyben jó kívánságait fejezte ki az első éveseknek. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte a szaktárca államtitkára. Porpáci Krisztina azt írta, hogy a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek. A finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségeknek mindössze a harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkedtek. Hozzátette, hogy egyre nehezebb fenntartani a praxisokat, ami veszélyezteti az ellátáshoz való hozzáférést. A legsürgetőbb problémákat áttekintették, és több kérdésben döntést hoztak, tette hozzá, emelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, a konkrét összeget később ismertetik majd. Biztosítani fogják a fogászati ügyeleti ellátást, hogy az sürgős esetben az ország minden részén elérhető legyen. Rendezik az iskola fogászatok helyzetét, beleértve a bértámogatási és praxis jogi egyenlőtlenségeket is, közölte az államtitkár.
0: Az időjárásról.
1: Derült, napos idő várható, a nap második felében gomoly felhők is képződnek, de csapadék ezekből sem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Kedden túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Kalocsai Richárd fotóriporterrel, aki abban segít van nekünk, hogy hogyan lehet néhány egyszerű trükkel, némi odafigyeléssel és egy csipetnyi játékossággal sokkal jobb fotókat készíteni az okostelefonjainkkal, mint amiket eddig készítettünk. Vendégünk tehát Kalocsai Richárd fotóriporter. És hogy mit lehet ezekből a képekből kihozni, arra pedig Ricsi kifejezetten az Európa Rádió hallgatói kedvéért létrehozott egy galériát tulajdonképpen a honlapján, úgyhogy most mondani fogok egy webcímet, hogyha ezt van éppen türelmük idejük, akkor nyissák meg akár a telefonjukon, és úgy lesz teljes kerek a beszélgetés, hogyha a képeket is meg tudják hozzá nézni. Ez a minitrükkök.visualjournalist.pro oldal, tehát nem .hu, hanem .pro a vége. Mondom még egyszer, minitrükkök.visualjournalist.pro, és ha itt megnyitják, akkor a különböző kategóriákat fogják hallani, amiről beszélgetni fogunk. Tehát Ricsi, megyünk a te kategóriád szerint. Mit jelent az, hogy dolgozd fel kategória, és akkor a kategórián belüli képekkel tedd meg, hogy elmondod mindezt. Tehát itt például a szembetűnő az egyik kép, amin egy szerintem egy stewardess húzza a bőröngyét, és nagyon erős piros a háttér. De látunk több változatot a képekből. Melyik az eredeti, melyik az, ami a végleges? Kicsit pimaszkodjak veled, mert szerinted ez egyértelmű, és miért az a végleges?
2: Ebből kettő darab végleges kép lett, egy a telefonon feldolgozva, egy a számítógépen feldolgozva. Azért szerettem volna ezt a különbséget megmutatni. Mind a kettőn fel lehet dolgozni, viszont a részletgazdagsága, ott már van benne különbség, illetve a minősége, tehát hogy milyen színek vannak benne. A pirosnak is nagyon sok árnyalata van, ez a nyomtatásnál látszik a legjobban. Tehát melyik az eredeti kép? Az eredeti kép, amelyik a legnagyobb kivágás van, jobb fent látszik rajta, egy kicsi csücsök, ott az ég van, az egy kis kékes csücsök, az volt igen az eredeti kép, illetve a másik kettő kép két különböző féleképpen lett feldolgozva. A nagyobb felbontású, amire rá lehet nagyítani rendesen, az számítógépen lett feldolgozva egy fotófeldolgozó szoftverrel, a másik pedig egy teljesen általános, bármelyik telefonon megtalálható fotófeldolgozóval készült el. A végeredménye nagyobb felbontás, részletgazdagság, mint a színekben, mint a témában. Az egyiket pontosabban lehet feldolgozni, mint a másikkal. Én csak egy kontrasztot akartam mutatni ezzel, hogy melyikkel mit lehet kihozni. Persze nagyon szép effektet lehet csinálni a telefonnal is, de az már olyan, mintha egy plusz effektet kapott volna.
1: Ebben a kategórián belül még szeretnél-e valamelyik képről beszélni?
2: Tehát a telefonunk általában véve egy nagyon jó és nagyon szép színes képet készít. Ezeket alapvetően úgy tervezik, hogy az adott készüléken, az adott márkán nagyon jól vissza tudja adni a színeket, nagyon jól vissza tudja adni a részletgazdagságot. Viszont, hogyha te ezt elviszed nyomtatásba, vagy monitoron megnézed, akkor már ott nem feltétlenül pont ugyanazt az élményt kapod vissza, amit az adott készüléked tudott produkálni. Ezért is, illetve azért is, mert ha elmész egy olyan üzletbe, ahol lehet nyomtatni egy ilyen kis nyomtató masinán keresztül, ez nagyon egyszerű volt, mindenféle segítséget kapsz hozzá, és hogyha feldolgoztad a képet, akkor tényleg egy részlet, illetve színtelítettséggel megáldott képet fogsz kapni. Míg egy alapkép is lehet nagyon jó, nagyon szép, nyomtatásban is, csak azt a pici pluszt ezzel tudod hozzátenni, hogyha a telefonodon vagy esetleg számítógépen egy speciális szoftverrel feldolgozod. Tehát itt csak ajánlani tudnám. Amit láttunk még itt ebben a mappában, ott van egy repülős példa, az alapképünk az a sötétebb, a világosabb az pedig a feldolgozott kép. Vannak olyan esetek, amikor lehet, hogy szemre sokkal jobban néz ki a feldolgozott kép, de az alapkép igazániból hozzá se kellett volna nyúlni, mert az is úgy nagyon jó, mert az adja vissza a valóságot. A világosabb kép, annak már túlzottan sok köze nem volt a valósághoz, de itt a szabadságunkat meg tudjuk élni benne. Nem feltétlenül arra kell törekedni, hogy egy tökéletes és professzionális képünk legyen, hanem a saját kedvünk szerint tudjuk módosítani ezeket a képeket. Ez a játék szerintem benne maradhat, és ez egy tök jó dolog, hogyha megengeded magadnak, hogy olyat csinálj vele, hogy természetesen ez már nem úgy néz ki, mint egy eredeti kép, hanem ez egy picit túl van tolva például a minden is. Szóval engedd meg magadnak azt, hogy játsz a képekkel.
1: És van egy harmadik képpár ebben az összeállításban, ami olyan értelemben szintén repülős, hogy egy repülőből fényképeztél ki, és szerintem itt egészen drámai a különbség. Tehát az egyik kép az olyan, amit tényleg bármelyikünk elkészíthet, és valószínűleg rengeteg ilyen képet elkészített már, aki repül, mert én nem repülök, zárójel, hogy kifényképez az ablakból, milyen szép, aztán szerintem soha az életben meg nem nézi, elküldi a szeretteinek, hogy éppen a kikötő fölött repül, de ennyi, és az a kép, amit ebből utána csinált, az meg olyan, hogy kitenném a falamra. Szépek a színei, tengerpart, és annak ellenére, hogy ilyen ipari, nem tudom, dolgok látszanak rajta a nagy darukkal, ennek ellenére szerintem gyönyörű és életvidám. Itt ugyan mi történt ezzel a képpel, és ebben milyen munka van?
2: Ez a kép is telefonon került feldolgozásra. Itt azt szerettem volna megmutatni, hogy ez nem egy radikális vágás még, de ilyen vágásokat simán meg lehet engedni magunknak, hogy egy fekvőképből álló képet vágunk.
1: Mondod a fekvőállót, tehát ez föl se tűnt elsőre. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugye próbálom azoknak a hallgatóknak is közelhozni a képeket, akik mondjuk most valahol autóznak és fogják a fejüket, hogy két ember képekről beszélget a rádióban, elnézést kérünk. Tehát, hogy a fekvő képnek az oldaláról az a repülő belógó ablak részeit vágtad le tulajdonképpen, és így ránézésre föl se tűnik, hogy ez egy repülővel van fényképezve. Gondolhatnánk, hogy egy drónból van, vagy ejtőernyőről fotóztad, vagy sárkányrepülőről, vagy te magad vagy a madár, mert nem látszik a maga a keret. Ezt gondolom, ezt a célt szolgálta ez a fajta vágás.
2: Igen, csak azt szerettem volna még mondani, ehhez az interjúhoz készültek ezek a képek, és itt direkt szerettem volna, hogyha a repülőgépnek az ablakkerete benne marad. Így ezzel meg tudtam mutatni, hogy nyugodtan lehet vágásokat. Igazán, hogy ha ránézel a képre, akkor már látod a képben úgymond a képet. Csak le kell róla venni a felesleget. A színekről csak annyit, hogy eredeti képen jobboldali részen látszik egy ilyen szivárványosodás. Repülőgép ablaka az több réteg átlátszó plexiből, üvegből, nem üvegből, átlátszó ilyen anyagokból van, és esetenként ezt tudja úgy módosítani a fényt, hogy szivárványokat lehet benne látni. Tehát picit polarizálja egyes esetekben. Vagy hogyha használsz polárszűrőt, akkor nagyon szép szivárványos képeket lehet készíteni belőle. És ami még szerintem benne a speciális, hogy a fénynek a szín spektrumát nem az egészet engedi át, többek között emiatt lehet részeit felerősíteni. Tehát, hogy ezek nem valódi színek már az eredeti képen sem valódi, csak nagyon-nagyon hasonlít rá. És pont ezt lehet kiaknázni ezzel, hogy rátolod az összes szint, túl szaturált lesz az egész, túl sok túlzásba lehet vele esni. És itt visszatérve arra, hogy ez például egy játék. Tehát nem kell véresen komolyan venni, hanem lehet direkt ilyeneket is csinálni, mert a nyomtatásban akár jól is nézhet ki.
1: Emlékeztetem a hallgatókat, hogy van egy honlap, ami megnézhetik ezeket a képeket. Mondom a címet, minitrükkök.visualjournalist.pro, és itt láthatják ezeket a fotókat. A következő kategória az egy-egy lépés. Mire utal a kategória neve? És itt tulajdonképpen két képcsoportot látunk benne. Az egyik az egy épület, fotó, és ha jól látom, az a logika benne, hogy nem mindegy, hogy milyen távolságból és milyen irányból fotózzuk azt az épületet, de te mondd kérlek, tehát mit jelent az egy-egy lépés?
2: Az egy-egy lépés kategória az azt jelenti, amikor készítesz valamiről egy fényképet, akkor gondolj vissza majd erre az interjúra, és lépj egyet jobbra, lépj egyet balra, menj hozzá közelebb, menj távolabb, változtass a pozíciódon. Mert akkor picit másabb képeket tudsz, más szemszögből tudod meglátni ugyanazt a témát. Itt van ez az épület például. Itt nem pont egy-egy lépés volt, de mondjuk azt, hogy néhány egy-egy lépéssel többféle szögből le tudod fényképezni, így egy picit másképpen tudod, vagy másképp tudod bemutatni. Amikor egy példának okáját egy épületet fényképezek, mindig megkeresem körülbelül a tengelyét, ahonnan készítek egy normál átlószöggel egy standard fényképet. Ezután próbálkozom mindig azzal, hogy egy kicsit arrébb, egy-egy lépéssel menjek arrébb, és onnan is készítsek egyet. Azután megpróbálkozom azzal, hogy valamilyen tereptárgyat tegyek be a fénykép előterébe, hátterébe, esetleg egy nagy hegyet. Ez is igazániból csak egy ilyen próbálkozás, tanulás, hogy mi az, amit ki lehet belőle hozni. Ha innen nézed, onnan nézed, amonnan nézed, mindig változik a környezete, változik a háttere. De inkább lépjünk át a lisszabonos témára. Van ez a másik fénykép, ami között nagyjából egy lépés volt. Annyi történt, hogy váltottam a fényképezőgép kamerái között. Van benne nagy látószögű, van benne egy halszemoptika, és ezzel pedig teljesen más perspektívát tudtunk adni a képnek. Ez egy nagyon érdekes és nagyon jó játék. Próbáld ki azt valamikor, hogy próbáld ki azt, hogy először készítesz a telefonod normál lencséjével egy fényképet, majd átváltasz a halszemoptikára, és utána nyilván közelebb kell, hogy menj ahhoz a tárgyhoz, nézd meg, hogy mi volt a kép bal meg a jobb oldala, sétálj annyival közelebb, és utána pedig meg tudod nézni, mi volt a különbség a telefonon. Megnézed az A képet, megnézed a B képet, a tárgyak pedig egy kicsit távolabb, illetve kicsit közelebb lesznek az egyik képen. Itt a perspektíva állandó címszó alatt, hogy megtaláljátok ennek a leírását, hogy mit jelent ez, ott ki lesz fejtve bővebben. De ez egy nagyon mókás játék, viszont időigényes, és inkább a közeli tereptárgyaknál, mint például egy ilyen lezárt résznél a repülőtéren, amit tök jól lehet ezzel játszani. Pont az Elgálában készítettem egy olyan fényképet, amikor egy kicsit arrébb mentem, és nem onnan fényképeztem, mint a turisták nyilván. Lentről a föld szintjéről fényképeztem, hátra volt döntve egy kicsit a telefon. Így a nagyon klasszikus, ugyanaz a szög, ugyanonnan fényképezett templom, teljesen más képet kaptunk róla, mivel így erről került egy plusz képalkotó elem, macskakő olyan, mint hogyha egy női arcot ábrázolna, így egy női arcot lehet látni a kép előterében, a hátterében pedig a templomot lehet megfigyelni. A kép alá betettem a linket, ahol ezt utol tudod érni a térképen.
1: Következő kategória esti nappali. Szerintem ezt nem kell nagyon túl magyaráznunk, mert az interjú korábbi részében beszéltünk róla, hogy van éjszakai mód általában a telefonokban, de ha akarsz ezt hozzátenni valamit, akkor tegyünk hozzá, amíg átgondolod, hogy mit mondanál, én annyit mondok, hogy a képeken az látszik, hogy az éjszakai, vagy egyértelmű, hogy melyik az éjszakai módos, ami élesebb, világosabb és szebb. Van ehhez hozzáfűzni valód?
2: Az én telefonom, amivel ezt a képet készítettem, vagy ezeket a képeket készítettem neked, nem drága telefon, ebben is benne van ez az éjszakai üzemmód, és egy ilyen olcsó készüléknél is már hatalmas differenciát lehet észrevenni egy-egy ilyen képnél. Annyi, hogy ezek a képek nincsenek feldolgozva, se az éjszakai, se a normál üzemmóddal készült fénykép egyik sincs feldolgozva, így estek ki a telefonból.
1: Következő kategória az első hallásra nagyon érdekes, ez a koszold össze. Hát ugyan mit koszoljunk össze, Ricsi, és ebből milyen képek születnek. Azok kedvéért, akik nem tudnak most bennünket képekben is követni, hogy megnyissák, mondom újra a címet, ahol láthatják a képeket a kedves hallgatók, akik nem tudják megnyitni a minitrükkök.visualjournalist.pro oldalt, ahol Kalocsai Richard képeit láthatják azoknak, hogy itt repülőgépet látunk, pálmafát látunk, fényeket látunk, és minden olyan, mintha tűzijáték lenne a képen, pedig nincs. Szóval mit koszolunk össze, mivel?
2: Minden ember keze zsíros, jobb esetben, és azt szoktuk csinálni, hát, hogy a telefonunkat törölgetjük, jaj, most akkor koszos lehet, jaj, most akkor összetapisztam, akkor ilyen érdekes fényfoltokat csinál. Ez viszont egyes esetekben nagyon jól tud jönni, mint például az éjszakai képeknél, hogyha az éjszakai funkciót használjuk a telefonon, ezek a fények hozzá tudnak tenni. Amikor én ezeket készítettem, annyi volt benne még a plusz dolog, hogy mindig az ujjamat végighúztam a lencse előtt, így mindig máshogy masszatoltam össze a lencsét, és ezért mindig máshogy álltak ezek a fénysugarak. És addig masszatolgattam, hogy pont ezek megtetszettek, és így készültek el ezek a képek.
1: Technikai kérdés, hogy van valami nagyon egyszerű tipped rá, hogy miután összekentük a lencsét, akkor mivel takarítsuk le, meg hogy a zsíros kezünkön kívül mennyire próbálkozunk mással, tehát mondjuk tejfölt kenjünk-e rá, vagy ketchupot, hogy piros legyen, vagy azért vigyázzunk a lencsére.
2: Hogyha viszatlan és porálló a telefonod, akkor szerintem nyugodtan kenthetsz rá például ketchupot is. Ezek tök jó ötletek voltak, úgy gondolom, hogy ezek megszíneznék. Ezek jók. Szerintem maszatoljuk össze őket rendesen. De tényleg jó ötletnek tartom egyébként, ezt ki fogom próbálni. Legközelebb, amikor megyek utazni, akkor ezt megcsinálom, és majd feltöltöm ide ehhez a sorhoz. A ketchupos képek kategóriában fogjátok megtalálni február elejétől. És visszatérve,
1: olyan
2: kell tisztítani. Általában érdemes olyan ruhát felvenni, ami már mikroszálos, tehát azzal elég egyszerű tisztítani, csak hülyén fog kinézni egy idő után, hogy ketchupos az egész ruhád. Amit nagyon szeretek használni, az például pohár. Vannak átlátszó poharak, nyilván üvegpohár, vannak színes mintás poharak, azzal is nagyon jó kis effekteket lehet készíteni. Az üvegfelületen valamennyire tükröződik is még egy-két téma. Ezer meg egy variáció van, hogyha egy CD lemezzel rohangászol, azzal is nagyon jókat lehet, hogyha mindenki által közismert oldalról bármilyen ilyen kis gagyi akármit vásárol az ember, a telefonja elé, a jó édesapám például vásárolt egy ilyen tükröződő felületű, pici, nem is tudom micsodát, amit rá lehet csatlakoztatni a telefon hátuljára, és ezért úgy tudja elkészíteni a képeket, hogy egy tükörképet kap az alsó felére, a felső felén pedig az eredeti kép van, de ezt lehet mozgatni jobbra-balra, tényleg nagyon sok játék lehetőséget ad. Lehetne azt kérdezni, hogy miért nem csinálod meg utána szoftveresen? Azért nem csinálod meg szoftveresen, mert egyrészt így készül a fénykép, hogy te találod ki fizikailag, hogy hogyan hozd létre. Nyilván lehet szoftveresen is nagyon jókat agyalni ezen, hogyan és mi legyen vele, viszont ott úgy gondolom, hogy ez az egész arról szól, hogy egy ilyen barátságos dolog ez a fényképezés a telefonunkkal, miért ne lehetne vele játszani, miért ne lehetne akkor hozzávenni egyéb ilyen kis kiegészítőket, miért ne lehetne összemaszatolni, miért ne lehetne mondjuk egy lehetetlen helyzetekben fényképezni, miért ne lehetne. Tehát ez csak erről szól, hogy játék.
1: Az utolsó kategóriánk a várd meg a témát. Itt azoknak mondom, akik még mindig velünk vannak, mert annyira jó fejhallgatók, hogy nem kapcsolták ki a rádiót, pedig nem tudják nézni a képeket, hogy mit láthatnának, ha megnyitnák a minitrükkök.visualjournalist.pro oldalt, hogy egy szép utcaképet látunk, érdekes mozaikok vannak a földön, ami már szerintem önmagában jól néz ki. Egyébként olyan, mint egy ilyen Nagy-Britanniában lévő konnektor, nekem arra hasonlítanak ezek a mozaikok,
2: és hogy tényleg
1: téve a földre. És mi a különbség a két kép között, hogy megvárta a fotós Kalocsai Rihárd, hogy egy szép piros autó az bekanyarodjon a képnek így a egyharmad-kétharmados elosztásába, és ne csak úgy a messzi távolban kicsit életlenül jöjjön, és hát tényleg sokkal jobban néz ki rajta. De kérlek, te mondd el, hogy akkor itt mit értesz ez alatt, hogy várd meg a témát? Az autót kellett megvárni?
2: Ez alatt azt értem, hogy adjál magadnak időt hozzá. Ne csak az legyen, hogy odamész, puff, gyorsan egyet kattintasz és rohansz tovább, hanem ennek az is a lényege, hogy egy picit kielvezd azt, hogy ott vagy, látod ezt élőben, egy kicsit bele tud magad élni abba a környezetbe. És nem csak arról szól, hogy fú, rohanjunk végig, mindenen csináljunk egy-egy-egy-egy-egy képet, jó lesz az, majd kiválogatjuk az ötből azt a tizet, aztán majd mutogatjuk az ismerősöknek, rokonoknak, feltesszük Instaposztnak, és így tovább. Tudom, hogy ez is egy semmi extra kép valóságunkban. Ez tényleg egy kép, megvan. De ezzel csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy igen, én is ott tudtam lenni azt a plusz 3 másodpercet, és de jó, hogy ott voltam egy plusz 3 másodpercet, és csak itt az lenne kihangsúlyozva benne, igen, ez a piros autó lehet, hogy épp nem volt a legjobb választás, de mondjuk így az RGB színekben nagyon jó volt, de hogyha például a kis buszt várom meg, vagy megvárok egy motorost, vagy megvárok egy bármi mást, akkor abból sokkal jobb kép születhetett volna. Sőt, még lehetett volna még jobban helyezkedni, még egy lépéssel arrébb is mehettem volna. Tehát itt inkább egy olyan felvetés van, hogy várd meg a témát, ez a várd meg a témát variáció 1, variáció 2, és még ott vagyok mondjuk még 10 percet, akkor ki tudja még milyen érdekes dolgokat lehet ott látni. Ezzel csak arra szeretném felhívni az emberek figyelmét, hogy ha kimész az utcára, vagy a legközelebb a busz megállóban átcsopsz, és nézed, hogy milyen autók mennek el, nézed, hogy fú, ebből lehetett volna jó kép, fú, abból lehetett volna jó kép, és várjad, míg telítődsz egy idő után azzal, hogy hát igen, ilyen már volt, de lehet, hogy majd a holnapi nap, vagy a holnap után, amikor megyek dolgozni, és meg tudom megint nézni, hogy milyen gyárművek jönnek, mennek, akkor egy idő után biztosan fog jönni mondjuk egy sárga autó, amit mindenhol látunk, és ne vegye el a figyelmedet az, és tényleg oldódj fel nyugodtan, hogy ha jól sikerül, ha nem sikerül jól, próbálkozzunk, nézzük meg, hogy mit lehet az adott helyzetből kihozni. De a figyelmünket egy pillanatig is jó, helyezzük oda, hogy milyen fényképet fogunk készíteni, de tényleg csak egy pillanatig. A többi részét pedig próbáljuk megélni, amikor ott vagyunk, bármilyen helyzetről is legyen szó.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kalocsai Rihárd fotóriportert hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Paks és Duna-Szent Benedek között ütemezetten halad a munka, közölte a miniszterelnök az atomerőműnél végzett beavatkozásokról a Facebook oldalán, hozzátéve, semmi sem igaz a pánikkeltő jezgetésből. A meder mélyülése előre tudott természetes folyamat egy fenékküszöb építésekor. A szakemberek folyamatosan töltik a medret és erősítik a védművet, írta a kormányfő. Tájékoztatása szerint már csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek be. A miniszterelnök kiemelt, a paksi atomerőmű stabilan termel. A Duna bal partján jól halad a Duna-Szent Benedek számára vállalt kikötő építése is, jelezte bejegyzésében Magyar Péter. A 2027-28-as tanévtől egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki, olyan működési modellt kívánnak létrehozni, melyben jól körvonalazható a fenntartó, a szenátus és a rektor jogköre az egyetemeken, mondta az oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén vasárnap. Jelezte, hogy az akadémiai szabadságot és az intézményi autonómiát jogszabályi szinten visszaállítják. Az alapvető jog visszahelyezik a felsőoktatási törvénybe. A debreceni hallgatókhoz szólva azt mondta, erősíteni fogják a hallgató központúságot, áttekintik a lakhatás és az ösztöndíj kérdését, növelni szeretnék az esélyegyenlőséget, és igyekeznek támogatást nyújtani a hallgatók mentális állapotának megóvásához. Mátyus László, az egyetemet fenntartó gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke a jelenlegi alapítvány kivezetése mellett fontos feladatnak nevezte az egyetem új, olyan fenntartói modellbe való átvezetését, mely biztosítja a versenyképességet. A földtörvény és a földszabályozás, a vadászati törvény és a vadászati szabályozás megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való nagyon komoly elválása okozza, melynek révén jövedelem áramlik ki az ágazatból a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül. Hozzátette, a fiatalításhoz, a fiatalok termőföldhöz jutásához, a művelési ág változásokhoz, a talajjavításhoz vagy az öntözési rendszerek kialakításához szükség van erre a tőkére. A miniszter szerint a szántóföldi növénytermesztésben érintettek a vadkárok csökkentését szeretnék, a vadgazdálkodók pedig azt, hogy ne szorítsák ki a vadat mindenhonnan. Azon is el kell gondolkodni, hogy mekkora vadállományt bír eltartani az ország, tette hozzá. Bóna Szabolcs közölte, nem tervezik teljesen elengedni az ágazat kezét, de annak az időszaknak vége van, amikor minden probléma esetében az állam állt helyt azok helyett, akik nem voltak hajlandók megérteni, hogy változik körülöttük a világ, és ehhez alkalmazkodni kell, tette hozzá az agrárminiszter. Kigyulladt az erdős aljnövényzet és a száraz fű több helyen az országban vasárnap. Újszent Margita határában nagy kiterjedésű terület égett, a tűz több hektárnyi legelőtt és mintegy 2 hektárnyi erdős aljnövényzetet érintett, közölte a katasztrófavédelem. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a tiszafüredi, a hajdúszoboszlói, a debreceni hivatásos és az egyeki önkormányzati tűzoltók több vízsugárral oltották a lángokat. A tűzoltók munkáját 2 erőgép is segítette.
0: Az időjárásról.
1: Derült, napos idő várható, a nap második felében gomoly felhők is képződnek, de csapadék ezekből sem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Kedden túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldellő itt az Európa Rádióban, én pedig Huszár Kata vagyok. Mai környezetvédelmi magazin műsorunkban a főszerepet az úgynevezett PET kupa kapja. Azt gondolom, minden miskolci hallott már erről az esemény sorozatról. 4, illetve 5 versenyt szerveznek egy-egy PET kupa évad során. Ugye ilyenkor az a lényeg, hogy egy-egy folyó szakaszt megtisztítsanak a jelentkezők, amik lehetnek céges csapatok, vagy akár iskolai csapatok is. A 2026-os PET kupa versenyek a bodrogi, illetve a tiszai PET kupával zárultak, idén ezt a két versenyt összevonták. Erről fogok majd beszélgetni Duró Viktóriával, a PET kupa versenysorozat egyik szervezőjével.
2: Ez a klasszikus versenynek is mondható, hiszen a többi versenyünk rövidebb is, illetve általában kisebb létszámú csapatok vesznek részt rajta. Ez a verseny azt gondolom, hogy mindannyiunknak, petkupásoknak a szívecsücske, mert a 12 induló csapatból 11 visszatérő, és ők jellemzően olyanok, akik 8-9 éve visszatérőek, tehát gyakorlatilag olyan, mintha egy nagy baráti társaság hajózna együtt a Tiszán, csak közben hulladékot gyűjtenek az ártérből. Úgyhogy idén augusztus 15-én indult a verseny, és ez egy összevont verseny, mert 2024-ben egyszer ezt már kipróbáltuk, hogy a bodrogi és a tiszai versenyből egyet kovácsolunk, ugyanezen az útvonalon haladtunk, ezért is nagyon izgalmas a tapasztalatoknak az összevetése, úgyhogy ugyanúgy, ahogy 2024-ben, most is Olasz-Tiszkáról indult a mezőny, itt egy nap volt a hajóépítése, hiszen a csapatok ugye maguknak építik a PET hajóikat, aminek aztán 8 napon keresztül egyben kell maradnia, úgyhogy itt a bodrogi vízirendészek a megnyitó napján, augusztus 16-án eljöttek, és a vízreszállás előtt minden egyes hajót ellenőriztek. Szerencsére mindannyian megkapták az engedélyt a vízreszálláshoz, és aztán augusztus 16-án elindultunk a bodrogon, és először Szegi, aztán Bodrog keresztúr érintésével 3 nap alatt értük el Tokajt, ahol megpihent a csapat, szükség is volt rá, mert elképesztő munkát végeztek az emberek, és hatalmas mennyiségű 9,9 tonna hulladék gyűlt össze, úgyhogy ez egyébként rekord, tehát 3 nap alatt ilyen mennyiséget nem szoktunk gyűjteni, és aztán a pihenőnap után pedig a Tiszán folytattuk az utunkat, Tiszaladány és végül Tiszalök volt a befutó, viszont az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy a Tokaj alatti szakasz, tehát Tokaj és Tiszaladány közötti 14 folyamkilométer, igazából a PET kupák történetének a legszennyezettebb területe, úgyhogy úgy döntöttünk idén, hogy 2 napra bontjuk ezt a szakaszt, tehát 7-7 folyamkilométer volt, ami a csapatokra várt. Ez ugye nem sok, tehát aki vizitúrázik, az pontosan tudja, sőt meg is lepődhet azon, hogy mit vannak oda, ez gyakorlatilag 2 óra alatt leveszhető, de ugye itt a csapatok hosszú órákat töltenek az ártérben, és olyan petbányákat találtak, tehát olyan hatalmas kiterjedésű, nagyon szennyezett területeket, ahol tényleg úgy kellett őket már elráncigálni, mert lassan sötétedik, és induljanak tovább, mert nem fognak beérni időben aznapi célállomásunkra. Tehát borzasztó állapotok voltak, úgyhogy a tiszai szakasz 3 napja az 9 tonnányi hulladékot eredményezett, és nagyon jól tettük azt, hogy szétválasztottuk 2 napra ezt a Tiszaladány-Tokaj távolságot, mert 7 tonnát meghaladó hulladék került ki 2 nap alatt az ártérből ezen a nagyon rövid szakaszon. Úgyhogy nagyon elfáradtak a csapatok, de az az eredmény, ami végülis rekord lett a petkupák történetében, majdnem 19 tonna, 18,9 tonnát gyűjtöttek a csapatok, ezért azt gondolom, hogy mindannyian úgy élték meg a díjátadó pillanatait, hogy megérte a befektetett munka, mert ez a mennyiség, ez most már nem szennyezi tovább a természetet.
1: Kedves hallgatóink, ez a mai zöldellő kínálata, tartalma. Bízom benne, hogy elnyerte tetszésüket és velünk tartanak. Jó rádiózást kívánok!

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, nem csökken az ártéri hulladék mennyisége, rekordot döntött a PET kupa. A 2026-os PET kupa versenyek sorában az utolsó a 7. bodrogi és a 14. tiszai PET kupa volt. Az összevont versenyt alapos hulladék monitoring előzte meg, ezért a

0: ők játék, olajos flakon, hordó, hungarocell, mindenféle hulladékkal meg kellett küzdeniük ezeknek a csapatoknak. A részletekről Dorú Viktóriát, a Petkupa egyik szervezőjét kérdezzük.
1: Ez a klasszikus versenynek is mondható, hiszen a többi versenyünk rövidebb is, illetve általában kisebb létszámú csapatok vesznek részt rajta. Ez a verseny azt gondolom, hogy mindannyiunknak, petkupásoknak a szíve csücske, mert a 12 induló csapatból 11 visszatérő, és ők jellemzően olyanok, akik 8-9 éve visszatérőek, tehát gyakorlatilag olyan, mintha egy nagy baráti társaság hajózna együtt a Tiszán, csak közben hulladékot gyűjtenek az ártérből. Úgyhogy idén augusztus 15-én indult a verseny, és ez egy összevont verseny, mert 2024-ben egyszer ezt már kipróbáltuk, hogy a bodrogi és a tiszai versenyből egyet kovácsolunk, ugyanezen az útvonalon haladtunk, ezért is nagyon izgalmas a tapasztalatoknak az összevetése, úgyhogy ugyanúgy, ahogy 2024-ben, most is Olasztiszkáról indult a mezőny, itt egy nap volt a hajóépítése, hiszen a csapatok ugye maguknak építik a PET hajóikat, aminek aztán 8 napon keresztül egyben kell maradnia, úgyhogy itt a bodrogi vízirendészek a megnyitó napján, augusztus 16-án eljöttek, és a vízreszállás előtt minden egyes hajót ellenőriztek, szerencsére mindannyian megkapták az engedélyt a vízreszálláshoz, és aztán augusztus 16-án elindultunk a bodrogon, és először Szegi, aztán Bodrog keresztúr érintésével 3 nap alatt értük el Tokajt, ahol megpihent a csapat, szükség is volt rá, mert elképesztő munkát végeztek az emberek, és hatalmas mennyiségű 9,9 tonna hulladék gyűlt össze, úgyhogy ez egyébként rekord, tehát 3 nap alatt ilyen mennyiséget nem szoktunk gyűjteni, és aztán a pihenőnap után pedig a Tiszán folytattuk az utunkat, Tiszaladány és végül Tiszalök volt a befutó, viszont az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy a Tokaj alatti szakasz, tehát Tokaj és Tiszaladány közötti 14 folyamkilométer, igazából a petkupák történetének a legszennyezettebb területe, úgyhogy úgy döntöttünk idén, hogy 2 részre, 2 napra bontjuk ezt a szakaszt, tehát 7-7 folyamkilométer volt, ami a csapatokra várt. Ez ugye nem sok, tehát aki vizitúrázik, az pontosan tudja, sőt meg is lepődhet azon, hogy mit vannak oda, ez gyakorlatilag 2 óra alatt leveszhető, de ugye itt a csapatok hosszú órákat töltenek az ártérben, és olyan petbányákat találtak, tehát olyan hatalmas kiterjedésű, nagyon szennyezett területeket, ahol tényleg úgy kellett őket már elráncigálni, mert lassan sötétedik, és induljanak tovább, mert nem fognak beérni időben aznapi célállomásunkra. Tehát borzasztó állapotok voltak, úgyhogy a tiszai szakasz 3 napja az 9 tonnányi hulladékot eredményezett, és nagyon jól tettük azt, hogy szétválasztottuk 2 napra ezt a Tiszaladány-Tokaj távolságot, mert 7 tonnát meghaladó hulladék került ki 2 nap alatt az ártérből ezen a nagyon rövid szakaszon. Úgyhogy nagyon elfáradtak a csapatok, de az az eredmény, ami végülis rekord lett a petkupák történetében, majdnem 19 tonna, 18,9 tonnát gyűjtöttek a csapatok, ezért azt gondolom, hogy mindannyian úgy élték meg a díjátadó pillanatait, hogy megérte a befektetett munka, mert ez a mennyiség, ez most már nem szennyezi tovább a természetet.
0: Milyen típusú hulladékok kerültek itt a zsákokba? Mert emlékeim szerint, sajnos a paletta az mindig nagyon széles.
1: Igen, ez most is így volt, viszont az egyértelmű különbség, és igazából nem tudjuk az okát, hogy a bodrogi szakaszon sokkal több volt az üveghulladék. Valószínűleg a súly különbséget is ez okozza, a Tiszához képest, ugyanis a tiszai szakaszon viszont sokkal nagyobb volt a zsákszám. Tehát zsákokban mérve több hulladék volt a tiszai szakaszon, viszont a rengeteg üveg miatt a bodrognak az összmennyiség

0: vége, tehát a súlya az nagyobb lett, úgyhogy ez egy furcsa különbség, hogy ott sokkal több üveghulladék érkezett, és hát hűtőtől elkezdve fél autón át rengeteg papucsot, főleg papucsot, gyerekjátékokat találtunk, nagyon sok még mindig az olajos flakon, kanna és hordó is, és hát nagyon sok az elhagyott horgászhely, tehát hogy ne csak arról beszéljünk, hogy biztos a felvízi országokból érkezik, azért itt Magyarországon is van rengeteg olyan gócpont, például az egyik csapat talált, még azt hiszem ez a bodrogi szakaszon volt, konkrétan egy illegális hulladék lerakatot. Tehát egyértelműen nem a folyó hozta a hulladékot, hanem a lakosság hordta ki a folyópartra, úgyhogy ezek azért nagyon elkeserítő tapasztalatok. Egyébként számomra a legérdekesebb hulladék az egy polisztirol volt, tehát hungarocellből faragott fotel volt. Ilyet sose láttam.
1: Atya ég.
0: Tudtam, hogy ilyesmi létezik, csak amikor került le a hulladék szállító hajónkról. Ez egy gyakorlatilag egy hatalmas fotel, csak hát nagyon könnyű, hiszen hungarocellből volt faragva. Úgyhogy most már ez sem a természetben morzsolódik szét, hiszen tudjuk, hogy a hungarocell nagyon könnyen apró darabokra hullhat szét, hanem most már a hulladék lerakóban várja. Hát mondanám, hogy a jobb sorsát, de sajnos ugye a lerakóba kerülő hulladék hosszú évek, évtizedeket tölt ott. Viszont a jó hír az, hogy a petkalózók továbbra is szelektíven gyűjtik a hulladékot, hiszen a versenyben több petákot ér az, ami szelektáltan kerül leadásra, tehát itt már válogatva lesznek, és aztán pedig a nap végén még egy utóválogatás is zajlik, ellenőrizzük, hogy tényleg ügyesen szelektáltak-e a petkalózaink, úgyhogy itt az önkéntesek még átválogatják, és ennek köszönhetően nagyjából az 50-60%, amíg újrahasznosításra kerül, hazai hulladékfeldolgozó partnereink segítségével. Tehát ez nagyon fontos része a munkánknak, hogy nem lerakóra kerül a teljes mennyiség, hanem tényleg csak az, ami mondjuk olajjal szennyezett, vagy annyira koszos, töredezett már, hogy alkalmatlan az újrahasznosításra, úgyhogy így elég nagy mennyiséget tudunk körforgásban tartani.
1: Beszéljünk egy picit azért a csapatokról is. Honnan érkeztek most itt a petkupákra a két utolsóra?
0: Jellemzően Budapestről érkeztek a csapatok, de volt két gödöllői csapat is, ők iskolások, a gödöllői Waldorfból érkeztek, és hát ők is már legalább ez a negyedik évük volt, úgyhogy itt a szemünk láttára lettek a kisgyerekekből kamaszok, ami mindig nagyon nagy élmény, és nagyon jó érzés, hogy visszatérnek, mert nekik ez egy kapcsolódási forma, miközben nagyon hasznos tevékenységet végeznek. És volt egy gimnázium is Budapestről, a Jedlikányos gimnáziumnak jöttek el tanulói, akik ugyan nem indultak az ifjúsági petkupán, de tőlük az iskolából egy másik azóta elballagott csapat részt vett tavaly, és tőlük hallottak a srácok arról, hogy van ez a petkupa, úgyhogy úgy döntöttek, hogy egy apuka bevonásával, mert hogy kellett egy 18 év feletti is, ő volt a kapitány, és ők pedig 10-en jöttek, 16-17 éves fiúk, zseniálisak voltak, ők voltak az egyetlen újonc csapat, és hát fantasztikus, nem is tudom, hozzáadott értékük volt a srácoknak az egész hangulathoz, mert hogy újoncként hihetetlen lelkesedéssel vágtak bele ebbe a kalandba, úgy, hogy ők nem kértek étkezést, amit egyébként a csapatoknak biztosítunk, hanem maguknak főztek, sütöttek, bográcsban készült a vacsora, úgyhogy tényleg ilyen abszolút, nem is tudom, de nagyon ritkán látni ilyet, hogy tényleg csak fiúk, és ennyire összehangoltan dolgoztak együtt, és jól érezték magukat, és hát persze ők is ugyanúgy kivették a részüket a hajóépítésből, és hát a hulladékgyűjtésből is.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést az idei Petkupa versenysorozatról és annak is két utolsó versenyéről, a 7. bodrogi és a 14. tiszai Petkupáról. Maradjanak velünk!

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, a nyár folyamán már több alkalommal beszámoltunk itt az Európa Rádióban az idei PET-kupa egyes szakaszairól. A versenysorozat augusztus végén lezárult, méghozzá az összevont bodrogi és tiszai PET-kupával. A két etapon a 12 vízre szállt csapat nagyjából 19 tonnányi hulladékot gyűjtött. Az utolsó versenyen debütált a PET-kupa egyesület legújabb hulladékgyűjtő hajója, a PETX is, amelynek feladata a zsákok gyűjtése és a petkolózók jólétének biztosítása. Továbbra is Duró Viktóriával, a PET-kupa versenyek egyik szervezőjével beszélgetünk.
2: A PET-kupának az évek alatt szükségessé vált, hogy egy elektromos motorral hajtott, de masszívabb járművet is készítsünk, és ez volt először a Petényi, aztán neki lett egy testvére a Peti, és így most a flottának a harmadik tagja, a Petix is elkészülhetett a Go Bodrog projektünknek köszönhetően, és ez a hajó most került szalagatásra, most kereszteltük meg a szokásokhoz hűen pezsgő hozzácsapásával, természetesen alátettünk egy big bag-et, hogy nehogy még véletlenül se szennyezzük mi magunk a természetet az üvegszilánkokkal, úgyhogy a kerességben a PETX nevet kapta, és aztán vízre bocsátottuk, és fantasztikusan jól teljesített, és hát szükség is volt a két hajóra, hogy a PETI mellett a PETX is gyűjtje a csapatoktól a zsákokat, hiszen ilyen mennyiségre igazából mi sem voltunk felkészülve, és itt kanyarodnék vissza arra, amit az elején mondtam, hogy mennyire megdöbbentő volt az a tapasztalat, hogy két év alatt nemhogy csökkent a hulladék mennyisége, hiszen ugye két éve ugyanezt a szakaszt jártuk végig, Olaszészkától Tiszalökig, hanem csak nőtt úgy, hogy igazából nagy áradás nem volt sem a Bodrogon, sem a Tiszán. Voltak kisebbek tavasszal, hiszen volt hó formájában csapadék, tehát a hóolvadás idején azért jöttek kisebb árhullámok, de olyan igazán nagy, amire úgy emlékszik az ember, és a híradásokból értesül, az nem volt, és ennek ellenére újra terítve van az ártér, főleg PET palackokkal és ugye üveghulladékkal, úgyhogy ez nagyon-nagyon elkeserítő volt. Ezt látni és tapasztalni, hogy mit már jártunk. Sőt, mi igazából a Tiszaladány, Tiszalök szakaszon tavaly is jártunk a tiszai versenyünkkel, és ugyanúgy ott van a hulladék, újra termelődött, és hát egyértelmű, hogy a folyó hozta, tehát ezek olyan területek, amit a part felől nagyon nehezen, sőt, gyakorlatilag egyáltalán nem lehet megközelíteni, tehát ezt a folyó hozta, ezt a mennyiséget magával.
1: Akkor magyarán a nagy része valószínűleg nem is Magyarországon került a folyóba?
2: Az a feltételezésünk, hogy a nagy része, főleg a tiszainak, az Ukrajnából érkezik, ugye a Bodrog Szlovákiából ér hozzánk, tehát ott talán még elkeserítőbb a helyzet, hiszen Szlovákia is EU tagállam, tehát ott is ugyanazok a hulladékkezelési szabályok érvényesek, illetve ott is törekedni kell az újrahasznosításra, tehát ez még elgondolkodtatóbb, hogy lehet, hogy a Bodrog ennyire szennyezett. Ugye Ukrajnában más a helyzet, tehát ott, mivel nem is EU tagállam, nyilván a háború miatt most nem a környezetvédelem a prioritás, ott nem annyira meglepő, hogy érkezik az utánpótlás. A Bodrog számomra legalábbis sokkal sokkolóbb és érthetetlenebb, de tény, hogy itt ezen a felső tiszai szakaszon, bodrogi szakaszon a felvízi országok nagyon nagy százalékban hozzájárulnak a szennyezettséghez, és hát ahogy említettem, azért nyilván a magyar szakaszokon, települések mentén sajnos mi is szennyezzük a folyót, de a nagy része az határainkon túlról érkezik.
1: Ugye, ahogy említettük, tulajdonképpen ezzel a két augusztus végi versennyel le is zárult az idei PET-kupa versenysorozat. aminek ugye a kezdete az júniusban volt a 7. Tiszatavi PET kupával, majd jött az ifjúsági PET kupa, és elsőként idén debütált az egyetemi PET kupa, majd pedig ugye itt a 2 augusztusi versennyel ért véget a sorozat. Hogyan lehetne összefoglalni ezt a 2026-os évet? Tartogatott egyébként meglepetéseket?
2: Valójában az új verseny miatt igen, hiszen nem tudtuk, mire számítsunk az egyetemista korosztálytól, és ez egy nagyon-nagyon jól sikerült verseny volt. Mi is sok minden újdonságot ki tudtunk próbálni rajtuk, hogyha lehet így fogalmazni. Próbáltuk számukra minél izgalmasabbá tenni, tehát hogy a hulladék gyűjtésen túl, illetve a hajóépítésen túl minél több kulturális programot csempésztünk bele, illetve olyan programokat, amelyeket más versenyeken még soha, például Sárospatakon indult ez a verseny, és a Megyerhegyi tengerszemnél elvittük őket viaferrátázni. Ez egy óriási siker volt, nagyon élvezték, nagyon sokan most próbálták ki először a sziklamászást, illetve hát ugye a viaferráta annak ugye a vasalt pályás kicsit szoftabb verziója, illetve sárkányhajó verseny is volt ott Sárospatakon, ami szintén egy új újdonság volt, tehát más sportokat, amik kicsit talán különlegesebbek, nem annyira könnyen hozzáférhetőek, mint mondjuk a futás, vagy egy kosárlabdázás, amit ugye bárhol meg tudnak tenni, és nagyon jól működtek, nagyon fogékonyak voltak, nagyon szeretik, és mi is nagyon élveztük egyébként ezeket a programelemeket, úgyhogy elhatároztuk, hogy amikor erre lehetőségünk lesz, akkor próbálunk ilyeneket is belecsempészni, úgyhogy az egyetemi PET kupa volt talán úgymond a legnagyobb kaland számunkra is, hiszen új dolgokat tudtunk kipróbálni és tesztelni a fiatalokon, és hát nagyon bízunk benne, hogy mind az ifjúsági, mind az egyetemi PET kupa folytatódni fog, hiszen ezek ingyenesek voltak a résztvevők számára az Aktív Magyarország programnak köszönhetően, de azt, hogy jövőre ezek meg tudnak-e valósulni, az nem rajtunk fog múlni. Mi nagyon szeretnénk, hogy ezek folytatódhassanak, hiszen nagyon fontosnak érezzük a fiataloknak a szemléletformálását, és ez egy abszolút pozitív visszajelzés volt az ifjúsági PET kupán, ami középiskolásoknak szól, hogy jelezték, hogy ők végzősök, de hallottak róla, hogy van már egyetemi, és már most szólnának, hogy ők szeretnének jövőre akkor az egyetemire jönni, mert hogy már az ifjúsági korosztályból kiestek, de akkor az egyetemin jönnének újra. Tehát nagyon érződik a hatása, ott is nagyon jó volt látni, hogy az ifjúságit 3. alkalommal szerveztük meg, és a csapatok fele, 15 csapat volt, csapatok fele visszatérő volt. Tehát, hogy valamit sikerült ott is átadni, fantasztikus pedagógusokkal találkoztunk, hiszen ott kísérő tanárok jöttek a csapatokkal, és hát nagyon jó volt azt is érezni, hogy ők is rendkívül elkötelezettek, és hát, hogy jönnének jövőre is, hogyha lenne. A Tiszatavi PET kupa volt az első a sorban, és ez pedig azért jelentett kihívást, mert soha ennyi csapat még nem vett részt PET kupa versenyen, 22 csapat versenyzett egymással.
1: Az igen.
2: Ráadásul nem voltak igazán jók az időjárási körülmények, nagyon erős széllel kellett megküzdeni, vontatni is kellett a hajókat biztonsági okokból. A kenuk haladhattak, és a gyűjtés az nem állt meg, de a PET hajókat bevontattuk, mert egyszerűen nem, tehát visszafele fújta őket a szél, úgyhogy ez egy küzdelmes verseny volt, és hát a nagy létszám miatt a szervezésben is azért ez egy erőt próbáló feladat volt, de én úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült megugrani, és mindig küldünk a csapatoknak a versenyt követően egy visszajelző kérdőívet, és ott van egy olyan kérdés, hogy jönnél-e újra, illetve hogy mennyire volt komfortos a versenynek a létszáma. És egyáltalán nem az volt a szempont, hogy sokan voltunk, azt mondták, jellemzően az volt a válasz, hogy pont jó volt így, vagy hogy lehetne még több csapat. Még több csapat biztosan nem lesz, mert azt mi szervezői oldalról nem tudjuk már vállalni, de ott a 22 csapat volt a kihívás, és hát itt igazából azt mondanám, hogy a tényleg, ahogy említettem a beszélgetés elején, hogy itt baráti társaságként funkcionál ez a bodrogi tiszai verseny, mert annyira sok a visszatérő csapat, és olyan jól ismerjük már egymást, és annyira a csapatok is jóban vannak egymással, hogy összehangoltan tudunk együtt dolgozni. Itt a hossza a versenynek, ami kihívás, 8 nap, sőt, még ha vasárnapi hajóbontást is hozzászámoljuk, akkor valójában 9 napon keresztül vagyunk, igen nomád körülmények között, hiszen kempingezünk, csajkából étkezünk, nem terített asztalnál, tehát itt inkább ez a fajta kiszakadása a komfortzónából az, ami a kihívást jelenti, úgyhogy minden verseny egy kicsit más volt, de minden verseny a maga nemében szerintem nagyon jól sikerült, és hát a gyűjtött hulladék mennyiség is mutatja, hogy nagyon hatékonyak voltunk, hiszen összesen 36,4 tonna hulladéktól sikerült megtisztítani a Tiszát, illetve a Bodrogot, illetve hát a Tiszatónak a régióját, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon komoly eredmény, és hát én bízom benne, hogy a fetkalózók lelkesedése az kitart, és jövőre ott folytathatjuk, ahol most abba hagytuk. Persze bízva abban, hogy nem folyamatosan rekordokat döntünk, hanem évről évre egyre kevesebb hulladékról tudok majd beszámolni.
1: Kedves hallgatóink, rekordot döntött az idei Petkupa versenysorozat. A 2026-os Petkupa versenyek sorában az utolsó, a 7. bodrogi és a 14. tiszai Petkupa volt. Az összevont verseny során 12 csapat szállt vízre, és mintegy 19 tonnányi hulladékot szedtek össze és szelektáltak. Ezt a két versenyt megelőzte az első egyetemi Petkupa, amely július 18-a és 23-a között zajlott, a harmadik ifjúsági Petkupa, ami június 28-a és július 3-a között zajlott, és a 7. tiszatavi Petkupa, amit június 11-e és 14-e között szerveztek meg. Ebből a 4 versenyből állt össze a 2026-os Petkupa versenysorozat. A részletekkel kapcsolatban az elmúlt percekben Duró Viktóriát, a Petkupa versenyek egyik szervezőjét kérdeztük.
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket!
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzék néhány zöld hír. Magyar Péter országos erdőtelepítési és fásítási programot jelentett be csütörtökön, a kormány szerdai döntését ismertető sajtótájékoztatón. Azt mondta, sok-sok 10 milliárd forint értékben már ettől az évtől 2030-ig vissza nem térítendő támogatást biztosít a kormány új erdők telepítésére, vízparti sétányok fásítására. Fafaj cserére is szükség van a szakemberek tájékoztatása szerint. Az invazív fajok visszaszorítására, az erdők szerkezetének átalakítására, ápolására és az erdőgazdálkodók szakmai támogatására is több milliárd forintot tervez a kormány. Emellett a miniszterelnök arról is beszámolt, hogy a dohány és a kaszinó koncesziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. A dohánykereskedelem esetében Magyar Péter fontosnak nevezte a közegészségügy megerősítését, hogy ne lehessen a mostaninál szabadabban árulni ezeket a termékeket, illetve minél nagyobb költségvetési bevétel származzon azok nagy és kis kereskedelméből, a költségvetési bevétel emelkedése pedig egyenesen és címkézve az egészségügyhöz kerüljön. Megjelent az aszbesztszennyezés egészségügyi kockázatának felszámolásáról szóló miniszteri rendelet, amely szerint az önkormányzatok a védekezési költségek jelentős részének megtérítésére pályázhatnak. A megyei jogú városok az elismert költségek 70%-át, a városok a 80%-át, a községek pedig a 90%-át kaphatják meg, a hiányzó részt önerőként kell vállalniuk. A rezsicsökkentés megszüntetését, az ebből származó megtakarítás visszaosztását, egy igazságosabb rendszert javasol a levegő munkacsoport. Az erről szóló elképzeléseiket levélben ismertették Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel, közölte a civil szervezet. A rezsicsökkentés jelenlegi formájában az adófizetők pénzét pazarolja, igazságtalan és a tehetősebb rétegeknek kedvez, írták a megbízásukra készült legfrissebb tanulmány megállapításai alapján. Budapesten. A lakossági földgáz és távhő mesterségesen alacsony árai, érdemi túlfogyasztást, pazarlást, ezáltal pedig jelentős környezeti terhelést okoznak. A rendszer szociálisan is igazságtalan, az átlagfogyasztásig azok is kapnak állami támogatást, akik nem szorulnának rá. Így minél többet fogyaszt egy tehetősebb háztartás, annál több közpénzt kap, tették hozzá. Véleményük szerint megfizethető lakossági energiaárakat a legjobb lenne az épületek energetikai korszerűsítésével biztosítani, de ehhez évtizedek kellenek, ezért pénzbeli kompenzációt, a rezsicsökkentés eltörlésével megtakarított pénz lakosságnak való visszaosztását javasolják. Korábban kezdődik a méh állatjóléti támogatások kifizetése az idén az előző évekhez képest, írta a közösségi oldalán az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Póna Szabolcs közölte, hogy az október 16-ától november 30-áig tartó időszakban a támogatás 85%-át előrehozott kifizetésként kaphatják meg azok, akiknél nincs folyamatban adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés. A végkifizetések decemberben várhatók, a méhészek összesen 3,5-4 milliárd forint segítségre számíthatnak, tette hozzá, a rendkívüli időjárással magyarázva az intézkedést. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület augusztus végén közölte, hogy kérték a minisztert a méhészeknek járó állatjóléti támogatás mielőbbi kifizetésére. Az összegeket az év végén kapták volna meg, de a rendkívüli időjárás miatt jelentős méh családveszteség várható, az érintett 5145 méhésznek ugyanakkor fenn kell tartani az előírt állományszintet, indokolták a kérést. A magyar borágazat számos kihívással szembesült idén, ezért a szüreti kilátások is kedvezőtlenek, közölte elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A legtöbb nehézséget a már az összes borrégióban megjelent aranyszínű sárgaság és az aszály okozta. Közvetve a szőlőkben keletkezett jelentős vadkár is a szárassággal magyarázható, mert emiatt jelentek meg az állatok tömegesen az ország számos borvidékén. A csapadékhiány ugyanakkor akadályozta a gombás növénybeteg terjedését. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a szokásosnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége összességében kiváló, de a termés kiesés a kedvezőtlen körülmények miatt nagyobb lesz, mint a korábbi években. A GKI emiatt az árak növekedésére számít, bár az eddigi adatokból ez egyelőre nem látszik. Az elemzés arra is kitér, Magyarország az EU 7. legnagyobb bortermelője. Belföldön több mint 1600 borászat működik, többségük kis családi pince. A termelés csaknem 60 ezer hektárt érint. A magyar bor 41%-a külföldön talál vevőre. A kivitel nagyobb része a tartályokban szállított lédikbor, de egyre magasabb az üveges borok aránya, olvasható a közleményben. Tovább erősödik a következő hónapokban az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint. Az év végére nagyon erőssé válhat, és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte a Meteorológiai Világszervezet. A WMO globális előrejelző központjainak prognózisai szerint mintegy 100%-os annak a valószínűsége, hogy az El Niño 2027 februárjáig fennmarad. A felszín alatti óceáni hőmérsékletek egyes területeken júliusban és augusztus elején több mint 8 Celsius fokkal voltak magasabbak az átlagosnál. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tenger felszíni hőmérsékletnek a passzát szelek gyengülésével összefüggő, időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb egy évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az asszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. A WMO szeptember és november közötti időszakra vonatkozó több modellű előrejelzései szerint szinte valamennyi szárazföldi térségben nő az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínűsége. Augusztusban 135 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUNREN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény azt írta, augusztusban 30 természetes eredetű földrengést és 105 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónapban nem volt lakossági észlelésekkel járó földrengés.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a mai zöldellő, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.

0: együtt én meg te.
1: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 15 éves fiatalember a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója, jelentette be az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésen. Az első éves hallgatókat köszöntve Bács Zoltán felhívta a résztvevők figyelmét, ez a fiatal kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez, tette hozzá. Minden első éves hallgató más-más történetet, tapasztalatot és célt hozott magával. A Debreceni Egyetem azonban immár összeköt bennünket, hangoztatta a rektor megjegyezve, hogy az egyetemi évek nem kizárólag előadó termekből és vizsgákból állnak, hanem legalább annyira szólnak az emberi kapcsolatokról, a közösen átélt élményekről és az életre szóló barátságokról is. A debreceni kampusz ehhez egyedülálló környezetet kínál, üzente a rektor a felsőfokú tanulmányaikat most kezdő több mint 12 ezer hallgatónak. A magyar közút idén csak nem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében fejeződtek be a munkálatok, és még csak nem 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen zajlanak az utolsó simítások. További csak nem 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá. A tárcavezető közlése szerint az országos közút hálózaton idén csak nem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, melyeket külső kivitelezők végeznek. A teljes körű útfelújításoknak és a magyar közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon, írta. A miniszter bejelentette azt is, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, melynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. A földtörvény és a földszabályozás, a vadászati törvény és a vadászati szabályozás megváltozását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való nagyon komoly elválása okozza, melynek révén jövedelem áramlik ki az ágazatból a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül. Hozzátette, a fiatalításhoz, a fiatalok termőföldhöz jutásához, a művelési ágváltozásokhoz, a talajjavításhoz, vagy az öntözési rendszerek kialakításához szükség van erre a tőkére. A miniszter szerint a szántóföldi növénytermesztésben érintettek a vadkárok csökkentését szeretnék, a vadgazdálkodók pedig azt, hogy ne szorítsák ki a vadat mindenhonnan. Azon is el kell gondolkodni, tette hozzá, hogy mekkora vadállományt bír eltartani az ország. Bóna Szabolcs közölte, nem tervezik teljesen elengedni az ágazat kezét, de annak az időszaknak vége, amikor minden probléma esetében az állam állt helyt azok helyett, akik nem voltak hajlandók megérteni, hogy változik körülöttük a világ, és ehhez alkalmazkodni kell, tette hozzá a miniszter. A légszennyezés világszerte évente megközelítőleg 7 millió idő előtti halálesethez járul hozzá, miközben 10-ből 9 ember az egészségügyi világszervezet ajánlásainál szennyezettebb levegőt lélegzik, hívta fel a figyelmet közleményében a Másfél fok éghajlatváltozás közérthetően című szakportál. A hétfői Tiszta levegő a kék égboltért nemzetközi nap alkalmából közzétett cikkben Varga Judit meteorológus kiemelte, a helyzet ugyan javult, azonban a legtöbb magyar város továbbra is Európa szennyezettebb feléhez tartozik. A cikk szerint a légszennyezéssel kapcsolatos kár messze túlmutat a légzőrendszeren, ugyanis a tüdőrákon túl összefüggésbe hozható többek mellett a sztrókkal, a szívbetegségekkel, a cukorbetegséggel és a demenciával is. Különösen veszélyeztetettek a gyerekek, az idősek, a forgalmas utak vagy ipari létesítmények közelében élők és a rosszabb társadalmi-gazdasági helyzetben lévők, emelte ki Varga Judit. Magyarországon főként a kisméretű részecskék, nyáron pedig az ózon okoz problémát, hívta fel a figyelmet a szakember.
1: az időjárásról.
2: Derült, napos idő várható, a nap második felében gomoly felhők is képződnek, de csapadék ezekből sem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Kedden túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Üdvözlöm Önöket az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorában. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban nagy tiszteletű Bundzik Attilával, a Kazinc Barcika Alsói és Sajó Ivánkai Református Egyházközségek lelkipásztorával, a Pitypallagyvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi lelkészével beszélgetünk. Szó lesz arról, hogy megkezdődött a 2026-27-es tanév, de műsorunk elején az elmúlt időszakra, a nyár is visszatekintünk. Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazinunk mai adásában Buncik Attila nagytiszteletű úrral beszélgetünk, a Kazinc Barcika alsó és Sajó Ivánkai református egyházközségek lelkipásztorával, a Pitvallaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi lelkészével. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm nagytiszteletű úrat, áldás békesség!
2: Áldást békesség! Én is köszönöm a meghívást, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallja beszélgetésünket, szavainkat, gondolatainkat.
1: Ugye már megkezdődött a 2026-27-es tanév, de a beszélgetésünk elején, ha szabad, akkor arra kérném, hogy egy picit a nyarat idézzük vissza olyan tekintetben, hogy a gyülekezetekben, illetve az iskola intézményében is a gyermekek, fiatalok számára volt lehetőség a találkozásra különböző táborok, illetve egyéb találkozások keretében. Hogyha visszatekintünk itt a nyári hónapokra, akkor mi az, amit ön is a szívében őriz?
2: Ez a mostani beszélgetés számomra egy Istentől kapott ajándék. Azért, mert úgy érzem, hogy bizonyságot tehetek arról, ahogyan elindultam erre a nyárra, ahogyan vártam ezt a nyarat, és ahogyan a végére érkezhettem, nem csak én magam, hanem szeretteimmel együtt, és gyülekezeteinkkel, és azokkal az életekkel, ifjakkal, gyermekekkel, akikkel együtt táboroztunk a nyáron, és azokkal a szolgatársakkal, akikkel együtt voltunk a gyermekek körül, és igyekeztünk átadni számukra az evangélium örömét. Azt gondolom, hogy minden nyár akkor kezdődik igazán a családok életében, amikor véget ér az iskola. Mi is vártuk júniusban, hogy végére érjünk a tanítási napoknak, aztán volt parasztnyán a Pitvallaty Völgyi Református Általános Iskolában még néhány nap, amit ugye a tanárok bent töltenek az iskolában. Hasznosan telt ez az idő, nem csak a tanév lezárása tekintetében, hanem azért is, mert igyekeztünk iskolánk diákjai számára egy olyan tábort előkészíteni, amely most már évről évre ismétlődik, és visszatér az iskola életébe. Leginkább a környezet tudatosságra hívja fel ez a tábor a figyelmet, de mint egyházi iskola táborának megvan a lelki alapja is. Akkor még nem tudtuk, hogy milyen száraz nyár vár ránk, de a jó Isten már akkor is gondoskodott arról, hogy minden olyan ige elhangzott ezeken a napokon, amely egy kicsit a víz felé fordította a figyelmünket, és ahogyan a különböző előadások tanították, segítették a gyermekeket arra, hogy hogyan figyeljenek, hogyan figyeljünk oda a vízre és annak értékére, úgy a Szentírás szavai is megerősítették számunkra, hogy milyen nagy kincs az, amikor a jó Istentől égi áldást kapunk, és milyen nagy kincs az az élő víz, amely a lelkünket táplálhatja szüntelen. Innen indult el a nyári programoknak a sorozata, amikor az a tábor az iskolában lezárult, nem sokkal utána készültünk a Kazinc Barcika alsói református gyülekezet életében egy olyan táborra, amit most szerveztünk meg először. Fiatalokat igyekeztünk megszólítani, általános iskola 7.-8. osztályos tanulóit. Voltak olyanok, akik júniusban elballagtak, és nagyon szerettük volna, hogyha őket is még vissza tudjuk hívni a gyülekezet közösségébe, és ha már hittanórák keretében nem is találkozunk velük, de lehet olyan nyári alkalom, amely olyan élményt hagy az ő szívükben, hogy újra visszavágjanak a gyülekezet közösségébe. Így készítettük elő Imolán azt a tábort, amely egy 4 napot ölelt fel az ottani lelki

0: mert más dolog látni a lelkészt a szószéken, a templomban, vagy az iskolában, a hittanórán, és más együtt étkezni, együtt játszani, együtt kirándulni. Erre is alkalmat adott nekünk ez a tábor, és jó volt megtapasztalni nekünk is a fiatalok közelségében azt, ahogyan megnyílt az ő szívük, és megosztották velünk azokat a gondolataikat, érzéseiket is, amelyeket lehet, hogy hittanórán nem, vagy nagyobb közösségben nem.
1: Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy egy ilyen másabb környezetben azért picit kötetlenebbül is mertek ők is esetleg kérdezni, vagy ahogy hallottuk is, ugye megosztották azokat az érzéseiket, gondolataikat. Itt talán az időkeret is kötetlenebb volt.
0: Így van. Azt gondolom, hogy nem is kellett hozzá nekik bátorságot gyűjteni, mert úgy jött magától. Úgy
1: a bizalom megvan.
0: Adódott, így van. Tehát a minél több együtt töltött idő, ott azon a területen ugye együtt vagyunk, és igyekeztünk minél több időt együtt tölteni, és ez arra adott lehetőséget, hogyha valaki nem akarja mondani a dolgait, akkor is kibeszéli magából, mert hogy mi vagyunk ott, és minket tud megszólítani. Úgyhogy erre nagyon jó lehetőség volt ez a tábor.
1: A lelki fejlődésnek is egy útja lehet egy ilyen beszélgetés, ezt hogy látja esetleg?
0: Mindenképpen mélyrehatóbb az a fajta szabad és közvetlen kapcsolatfelvétel, amit ott meg tudunk tenni a fiatalokkal, mint bármilyen más hivatalos közegben vagy környezetben. Én magam is emlékszem azokra az időkre, amikor én ilyen fiatalként táboroztam, és már az is nagy dolog volt, hogy valaki tizenévesen egy lelkipásztorral akár kettesben beszélget kint a tornácon, a padon egymás mellett ülve, és volt a tábornak egy olyan program része, amikor kitettünk a falra egy táblát, azon egy táblázatot, és akkor fölkerültek fölülre, viszintesen és oldalra függőlegesen a táborban résztvevők nevei, és azt mondtuk, hogy keressünk közös pontokat. És ugye mindenkinek megvolt az a meccés vonal egy-egy tábori személlyel ezen a táblázaton, akihez oda kellett menni, meg kellett szólítani, le kellett vele ülni, beszélgetni, és keresni valami közös pontot. Bennünk mi a közös? Aztán születtek olyan válaszok is, amelyek megmosolyogtattak bennünket, hiszen az egyik legalapvetőbb és legegyszerűbb volt, hogy mindkettő ugyanabba a templomba járunk, akár lelkészként, akár fiatalként, de sok más belső vagy akár külső tulajdonság volt az, amivel közös pontokat találtunk, és ezek összekötnek bennünket, és adtak lehetőséget arra, hogy így közeledjünk egymáshoz, és hiszem, hogyha az a fiatal bátorságot nyer lelkében, és mer a lelkészhez közeledni, azáltal Istenhez is közeledni fog.
1: Hogyan telt ez a 4 nap, hogyan építették föl a programokat?
0: Igyekeztünk figyelembe venni azt a tematikát, amit a református egyházban ez az év mutat, ugye az imádság éve, és olyan bibliai történeteket kerestünk, amelyek az imádságról szólnak, amelyben imádkozó emberekkel találkozunk, és próbáltuk azt vizsgálni, hogy vajon azok az imádságok, amelyeket ott olvashatunk, azok miért lesznek kedvesek Isten előtt. És jó volt megismerni azokat a bibliai személyeket, akik imádkoztak, jó volt megismerni azokat a helyzeteket, amelyben imádkoztak, és valahol párhuzamot találni a mi személyes életünk, a mi közösségeink és a mi saját élethelyzeteink között. A tábor napi rendje az minden délelőtt a templomi alkalom volt, ahol megismertük ezeket a bibliai történeteket és imádságokat, a délután pedig nagyon kedvező volt a különböző játékokra, közösségi játékokra. Érdekes volt látni azt, hogy voltak a közösségünkben olyan diákok, akik például együtt sportolnak, és megpróbálták az

0: tudásukat, tapasztalatukat továbbadni azoknak a társaiknak, akik nem vesznek részt aktívan ilyen sportban, vagy voltak köztünk néptáncosok, és amikor eljött az este, akkor megszólalt a zene, és ők egy-két lépést betanítottak a társaiknak, és így is közösség kovácsolódott ebből a táborozó seregből, és jó volt látni azt, ahogyan egymásban megtalálták a fiatalok a jót és az értéket, és ahogyan a világban sokszor tapasztaljuk, hogy hogyan néz két ember egymásra, és fogalmazódnak meg kritikák, vagy akár a negatív tulajdonságok is felszínre jönnek. Azt mondhatjuk, hogy olyan békességgel, egymást segítve, támogatva teltek el ezek a napok, hogy azt éreztük, hogy ideje volt ennek, hogy így módon is lássuk egymást, találkozzunk egymással, és együtt tudjunk ezért hálát adni a Jóistennek.
1: És az alkotásnak is fontos szerepe volt ugye a táborban.
0: Igen, a digitális világban, amiben élünk, ugye sokszor azt gondoljuk, hogy a fiatalok telefonnal a kezükben ébrednek, és térnek nyugovóra, és hogyha éppen azt leteszik, akkor beülnek a számítógép elé. Hát jó volt ezekben a napokban látni egyfajta ilyen digitális távoltartást, ami úgy volt lehetséges, hogy olyan kézműves feladatokat készítettünk elő, amelyhez nem kellett telefon, amelyhez nem kellett digitalizáció, sőt, annál inkább kellettek az életnek a legegyszerűbb dolgai, használati eszközei, amelyekből olyan alkotások készülhettek, amiben a szem és a lélek gyönyörködhet, a fiatal számára pedig sikerélményt jelenthet az az elkészült mű. Hát így terveztük meg, hogy amikor elkészül a csoportkép a táborozókról, akkor annak próbáljunk egy keretet adni. Volt egy nagyon kedves gyülekezeti tagunk, aki segített az előkészületekben, mert hogy a keretet fa pálcikák adták, amelyre sikerült már belegravírozni előre, hogy Imola 2026. És egy ilyen quilling papír hajtogatással olyan díszeket tenni erre a keretre, amelyet mindenki saját maga tervezhetett meg, készíthetett el. És így lett benne egyfajta egység, mert hogy mindenki ugyanazt a képet kapta meg ajándékba a tábor végére, és tehette bele ebbe a keretbe, és mégis lett egyedi, mert mindenkinek kifejezte a személyiségét, az a fajta díszítés, az a fajta hozzáállás, amellyel ezt elkészítette. Hát voltak egyszerűbbek is, de voltak nagyon szépen készített alkotások is. Emellett lehetőségünk volt ilyen fa lapokra égetni igéket, egyszerűbb rajzokat, amelyeket a fiatalok hazavihettek magukkal.
1: Hány fő vett részt ebben a táborban?
0: 21 fiatallal érkeztünk Imolára, és ők voltak a tábor résztvevői. Feleségemmel, tiszteletes asszonnyal ketten készítettük elő a tábort, és akik még ott voltak velünk a táborban, két presbiter asszony, akik segítették a szolgálatunkat, munkánkat, nagyon kedvesek, aranyosak voltak, még a étkezésnél olyan is adódott, hogy reggel bundás kenyeret készítettek, ebédet azt rendeltünk, de a vacsorához lángost készítettek, tehát sokféle olyan konyhai teendővel és szolgálattal voltak körülöttünk, amelyel segítették a tábornak a lebonyolítását. Ők is nagyon kedves lelki testvéreink, tehát mind az imádságban, mind pedig a gyerekek nevelésében, tanításában hűséggel helytáltak. És amikor az imolai táborunknak vége lett, utána nem sokkal elkezdtük szervezni a kazincbarcikai táborunkat, ami már nem bentlakásos, hanem egy napközis tábor, amit évről évre megszervezünk, és az imolai táborral volt olyan célunk, hogy ha már ott a fiatalokkal tudunk együtt tölteni időt, a 7.-8. osztályosokkal, akkor bizonyára majd a otthoni napközis táborban részt vesznek azok, akik első osztálytól 6. osztályig a hitoktatásban részesülnek. De ez nem így történt, mert hogy amikor vége lett az imolai tábornak, akkor a fiatalok mondták, hogy hát akárhogy is van, ők jönni szeretnének az otthoni táborba is, és hogyha nem is táborozóként, de segítőként, ők biztos, hogy ott lesznek, tehát mindenképpen részt vesznek. Ők korábbi esztendőkben is ott voltak a táborokban, és így nőtték ki magukat, és lettek táborozókból táboroztatók, ami szolgálatunknak, ami munkáknak segítői. A kazincbarcikai tábor, hát velük kibővülve 120 gyermeket és 30 felnőttet segítőt jelentett, tehát összesen 150-en voltunk, amire hát voltak egyházlátogatók, akik azt mondták előző években, hogy itt Kazincbarcikán nagy számok vannak, bizonyára sok mindennek köszönhetőek ezek a számok. Mi úgy tekintünk rá ezekre a táborainkra, hogy egy óriási missziói lehetőség. Tehát nem csak azok a gyerekek vannak velünk és közöttünk, akik részt vesznek a hitoktatásban, hanem a városból vannak olyanok is, akik megkeresnek bennünket, szülők, családok, akiknek talán a gyermekük nem református hittanra jár, vagy nem azokba az iskolákba, amelyekben mi szolgálunk, de hogy fogadjuk-e őket örömmel és szeretettel tesszük ezt, mert azt gondoljuk, hogy minden ilyen nyári tábor egy nagy lehetőség arra, hogy ezek a gyermekek, fiatalok halljanak Isten igéjéről, és hisszük, hogy ha a hit hallásból van, akkor ez egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy ők is meghallják és megérezzék azt, hogy jó az Isten.
1: Milyen igei alapokra épültek azok a gondolatok, melyeket a jelenlévők szívére helyeztek?
0: Az imádság évében az imádság házát helyeztük a középpontba, a templomot ebben a táborban, és az volt a tábornak a címe, hogy Isten háza, egy különleges hely. Olyan bibliai történeteket gyűjtöttünk ki, minden napra egyet, ahol megjelenik a templom, és próbáltuk megismerni azokat a bibliai személyeket, akik a templomban megálltak, imádkoztak, vagy együtt ott találkoztak. Így indult el a hétnek a tanítása egészen a Szent Sátortól, amelyet összehasonlítottunk a mai templomokkal. Aztán Sámuel történetével ismerkedtünk meg, aki már gyermekként a templomban nevelkedett, vagy Salamonnal, a bölcs templomépítő királlyal, és Jézus Krisztussal, aki 12 évesen szívesen maradt a templomban, és minden történetnek volt egy olyan üzenete, amellyel megpróbáltuk megfogalmazni, hogy amikor nyáron, ugye több mint 100-an, közel 150-en megtöltjük a templomot, akkor ott van a mi szívünknek az a vágya is, hogy bárcsak a tanév idejében, vagy ősztől tavaszig is lennének ilyen találkozásaink, mert hogy a tábor egy nagyon jó kapcsolódási pont arra, hogy már ne legyen ismeretlen a gyermekek, fiatalok számára a templom, az a hely, ahová hívogatjuk, a gyülekezet, akik ott vannak a templomban, és jó volt ráépíteni ezekre a bibliai történetekre ezt a hívogatást.
1: A Sajói Bánkai Református Egyházközség fiataljai, gyermekeit hogy szólították meg 2026 nyarán?
0: Voltak idők, amikor Sajó Ivánkán úgy szerveztünk tábort, hogy Sajókaza, Sajó Ivánka, Ósz Sajóvárkony, az akkori szolgálati területünkről gyűjtöttük össze a gyermekeket, fiatalokat. Ezen a nyáron Sajó Ivánkán csak a Sajó Ivánkai gyermekeknek szerveztük a tábort, egy kicsit szűkebb, családiasabb létszámban és közegben, ami azt jelenti, hogy leginkább alsó tagozatosok voltak a táborban, sőt voltak néhányan olyanok is, akik még most ballagtak el az óvodából, és első osztályba készültek most szeptemberre. Ez a korosztály egy újabb kihívást jelentett számunkra, ahogyan az előzőekben már beszéltem róla, hogy voltunk a tizenéves fiatalokkal, aztán voltunk az általános iskolai korosztállyal, és itt pedig leginkább úgy tekintettünk rájuk, mint kisgyermekekre, és éreztük, hogy fontos őket is megszólítani az ige szavaival. A teremtés történet volt az, amit elsőképpen a szívükre próbáltunk helyezni, abban is Isten gondviselő szeretetét, teremtő szeretetét megértetni és megéreztetni ezekkel a kisgyermekekkel. És nagyon szeretem, amikor spontán jönnek a dolgok, és amikor elkezdtünk beszélgetni az állatok teremtéséről, akkor rögtön nyilvánvaló lett, hogy hány gyermeknek van otthon kis kedvence, akiről gondoskodik, vagy akiről a család gondoskodik, és arra is lehetőséget biztosítottunk, hogy volt, aki elhozta másnap rögtön a táborba, kis ketrecben az otthoni futóegereket, aztán a következő napon akváriummal érkezett az egyik család, amiben teknősök voltak, és így még közelebb kerültünk ahhoz a teremtett világhoz, amit a Jóisten ajándékként szánt a mi számunkra, és talán kisgyermekként még nem is az a felelősség mutatkozik meg, hogy én hogyan gondoskodok róluk, hanem inkább azt érezték meg igazán, hogy rólunk hogyan gondoskodnak azok a családtagok, akik körülvesznek bennünket, hogyan gondoskodik rólunk a Jóisten, a mi tanáraink, tanítóink. És ebben a gondoskodásban jó volt azt is látni, hogy voltak a résztvevők között olyanok, akik testvérpárok voltak, és talán a tábor első napjaiban, ez egy egyhetes tábor volt hétfőtől péntekig, és az első két napban mondjuk nem is engedték el egymás kezét, úgy ragaszkodtak egymáshoz, hogy a nagyobb testvér így gondoskodott a kisebbről, és megfigyelhető volt, hogy amikor már megbátorodtak és elengedte a testvére kezét, és külön-külön is játszottak, de mindig szemmel tartotta a nagyobb testvér a kisebbet. Jó volt rámutatni arra, hogy már ők maguk gyakorolják ezt a fajta számon tartó szeretetet, és mi magunk is ezt igyekeztünk átadni nekik, hogy érezzék az ott együtt töltött napokból, hogy szeretet veszi őket körül, és számon tartjuk őket.
1: Köszönöm szépen, hogy itt az elmúlt percekben visszatekinthettünk 2026 nyarára, és hamarosan arról beszélgetünk, hogy megkezdődött a 2026-27-es tanév, és mint a Pitt Pallatyvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi lelkésze, hogyan élték meg az önök iskolájában, intézményében ezeket a napokat, hogyan indult a tanév, hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Bunzik Attila nagy tiszteletű úrral. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
2: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Bunczik Attila nagy tiszteletű úrral, a Kazincz Barcika alsó és Sajó Ivánkai református egyházközségek lelkipásztorával, a Pitt Pallatyvölgyi református körzeti általános iskola és alapfokú művészeti iskola intézményi lelkészével, és most mint intézményi lelkészhez szól a kérdésem, hogy hogyan indult a tanév az iskolában, mik voltak azok a gondolatok, amelyeket az évnyitón a diákok szívére helyezett, illetve ha jól tudom, akkor önök is részt vettek az országos tanévnyitón. Mik voltak esetleg azok a gondolatok, amelyeket ott kapva ön is igyekezett továbbadni?
0: Mielőtt a tanévkezdésről szólnék, előtte hadd mutassak vissza beszélgetésünk elejére, ahol azt mondtam, hogy arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy hogyan indult ez a nyár, és hogyan értünk, hogyan értem a végére. Amikor a nyár elkezdődött, akkor szerintem nem vagyok egyedül, hogy sokan arra vágyunk, hogy egy kicsit megálljunk, egy kicsit megpihenjünk, és egy kicsit kiszakadjunk a mindennapi feladatokból, szolgálatokból. Ahogyan a tábori beszámolókból hangzott, hát nem sok időt hagytunk rá, hogy megálljunk. És amikor nyár elején rágondoltam erre, akkor volt is bennem egy kis aggodalom, és úgy voltam vele, hogy várom én ezt a nyarat, amiben ennyi feladat, ennyi szolgálat, ennyi kihívás van előttünk, és jó reménységgel tekintettünk előre, hogy a Jóisten segítségével ezek a táborok mind áldással lesznek, ami számunkra. És most háladás van a szívemben, amiért most már a nyár végével és a szeptember kezdetével így tekinthetek vissza, mind az iskolában töltött tábori időre, mind a gyülekezetekben együtt töltött tábori napokra és hetekre. És hogyha megérkezünk ide a szeptember első napjaira, akkor azt kell mondjam, hogy majd csak olyan izgalommal vártuk az iskola kezdést, mint amivel a nyarat is. Én azzal szoktam bátorítani mind a tantestületet, mind pedig a tanítványainkat, hogyha a tanév is olyan tempóban fog telni, mint ahogy a nyár, akkor hamar eljön újra a vakáció ideje. Aztán van, aki ezt helyeslés, azt mondja, hogy tényleg így lesz, van, aki pedig azt mondja, hogy hát addig még sok feladat vár ránk. Hát elindultunk Jóisten segítségével erre az új tanévre, és a Pitypalotyvölgyi Református Általános Iskola életében ez az esztendő egy jeles év, mert 15. éve, hogy egyházi iskolaként működünk. Igyekszünk a tanévben olyan programokat szervezni, volt egy ilyen gondolat is, hogy legyen a 15. évben 15 olyan program, ami rámutat erre a mi hálaadásunkra. 2012-ben indult az iskola, mint egyházi intézmény, és akkor a Zsoltárok könyvének igéje vezetett bennünket, és lett az iskola vezérigéjévé, hogy áldott az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, a mi szabadításunk Istene. Amikor a nyár idejében azon gondolkodtam el, hogy vajon ez a jeles évforduló most milyen igei üzenetet hoz majd a mi számunkra, akkor azt gondoltam, hogy valahol feleletet kell találjunk erre az elindulásra, és így adta a Jóisten gondolataimba, szívembe Máté evangéliumának 28. részéből a 20. verset, Jézus szavait, és íme, én veletek vagyok minden napon. Az ígéret, hogy velünk lesz minden napon, beteljesült, és mindez idáig megéreztük, megtapasztaltuk, mit jelent a napról napra való gondviselés. Azok a gondolatok, amelyeket igyekeztem megfogalmazni a tanévnyitó istentiszteleten ezzel az igével kapcsolatban, igazán gyermekközpontúak voltak. A bevezetésben igyekeztem arról szólni egy kis történet alapján, hogy volt egyszer egy kisfiú, Daninak hívták, aki nagyon izgult a tanévkezdés miatt. És ő új iskolába került, félt, hogy nem lesznek barátai, a tantárgyak túl nehezek lesznek, olyan sötétnek, olyan hosszúnak látta az előtte álló tanévet, olyan volt, mint egy ijesztő alagút. És a tanév nyitó előtti estén a nagyapja adott neki egy kicsi régi zseblámpát, és elmondta neki, hogy Dani, ez a bátorság zseblámpája. És Amikor kézbe vette Dani ezt a lámpát, rögtön ki is próbálta, ami még a szoba közepéig sem világított el. Hát számon kérte nagyapát, hogy ez a lámpa nagyon gyenge, és nem látja vele az alagút végét. Elkeseredett, de a nagyapa elmosolyodott, Dani vállára tette a kezét, és azt mondta, hogy nem is kell látnod az alagút végét. Ennek a lámpának a fénye pont akkora, hogy mindig a következő egyetlen lépést világítsa meg. Hogyha megteszed az első lépést, akkor a lámpa világítani fogja a másodikat is. Hát sikerült rögtön párhuzamba állítani ezt a kis történetet azzal az igei bátorítással, hogy napról napra gondoskodik rólunk, a mi szabadításunk Istene, és azt mondta ez a nagyapa az unokának, hogy nem kell egész évet egyszerre kibírnod, elég először csak az első napot, aztán majd a következőt. És Jézus ígérete is pontosan ilyen, hogy veletek vagyok minden napon. Ő nem a tanév végét mutatja meg nekünk előre, hanem minden áldott reggel ad éppen annyi bátorságot, kitartást, amennyi az aznapi feladatokhoz kell. Minden nap hoz valami újat a mi életünkbe, a mi személyes életünkbe, családi életünkbe, az iskola életébe. Így igyekeztem megfogalmazni ezt a két üzenetet, hogy bátorságot és kitartást kell nekünk napról napra gyűjtenünk, és megfogalmazódott bennünk a kérdés, hogy honnan vegyük ehhez az erőt. És a válasz úgy hangzik, hogy Jézus nem a távolból nézi a tanévet, hanem beül mellénk és velünk együtt az iskolapadba. És amikor bátorságot gyűjtünk a kihívásokhoz, akkor eszünkbe jutnak azok a pillanatok, amikor az iskolában megszólal a csengő, talán a szívünk is egy picit gyorsabban dobog egy nehéz óra előtt, és jó, hogyha eszünkbe jut, hogy Jézus ott áll mellettünk, és fogja kezünket. És a bátorság nem azt jelenti, hogy nem félünk, hanem azt, hogy bízunk Istenben, a mi félelmeink ellenére is. És a lépéseknek a ritmusa elvezet minket a második lépéshez, ami ugye a kitartás a szürke hétköznapokra, mert hogy szeptemberben még könnyű lelkesnek lenni, de mi lesz majd novemberben, mi lesz, amikor sötét van, hideg van, amikor jön a sokadik témazáró dolgozat, vagy felelés, amikor még gyakorolni kell valamit, mert nem megy úgy, ahogy kellene, és a fáradtság majd elveheti a mi kedvünket, de akkor is eszünkbe juthat majd ez az újra ismételt jézusi bátorítás, hogy ő velünk van minden napon. Aztán az ige hirdetés közepénél egy kicsit megálltam. Azért is, mert sokszor érzem azt, hogy a gyerekeknek, fiataloknak szükség van valamilyen figyelemfelkeltő, akár szemléltető eszközre, még a szószéken is, hogyha van rá lehetőség. És azt kértem tőlük, hogy most nagyon figyeljenek, és előhúztam, a magasba emeltem egy iskolatáskát, és megkérdeztem, hogy valakinek nem hiányzik-e a táskája, mert hát fordult már elő, hogy az iskolabuszon maradt a táska, valamelyik folyosón maradt a táska, és kerestük valakinek a táskáját, de ez nem egy olyan táska volt, amit valaki elveszített volna, hanem elmondtam, hogy ez a táska azért van itt, mert ebben a tanévben egy láthatatlan, de annál valóságosabb osztálytársunk és segítőnk lesz. Ő az, aki minden áldott nap beül mellénk majd az iskolapadba, és elárultam az ő nevét is, Jézus Krisztus. És mikor a táskát megemeltem, akkor mondtam, hogy nagyon könnyűnek tűnik ez a táska, és ki is nyitottam, hogy vajon mi lehet ebben a táskában. Hát mindenki érdeklődéssel figyelte, hogy mit fogunk elővenni ebből az iskolatáskából. Hát aztán el kellett mondanom, hogy ebben a táskában nincs semmi. Ez egy üres táska, de hozzátettem, hogy valójában tele van olyasmivel, amit szemünkkel nem látunk, és hogy mik lehetnek ezek. Van ebben a táskában bátorság a nehéz napokra, van benne kitartás a fárasztó hetekre, és Jézus ezt a táskát hozta ma nekünk. És azért örültem nagyon, hogy rátaláltam erre a gondolatra, és erre a kis szemléltetésre, mert számomra nagyon szépen egybecsengett azzal az igei üzenettel, amit az országos tanévnyitó ünnepisten tiszteleten hallhattam Debrecenben, a nagy templomban, amely azt az üzenetet fogalmazta meg, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. Az Úr azt nézi, ami a szívben van. És rögtön kiderült, hogy amikor a táskában az emberi szem nem lát semmit, nem talál semmit, akkor mégis van benne valami. Van benne egy jó adag bátorság, van benne egy jó adag kitartás, amit mi magunkkal kell vigyünk az új tanévnek minden napjára. És meg is ígértem nem csak a tanítványainknak, hanem a szolgatársaknak, pedagógusoknak is, hogy nagyon vigyázni fogok erre a táskára, hogy minden reggeli áhított alkalmával tudjak hozni olyan igei bátorítást, amely kitartást ad a szívünkbe, amely megtölt minket bátorsággal, hogy indulni tudjunk egy új napra, egy új hétre, egy új hónapra, és erre a tanévre. Jó volt azt is megfogalmazni és továbbadni a fiataloknak, hogy ez az igei bátorítás, ez nem olyan, mint amikor mellénk áll egy barát, és megveregeti a vállunkat, és megígér valamit nekünk, és együtt érez velünk, de aztán nem biztos, hogy igazából tud segíteni. De aki ezt nekünk mondja, Jézus, hogy én veletek vagyok, és bátorít, róla azt tanultuk a Szentírásból, hogy ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég, és ő már látta ezt a tanévet azelőtt, mielőtt mi beírtuk volna a naptárba. Ismeri az első szeptemberi napot, ismeri a júniusi bizonyítványosztásnak a napját is, és a mi teljes jövőnk az ő kezében van. És jó volt megszólítani a pedagógusokat, kedves kollégákat, szolgatársakat, mert nekik is szól ez az ígéret, hogy veletek vagyok minden napon. Tudjuk, hogy a tanári táska is tud nehéz lenni. Tele van adminisztrációval, felelősséggel, aggodalommal a gyermekekért, tele van sokszor fáradtsággal, amikor a türelem elfogyna, amikor egy-egy diák vagy szülő próbára teszi annak a pedagógusnak a hivatás tudatát, akkor jó újra emlékezetünkbe idézni, hogy nem vagyunk egyedül a tanteremben. Jézus a nagy tanító ott áll mögöttünk, ott van velünk ígérete szerint, és hogy ad az Úr bátorságot a megújuláshoz, ad végtelen kitartást és szeretetet ahhoz, hogy ne csak tanítsuk a tudományt, hanem formáljuk a ránk bízott gyermekeket, és tereljük őket a helyes útra. És ugyanígy jó volt megszólítani a szülőket is, mert hogy a tanév kezdés ideje az a szülők számára is egy komoly vizsga. Indul a logisztika, ki mikor viszi a gyermeket, hozza a gyermeket, ki mikor segít a leckeírásban, aztán ott van a szülői szívekben az aggodalom, hogy vajon a gyermekük megállja-e a helyét, vagy befogadják-e a többiek, és sokszor nehéz elengedni az iskola kapuba érve egy gyermeknek a kezét, de ezzel a bátorítással talán egy kicsit könnyebb, hogy ott Jézus veszi át, és fogja meg a gyermekek kezét, vezeti be őket az iskolába, és hitünk szerint ő velünk van, és ad bátorságot, ad kitartást. Az ige hirdetést a tanévnyitó istentiszteleten azzal zártam, hogy megkértem a résztvevőket, a gyermekeket, a felnőtteket, hogy mondjanak velem együtt egy imádságot itt az imádság évében, ami így hangzott. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy te már itt vártál engem ebben az iskolában. Köszönöm, hogy beülsz mellém a padba, és ott állsz a katedrán is. Kérlek, adj nekem bátorságot, amikor félek az újtól. Adj nekünk kitartást, amikor elfáradunk a szürke hétköznapokban. Vigyázz a barátaimra, a tanáraimra, a szüleimre és szeretteimre. Amen.
1: Ugye most ezekben a hetekben valóban nagyon sok család életében, amikor a gyermekek újra átlépték az iskolák küszöbjeit, vagy akár óvodában, bölcsödében, azért itt a következő hónapokban egy másnapi ritmus, életritmus következik, és köszönjük szépen azokat a gondolatokat, amelyeket most így velünk is megosztott így az iskola kezdés, a tanév kezdete kapcsán, a nevelési és a tanév kezdete kapcsán. És műsoridőnk végéhez is érkeztünk, és köszönöm szépen a beszélgetést nagy tisztelet úrnak, köszönöm, hogy műsorunk vendége volt.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, és hogyha szabad, akkor egyetlen ének sorával hadd zárjam gondolataimat, amely arra bátorít mindnyájunkat. Menjetek be kapuin hálaadással. Áldást, békesség!
1: Áldás békesség, és kedves hallgatóinktól is elköszönünk az elmúlt órában nagy tiszteletű Bunzik Attilával, a Kazincbarcika Alsúly és Sajó Ivánkai Református Egyházközségek lelkipásztorával, a Pitypallatyvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi lelkészével beszélgettünk itt az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorában. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől, legyen szép napjuk, viszont hallásra!
2: Ismerjük meg egymást! Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Dokumentumokat vár az Egészségügyi Minisztérium a COVID beszerzések kapcsán, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, hogy ha bárkinek a birtokában van a COVID időszak beszerzéseihez kapcsolódó dokumentum, levelezés, elektronikus feljegyzés, fájl vagy más releváns adat, jelentkezzen és juttassa el azt a minisztériumnak. Azoknak az embereknek, akik elvesztették szeretteiket, azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik végig dolgozták a járvány legnehezebb hónapjait, és minden magyar embernek tartoznak azzal, hogy kiderüljön, mi történt a COVID beszerzések milliárdjaival, fogalmazott a tárcavezető. A miniszter megjegyezte, hogy nagyon sok a szervereken tárolt fájlt, elektronikus feljegyzést, levelezést és más dokumentumot sikerült megmenteni, és ezeket átadták a külügyminisztériumnak és az illetékes nyomozó hatóságoknak. Ugyanakkor a teljes képhez tisztában kell lenni azzal, tette hozzá, hogy milyen áron szerezték be ezeket az eszközöket, milyen áron fizetett értük végül az állam, kik voltak a közvetítők, mekkora haszon keletkezett, ki hozta meg a döntéseket, és hová került a közpénz, közölte Hegedű Zsolt. 15 éves fiatalember a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója, jelentette be az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésen. Az első éves hallgatókat köszöntve Bács Zoltán felhívta a résztvevők figyelmét, ez a fiatal kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez, tette hozzá. Minden elsőéves hallgató más-más történetet, tapasztalatot és célt hozott magával. A Debreceni Egyetem azonban immár összeköt bennünket, hangoztatta a rektor megjegyezve, hogy az egyetemi évek nem kizárólag előadó termekből és vizsgákból állnak, hanem legalább annyira szólnak az emberi kapcsolatokról, a közösen átélt élményekről és az életre szóló barátságokról is. A debreceni kampusz ehhez egyedülálló környezetet kínál, üzente a rektor a felsőfokú tanulmányaikat most kezdő több mint 12 ezer hallgatónak. A magyar közút idén csak nem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében fejeződtek be a munkálatok, és még csak nem 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen zajlanak az utolsó simítások. További csak nem 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá. A tárcavezető közlése szerint az országos közúthálózaton idén csak nem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, melyeket külső kivitelezők végeznek. A teljes körű útfelújításoknak és a magyar közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon, írta. A miniszter bejelentette azt is, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, melynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Mint arról korábban már beszámoltunk, megkezdődött a 2026-27-es tanévben a HPV elleni védőoltás szervezése. Szeptemberben ismét lehetőségük nyílik a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényeljék gyermeküknek a térítésmentes HPV elleni védőoltást. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg az ehhez szükséges tájékoztatót és a beleegyező nyilatkozatot. Ez utóbbit szeptember 15-éig kell visszajutatni az iskolába, mondta Asztalos Ágnes a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetője.
2: Azért is van a szexuális élet kezdete előtt az oltásnak a beadásának az ideje, mert maga a kialakult fertőzés ellen nem véd az oltás. Amikor a kórokozó bejut valamelyik nyálkahártyákon bőrünkön keresztül, ott lokális gyulladás alakul ki, ott alakult ki a immunrendszeri védekezés, ami egy teljesen más típusú, mint az úgynevezett szisztémás védekezési rendszer. Ezért a humán papilloma vírus fertőzés ugyanott megszűnik, elmúlik tünetmentesen, és hogy a kis tünetekkel el fog múlni jobb esetben, de újra fertőződhetünk. illetve ha már meglapul bennünk tünetmentesen a vírus, maga az oltástól ez nem fog eltűnni. De a védőoltás egy olyan mechanizmus indult el a szervezetben, ami az egész szervezetre vonatkozó védőreakciót indítja el, mint bármilyen más védőoltásnál, és ezért van az, hogy ez egy hosszú távú, jelenlegi vizsgálataink alapján életre szóló védettséget tud adni, azokkal a humán papillomavírus típusokkal szemben, ugye, ami az oltóanyagban vannak, de ugye ezek a leggyakoribbak, meg a legveszélyesebbek, és ezért fontos az, hogy tehát, ha valaki idősebb életkorban szeretné ezt felvenni, akkor nagyon jól teszi, mert nem tudhatjuk, hogy van-e benne vírus, nincsen benne vírus, milyen típusa van éppen, hogyha esetleg megvan, de hogyha nem került benne a vírus, vagy például újabb fertőzés esetében, hogyha az oltás megvan, akkor már tudja eliminálni a szervezetből a bekerült vírusokat, tehát felnőtt korban is fel lehet venni.
1: A védőoltás önkéntes, térítésmentes és lányoknak, fiúknak egyaránt ajánlott, olvashatjuk a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Asztalos Ágnes, a Borsodabói Zemplén megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetője ezt meg is erősítette.
2: Valaki vállalja az oltást, az is nagyon fontos, hogy amit már elmondtunk, hogy az oltanyagban lévő humán papillomavírus típusok ellen tud védelni ez az oltás, az összes többitől nem. Azok ugye általában kisebb kockázatot rejtenek, a kockázata megvan. Elkaphatjuk ezt a fertőzést életünk során bármikor, mert beszéltük, hogy mivel helyi immunreakciót okoz csak az elváltozás, a oltanyagban nem lévő típusok ellen újra fertőződhetünk bármikor. Tehát nagyon fontos attól, hogy van oltásom, attól nem szabad, enyém a világ, és innentől kezdve bármit megtehetek, és a szexuális szokásaim azok nagyon szabadosak lehetnek, tehát továbbra is gondoljuk meg, hogy kivel, mikor, hogyan. A gyakori partnerváltogatást továbbra is nem javasoljuk, tehát azért tudjuk, hogy hol vannak a határok, illetve a rendszeres szűrővizsgálatokkal való részvételt maga a védőoltás nem helyettesíti. Tehát mind férfiaknál, mind nőknél, de nőknél nagyon hangsúlyosan, majd amikor a lányok abba a korba kerülnek, rendszeres gyógyászati vizsgálatot, szűrővizsgálatokat ugyanúgy el kell járni, függetlenül, hogy van oltásunk, hiszen más megbetegedések időben való felismerésére is szolgál.
1: Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-éig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A szervező Erzsébet Alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 féle programot biztosít a diákoknak. Azt írták, mint minden Erzsébet táborban, az őszi turnusokban is jelképes mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetésével vehetnek részt a gyerekek. Az osztálykirándulások egyik meghatározó eleme a pedagógiai célokra épülő struktúrált programkínálat. A tábori programokban az élménypedagógia, az indirekt tanulás és a kompetenciafejlesztés egyaránt hangsúlyos. A természettudományos kísérletek, a Balaton élővilágát bemutató programok, az energia és környezetvédelmi foglalkozások, valamint a művészeti, zenei és digitális programok több tantárgyhoz is kapcsolódnak. Kitértek arra is, hogy az Erzsébet táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít folyamatosan táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintnyi nyugtaadat érkezett az adóhatósághoz. A papírnyugtás vállalkozások a pénztárgép portál egyszerű webes felületén küldhetik be a nyugtaadatokat a NAV-hoz a szeptember 1-én indult új rendszerben. Az első 3 napon már 20 000 vállalkozás 424 000 nyugtaadatát rögzítette 1,5 milliárd forint értékben, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A NAV tájékoztatása szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek is, már 12 000 vállalkozás helyezte üzembe az ingyenes alkalmazást, az e-pénztárgépet. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke pedig csak nem eléri az 1,3 milliárd forintot. A két újfajta nyugtaadatszolgáltatási mód révén olyan nyugtákra lát rá az adóhatóság, melyet korábban csak ellenőrzések során láthattak a revizorok, emelték ki a közleményben. Több mérőállomáson is 0 Celsius fokhoz közeli hőmérsékletet mértek hétfő reggel. A leghidegebb a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason volt, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Azt írták, a hidegfront mögött érkező száraz levegő, valamint az éjszaka leálló szél megtette hatását. A bejegyzéshez készített infografika szerint a leghidegebbet 1,3 fokot Nyírtason mérték hétfő hajnalban. A Nógrád megyei Zabarban 1,5 fok volt, Mohorán 2,5, Széchenyben majdnem 3,5 fok. A Borsodabói Zemplén vármegyei Szikszón 3,7 Celsius fokig süllyedt a hőmérő higanyszála.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: nagyot, aztán meghalni, meghalni, meghalni, mert én a mámor vagyok.
1: Reklám.
2: Abigail.
3: A gyümölcs gyümölcskertje, Szent Péter esetleg. Házasságon innen.
2: Katalin.
3: És a gyerek.
4: A gólya kalifa.
2: Fiú
4: esetleg.
3: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangosregény.
1: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
7: Hanem milyen kedves gyermeke van annak az Évának. Adott neki egy faluvacskát. Hogy örült neki? Hegyen lakni? A Sváb hegyen? Még csak az kellene, az ő vackait is a lány árulja. Ezeknek még szőlőjük sincs, földjük, hogy rendbe tarthatná helyettük. A ház sem az övék, ahová hívják. Eltartatni nem engedi magát. Három felé törjék az egy kenyeret. Most persze dühös, mindig ilyen volt, ha valamit nem tettek a kedve szerint. Bizonyosan a házat is kikutatta, míg ő oda járt a harisnyáért, aztán nem lelte a csizmát meg a citerát. Az bántja. Nem megy pedig Pestre, ha belegebed is ez a lány. Hogy beértek a temetőbe, megszólalt a harang a városban. Annuska ismerte mindegyik templom szavát, ezt is megismerte. Tarbában harangoztak a temetésre. A díszravatalozónak a lépcsőjén is álltak már, de csupa ismeretlen. A tömeg utat nyitott a koszorúnak. Egy pillanatra megállt, mielőtt belépett volna. Úgy érezte, mindenki ránéz. Pedig senki se nézett rá. Mert mintha csak rájuk vártak volna, a lámpák egyszerre kigyulladtak az üvegfestmények mögött. Takarónagy megjelent a ravatalnál, megszólalt az orgona, s megkezdődött a szertartás. Anzsu megtaszította a vállát, megindult a koporsó felé. A ravataltól jobbra, a gyászoló család padján nem volt egyetlen üres hely sem. De a bal oldalon, ahol a távolabbi rokonság szokott ülni, csak ketten ültek még, odáig furakodtak Anzsuval. Mindenkinek a szeme takaró nagyon volt, csak a Zsuzsannáé nem, aki nem mert a koporsó felé nézni. Szuszu megismerte Anzsut, s bár csak gyerekkori fényképet látott róla, megismerte Annuskát is. Nem örült meg neki, pedig mennyire várta, de Annuska bajt hozott magával. Megszorította az anyja kezét, Janka ránézett, követte a tekintetét. Zsuzsanna érezte, hogy megrándulnak az ujjai. A fátyol elfedte Jankát. Szuszu nem olvasott ki az arcából semmit. Mamácska egészen más volt, mint amilyennek emlékezett rá. Mamácska mindenestül halott volt. Még csak a haja sem maradt élő. Nem volt se csúnya, se szép, olyan volt, mint valami tárgy. Valami, ami már nem tartozik sehová, és nem is hasonlít semmi.

olvasta Annuska a moiré szalagról. Anzsu akkora volt, hogy nem kellett a lépcsőre állnia, hogy felérje. Leemelte a dália koszorút a főhelyről, letette a földre. És a koporsó végébe, szembe a halott felismerhetetlenné vált, már nem is ijesztő arcával, felültette az ezüst angyalokat. A szemközti pad, a pap, Kun László, Franciska mozdulatát visszafogta az orgonaszó. Most már észrevették Annuskát. Te benned bíztunk elejétől fogva, harsant fel a gyülekezet, s Annuska megörült az éneknek. 9 éve nem énekelt már zsoltárt. A távirat este 9:30 felé jött, még a vacsoránál ültek. Nem megyek, mondta azonnal, s Ádám nem szólt semmit. Hajnalban, mikor már századjára fordult a másik oldalára, Ádám megszólalt azon az éber hangon, amely elárulta, hogy hiába lélegzett mellette ilyen lassan, egyenletesen, ő sem aludt eddig. Még mindig félsz tőlük, mondta Ádám, s akkor már érezte, hogy el fog jönni. Mert valahol legbelül valóban fél. S ha nem jön haza, hogy megnézze őket, talán holtáig félni fog. Menj el Tarbába, Korinna, mondta Ádám, s ő valamit dünnyögött, ráhajtotta a fejét az Ádám hátára, és végre elaludt. Átnézett a koporsó felett. Mindenkinek rajta volt a szeme, nem a halotton, nem is takaró nagyon. Mikor még semmi hegyek nem voltanak, énekelte a gyülekezet. Apa, Janka, az árva, aki csak bámult, senki sem volt élőbb vagy félelmesebb számára, mint mamácska. Rozinak elfacsarodott a szíve. Az utolsó pillanatig azt hitte, Kati csak rémeket lát, nem kell visszaadni a kanalat. De hogy meglátta Annuskát Mihállyal, s a gyülekezet teli torokkal énekelt, kilopakodott a ravatalozóból. Ha villamoson megy, se tudja megjárni a fügekertet oda-vissza úgy, hogy még visszaérjen legalább az elhantolásra. Legjobb, ha a gyászházhoz megy azonnal. Mire hazajut, fogja a kanalat, visszaviszi Tarbába, éppen hazaérnek azok is a temetésről. Most nem láthatja a szertartást, és nem láthatja Mihályt sem, a zsibogóra se tud kijutni. Minden szomszéd tudta, hogy részt vesz a temetésen, és mit fog mondani közértes Juliskának, akinek már szólt a kanálról? A temetés, amely eddig a percig esemény volt, társadalmi emelkedés is valamiképpen, hiszen ő bejáratos volt ahhoz, akinek most a díszravatalozót nyitották meg, nyomasztó élménnyé szűkült. Majdnem futott a kifelé vezető úton, és sírt dühében, haragos nagy könycseppek folytak az orrán. Kerekes az orvos, aki elkésett, és most szintén majdnem szaladt a ravatalozó felé, még siettében is utána nézett. Kit sírathat ez a szegény asszony ennyire? Az Isten verte volna meg Annuskát, gondolta Rozika, és a keze fejével mázolgatta a könnyeit. Mondané ki Jézus, feltámad a te testvéred. Mondané ki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. A textus valahogy közömbösítette ezt a parázs indulatot, amely az Annuska láttára fellobbant benne. Itt van. Azzal a gyalázatos jó Mihállyal jött el. De valami tisztesség is ragadt rá, mert be van kötve a feje. Ha jó Mihály csak leveszi a koszorút, azt a förtelmes, kihívó, cifrálkodó valamit, még azt is mondja magában, jól van. A Franciska koszorúja nem illik semmiféle tiszta életű halott koporsójára. Micsoda buja színek, húsos, szemérmetlen virágok. A Jankáé gladiolusza is túlságosan pompás, csak Árpád tudja a mértéket, aki az övékét rendelte. De azok az ocsmány, angyalok, muzsikáló bálványképek, micsoda hiúság, micsoda katolikus koszorú. Franciska a méregtől vérpirosan ült mellette, ez mulattatta. Amúgy is felhúzta az orrát, mikor kereken megmondta neki, ne járkáljon.

0: annyit hozzájuk ezekben a napokban, ne tódítsa, túlozza a gyászt. Egyszer még megüti a guta, amilyen vérmes. János evangéliuma, második rész. Micsoda sablon, milyen halálos unalom. Ha volt valaha izgalmas teológiai probléma, olyan eset, amikor a lelkipásztor megmutathatja, mit tud, takarónagyot ilyen feladat elé állította az Edit temetése. De ez csak bámul azzal a vizenyő szemével és feltámadásról szaval. Ugyan kit érdekel a feltámadás az Edit esetében? Micsoda izgató feladat, textust keresni egy tébolyodott számára. A jelenésekből kellett volna vennie a textust. Ő milyen beszédet tartana még most is, így is rögtönözve, minden előkészület nélkül. Legszívesebben lesodorta volna takaró nagyot a koporsó mellől, s maga áll a helyébe. Figyelt. Az a kényelmetlen érzése támadt, hogy takaró nagy Kun Lászlónak beszél. Mióta vannak ezek olyan jóban? Takaró nagy vele egykorú, együtt voltak fiatal káplánok. Most kiderülne, hogy a vejéhez húz. És mit makog itt össze-vissza, most az engedelmességet is belekeverte valahogy. A mondatok nem illenek együvé. Az árvára nézett, észrevette az is valamit. De az árva nem nézett rá. Holt sápadtan bámult az ölébe. Megrestelte magát. Szegény áldott fiú, hogy megviselte ez a temetés? Nem fog odahallgatni takaró nagy beszédére. Imádkozik. Mindenható Isten, mennyei atyánk, kezdte hangtalanul az imát, s megörült a rögtönzött mondatok kerekségének. Janka, aki az árva másik oldalán ült, szintén Árpádot figyelte. Mióta ismeri, nem látta ilyennek. Az árva olyan volt, mint aki ezúttal valóban megrendült. Még Annuskát se nézi, pedig az éppen szemben áll vele. Ott van amellett a kövér szemüveges asszony mellett. Nem változott semmit, és milyen szép abban a fekete kendőben is. Ha megkapja a levelét, ha még egyszer írni mer neki, talán ma minden másképpen van. Vajon mit szólt volna, ha eljut hozzá a levele? Ha valaki, Annuska tudta, mi az igazság. Ő akkor csak az igazság felét ismerte, hogy László Tarbát szereti, a templomot, a parókiát, nem őt. Annuska többet tudott nála. Tudta, kit szeret még László Tarbán kívül. Nem mehetnék hozzád, Annuska, írta neki. Félek hozzá menni Lászlóhoz, annyira nem szeret. Ha megkapja a levelet, ha valóban elmehet hozzá. Apa nem tudta volna hazahozni, akkor már elmúlt 30. De akkor nincs Szuszu. Milyen lenne az élet Szuszu nélkül? Megrémült. Milyen furcsa, mindig érezte, hogy László mást ölel, mikor átnyúl érte az ágyban. Hogy kereste közben gondolatban az ismerőseik között, ki lehet az? Hát, Annuska volt. Ó, Istenem! Elszégyelte magát, belepirult a gondolatba. Milyen iszonyú lehetett neki? Nem Annuska, csak ő. Nem az Annuska nagy fekete haja, amely olyan kócosan ömlött el mindig a párnán, csak az ő copfjai. Ugyan mire jutott volna vele, ha találkozik is ma a szőlőben Annuskával? Ennyire nem ismeri? Ezért hát annyira fontos a pesti parókia. Pest. Ott folyton tülkölnek az autók. Szuszu nem szokta meg a forgalmat. Mit kezdjen ő Pesten? Nem ismer egy lelket sem. S Annuskával? Nem, képtelenség. Ha László még egyszer közeledni próbál hozzá. De hisz ez lehetetlen. Olyan lenne, mint valami csalás. Ha Szuszut elütné valami Pesten, milyen furcsa, hogy őt sose szerette senki. Oldalra fordította fejét, hosszan, figyelmesen megnézte a férjét. Kun László észre se vette. Annuskát bámulta a ravatalon keresztül. Takaró nagy nyaka veresedni kezdett a megerőltetéstől. Háromszor átírta a szent beszédet. Soha így még nem készült fel temetésre. Micsoda sátáni sugallat mondatta a fiatal tarbai pappal, hogy ő temesse el az anyósát. Valaki feljelentette volna? Ki akarja fürkészni, hogy gondolkozik? Vagy mit akar? Hogy lehet ebbe a temetési beszédbe többet belevenni, mint amennyi benne van? Isten nyugosztalja, bolond volt ez az asszony évtizedek óta. Kő esett le a szerencsétlen Máté Pista szívéről, hogy a föld alá teheti. Adj neki, Uram, békességes pihenést. Elég bajt csinált életében. Hogy vegye bele ügyesebben a békeharcot a szent beszédbe? A síri béke után következő feltámadást az eljövendő boldogabb világhoz kapcsolta, amelyben nem lesz többé háború. Ez csak elég neki? Milyen mereven nézi, milyen kifejezéstelenül, olyan, mint aki félig alszik. Nyilván lesben áll, fülel, aztán majd jelenti a tanácsnál. Megköszörülte a torkát, elkönnyesült a szeme. Ilyen öreg embert kitenni így gyalázatnak. Mit várni különben ettől? A saját apósát kitúrta a parókiájából. Békesség, mondta zengő hangon, és mereven nézte Kun Lászlót. Szegény, gondolta Annuska, miket hebegez itt össze-vissza? Úgy beszél, mintha félne. Ki lehet itt mellette ez a kövér asszony, és az a rettenetesen csúnya lapos mellű lány? Mind a kettőn fekete kendő, mint ő rajta. A koporson keresztül a családra látott. Franciska lehajtott fejjel állt, az most a koszorúja miatt átkozódik. Jankából nem látni semmit, elfedi a fátyol. Kati néni pityereg, de alapjában boldognak látszik. Hogy is ne, itt ülhet a család mellett a padon. Finom vonású kislánya Janka gyereke. Jó volna lerajzolni, a tekintete egyszerre iszonyodó és kíváncsi. Őt nézi, persze Janka beszélt neki róla. Apa a tenyerébe hajtja a fejét, imádkozik. Szegény, milyen szomjas lehet. Hát az árvának mi baja van? Kicsit előre hajolt, hogy jobban láthassa, és akkor a tekintete találkozott Kun László tekintetével. Állta, mint egy idegenét. Rettenetes, mondta magában az árva. Rettenetes! Mikor először észrevette, azt érezte, mindjárt elordítja magát, és kirohan a ravatalozóból. Zsófi fekete kendőben, Béresné fekete kendőben, a családi padon, szemben a familiával, Annuska mellett. Béresné még sírdogál is, egy gyászkeretes zsebkendővel nyomogatja a szemét, Zsófi meg időnként átsandít hozzá azzal a szégyellős, morcos mosolyjal, amelyel mindenki között egyedül csak őt szokta üdvözölni. Mikor belépett, és meglátta Szabó Szabolcsot, és a tantestületi küldöttséget a koszorúval a ravatal közelében, még csak arra gondolt, milyen rendes emberek ezek. Egész délelőtt tanítottak, ötkor taggyűlésük lesz, s lám, hogy megbecsülik őt. Még Csabai is itt van, úgy látszik, az sem fogja elrontani a dolgot. De Zsófi meg az anyja. Zsófi úgy ül ott, mint valami fekete menyasszony, felmagasztosulva a koporsó mellett. Soha még a kezét se szorongatta meg, sosem mondott neki semmi olyat, amiből azt következtette volna, hogy el akarja venni. Rendszeresen jártam hozzájuk, rémült el. S valóban ott volt minden héten, hányszor ott nem vacsorázott. Béresnét kismamának szólította, mert hiszen neki sose volt valóságos édesanyja, és Zsófit ezzel hatotta meg a legjobban. Most fel fogják venni a pártba, és Béresné itt ül szemben a családdal, mint egy anyós. Zsófi majdhogy nem irul-pirul, merev parasztarca szégyenlősen sugárzik. Hát, ha meglepetésnek szánta, sikerült. Az Isten verje meg az egész világot, az egész életét. Gyászkendőt kötött a fejére mind a kettő. És hova ültek? Éppen Annuska meg Anzsu mellé. Zsófi még énekel is. Ezzel apácskának akarja mutatni, hogy van benne emberi érzés, hiába kommunista. Itt van majdnem az egész tanári kar. Szabó Szabolcs vezeti a küldöttséget, hogy az pusztuljon el leghamarabb, az a szentimentális marha. Ahelyett, hogy Zsófit is visszatartaná az ilyen egyházi szertartástól, még kihozza a tanárokat. Meg fogják fogni. El kell vennie Zsófit. Az Isten verjen meg mindent. A pap összerezzent, elkapta a kezét a szeme elől. Az árva, mint egy gyermek, hangosan elsírta magát mellette. A ravatalozó üvegablakait, minthogy valamennyi felekezet egyformán használta, olyan üvegfestmények díszítették, amelyek nem sértették egyik hitágazat törvényeit sem. Az ablakok nem a temetőre nyíltak, hanem falmélyedések elé voltak beillesztve, s mögöttük a szertartások kezdetén kigyúltak a lámpák. A bárány, az eklézsia szimbóluma, a vízre áhítozó szarvas, a szőlőfürt, az alfa és omega, a mérleg és olajos korsó, kenyerek, halak és kalászok villogtak a színes üvegdarabokon. Kati átszellemülten bámulta az ablakokat. Most volt itt először. Az ő ismerősei közül most temettek először a díszravatalozóból valakit. A pap gyűlölte ezeket a képeket. Ezen is nagy veszekedés volt, amikor Edith meghalt. Ő a másodosztályú temetéshez ragaszkodott, mert az egyszerűbb volt, ablaktalan, egyszínűre festett faluhelyiségből történt. De Kun László ragaszkodott a díszravatalozóhoz. Most aztán nézhetik ezt a pogány pompát és ragyogást. Micsoda suta egy szarvas, gondolta Annuska. Nem tudta a nevét a festőnek, aki valaha az ablakokat készítette. Nem ilyen a szarvas, még csak a kenyér sem ilyen. Nem foglalkozik üvegfestménnyel, de így semmiképpen sem csinálná. Ez a bárány itt se nem valóságos, se nem stilizált, egyszerűen nem bárány. Pedig helyén van mind a négy lába, gyapja van és bárány orra, mégse bárány. Fog csinálni egy bárányos lámpát, hirtelen kedvet kapott hozzá. A terem, ahol az anyja koporsója állott, nem volt már olyan titokzatos, mint amikor gyerekkorában állt itt, s a kigyúló lámpák előtt megvilágosodó képekről nem tudta levenni a szemét. Nagy festő leszek, ígérte valaha a gyerek Annuska a szarvasnak, amely ráhajolt a híves patakra. Nagy festő vagyok, gondolta Annuska. Egyszer majd megtudja mindenki. Az a pirosra pingált öregasszony nyilván nagymama. Mi a csodának bámul az engem annyira? Mert az Úr erejével megújulnak a régiek, és megvidámodnak a szomorúak is. Lám a romokból országunkban is új virágzó városok emelkedtek, s amiképpen a pusztulás nyomán gyárak és szépséges új épületek keletkeztek, úgy újítja meg az Úr is a romlott porhüvelyt. Csak az utolsó szóra figyelt fel. Nem kellett volna ennyi orvosságot bevennie. Most egy kicsit süket is a három szeven által. Szegény öreg pap, hogy erőlködik, nem érti egy szavát sem. Azért választotta, mert olyan szelíd, szép, kékszemű öreg ember. Nincs benne semmi rossz akarat, nem olyan, mint az apósa. Porhüvely, azt mondta. Porhüvely. Micsoda tested volt, micsoda puha jószagú bőröd. Most itt állsz megint, nincs közöttünk két méternyi távolság sem. Miért nem jöttél ki a szőlőbe, Annuska? Franciska azt mondja, elzüllöttél. Nem mertem megkérdezni, ki az az ember, akivel lakol. Ha velem lennél, könnyebb volna az élet. Hagyd ott azt az embert, Annuska. Ha akarod, én ott hagyom Jankát. Az egész temetésből legszebb a koszorú, gondolta Szuszu. Micsoda drága kis angyalok, Anzsu csinálta. Ha neki lehetne egy ilyen kis angyala, nagyapa úgyis elvenné tőle, összetaposná. csak Árpád bácsi sír meg Kati néni. Ha az ember vigyáz a szemére, egyáltalán nem látni semmit sem a nagymamából. Fekete szag van itt is, mint a konyhában volt otthon. Itt van Zsófi néni. Milyen kedves, hogy kijött. Árpád bácsi bizonyosan örül neki. Szúr ez a szövet. Anyica nem sír, de olyan hideg a keze, hogy a kesztyűn keresztül is lehet érezni. Nagy baj van a szőlő miatt. Meg kellett volna mondani Anyicának, hogy megtalálta azt a levelet az édesapa bibliájában. Takarónagy befejezte. A kövér asszony Annuska mellett a pappal rebegte az imát. A lány hol összefogta, hol szétnyitotta az ujjait, mintha nem tudná eldönteni, szabad-e nyilvánosan imádkoznia. Aztán egyszer csak mégis összekulcsolta a kezét, mint egy hitvalló, és valami komor boldogsággal ő is belekapcsolódott az imába. Isten áldjon meg, imádkozta magában Anzsu. Nyugodjál békességben, szegény ügyefogyott. Ládd, faragtam neked angyalt, hadd zenéljen a füledbe, míg odalen leszel. Bolond voltál, lelkem, de ki nem bolond ezen a földön? Itt a lányod is, felneveltem, aztán nem haragszik rád, pedig berossz anyja voltál szegénynek. Csak velem tettél jót, mert hogy mégis volt nékem gyermekem, látod. Hát ezért faragtam neked az angyalokat, meg ezért vittem árpacukrot is mindig. A zene újra megszólalt, valami Bach szúgott fel az orgonán. A pap undorodva hallgatta. Jó, hogy kürtösök nem jönnek, és fekete ruhás apródok. Foly, szégyen, ilyen komédia. Ilyen nem protestáns pompa. Persze ez is a Kun László intézkedése. A temetkezési vállalat emberei haboztak egy pillanatig, mikor megfogták a szemfödelet, hogy Editre bocsássák. De nem akarta senki sem megcsókolni. A család mereven ült a gyászpadon, hát lezárták a koporsót, és megindultak vele kifelé. Sok koszorú volt, még hivatalos is akadt, nem csak a tantestületé, hanem a tanács kulturális ügyosztályájé is. Az árva akkor látta meg a sárga viaszrózsából készített koszorút, amikor a nagyobbakat már kivitték a kocsira. Fájó szeretettel Béresék. Az Isten nyila csapjon beléjük. A koporsó után apa ment, Franciska néni, Janka és Szuszu. Kun László meg az árva mögöttük lépegettek. Ha hátra nézhetnék, gondolta az árva, hogy a sírhoz is kijönnek ezek az átkozottak. Kati utolsónak maradt Décsinével, de nem akart mellette lenni, előre furakodott, hogy árva mellé kerülhessen. Décsiné egyedül botorkált. A karját kellene nyújtania neki, gondolta az árva, de inkább kővé válik, mint hogy megérintse ezt a kifestett vázot. Annuska és Anzsu zárták be a menetet. Közvetlenül utánuk a padszomszédaik lépegettek, a kövér asszony és a sovány lapos mellű lány. Annuska most kimenőben látta meg Cukker Évát. Oda bólintott neki. Anzsu is oda köszönt a szemével. Vén élhetetlen, gondolta Éva szeretettel. Hogy káromkodnék, ha tudná, hogy elintéztem az adóját. Milyen könnyen, kényelmesen élhetne, ha lehetne vele értelmesen beszélni, ha csinálna már valamit megrendelésre. Hirtelen hevesen elszégyelte magát. A tömeg őt is kimozdította a helyéből, sodródott a kijárat felé. Hát Annuska? Kérdezte magától. Annuska, aki mindig rohant, az ajtajukat verte, a műhelyükben tanult festeni, aki kiskosárral járt be a gettó palánkja mögé, és Sőn Laura néni füle hallatára annyiszor kiabálta sírva, de hát miért vagy olyan Isten gyávája, Jenő, eldugunk benneteket Anzsuval? Sose fogja elmondani neki, hogy azon a napon, az utolsón, amelyen még ki lehetett menni a gettóból, s Annuska kim volt a szőlőben, Jenő összeszedte maradék bátorságát, és elvitte neki a kisládát, ami miatt annyit korholta. Ne tartogasd azt a hülye ládádat itt. A pénzt majd elveszik tőled, téged meg agyoncsapnak, aztán miből építek új műhelyt neked, Jenőm? De a papa azt hitte, ha nála vannak az értékei, talán könnyíthet valamit oda benn a mama sorsán. Egészen az utolsó napig abban reménykedett. Sose fogja elmondani Annuskának, hogy a papa azon a napon még írt neki, madárnyelven írt. Azt írta, hogy Árpádnál keresse a küldeményét. A Csider utcai ház emlékéért, a Jenő ártatlan szívéért, a képért, amelyet Annuska a műhelyről rajzolt, a könnyekért, amellyel Jenőt meg a mamát elsiratta, fusson az árva. Ha Annuska életrajzot ír, ne kelljen beleírnia, hogy a mostoha testvére rabló. Anzsu cidja itt magában élhetetlennek. Hát Annuska, aki nem fest a nyilvánosságnak semmit, aki nem küld képet kiállításra, iparművészkedik, nem jutott semmire, Annuska sem fest megrendelésre. Annuska, Anzsu. Kommunista vagyok, gondolta Éva. Azért vagyok az, hogy értelmesebb világot hagyhassak a fiamra. Vajon miért fájnak néha a kis becsukott műhelyek? Talán mert Jenő úgy szerette a mesterségét. Milyen jót akarunk, s mennyi hiba van még mindig. Annuska nagy festő lett. Miért nem szabad kimondani?
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigél.
4: A gyümölcs gyümölcskertész. Szent Péter esetleg. Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
5: A gólya kalifa.
3: Pacsirta.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: neki a teste, lelke, szívet állja, szemegödre, s hazáján, ha segíthetne, élne mégis mindörökre.
1: Európa Rádió, az értékek hullámhosszán.

0: Dolgozik bomolva, egy, aki csak néz a holdra. Világ sírköve alatt még, a hetedik, te nem magad légy.
1: Az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 15 éves fiatalember a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója, jelentette be az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésen. Az első éves hallgatókat köszöntve Bács Zoltán felhívta a résztvevők figyelmét, ez a fiatal kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez, tette hozzá. Minden első éves hallgató más-más történetet, tapasztalatot és célt hozott magával. A Debreceni Egyetem azonban immár összeköt bennünket, hangoztatta a rektor megjegyezve, hogy az egyetemi évek nem kizárólag előadó termekből és vizsgákból állnak, hanem legalább annyira szólnak az emberi kapcsolatokról, a közösen átélt élményekről és az életre szóló barátságokról is. A debreceni kampusz ehhez egyedülálló környezetet kínál, üzente a rektor a felsőfokú tanulmányaikat most kezdő több mint 12 ezer hallgatónak. A magyar közút idén csak nem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében fejeződtek be a munkálatok, és még csak nem 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen zajlanak az utolsó simítások. További csak nem 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá. A tárcavezető közlése szerint az országos közúthálózaton idén csak nem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, melyeket külső kivitelezők végeznek. A teljes körű útfelújításoknak és a magyar közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon, írta. A miniszter bejelentette azt is, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, melynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. A földtörvény és a földszabályozás, a vadászati törvény és a vadászati szabályozás megváltozását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való nagyon komoly elválása okozza, melynek révén jövedelem áramlik ki az ágazatból a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül. Hozzátette, a fiatalításhoz, a fiatalok termőföldhöz jutásához, a művelési ágváltozásokhoz, a talajjavításhoz, vagy az öntözési rendszerek kialakításához szükség van erre a tőkére. A miniszter szerint a szántóföldi növénytermesztésben érintettek a vadkárok csökkentését szeretnék, a vadgazdálkodók pedig azt, hogy ne szorítsák ki a vadat mindenhonnan. Azon is el kell gondolkodni, tette hozzá, hogy mekkora vadállományt bír eltartani az ország. Bóna Szabolcs közölte, nem tervezik teljesen elengedni az ágazat kezét, de annak az időszaknak vége, amikor minden probléma esetében az állam állt helyt azok helyett, akik nem voltak hajlandók megérteni, hogy változik körülöttük a világ, és ehhez alkalmazkodni kell, tette hozzá a miniszter. A légszennyezés világszerte évente megközelítőleg 7 millió idő előtti halálesethez járul hozzá, miközben 10-ből 9 ember az egészségügyi világszervezet ajánlásainál szennyezettebb levegőt lélegzik, hívta fel a figyelmet közleményében a Másfél fok éghajlatváltozás közérthetően című szakportál. A hétfői Tiszta levegő a kék égboltért nemzetközi nap alkalmából közzétett cikkben Varga Judit meteorológus kiemelte, a helyzet ugyan javult, azonban a legtöbb magyar város továbbra is Európa szennyezettebb feléhez tartozik. A cikk szerint a légszennyezéssel kapcsolatos kár messze túlmutat a légzőrendszeren, ugyanis a tüdőrákon túl összefüggésbe hozható többek mellett a sztrókkal, a szívbetegségekkel, a cukorbetegséggel és a demenciával is. Különösen veszélyeztetettek a gyerekek, az idősek, a forgalmas utak vagy ipari létesítmények közelében élők és a rosszabb társadalmi-gazdasági helyzetben lévők, emelte ki Varga Judit. Magyarországon főként a kisméretű részecskék, nyáron pedig az ózon okoz problémát hívta fel a figyelmet a szakember.
1: Az időjárásról.
2: Derült, napos idő várható, a nap második felében gomoly felhők is képződnek, de csapadék ezekből sem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Kedden túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. A stúdióban Vadnai Jonatán, világbajnok vitorlázó. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Vadnai Jonatán csütörtökön késő délelőtt érkezett az Inforádió szerkesztőségébe. A rádióban tehát ez a beszélgetés felvételről hangzik el. A téma a dublini világbajnokság, az Ilka 7 hajóosztályban aratott siker. Ugye ez egy olimpiai hajóosztály, tehát olimpiai szemüvegen keresztül is beszélgetünk majd erről a győzelemről. Így néhány nap elteltével mi marad meg a leginkább erről a világbajnokságról benned?
2: Hú, az elmúlt néhány nap keveset aludtam. Egyébként még a mai napig bennem van ez az extázis érzés, és az adrenalina, hogy átszálltam a célvonalat az utolsó futamban, és könnyes szemmel jött oda hozzám az edzőm a motorcsónakban, hogy szerintem megvan a világbajnok a cím, mert ugye a vitorlázás ez egy 6 napig tartó sportág, és a világbajnokság, és a utolsó nap, még hiába fut valaki elsőnek a futamon, számít az előző 5 napnak a teljesítménye. És amikor befutottam elsőnek, nekem az is számított még, hogy mentek a többiek azon az utolsó futamon. És tudtam, hogy érem lesz belőle, de nem tudtam, hogy milyen színű. És nagyon örültem annak a futamnak, majd oda mentem gyorsan az edzőmhöz, beugrottam a motorcsónakba, és hagytam a hajómat felborulni, az ott volt, ahogy volt, és néztük az eredmény hirdető táblát, a hivatalosat, hogy most tényleg ki hány pontra van, megvan a világbajnoki cím, vagy nincs, és tehát az a valószínűleg 30 másodpercet fogadt magába az a várakozás, de egy örökké valóságnak tűnt, és akkor láttam, hogy megindultak felém a média motorcsónakok, láttam az eredményeket, és akkor hittem el, hogy megvan az a világbajnoki cím, és csak felüvöltöttünk az edzőmben az égbe, hogy megvan, és olyan extázisba kerültem, hogy talán ez a legnagyobb, legértékesebb pillanata nekem a VB-nek.
1: Ugye helyezési számokat rangsorolnak a végén, ez alapján állt össze a végeredmény, és nagyon szoros csata volt. Hogyan kezelted ezt a helyzetet, amikor gyakorlatilag a 8. helyről indultál, és onnan kellett feljönni az élre?
2: Igen, az egész héten nagyjából úgy a 3. hely környékén mozogtam, és nagyon közel voltam pontban az elsőhöz. Tehát néhány pontra mindig, néhány helyezési pontra. És az utolsó előtti nap, tehát a medálrész az éremfutam előtti nap, az 5. sikerült mennem 2 rossz futamot, ami visszadobott engem az összetett 5. helyre. És utána, tehát így volt vége a mezőnyfutamsorozatnak, az 5 napos mezőnyfutamsorozatnak, és az utolsó nap jött az éremfutam, ahol csak a legjobb 10 indulhat, összehúzzák egy picit a pontokat, tehát az előtte lévő megszerzett pontokat egy kicsit összehúzzák, hogy igazából még izgalmasabb legyen az utolsó éremfutam napja.
1: És még reálisabb képet adjon talán.
2: Az is igen, hogy ki tud az utolsó éremfutamon a legjobban teljesíteni. És az éremfutam az most, ez egy új formátum igazából, az olimpián 1 volt, és ezt duplázták azt a pontot. Most 2 futamot megyünk, amik normál pontokat érnek. És az első futamban, az első éremfutamban befutottam 4. helyen, és tehát 5. jutottam be, majd mentem egy 4. helyezést, és azzal visszacsúsztam 8., mert pont úgy futottak be a mögöttem lévők, hogy megelőztek, de én pont nem előztem meg senkit, és úgy jött ki a matematika valahogy, hogy szinte 1 pontra, 2 pontra volt nekem az érem, de a 7., a 6., az 5., a 4. is. Tehát, hogy nagyon együtt voltunk az utolsó futamra mind a 8-an, sőt 9-en. És akkor az utolsó futamban én tudtam azt, hogy ezt meg kell nyerni, és akkor bármilyen színű érem lehet ebből, de ez nekem most ez az egy feladatomban, hogy nyerje meg ezt a futamot. És egy nagyon jó rajtom volt, jó oldalán vitorláztam a pályának, precízen nem igazán jött be az oldal, és feljöttem, hogy a 4., vettem a bóját, 3., 4., és utána a hátszélben beragadtam középen, mert egyszerűen egy olyan sávot választottam magamnak, ahol nem volt annyi szél. Tehát a balról is megkerültek, jobbról is. És úgy értem le, 2-körös egyébként a futam, tehát úgy értem le vissza a hátszélbójához, hogy nem is tudom, 8., 9. voltam abban a futamban. És egy jó nyitással, jó második grejtszakasszal visszakerültem a 4. helyre, bocsánat, ötödik helyre, és utána a legutolsó hátszelen sikerült megkerülnöm az egész bolyt, aki előttem volt az egész élbolyt, életem legjobb hátszelével, és ezzel lett meg a világbajnoki cím.
1: Mi minden nem múlik egy-egy ilyen teljesítmény? Mennyit számít mondjuk a meteorológusnak a jelzése, és mennyit számít, hogy az adott pillanatban te a hajóban hogyan értékeled a körülményeket?
2: A kettőnek az együttes se a legfontosabb igazából. Tehát a meteorológus az egy nagyon profi jóstatot fog mondani nekem egy nap előtt, ahol ő kielemzi tényleg a szélnek a járását 100 méteren, 1000 méteren, 10 méteren, tényleg, hogy hogyan mozog a levegő, illetve hogy hogyan befolyásolja azt a termikus influenc, ami az óceántól áramló szél a part fele, és utána az esőfelhők hol fognak megjelenni, stb. És utána nekem igazából a jeleket kell figyelnem a nap folyamán, hogy milyen jel mire utalhat. Tehát ha látom, hogy megjelenik egy esőfelhő a pálya bal oldalán, akkor azt tudnom kell nekem, hogy nagyjából mikor ér oda hozzám, meddig fog tartani az a plusz szélerő, amit ad, és nagyjából mennyire fogja elvinni a szelet. És igazából az a nehéz a vitorlázásban, hogy egy dolog az, hogy figyelni kell a hajóvezetésre, a vitorlaállításra, közben ez egy nagyon fizikai hajóztály, tehát ilyen 180 körülbelül a pulzusom a kegyszakaszban, tehát úgy kell gondolkodni, és közben ki kell nézem folyamatosan a hajóból, és monitorozni a körülményeket, és tudni azt, hogy honnan fog jönni a következő szélfrissülés, hol vannak a többiek, hogyan tudom bevédekezni magam, hogy hol kell támadni. Tehát egy nagyon komplex dolog, taktikai szinten, stratégiai szinten is, és mind meteorológia szempontjából.
1: Ezekre egyébként még mind kitérünk, de térünk vissza a világbajnokság részleteire. Volt esetleg olyan pont, amikor már azt érezted, hogy ebből mindenképpen kiváló eredmény lesz, amikor gyakorlatilag ilyen flow-ban jöttél fel, ahogy ezt az előbb elmesélted?
2: A HC felénél éreztem, hogy ez jó lesz. Tehát, hogy annyira flow-ba voltam, hogy teljes szinte ki is tudtam kapcsolni azt, hogy egy világbajnokságon vagyok. Tehát annyira tudtam csak azt kezelni, hogy ez a hajó minél gyorsabban beérjen a célvonalba, hogy tényleg, mintha egy laza délutáni balatoni edzésen pont dupla presszó után beültem volna a hajóba, és teljesen fókuszban vagyok, olyan érzésem volt a VB-n is.
1: Keresik egyébként a vitorlázók ezt az állapotot? Tehát akár mondjuk ti sportpszichológussal, vagy edzővel, más szakemberrel gyakoroltátok, hogy hogyan lehet ezt elérni?
2: Igen, igen. Tehát mind az edzőmmel, mind a sportpszichológusommal nagyon-nagyon készülünk. Tehát a sportpszichológusom, dr. Gosi Gabriella, vele minden nap egyeztettem a világbajnokság minden egyes napján.
1: És ez a flow élmény egyébként valamiben eltért, akár mondjuk attól, amelyet lemodelleztetek korábban?
2: Ezt lehet. Tehát ezt igazából be kell gyakorolni, ezt az érzést, és ezt elő kell hívni. Csak ugye minél nagyobb a tétje egy versenynek, annál nehezebb előhívni, mert annál jobban ez elvonja a figyelmet az, hogy hol vannak a versenytársak, most ennek tényleg mekkora tétje van ennek a futamnak, és annál nehezebb igazából csak azzal foglalkozni, amivel kell, és egy jelenben maradni, de nyilván ez a pszichológia előnye, a pszichológiai trükköknek az előnye, hogy ez valaki képes tényleg csak arra figyelni, amire kell egy ilyen nagy téthelyzetbe, abból mindig jól sül ki.
1: És igazából, hogyha van valami váratlan probléma, akkor hogyan reagálsz ilyenkor a hajóban?
2: Hát volt már velem ilyen váratlan helyzet. Az olimpián például pont az éremfutamba felborultam.
1: Ja, negyedik lettél végül.
2: Igen, negyedik lettem. És felborultam, az a futam majdnem el is úszott, de ugye vissza lehet állítani a hajót, tehát tovább lehet menni, és hogyha nincs túl erős cél olyan sokat, ami egyébként nem buk velem az ember, de akkor is azért egy elég amatőr hiba így az olimpiai medál részbe felborulni.
1: Ezt mondjuk egy pofonnak lehet leírni ilyenkor? Tehát
2: egy nagy pofon, igen. És annyi volt a szerencsém, hogy annyira elfordult azon a futamon a szél, hogy ez utána lelőtték, tehát utána nem futtatták be. És utána újraindították a futamot, amint már visszakerültem ebbe a flow-ba, de az ott volt 10 percem rendbe szedni magamat. És hál' Istennek, hogy kaptam egy második esélyt, különben nem negyedik lettem volna, hanem valószínűleg 9-10.
1: Most Írországban melyik volt a legnehezebb része ennek a világbajnokságnak, ennek a hat napnak?
2: talán az ötödik nap feldolgozni ezt a nagyon nagy pofont, hogy két rossz futamot mentem. Tehát az első naptól kezdve egészen a negyedikig nem volt rossz futamom. Tehát összeraktam azt, hogy 9 futamot teljesítettem a topban. És a vitorlázásban az a szabály, hogy a két legrosszabb futamot azt ki lehet dobni, de van egy kvalifikációs sorozat, és van egy aranycsoportos sorozat, és tehát az első két napból egyet lehet ejteni, és a következő három napból is egyet.

0: hogy majd egy pillanatra eljátszottam a gondolat, hogy ebben megint egy negyedik hely lesz. Mert tavaly negyedik lettem a világbajnokságon, pont egyenlőséggel a harmadikkal, az olimpián is negyedik lettem.
1: Ott ugye az EB-n ötödik.
0: Igen.
2: Azt egyébként mennyire volt nehéz feldolgoznod? Azért egy olimpiai játékok alatt, ahol folyamatosan mennek a versenyek, nyilván a közvéleményhez is elsősorban az érmesek jutnak el, egy negyedik helynek hiába van szakmailag nagy értéke, sokszor szinte elvész a média visszhangban. Te ezt hogy kezelted?
0: Nekem abból a szempontból szerencsés volt a negyedik helyem, hogy én úgy jöttem fel abba a pozícióba. Tehát egy jó éremfutammal, egy jó befejezéssel az olimpiának felmásztam a negyedik helyre. Tehát igazából ez nem egy elveszített érem volt, hanem egy megnyert negyedik hely. És így sokkal könnyebb volt feldolgozni. Mint hogyha valaki, azt elhiszem, sokkal nehezebb, hogyha valaki érem pozícióból csúszik vissza.
2: Az, hogy most a legnagyobb riválisokat, olimpiai érmeseket, bajnokot is legyőztél, mennyit ad neked?
0: Sokat, sokat. Ezekre a srácokra, akik ott álltak mellettem a dobogón második, harmadik helyen, nagyon-nagyon felnézek, és nagyon tisztelem is őket, a munkájukat, és tudom, milyen jók. És az, hogy sikerült megvernem őket, ez nekem is egy olyan lendületet ad a további munkámban, hogy ez nem is tudom, hogyan magyarázzam el tényleg.
2: Tehát egyébként máshogy néztek rád a győzelem után? Amikor akár gratuláltak, vagy talán beszélgettetek
0: egy kicsit? Én tudom azt, hogy ők már egy jó ideje sejtették, hogy ez előfordulhat, mert sok olyan versenyünk volt, futamunk, ahol előttük végeztem, de mégiscsak azt talán nem gondolták, hogy pont a világbajnokságon verem majd meg őket.
2: Hogyan kell egyébként elképzelni a rivalizálást a vitorlázásban? Ugye itt nincs test elleni kontakt, hanem valamennyire ez technikai sportág is, de ugye beszéltél róla, hogy a fizikai felkészülés is nagyon fontos, beszéltünk már egy kicsit a mentális részéről is, de a rivalizálást hogyan kezelitek egymás között a legjobbakkal?
0: Hát a pályán sajnos a szabályokat lehet úgy használni, hogy abban valaki igazából előnyre tegyen szert. Ugye a szabálykönyv az alapjáraton azért van a hajózás, nem is hajózás, de ez a versenyszabálykönyv, hogy elkerüljük az ütközést egymás ellen. Ugye nagyjából 45-50-en vagyunk egy futamon a pályán, és egy káosz szokott lenni nagyon sokszor a bólyavételekkor, ahol tényleg az 50 hajó ugyanazt a bólyát akarja venni 20 másodperc alatt. És sokszor van az, hogy valaki úgy akar előnyre szert tenni, hogy ugye szabálytalankodik, stb., és ezért vannak ezek a szabályok leírva, vagy elég vastag szabálykönyv, hogy ebből ne legyen utána semmi olyan előny, ami nem volt megérdemelt. Viszont a rivalizálásban sokszor ezek a hajók kihasználják ezeket a szabályokat egymás ellen, és olyan szituációkat tudnak teremteni, amiből sakban tartanak majd valakit. Tehát itt szándékosan olyan közel megy hozzá, vagy úgy megy neki, vagy úgy viszi a hajóját, hogy szinte ne tudja kikerülni, összehoz egy ütközést, és utána az ütközést azt vagy úgy lehet kijavítani, hogy kettőt kell fordulni a hajóval, 2-360 fokos fordulót, vagy óvást tesz belőle. És az óvást az pedig úgy működik, hogy majd, miután vége van a futamoknak, a parton van egy 5 fős versenybírói bizottság, akik eldöntik az adott szituációt. És ahogyha valaki nyilván szabálytalankodott, az kizárják a futamból.
2: Az, hogy a testvéreddel, aki most ugye a másod edződ, nagyon hosszú ideig húztátok egymást, de azért versenytetek is egymással. Mennyit segít most, amikor ő már az edzői stábot tagja?
0: Nagyon sokat segít a tesóm. Tehát ugye ő 2024-ben vonult vissza, és már az olimpián ott volt velem, mint egy edző. És ő nekem egy ilyen olyan mentális erőt ad, hogyha ott van velem, és egy olyan támaszpont, akiben bármit rá tudok bízni, és teljesen annyira közel állunk egymáshoz. Ezt az egész olimpiai hajszát, ezt legkisebb korunk óta csináljuk. Egymás ellen versenyzünk, egymás segítve, hogy minél jobb szerepeljen majd ez a Vadnai név az olimpiákon. És nem is igazán érdekelt minket, nyilván picit érdekel, de hogy kimegy az olimpiára, nem azt számított, hogy a Vadnai név az minél előrébb legyen. És átadtuk minden tudásunkat, és nagyon jó testvérek maradtunk mindig. Igazából az, hogy ott van a Benji velem, az

0: Engem teljesen megnyugtat egy bármilyen téthelyzetben is.
1: Ő egyébként mit mondott most a győzelem után?
0: Hát ő teljesen odáig volt, gratulált könnyes szemmel, és nagyon-nagyon büszke volt. De nagyon iszonyat sokat segített nekem a tesóm, még a legkisebb korom óta is. Tehát ő még akkor én ajtotta be a vitorlámat, segítette az általam megtanult technikákat, hogy én hogy sajátítsam el. Sokszor volt az, hogy amikor mondtam, ilyen 12 éves voltam, még optimist hajosztályba, kijött ő, meg apukám a motorcsónakkal követtek, és akkor mondta a tesóm, hogy ő hogy csinálná, és segített. És tényleg ez szintén az ő érdeme is. Tehát ez a kettőnknek az együttes munkája.
1: Egyébként a gyermekkorukban vagy a pályafutásuk néhány évvel korábbi szakaszában volt olyan rész, amikor voltak azért nehézségek? Akár az egymás elleni harcból.
0: Voltak. Nem mondanám, hogy nehézségek, de azért a testvéri harc és a küzdelem az ott volt köztünk. Nagyon jól kezeltük, tehát félre tudtuk mindig tenni, de ez kell is. Tehát kell is az, hogy az öcs meg akarja verni a bátyját, a bátyja az mindig védekezik, és akkor egymást húztuk felfele, és szerintem ezért is jutottunk egy ilyen mezőnybe ilyen sokáig, hogy tényleg, ha az egyik nekünk nem ment a konditerembe korán, akkor azonnal az volt a fejében, de basszus, a bátyám elmegy, az öcsém elmegy, tehát akkor nem hagyhatok ki egy edzést, mert ő megcsinálja, nem maradhatok le. Illetve plusz munkára is kész, tehát hogy hogyan tudnék elé kerülni, akkor még egy edzést hozzak be, vagy máshogy csináljam, vagy mit tudnék még fejleszteni. És ez szerintem az, hogy ezt a rivalizációt meg tudtuk úgy oldani, hogy közben sosem volt belőle nagy feszültség, hanem tényleg csak testvéri szeretet, ez nekem majdnem mindennél többet ér.
1: Ebben egyébként mit tettek hozzá akár az edzők, akár a rokonok, családtagok, szülők?
0: Hát én úgy kezdtem a vitorlázást, hogy édesapám volt az edzőm. És ő még annak idején válogatott volt, tehát egy nagyon jó és precíz alapszintű tudást tudott átadni. Anyukám pedig tényleg mindenben, amivel tudott, ott volt meg mellettünk. Segített tanulni, külön órákra mentünk, mert nagyon sokat kellett hiányoznunk az iskolából a vitorlázás miatt. Vittem tényleg főzött nekem tésztát, hogy az iskola után azonnal jó meleg ételt tudjak enni, és jó tudjak edzeni. Tehát, meg hát most ezek csak egy-egy példák nyilván, de tényleg ő is mindenki úgymond feláldozta szinte a magánéletét azért, hogy ezt az utat tudjuk csinálni a családban. És
1: a tágabb család ezt hogyan kezelte, vagy akár a rokonság, hogyan tekintett önökre? Tudtak segíteni?
0: Tudtak segíteni ők is, nekem nagyon szerencsés helyzetben vagyok, nagyon jó családom van. A tág család is, a szűk család is, és mindenki, amit hozzá tudott tenni a maga szintjén, azt tényleg hozzátette a sikerhez. Tehát az ő sikerük is.
1: A mostani főedzője mennyiben járult hozzá ez a győzelembe?
0: 2016 óta vagyok a horvát edzőmmel, pont 10 éve, és egy olyan minőségi edzésmunkát tudtunk véghez vinni, egy olyan minőségi csapatban, ami tehát a világon egyedülálló. Az ő csapata, az egy nemzetközi csapat igazából, oda nehéz bekerülni, tehát igazából minket úgy vettek be, a tesóm is ennek a részese volt, úgy vettek be minket, mert nagyon jó junior eredményeink voltak, és látták, hogy szeretnénk dolgozni, és úgy döntöttek, hogy akkor befogadnak minket. De akkor abban a csapatban ott volt egy olimpiai ezüstérmes, bocsánat, kettő, egy Európa-bajnoki érmes, egy világranglista top 10-es, tehát négyen voltak benne, ebből a kettő horvát, egy ciprusi, egy lengyel, és ők befogadtak minket. És azt mondták, hogy jó, srácok, gyertek, edzetek velünk, bíztak benne nyilván, hogy majd előbb-utóbb mi is olyan szinten vagyunk, hogy húzzuk őket, de az első néhány évben csak egy-egy körülménybe tudtunk beleszólni, gyenge szélbe tudtunk igazából kicsit elcsípni őket, de ahogy tényleg erős kifújt tengeri szelek fújtak, abban nagyon nehéz dolgunk volt.
1: Egyébként mennyire nehéz magyarként helyt állni, mert azért nyilván a Balatonon is lehet edzeni, de a profi szint mondjuk egy világbajnokságon vagy egy olimpiára készülve, gondolom, hogy elsősorban mégiscsak tengeri, óceáni körülmények között készül az év nagy részében.
0: Igen, ez főleg azért is van, mert kevés itthon az edzőpartner. Mert ugye a vitorlázásban nem tudod mérni se az időt, távolságot, semmit igazán, tehát viszonyítani csak egy másik hajóhoz lehet. És kellenek, minél jobb hajók vannak melletted, annál jobban látod azt, hogy pontosan hol tartasz most a világmezőnyben, és annál jobban is húznak felfele. A Balatonon azért egy kicsit nehéz edzeni, mert szinte mindig ez a nagyon forgolódós, lukas, nagyon nehéz szél van a Balatonon, tehát aki abban jó, az általában azt mondták, hogy mindenben tud jó lenni, mert folyamatosan ki kell nézni a hajóból, és folyamatosan állítani valamit, tehát nincs ez a tengeri kifújt szél, amikor szinte az egész pályán pont ugyanannyi csomó fúj, és pont ugyanolyan hullámzás, hanem folyamatosan forog, tényleg leáll, és ilyen is van, tehát van olyan, hogy világbajnokságon ilyen futamok vannak, és ez a magyaroknak ez nagy előny, de muszáj elmenni tengerre, megtanulni azt is, hogy mi van, hogyha az összes hajónak ugyanannyi szele van, és mondjuk csak egy oldalra kell menni a pályának, és nagyok az áramlások, nagy a hullámzás, tehát ezt meg kell tanulni kint.
1: Ez a mostani siker mi mindent változtat meg benned?
0: Elsősorban egy nagyon nagy magabiztosságot ad, hogy ezt tényleg ezt meg tudtam csinálni, meg tudtam nyerni a világbajnokságot, hiszen láttam az edzéseken már többször magamban, hogy tudok olyan szinten menni, mint egy világbajnok, de ez teljesen más pont egy világbajnokságon kihozni magamból azt a formát. És ez egy nagyon nagy magabiztosságot ad majd az olimpiára, hogy ezt majd ott remélhetőleg meg tudom ismételni, hogy ugyanolyan formában tudjak versenyezni, mint a VB-n.
1: Az olimpiai ciklus nagyjából közepén járunk, már beléptünk a második felébe. Los Angeles mennyire lesz speciális a helyi körülmények, hogy edzettél már ott?
0: Igen. Los Angelesben 2025 és idén nyarán is egy-egy hónapot eltöltöttem. A helyszín az nagyon speciális, tehát a két olimpiai pálya is lesz, de viszont az egyik az kint lesz az óceáni hullámzásban, nagy áramlatokkal, általában friss szél van, a másik pálya viszont bent lesz majd egy ilyen óriási kikötő van ott Los Angelesben pont az olimpiai helyszín mellett, a kikötőn szinte belül, tehát egy kőszóráson belül. És ott viszont teljesen lapos víz, forgolódó szél, és áramlat nem nagyon van. Szóval az olimpiára majd úgy kell oda menni, hogy valaki mindenben jó. Nagy hullámokban, kicsiben, gyenge szélben, erős szélben, áramlatokban. Nem csak azért, mert hogy általában mindenben jónak kell lenni, hanem mert biztos, hogy minden is lesz.
1: És már beszéltünk arról, hogy a meteorológusnak is kulcsfontosságú szerepe van. A dolgok feltérképezésében is?
0: Pontosan. Igen, az edzőmotoroson van egy ilyen meteorológiai állomás, ami folyamatosan monitorozza az adott körülményeket, és másodpercenként jó, nagyon-nagyon sok adatot fel tud venni. Majd ezt a meteorológus kidolgozza, és látja, hogy valószínűleg, hogyha már megtörtént egy ilyen széljárás pont egy olyan időben, pont olyan hőmérséklettel, akkor majd tudja monitorozni azt, hogy vajon milyen idő lesz az olimpia alatt, illetve az olimpiai napján majd kaphatok egy előrejelzést, hogy amikor pont amikor ilyen szél fújt aznap, akkor olyan délután 2 fel elment jobbra a szél 10 fokot. És arra, hogy az olimpián majd küld egy emlékeztetőt, amivel fel kell készülni, és tehát azzal majd lehet számolni.
1: A versenyek alatt ugyanakkor már nem tud segíteni, tehát a hajóban már nem tud üzenetet küldeni.
0: Igen, tehát a hajóban nagyon szigorú szabályok vannak, semmilyen okosóra nem lehet rajtunk, telefon, semmi ilyesmi, olyan készülék, ami Bluetooth vagy Wi-Fi-et tud kiadni. A kompasszunk is, amivel a hajószögét látjuk, az is egy nagyon lebutított verzió, csak szöget mutat, semmi mást, és pont emiatt van ez, hogy nehogy az legyen, hogy valaki olyan információk birtokába jut futam közben, ami másnak nem adathatott meg.
1: Egyébként mennyire várható az, hogy a Los Angeles-i vagy kaliforniai helyszínen akár a legnagyobb riválisok is együtt edzenek majd veled a következő két év valamely szakaszában. Gondolom, hogy sokan lesznek azért kint, sokan szeretnék tesztelni, meteorológiailag is, meg az egyéb körülményeket tekintve is a környéket.
0: Igen. Bármilyen meglepő is, egyébként összedolgoznak ezek a nagy válogatottak és csapatok. Tehát például a Dublini világbajnokság előtt is júniusban egy hónapot kint voltunk, és az ausztrál és az angol válogatottal együtt edzettünk. Pont azért is, hogy ilyen minőségi versenyben látszik igazán, hogy melyik oldala jó a pályának, hogy tényleg hogyan lehet a legjobban igazából reagálni a szélfordulókra. És ez ugyanúgy megtörténik Los Angelesben is. Tehát vannak közös edzőfutamaink a nagy válogatottakkal, riválisokkal, egyébként vannak kint megrendezve versenyek is. Idén volt Észak-Amerika bajnokság és világkupa is, ami mindenki indul, aki szeretne majd érmet hozni.
1: A fizikai felkészülés hogyan néz ki? Mennyi idő telik hajóban és mennyi azon kívül? Mondjuk egy edzés időszakban.
0: Nagyjából egy edzőtábor úgy néz ki, hogy reggel felkelek, és van egy fizikai edzésem. Az vagy konditerem, vagy biciklizés, vagy bevezépadozás, az attól függ, hogy éppen...
1: Tehát állóképességi és erőfejlesztő munka.
0: Igen, ez igazából egy ilyen erőállóképességi sportág. Tehát nagyon sok erőt kell kifejteni, és nagyon gyorsan is savasodok benne, viszont ezt fel kell tartani egy 10-15 percig kétszer egy futamban. És pontosan ezért nagyon fontos az is, hogy mivel ezt meg kell ismételni többször, egy héten át, ugye több napon át, hogy a hosszú távú állóképesség is jó legyen, hiszen utolsó napra pont nem szabad elfogyni, amikor a legnagyobb a tétje a helyzetnek. Tehát egy edzőtáborban én reggel elmegyek konditerembe, vagy egy állóképességi sportágat csinálok, majd utána van vitorlázás, és utána attól függ, hogy erős szél volt, vagy gyenge szél volt a vízen, majd van még egy edzés, ami vagy csak levezetése a napnak, inkább regenerációról szól, vagy még egy erős edzés, hogyha nem volt elég szél a vízen, hogy azt úgymond kárpótoljuk.
1: Az olimpiai bajnok kajakozó Kopasz Bálint beszélt arról, hogy az edzések mellett nagyon sok a kiegészítő feladat is. Nyilván nyújtás, akár masszázs, gondolom, hogy sok sportágban hengerezés, tehát hogy akár 8 órát is kitesz az a munka, amelyet mondjuk fizikailag el kell végezni a kiegészítő tevékenységekkel együtt. A vitorlázásban ez hogy néz ki?
0: Hasonlóan, ott is. Tehát egy nagyon furcsa pozícióból kell kifellógni a hajóból, ami nem azt nézték elsősorban, hogy az izületeknek jó-e. Tehát inkább azt nézték, hogy fizikailag hogy tud a leggyorsabban menni az a hajó, vagy hogy tudták a legegyszerűbben megoldani.
1: Tehát akkor kell egy gyógytorna?
0: Kell. Én minden nap gyógytornázok egy minimum fél órát minden nap. Pont azért, mert a derekunk nagyon szét tud menni, térd, boka. Tehát egy ilyen pici kis, vékony kis hevederbe beakasztva a lábam, és abból lógok kifele a hajóból, vízszintesen a vízzel, tehát nagyon nagy terhelésem van a teljes gerinc, a térdek, boka, csípő. Tehát
1: közben ugye magas pulzusszámmal.
0: Igen.
1: Táplálkozás, vagy akár mondjuk a legális teljesítményfokozás, gondolom, hogy a magas pulzusszámhoz a téthelyzet is hozzájárul, de akár némi koffein is. Erre mennyire vannak meg a megfelelő módszerek, vagy bejáratott trükkjeid akár, vagy technikáid, hogy hogyan lehet ebbe az állapotba kerülni?
0: Dolgozom igen dietetikussal, aki pont erre volt most kihegyezve egyébként a beszélgetésünk, hogy hogyan tudok a legprecízebb mennyiségű koffeinbe venni egy futam előtt, és ezt most úgy oldottuk meg, hogy egy ilyen koffeinrágó gumival indulok neki a futamoknak. Nagyon jól működik egyébként meglepően. Nekem jobb hatása van rá, mint egy kávé. Valószínűleg megvan ennek a szakmai része is, hogy pontosan mi miatt. Mindezt ugye a magát a fenntartását, a vércukorszintnek, a zselékkel pótoljuk.
1: A hidratációra is kell figyelni,
0: az is pontosan,
1: tehát a folyadékfogyasztásra.
0: Elég sópótlás, mert főleg Los Angelesben nagyon sok sót vesztek, mert nagyon meleg van. Azt is le szoktuk mérni, hogy nagyjából mennyi sót veszítünk egy nap, és akkor az adott helyszínen majd mennyi sót kell visszapótolni.
1: Egyébként a hűvösebb vagy a melegebb körülményeket kedveled versenyzéskor?
0: Inkább a melegebbeket, igen. Tehát ugye nagyon vizes sportág vagyunk, abszolút átázunk pillanatok alatt a hullám csapkodástól. és nem esik túl jól, amikor ez a 12 fokos óceáni víz csorog végig a hátamon. Tehát jobb, hogyha meleg van.
1: Hogyan élted meg akár az ilyen jellegű kellemetlenségeket? Gondolom, hogy hozzá vagy szokva, meg mindenki hozzá van szokva ilyen szinten, de hát azért Dublin és környéke az ritkán híres arról, hogy igazán kellemesen meleg.
0: Igen, tehát amikor kimentünk Dublinba, ott főleg Los Angeles után, most a Los Angeles-i világkupa után, azért ott megint nehéz volt úgy átállni teljesen így időjárás szempontjából, hogy itt az a normális, hogy esőbe bicikliznek az emberek, hogy rövidgatyában vannak 15 fokba, de nekünk az hideg. És így én próbáltam magamat edzeni, tehát a VB előtt kint voltam egy 10-15 nappal, van egy nagyon jó ír barátom, aki szintén versenyzett, és most 8. lett, és elmentem el biciklizni, nem is tudom hány fok, 9 fokban, esett az eső, tehát hogy így hozzáedzem magam az ottani körülményekhez, és kellett is egy legalább egy hét, amíg akklimatizálódott a testem.
1: Mitől függ, hogy milyen hosszan tudod kitolni a pályafutásodat? Gondolom, hogy a Los Angeles-i olimpián túl akár egy-két olimpiai ciklus még szóba jön. Meglátjuk, hogy lesznek-e fiatal trónkövetelők itthon, de mi mindenem múlik, hogy mennyire nyújtható ki a karrier?
0: Ez szerintem mentális és fizikai állapottól függ majd, hogy mennyire lesz motivációm folytatni, az valószínűleg attól is függ, hogy milyen eredményeket fogok tudni elérni, illetve az is, hogy fizikailag meddig bírja a testem. Most például az egyik csapattársam, aki egy ciprusi versenyző, idén lett Európa-bajnok, 8 éve idősebb nálam. Tehát nincsenek még, közel sincs vége, de nyilván ez egyedi típustól függ. Teniszezőknél is mondjuk valaki nagyon sokáig ki tudja húzni, valaki viszont viszonylag korábban valamilyen sérülések, valami gyulladások. Szóval ezt majd, ahogy a sors hozza, én mindent megteszek azért, hogy biztos ne egy fizikai fájdalom miatt kelljen majd befejezni.
1: Néhány kegyetlen, ugye, mert vannak sportolói karrierek, amelyek mondjuk 10 évvel is hamarabb véget érnek, illetve amelyek nagyon kinyújtatók. Akár a futballra, ha gondolunk, van, aki már 30 körül gyakorlatilag annyira elhasználódik a sérülésekkel, hogy inkább vagy alacsonyabb osztályba megy, vagy visszavonul, de hát vannak most már 40 körül is olyan profi sztársportolók futballban, egyéni sportágakban, akár az olimpiákon is.
0: Igen, nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban, hogy hogyan lehet minél tovább kitolni ezt a annak idején, nem is tudom, hogy mondták, ezt a 25-28 évben a legjobb egy sportolónak a teljesítménye, de hogy ezt már látjuk nagyon sok sportágban, hogy ezt nagyon sokáig tényleg ki tudják húzni.
1: Los Angeles ilyen szempontból talán a csúcs olimpiád lehet.
0: Ilyen szempontból lehet, igen. Viszont a vitorlázás az egy pedig tapasztalati sportág, tehát amíg valaki megtanul minden egyes hullámzásban, körülményben gyorsnak lenni egy ahajóval, az nagyon sok-sok év munkája. És pont ezért én nem gondolnám azt, hogy ez nekem hátrányt jelentene, pont a tapasztalat miatt.
1: Összességében egyébként egy világbajnoki siker után mire számítasz? Tehát, hogy még inkább célkeresztben leszel, vagy a vitorlázásban nem így működnek a dolgok, tehát nem egy-egy világbajnoki vagy olimpiai bajnoki cím alapján pécéznek ki jobban riválisokat a legközelebbi ellenfelek.
0: Szerintem bármilyen sportágban az aktuális világbajnokot mindenki meg akarja verni, mert az egy olyan bizalmat ad annak is, hogy ő is meg tudja csinálni. Szóval erre én abszolút készülök, hogy máshogy fog tekinteni rám a mezőny, de ez teljesen magától érthető. De én is ilyen vagyok, tehát ami mindig egy rajtnál be akarok állni a világbajnok mellé egy edzőfutamon, hogy meg tudom-e csinálni azt, hogy mellette rajtolok és vele menjek.
1: Egyébként vannak szurkálódások, tehát olyan megjegyzések is egymás között, amelyek akár nem feltétlenül pozitívak, hanem megpróbálják kibillenteni egymást?
0: Hát vannak, igen, vannak. Tehát például ez, ha ugye már említettem az adás elején, hogy vannak ezek az óvások, és az óvást azt úgy kell végrehajtani az éremfutamba, hogy föl kell menni egy piros zászlót. És akkor hogy valaki látványosan, még mielőtt kimegyünk a vízre, ott felsorakoztatják a top 10-et, és ott kötelezően átnézik a felszerelést, mindent, és valaki látványosan lengeti a piros zászlót, és úgy teszi be a mentő mellényébe, hogy azért lássák az emberek, hogy ők föl van arra készülve, hogy majd valakinek óvást nyújtson be. Tehát ilyesmik vannak, De egyébként a mezőny az egy nagyon-nagyon kedves csapat szerintem. Főleg most én úgy látom, hogy a nagyon kevés rossz indulatú versenyző van, hál' Isten, a top 10-ben.
1: Technikailag mit érdemes tudni mondjuk egy átlagember, aki azért nem hajókkal dolgozik, nem vitorlázott még, mire kell, hogy figyeljen akár, vagy melyek azok a paraméterek, amelyek a legfontosabbak?
0: Az a szerencsénk a mi sportágunkkal és a mi hajóosztályunkkal, hogy ez nem igazán a technikától függ, hiszen a hajót azt biztosítják a VB-n és az olimpián.
1: Sorsolással?
0: Igen. Tehát úgy odavittek 150 pont ugyanolyan hajót a világbajnokság helyszínére, és azt kisorsolják a versenyzők között. Szintén így tesznek a Schwerttel, a kormánnyal, a rudazatokkal, és csak a vitorlát visszük magunkkal. Mert ott több típus van, és aki, amit szeret, az vihet, azt vihet. És illetve a kötélzetünket. És ez azt biztosítja a kis nemzeteknek, hogy biztos nem lesz technikai hátrányuk ugye a nagy angol száz nemzetekkel szemben, akiknek iszonyat tudásuk van a vitorlázásban, és ez nyilván egy jó önbizalmat ad nekünk magyaroknak is azonnal.
1: Mennyire hasonlítható a Formula 1-hez ez? Egyáltalán te mennyire követsz más technikai jellegű sportágakat?
0: Én követtem a Forma 1-et, főleg mióta a Netflixen ez a Drive to Survive megjelent. Azóta én nagyon szeretem látni a sportolók igazából hogyan készülnek fel ők maguk mentálisan az egyes eseményekre, és hogyan kezelnek szituációkat, és hogy ebből szerintem nagyon sokat lehet tanulni, főleg az ilyen jól közvetített és jól előadott sportágakban. Forma 1-ben annyi a különbség nálunk, hogy ugye nálunk az autó vagy a hajó az nem fejleszthető. Tehát ott...
1: Nem a márkák versengenek.
0: Igen, nem, pontosan. Tehát itt nálunk ez adott. De vannak olyan hajóosztályok, szintén olimpiai hajóosztályok, ahol viszont a hajót azt fejleszthetik. Pont úgy, ahogy a Forma 1 autót, megvannak a paraméterek, hogy mibe kell beesni, és abba, amit a csövön kifre ki kell hozniuk belőle.
1: Egyébként mennyire lehetne egy ilyen Drive to Survive jellegű sorozatot forgatni, mondjuk egy Ilka 7-es világbajnokság versenyeiről?
0: Szerintem jó lehetne, de nyilván azért közel sincs olyan felhajtás a vitorlázás körül, mint a Forma 1 körül. Nem tudom, mennyire lesz profitabilis a szervezőknek, de jó sztorik szoktak lenni mindenképpen a hajóparkban.
1: Mennyire segít egyébként anyagilag, hogyha már ezt szóba hoztad, hogy most van egy világbajnoki címed, könnyebb szponzorokat találni, vagy akár az elmúlt napokban volt, aki bejelentkezett, hogy támogatna?
0: Az elmúlt napokban még nem, hát ez két napja volt a világbajnokság, szóval szerintem ezt mindenki emészti inkább. De én bízom benne, igen, hogy azért egy világbajnoki címmel ez valószínűleg könnyebben fog menni. És természetesen a jelenlegi szponzoraimnak pedig nagyon hálás vagyok, hogy idáig eljuttattak, és hogy mellettem álltak ezen a néha vergődős úton, és hogy ez az ő érdemük is. Tehát ezek azok a cégek, akik beálltak mögém, és fenn vannak a pólómon, illetve a vitorlámon, azok úgymond bíztak bennem, hogy ez sikerülhet, és ez nem csak anyagi szempontból nagyon sokat jelent egy sportolónak, hanem hisz abban akkor, hogy ha egy ekkora vállalat mögém áll, és ők hisznek abban, hogy ezt megképes vagyok, az mégiscsak motivál.
1: Ugye Balatonfüred, a helyi klub, nagyon sokan mögötted állnak. Mennyire kötődsz a Balatonhoz egyáltalán? Mennyi időt tudsz most a Balatonon tölteni, már az olimpiára is készülve, illetve az elmúlt években azért a külföldi edzőtáborok, versenyhelyszínek mellett?
0: A Balatonon igazából egy ilyen 20-30 napot szoktam egy évben talán készülni. A kiegészítő edzéseket szoktam ott elvégezni. Tehát amikor éppen nem vagyok külföldön edzőtáborban, de hazajövök, és van egy hetes feltöltődés, de egy hétig nem akarok a hajó nélkül lenni. És akkor megnézem az előrejelzést, beszélek a testvéremmel, és megnézzük, melyik az a 2-3 nap, ami a legideálisabb ahhoz, hogy kimenjek a vízre. És akkor ilyenkor beszoktam állni a Balatonfüredia klub versenyzőihez, tehát együtt csatázunk, remélem kicsit motiválom is őket ezzel, néha ők is motiválnak engem, mert nem akarom, hogy megverjenek, tehát ez egy nagyon jó összhang szokott lenni, és így szoktak kinézni maratoni edzések, illetve sokszor vagyok egyedül a vízen, amikor tehát nekem az a jó szél, amikor igazából már nagyon hajó nincs is a vízen, tehát amikor nagyon viharos szél van, ugye nyilván az általában hideggel jön, tehát én sokat voltam úgy a Balatonon, hogy én voltam az egyedüli hajó a vízen, mert akkor a túra vitorlások már nincsenek ott.
1: Mi mindenre van ilyenkor lehetőség? Min gondolkozol ilyenkor? Lehet ilyenkor akár ábrándozni, későbbi sikereket tervezni? Vagy hogyan képzeljük el ezeket a balatoni órákat?
0: Mármint a vízen? Igen. Vagy? Nem, igazából amíg csapatban edzek külföldön, addig mindig egy, nem mondanám, hogy zavaró tényező, de mindig ott van egy másik hajó, akit meg akarok verni, aki húz, és szerencsére emiatt lehet ilyen jó edzéseket kivitelezni. De ha otthon vagyok, és nincs mellettem hajó, akkor viszont el tudok mélyülni a saját technikámba teljesen, a saját érzéseimben most éppen mit tapasztalok a lábamon, mennyi erő van, a kezemen, tehát szétszedni igazából a gondolataimat, és a különböző érzéseket, hogy azt utána elő tudjam majd hozni egy versenyszituációban.
1: Beszéltünk már arról, hogy a mezőnyben mit számít, hogyha valaki világbajnok vagy világbajnoki címvédő. Neked mekkora változás az, hogy most azért mindenképpen reflektorfénybe kerülsz? Ugye így a hét közepén több interjút is adsz, illetve pénteken este pont, amikor a rádióban ez a beszélgetés elhangzik, azután lesz egy komoly ünnepség Balatonfüreden, és nyilvánvaló, hogy azért innentől a teljes magyar média és a nemzetközi szaksajtó is olimpiai éremesélyesként kezel Los Angelesre is.
0: Amit oda lehetes, ugye, mivel nem nincs közvetítve, tehát így annyira nem szoktam hozzá az interjúkhoz sem, de én inkább próbálok csak a jelenben maradni, és arra figyelni, hogy az olimpiai felkészülés ez a legjobban túl sikerüljön. Nem hiszem, hogy ez plusz teher lenne majd, vagy kizökkentene majd a komfortzónámból. Szerintem az, hogy egy sportolóra felfigyelnek, vagy most, hogy nekem több interjúm van, még egy bizonyos szempontból még jól is esik egyébként, hogy nem csak ennek a szűk körnek csinálom ezt, hanem már a Magyarországon sokkal több ember majd követheti, szurkolhat, és magáénak érezheti ezt a sikert.
1: Egyébként társaságban, vagy akár baráti csoportban mennyire szeretsz a társaság középpontjába kerülni?
0: Középpontban? Hát ez a társaságtól függ szerintem, de én nem vagyok egy olyan típus, aki mindenképpen a figyelmet keresi.
1: De nem is kerülöd akkor?
0: Nem. Nem. Ahogy esik, úgy puff.
1: Melyek a fő célok a következő egy évre? Mondjuk azért még a Los Angeles-i olimpiáig majdnem két év hátra van, de akár csak egyetlen egy szezon felkészülése is gondolom, hogy kellőképpen nehéz, és meg kell tervezni.
0: Igen, nem hosszú a pihenő, mert hogyha meg akarom védeni a világbajnoki címemet, akkor már januárban világbajnokság lesz Brazíliában. Ami kvalifikációs világbajnokság az olimpiára. Tehát igazából nekem most lesz még egy néhány napom ezt megemészteni, ezt az eredményt, utána egy hetem úgy elkezdeni lassan edzeni, és utána majd kezdődnek a profi edzések Horvátországban.
1: Klasszikus nyaralás nem is vár rád?
0: Klasszikus értelemben annyira nem, hogy aktív nyaralást lesz. Tehát úgy megyek nyaralni, hogy egy másfél hajóval fogok vitorlázni, ami nagyjából olyan, mint az enyém abban az értelemben, hogy egyedül ülök benne, ugyanúgy egy vitorlája van, pici hajó, viszont ez repül a vizen. Tehát ez egy ilyen hidrofoilos gépezet, ami 60-nal tud menni, az én hajom meg mondjuk úgy max 20-szal, tehát ez egy nagyon-nagyon nagy különbség, főleg a vizen 60-70-nel közlekedni, ez nagyon-nagyon gyorsnak tűnik. Inkább ebben a hajóosztályban is szeretnénk majd jó lenni, mert lehet, hogy előbb-utóbb ez lesz majd az olimpiai hajóosztály, és ki tudja, hogy majd ebbe kell majd kvalifikálnom magam egyszer. És emellett meg szeretnék azért biciklizni, kitesurfezni, tehát olyan sportágokat végezni, ami szinten tart.
1: És mi az, ami feltölt? Hogyan tudsz kikapcsolódni, vagy milyen hobbikkal?
0: Én ezekkel a vízen. Én a vízen kapcsolódok ki. Szerintem ott érzem magam a legkomfortosabbnak, és én úgy szoktam a legjobban kikapcsolni, hogyha valamilyen másik sportágba próbálok fejlődni, amiben nem érzem azt a monotonitást már, hanem ami teljesen új ingereket ad. Például nagyon sokat szoktam kitesurfözni, az ott is hidrofoillal, és tanulni egy új trükköt, megtanulni, hogyan kell szaltozni, az kapcsol ki.
1: Említetted, hogy ez a brazíliai VB már az olimpiai kvalifikációról is szól. Sok sportágban még akár a világ és Európa bajnokok is megküzdenek azért, hogy ott legyenek, gondolhatunk akár tornára. Berki Krisztián esete persze sajátos, ő ugye azon az olimpián, amelyre kijutott, aranyérmet is tudott szerezni, de voltak olyan olimpiák, amelyeken nem vehetett részt. Neked mennyire kérdés egyáltalán az olimpiai kvalifikáció azután, hogy világbajnok lettél?
0: Az olimpiai kvalifikáció az ugye nem függ össze semmivel nálunk, tehát nem világranglista alapján adják, hanem kifejezetten csak egy világversenyen, abban kell lenni a top X hajó között. Hogyha nem teljesítek jól, akkor abban nem lesz szint. Tehát ugyanúgy, mint aki most 140. lett a VB-n, pont ugyanannyi esélyem van nekem is szintet futni, már ott átvitt értelemben, ugyanúgy majd profin fel kell készülnöm, és nem garantált. Tehát úgy tudom azt, hogy ha most nincs meg, akkor van még opció, tehát van még lehetőség, ezért szeretném, hogy meglegyen.
1: Los Angelesre egyértelmű cél felülmúlni Párizst?
0: Igen, igen.
1: Az már egy éremszerzést jelentene.
0: Pontosan, igen. Én nem szeretnék megint negyediknek lenni, mert nagyon jól esett, de azért ez mégiscsak egy pont nem bronz. Szeretnék, igen, mindenképpen éremért harcolni. Legalábbis olyan formába kimenni oda, ahol tényleg a maximumot tudom nyújtani, olyan flow érzésbe jönni, mint most, és utána pedig meglátjuk, hogy abból majd mi sül ki.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
1: Önök az elmúlt nagyjából 50 percben Vadnai Jonatán világbajnok vitorlázót hallották, most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Dokumentumokat vár az egészségügyi minisztérium a COVID beszerzések kapcsán, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, hogy ha bárkinek a birtokában van a COVID időszak beszerzéseihez kapcsolódó dokumentum, levelezés, elektronikus feljegyzés, fájl vagy más releváns adat, jelentkezzen és juttassa el azt a minisztériumnak. Azoknak az embereknek, akik elvesztették szeretteiket, azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik végig dolgozták a járvány legnehezebb hónapjait, és minden magyar embernek tartoznak azzal, hogy kiderüljön, mi történt a COVID beszerzések milliárdjaival, fogalmazott a tárcavezető. A miniszter megjegyezte, hogy nagyon sok a szervereken tárolt fájlt, elektronikus feljegyzést, levelezést és más dokumentumot sikerült megmenteni, és ezeket átadták a külügyminisztériumnak és az illetékes nyomozó hatóságoknak. Ugyanakkor a teljes képhez tisztában kell lenni azzal, tette hozzá, hogy milyen áron szerezték be ezeket az eszközöket, milyen áron fizetett értük végül az állam, kik voltak a közvetítők, mekkora haszon keletkezett, ki hozta meg a döntéseket, és hová került a közpénz, közölte Hegedűs Zsolt. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-éig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A szervező Erzsébet Alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 féle programot biztosít a diákoknak. Azt írták, mint minden Erzsébet táborban, az őszi turnusokban is jelképes mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetésével vehetnek részt a gyerekek. Az osztálykirándulások egyik meghatározó eleme a pedagógiai célokra épülő strukturált programkínálat. A tábori programokban az élménypedagógia, az indirekt tanulás és a kompetenciafejlesztés egyaránt hangsúlyos. A természettudományos kísérletek, a Balaton élővilágát bemutató programok, az energia és környezetvédelmi foglalkozások, valamint a művészeti, zenei és digitális programok több tantárgyhoz is kapcsolódnak. Kitértek arra is, hogy az Erzsébet táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít folyamatosan táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintnyi nyugtaadat érkezett az adóhatósághoz. A papírnyugtás vállalkozások a pénztárgép portál egyszerű webes felületén küldhetik be a nyugtaadatokat a NAV-hoz a szeptember 1-én indult új rendszerben. Az első 3 napon már 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugtaadatát rögzítette, 1,5 milliárd forint értékben, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A NAV tájékoztatása szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek is, már 12 ezer vállalkozás helyezte üzembe az ingyenes alkalmazást, az e-pénztárgépet. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke pedig csaknem eléri az 1,3 milliárd forintot. A két újfajta nyugtaadatszolgáltatási mód révén olyan nyugtákra lát rá az adóhatóság, melyet korábban csak ellenőrzések során láthattak a revizorok, emelték ki a közleményben. Több mérőállomáson is 0 Celsius fokhoz közeli hőmérsékletet mértek hétfő reggel. A leghidegebb a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason volt, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Azt írták, a hidegfront mögött érkező száraz levegő, valamint az éjszaka leálló szél megtette hatását. A bejegyzéshez készített infografika szerint a leghidegebbet 1,3 fokot Nyírtason mérték hétfő hajnalban. A Nógrád megyei Zabarban 1,5 fok volt, Mohorán 2,5, Széchenyben majdnem 3,5 fok. A Borsodabói Zemplén vármegyei Szikszón 3,7 Celsius fokig süllyedt a hőmérő higanyszála.
0: Az időjárásról.
1: Derült, napos idő várható, a nap második felében gomoly felhők is képződnek, de csapadék ezekből sem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Kedden túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 260 ukrán gyermek érkezett a Rákóczi Szövetség táborába.
2: Mondhatjuk azt, hogy ez most már egy hagyomány. Hagyomány azóta, hogy ez a sajnálatos háború tart. Folyamatosan fogadunk ukrán diákokat is itt a Rákóczi táborban. Ugyanúgy a mögöttünk hagyott nyáron közel 1500 kárpátaljai gyermek, magyar ajkú gyermek is járt itt, viszont ez a hét, most szeptember első hete, ez az ukrán diákoké.
1: Kovácsi István lelkész kutatójával beszélgetünk Ács Péterrel.
3: Gyülekezethez tartozó a történet, az újszegedi református gyülekezetnek vagyok a presbitere, és az elmúlt időszakban több lelkésznek az életét kutattuk, akik a szegedi református egyházban gyülekezet alapító, templomépítő lelkészek voltak, és ott Bakó László személyé keresztül ismertem meg Kovácsi Istvánt. Bakó László 1922 és 1950 között volt a városban lelkész.
1: Megtekinthető a Kallószász kiállítás a 17. kolozsvári magyar napokon.
4: Hát a vándorkiállítás az az egész emlékévnek egy pontja, egy kis szelete igazából, tehát egy olyan komplex programnak egy része, amit szeretnénk, hogy bejárja az egész Kárpát-medencét, vagy akár az egész világot is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 260 ukrán gyermek érkezett Magyarországra, hogy egy héten át táborozzon és közösségi élményekkel gazdagodjon. A Rákóczi Szövetség ukrán diáktáborába Ukrajna 10 megyéjéből érkeztek fiatalok. A gyermekek között sokan vannak olyanok is, akik a háború következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket. A tábor célja, hogy a nehéz élethelyzetben lévő fiatalok számára egy olyan hetet biztosítson, amelyben a közösség, a kikapcsolódás és a törődés kerül a középpontba. A táborozókat Mariana Marusinec, kárpátalja oktatási főosztályvezetője is elkísérte. A programról és annak küldetéséről Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét hallhatják, aki kérdez Birta Zoltán.
2: A Rákóczi Szövetség tábor központjában folyamatosak a táborok, és éppen 260 diák érkezett Ukrajna 10 megyéből az elmúlt napokban, és ők vannak tábornak a lakóiként. Meséljünk ennek a tábornak a hátteréről. Nem első alkalommal érkeznek Ukrajnából diákok, egy visszatérő közösség lehet ez már.
3: Mondhatjuk azt, hogy ez most már egy hagyomány. Hagyomány azóta, hogy ez a sajnálatos háború tart. Folyamatosan fogadunk ukrán diákokat is itt a Rákóczi táborban. Ugyanúgy mögöttünk hagyott nyáron közel 1500 kárpátaljai gyermek, magyar ajkú gyermek is járt itt, viszont ez a hét, most szeptember első hete, ez az ukrán diákoké. Ez most már így van harmadik éve, hogy ilyenkor olyan diákokat fogadunk az ottani hivatalos szervek és a ungvári főkonzulátus, magyar főkonzulátus közreműködésével, akik valahol valamiért talán a legjobban rászorulnak arra, hogy egy kicsit kiszakadjanak a hétköznapokból, és hát nagy szeretettel vártuk ide a gyerekeket. Olyan kárpátaljai diákok, egyetemista diákok vannak itt velük, akik jól beszélik az ukrán nyelvet is, és hát az elmúlt, most már a harmadik napja zajlik a tábornak, azt látjuk, hogy fölig ér mindenkinek a szája, és ez a legfontosabb, hogy érezzék azt, hogy jó helyen vannak, biztonságban vannak, és a mi dolgunk pedig az, hogy megpróbálunk minél több szeretetet adni ezeknek a gyerekeknek.
2: Mit kell tudni a helyszínekről, honnan érkeznek a kapcsolatban, a Beregszász, illetve az ungvári főkonzulátus és konzulátusok vannak helyi szervezőként, mit kell tudni a helyszínekről, kik ő?
3: Ezek a gyermekek, ahogy elhangzott szerkesztő úr felkonferálásában is, Ukrajna 10 megyéből jöttek. Vannak itt gyermekek Hersonból, vannak Szumiból, vannak Lemberg környékéről, és hát és lehetne sorolni a többi megyét, térségét, régióját is Ukrajnának. Ugye körülbelül az szerint, hogy 20-25 gyermek jött egy-egy régióból. Vegyes a korosztály is, vannak felső tagozatos gyermekek, vannak olyan diákok is közöttük, akik már talán középiskolások. Nagyon sokféle helyzetből jöttek ezek a gyermekek, nagyon sok mindent hoztak a hátizsákjukba. Mi ebben nem is akarunk mélyebben bele nézni. Mi azt szeretnénk, hogy itt érezzék jól magukat, érezzék azt, hogy Magyarország egy olyan ország, ahol odafigyelnek rájuk, ahonnan itt jó érzéseket kapnak, ahol reményünk szerint sok szeretetet tudnak kapni. És hát ez a hét is úgy van összeállítva a programok tekintetében, hogy rengeteg mozgás van benne, tánc, sport, kirándulás, mennek a Füzéri várhoz, mennek sárkányhajózni. Van itt egy nagyszerű medence, sportpályák, de meglátogatta a gyermekeket Ukrajna magyarországi nagykövete, járt itt a kárpátaljai oktatásnak a főosztályvezetője, az országgyűlés az ukrán szószólója. Itt volt Bacskai főkonzul úr, aki szintén köszöntötte a gyermekeket. Lehet emellett kézműveskednek, ijászkodnak, minden olyan dolgot csinálnak, ami a jó táborhoz hozzátartozik. Próbálunk olyan ételeket főzni nekik olyan mennyiségben, hogy véletlenül sem maradjanak éhesek, és hát reméljük, hogy feltöltekezve egy nagyon szép élménnyel tudnak majd innét hazatérni. És én azt gondolom, hogy ami a gyermeknek jó, hazamegy és elmeséli, akkor az a családjának is örömet okoz, meg a tágabb környezetének is, és én azt gondolom, hogy ez a két nép, a két ország közötti barátságot is a népi diplomácia szintjén biztosan erősíteni tudja.
2: Elképesztő az az információ, amikor először érkeztek hozzánk, belső Ukrajnából menekültek, hogy egyáltalán nyugodtan tudnak aludni éjszaka, az egy fantasztikus kegyelmi ajándék számukra, mert nagyon sok ideje már a légiriadók miatt nem tudnak nyugodtan éjszaka aludni. Lehet, hogy már csak ebből a megközelítésből is hatalmas ajándék, hogy önöknél lehetnek több mint 260-an.
3: Ez biztos, hogy így van. Azok azok a gyerekek, akik Herszonból érkeztek ide, elmesélték, hogy 5-szer vagy 6-szor kellett átszállniuk a vonaton, sőt azt is elmondták, hogy volt egy olyan szakasza az utazásnak, amikor a vonat megállt, és ki kellett menekülniük a vonatból a mezőre, majd egy órával később tudták csak folytatni az utazásukat. Tehát egészen biztos, hogy ezek a gyerekek sok mindent megéltek, és sok mindenféle szorongás és mindenféle érzések lehetnek bennük, viszont ez a hét itt Sátorolja Újhelyen arról szól, hogy jól érezzék magukat, és próbálják meg egy kicsit háttérbe szorítani mindazt, amit otthon hagytak.
2: A Rákóczi Szövetség tábor központja gyakorlatilag mondhatnak, hogy a világ magyarság számára egy találkozó hely, mert nem csak a Kárpát-medence magyarsága tud kapcsolatokat építeni, pihenni, feltöltődni, hanem szinte a világ magyarsága különböző részeiről el tud ide jutni, és egyfajta kapcsolódási pont lehet a nemzet részek között. Milyen volt az idei nyár?
3: Hát ez egy nagyon nagy forgatag volt, amit magunk mögött hagytunk a június 4-i nemzeti összetartozás napján. Itt eldördült a startpisztoly képletesen a táboraink előtt, és 20 000 fiatal fordulhatott itt meg 30 országból. Az volt a közös bennük, hogy mindenki beszélt magyarul. Ahogy említettem, körülbelül 1500 kárpátaljai gyermek is volt itt, de voltak itt Új-Zélandtól egészen Kanadáig, meg Izraeltől, Buenos Airesig, de az egész Kárpát-medence magyarság is itt volt, és hát természetesen a táborozóinknak a nagy része magyarországi gyermek volt. Voltak itt olyan középiskolás táborok, amelyek összegyűjtötték a világ magyarságát, voltak itt anyanyelvi táborok, amelyek a

0: voltak, ez kellett az ő dinamizmusuk, meg nyilván a korosztályi közelség a kommunikációhoz, és a sikere talán pont ez volt a táboroknak, hogy a fiatalok készítették a programokat, megvezényelték le a táborokat a még fiatalabbakkal.
1: Szeptember van, a tanévkezdés után vagyunk, és azért fantasztikus ajándéknak tartom én magam szülőként, hogy gyermekeink, akik első osztályban vannak, azok a Rákóczi Szövetség által ajándékozott táskát kapják meg minden évben. 2026-ot írunk, hogyan sikerült ez az ajándékozó program ebben az esztendőben?
0: Ugye az iskolaválasztási programja a Rákóczi Szövetségnek, most már azt mondhatjuk, hogy mint 3 évtizedes program. Ez a legfontosabb ügy a Rákóczi Szövetségnek, talán ez van a legmagasabbra író azon a zászlón, amit a Rákóczi Szövetség 1989-ben kitűzött, mégpedig az, hogy minden olyan család, aki nem Magyarország területén él és beszél magyarul, az lehetőség szerint magyar iskolát válasszon a gyermekének. Ezért végezzük a különböző iskolai kampányainkat, a bátorításainkat, amelyeket a szülőknek küldünk, ezért foglalkozunk az óvónőkkel, a tanítókkal, ezért igyekszünk megkeresni az újszülötteket, és hát ilyenkor a szeptemberi iskola kezdéskor pedig arra törekszünk, hogy megköszönjük a szülőknek, a családoknak azt, hogy a gyermeküknek a magyar iskolán keresztül a magyar jövőt is választották, és hát mi azt gondoljuk, ezt nem lehet elégszer megköszönni, és eléggé megköszönni, és hát ennek a köszönetnek minden évben része az a magyar adófizetőknek köszönhetően, hogy egy jó minőségű iskolatáskát tudunk ajándékozni 10 000 olyan gyermeknek a Kárpát-medencében, aki magyar iskolába lép, és hát szeretnénk eljuttatni majd a következő hetekben azt a szimbolikus ösztöndíjunkat is a családoknak, szülőknek, amivel pedig szeretnénk szintén demonstrálni azt, hogy ez a döntés, amit meghoztak, ez nem csak nekik, a családnak és a iskolának volt fontos, hanem az egész tágabb értelemben vett magyar társadalomnak, magyar nemzetnek is.
1: 30 év munkájáról beszélünk, mi magunk is érezzük a bőrünkön ennek a pozitív hatásait. Hogyan látja ennek a sok évi tevékenységeknek a gyümölcseit?
0: Hát én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik adott esetben velünk táboroztak a nyáron, azok azért lehettek itt, mert magyar iskolában jártak. Hogy azok a tanárok, akikkel itt mi találkozhattunk, és megköszönhettük nekik a munkájukat, ők is nagyon fontos szövetségesei ennek a munkának. És érdemes néha föltennünk azt a kérdést is, bár ez egy filozófiai kérdés, hogy mi lett volna akkor, ha nem történt volna meg az, aminek történt, ha az a sok-sok jóérzésű ember nem fogott volna össze, és nem tette volna azt, amit tett az elmúlt időszakban, akkor valószínűleg a közösségeink, a helyzetünk az teljesen más lenne. És tudom, így is van nagyon sok kihívás a demográfiában, az elvándorlásban is sorolhatnánk meg annyi nehézségét a magyar közösségeknek, akár Kárpátalján, akár más részein, akár Kárpát-medencének, vagy akár a nagyvilágban, de azt gondolom, hogy érdemes megbecsülnünk is azt, ami van, és érdemes néha megköszönni egymásnak is, meg a gondviselésnek is azt, hogy azt, amit elértünk, az egy fontos dolog, és nem tudhatjuk azt, hogy amit egy fiatal gyermek kap egy találkozásban, egy élményben, amit elvisz magával, adott esetben egy életre szóló emlékben, az aztán hogyan tudja az ő egyéni életét is segíteni, illetve hogy a találkozásokból, a barátságokból aztán mennyi mindent tud később életükben keletkezni. Hát talán ezek azok a gondolatok, amelyek miatt azt hiszük, hogy amit a Rákóczi Szövetség is tesz, az egyfajta befektetés a jövőbe, és mi csak megköszönni tudjuk minden támogatónak és minden jogokaró együttműködő munkásunknak, segítőnknek, akár Kárpátalján, akár máshol, azt, amit ebben a Rákóczi közösségben tesznek.
2: Az elmúlt percekben Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Hazafias indíttatásból akart református lelkész lenni, de mire elvégezte a teológiát, úgy érezte, legfőbb feladata a magyarokat Krisztushoz vezetni. Kovácsé István, később a Duna melléki egyházkerület főjegyzője és a budapesti teológia professzora is lett. A politikai pálya is érdekelte, képviselő és államtitkár is volt egy ideig, de aztán visszavonult és csak egyházi ügyekre fókuszált. Bár próbálták ellehetetleníteni, sosem hagyta el Jézusát, egyházát. Ács Péterrel, az Új Szegedi Református Egyházközség presbiterével, Kovácsé István lelkész kutatójával beszélgetünk. A riporter Hegedűs Márk.
2: Hogyan került a látókörödbe kutatási témaként Kovács J. István élete, életútja?
3: Gyülekezethez tartozó a történet, az Új Szegedi Református Gyülekezetnek vagyok a presbitere, és az elmúlt időszakban több lelkésznek az életét kutattuk, akik a Szegedi Református Egyházban gyülekezet alapító, templomépítő lelkészek voltak, és ott Bakó László személyé keresztül ismertem meg Kovácsé Istvánt. Bakó László 1922 és 1950 között volt a városban a lelkész, nagyon aktív munkát végzett, és az ő szatmárnémeti életszakaszában, az gimnáziumban volt a lelkésze Kovácsé István, illetve 14-ben mind a ketten átjöttek Magyarország mai területe Budapestre tovább tanulni, és a teológián találkoztak újra, a tanára lett, professzora lett később, életének az egyik mentora Bakó Lászlónak Kovácsé István.
2: És Bakó Lászlón keresztül találtad meg akkor az ő történetét?
3: Igen, akkor került képbe az ő személye, és most egy másik alkalomból újra elővettük a személyét a gyülekezet szempontjából, hiszen ez a Bakó László 1928-ban alapította az Új Szegedi Gyülekezetet, amelynek a működési területe Szeged külső területek a körülötte lévő 20 település reformátusainak a lelki ellátása volt a feladata a gyülekezetnek, ehhez tartozott Kistelek is, és Kovácsé István Kisteleken született, de másfél éve, novemberben alakult egy önálló református egyházközség Kisteleken, és ennek az egyéves évfordulójára tavaly novemberben úgy gondoltam, és úgy gondoltuk, hogy többen a gyülekezetből, hogy a helyi reformátusság megtámogatására bemutatjuk Kistelek szülöttét, akiről a városban semmit nem tudtak. Ott született Kisteleken, igaz, kevés időt, 6 évet élt ott, de onnan ment el Budapestre, tanult, és a végén lett református teológiai professzor, a igazgatója is a teológiának, és ő volt az, aki később, 1922-ben Bakó Lászlót többekkel elkísérte Szegedre, bemutatta itt a helyieknek, mint a Bethlen Gábor körnek az elnökét, és ezen a tevékenységen keresztül került képbe Bakó László személye, és lett később, 22-ben még a gyülekezetnek a megválasztott lelkésze. Így kötődik össze a személy, így kötődik össze Szeged, Kistelek, Kovács Isten személyével, és az új gyülekezet indulását szerettük volna megerősíteni avval, hogy bemutassuk, hogy milyen jelentős református személyt adott Kistelek ennek az országnak.
2: És Kovács Isten mikor született?
3: 1880. november 20-án született.
2: Csak azért akartam tisztázni, hogy akkor az nem volt időben összeegyeztethető, hogy Kisteleken kereszteljék meg, mint szorvány református gyülekezetben, mert akkor itt a dátumok így nem jönnek össze.
3: A Kovácsé István katolikusként született.
2: Na pláne.
3: Ez egy érdekes történet. Maga a család, református család, Debrecen közelében lévő Konyárban éltek, ez 1700-as évekig visszamenőleg követhetően az anyakönyvekbe, és mesteremberek voltak. Mesteremberként Kovácsé István nagyapja, János, elvándorolt Temesvárra, aztán Szegedre, és mivel az akkori időszakban a protestánsok és a zsidók letelepedése nagyon bonyolult volt, engedélyhez kötött, ezért egy egyszerűbb utat választott, katolizált, feleségül vett egy katolikus lányt 1840-ben, így letelepedhetett, lakatos mesterséget űzhetett, és aztán pár év múlva elköltözött Kistelekre, ahol már ott élt tovább haláláig. Az ő fia lett Kovács Alajos, aki még szintén katolikusként a Kisteleken, még a város vezetésében is benne volt, lakatosként, és a család viszont emlékezetekben, iratokban mindig is őrizte a református múltat. Tehát amikor később Kovács István életében eljött az a pillanat, hogy visszatér a református egyházhoz, akkor ez neki egy, szabad azt mondani, egyfajta hazatérés volt a előzmények ismeretében.
2: Vegyük kronológiailag az életét, tehát 6 éves koráig volt Kisteleken, utána hova került, hol kezdte el az iskoláit?
3: Édesapja fölköltözött Budapestre, és ott a gyerekeit iskoláztatta. Őt általános iskolát is, és a középiskolát is Budapesten végezte, mégpedig a Reál Tanoda utcai gimnáziumban. Kiváló tanárok voltak akkor, ez jellemző az akkori időszakra, hogy a tanári karba 5 Magyar Tudományos Akadémia tag oktatott. Itt érettségizett, és az érettségi után nem az apja és a család őseinek szakmáját nem gépésznek ment, vagy egyéb műszaki vonalra, hanem jogi szakra jelentkezett az egyetemre. A jogi szakot, hát a 4 évet elvégezte 2 év alatt, úgyhogy egy nagyon jó eszű, jó tudású, igyekvő fiatalember volt. Életének ebben az időszakában viszont történt egy nagyon érdekes lelki elindulás a hazafiasság felé. Az egyetemen a magyar kultúrának, a magyar történelemnek, a múltnak az ápolásában a diákoknak az egyik vezéralakjává nőtt, Kossuth emlékének az ápolása, Rákóczi hanvainak a hazahozatalának az intézése, de csinált még egyéb olyan dolgokat is, amiben a diákság számára például kezdeményezte az egyetemeken, hogy legyenek kollégiumhelyek, tehát a szociális megoldások is legyenek a szegényebbek számára. Szóval kinőtt a jogi karon egy ifjúsági vezérré, akinek az élete tele volt a tudáson, a jogi ismereteken túlmenően egy hazafias cselekvő akarattal és képességgel. És ebből az irányba ment tovább, jellemző az akkori állapotokra és az ő képességeire, 4 év tanfolyamot 2 év alatt végezte el, és az a helyzet állt elő, hogy Amerikából hazajöttek néhányan, és elújságolták azt, hogy milyen jól megy kint a magyaroknak, akik kint vannak. Egyrészt abból a szempontból, hogy kint a magyarság az eszét, a képességét, a tudását ki tudja használni. Ezt azért is kezdték el mondogatni, mert elindult egy mozgalom, megpróbálták azt megcsinálni, hogy ezeket a magyarokat hozzuk haza, hogy az itthoni életet ugyanúgy felvirágoztassák, megmozgassák. Ezt 905-ös, 4-es, 5-ös évek környékén volt, és akkor valaki konkrétan elmesélte Kovács Istvánnak, hogy milyen sokat köszönhet az ottani magyarság a református lelki pásztoroknak, hiszen az egyik legfőbb támaszuk ott lévő magyaroknak a hit, a múlt kultúrápolás szempontjából a református lelkész keresztül végzett lelki gondozás, szolgálat, oktatási rendszer, stb. És amikor ezt elmesélte, akkor azt mondta önmagába ez az ember, Kovács István, hogy hát megvan a helyünk, hogy mit csináljunk. El kell menni református lelkésznek, hogy szolgálni tudjam a saját hazámat, és megtegyek mindent azért, amiért egyébként lelkesedett, mint egy ifjú, becsülhető és értékelhető módon. Később erre úgy emlékezett, hogy visszatekintve látom, hogy csodálatosan terelget mennyei atyám kegyelme országának szolgálatára. Azon a területen ragadta meg lelkemet ellenállhatatlan erővel, ahol a legkönnyebben fog tüzet, és leggyorsabban ad visszhangot a nem is sejtett helyről hangzó hívó szóra. Még csak annyit tudok mondani, megyek. Szóval bement a barátjával a református teológiára, képzettségük, még görög nyelvi vizsgája is volt a gimnáziumi időszakból, olyan volt, hogy rögtön felvették a református teológiára. Tehát szembesülünk egy olyan valakivel, aki kiválasztott az életének egy szakaszában egy nagyon becsülhető és tisztességes irányt és elvet, és ezt úgy gondolta, hogy ezt mint református lelkész valósítja meg. Ma gondolhatjuk, hogy hát milyen elhívás az ilyen, hogy nem a hitén keresztül, a megelőző tapasztalataink keresztül, hanem Isten egész más úton nyúlod az életébe, de alázatos ember volt. Elindult ezen az úton, és majd látni lehet, hogy az élete hogyan vesz fordulatot, és a benne lévő értékek, amelyek elindították úgymond a lelkészi pályára, mennyire módosulnak, és mennyire más célok törnek elő az életébe ezen az úton.
2: Ha a jogi egyetemet 4 év felett 2 év alatt végezte el, a teológiánál volt ilyen rövidítése?
3: A teológiát ugyanígy elvégezte 2 év alatt, nem csinált bele problémát. A helyzet az, hogy maga az oktatási rendszer nem követelte meg a jelenlétet, a folyamatos jelenlétet, és szigulázták volna, hogy ott volt annyi alkalom előadása, amennyik vizsgához kötötték. És a vizsgákat előrevették, levizsgáztak hamarabb, fel annyi idő alatt elvégezték az egyetemet. Viszont ebből állt elő egy következő érdekes helyzet, hogy miután elvégezte a református teológiát, a 904-905 és a 905-906-os tanévben a 2 év alatt végezte a 4 évnek a vizsgáját, utána a visszaemlékezés megint azt mondja erről az időszakról, azt mondja, mi lett volna belőlem, ha csak ennyi teológiai képzettséggel kellett volna egyházam szolgálatába állanom. Magyarul úgy értékeli, hogy megtanulta a szakmát, úgymond a betűket. És akkor történik megint egy érdekes dolog az életében. A 906-907-es tanévben elmegy a skót az Egyesült Szabadegyházakhoz, Edinburgh-ba a teológiára. Ott már a napjainak az egyéb szabadidejét nem töltik le a ifjúsági mozgalomból továbbra vitt ilyen nemzeti érzetű különböző alkalmaknak, lehetőségeknek a szervezése és lebonyolítása. Ott csupán az igére figyelt, a teológiai oktatásra, és ebből megint úgy fogalmazza meg az életrajzában, hogy Isten irgalma, hogy a budapesti teológia elvégzése után kivisz az evangéliumi világ klasszikus földjére, Skóciába, ahol nem csak azt láthatom meg, amit idehaza elmulasztottam megismerni, de azt is, amit idehaza sem ismerhettem volna meg. Magyarul a kinti évek jelentenek a számára egy olyan lelki fordulást, amikor az ige, a lelkészi munka már nem csak egy megtanult szakma, hanem egy szívből Isten iránt, Krisztus iránt végzett szolgálat lesz.
2: Szerinted ez, ami történt vele Skóciában, ez függ össze azzal is, hogy megváltozott a fókusza? Tehát értem, hogy a teológiai tudását kiegészítette, de ez ebben az elhívása is változott, vagy a hozzáállása, a lelki élete, ez mennyire kideríthető a forrásokból?
3: És azt lehet látni, hogy az életének a fő célja, amit addig kitűzít, és amiért lelkész lett, hogy majd a magyarság tudatot érdekében a dolgozom ezen a területen, ezt fölváltja az isteni elhívásnak a lényege, hogy azért vagyok itt, hogy magyarokat Krisztushoz vezessem. Azért vagyok itt, hogy az egyházat és a szolgálatát fejlesszem annak az érdekében, hogy hívő emberekké váljanak, mert ez elsőbbrendű dolog, mint jó magyarnak lenni.
2: Amikor visszatér és belevág abban a munkába, hogy akkor a magyarokat Krisztushoz vezesse, ott mik a sarokkövei az ő munkájának? Említetted a beszélgetés elején, hogy teológiai tanár is lesz, oda hogy jut el, gyülekezetben volt-e lelkész? Mesélj ezekről az időszakokról.
3: Hát amikor visszajön, ugye 907-ben leteszi a második lelkész vizsgáját, magyarul befejezi teljesen a teológiát, és elmegy Szlavóniába horvát és német gyülekezeteknekben, inkább német, horvát területen, de német anyanyelvű gyülekezetekben, református gyülekezetekben németül szolgálni. Ez megint egy érdekes, azt kell tudni róla, hogy angolul, németül és franciául beszélt, írt. Később a teológián francia nyelvet oktatott is, valamiért szükség volt az adott időszakban, és elvállal egy ilyen kihívást, hogy Szlovéniába elmegy német anyanyelvű magyar református egyházhoz tartozó gyülekezetbe szolgálni. Aztán fölkerül különböző kisebb, nagyon rövid időszakig egy-két helyen töltött, például Nagykőrösön, vagy Veresegyházán töltött segédlelkészi hónapok után fölkerül a Kálvin térre, Pestre, lényegében hittanoktatással folytatja, tehát hittanoktató lelkészként folytatja a tevékenységét, de itt már töményen, nagyon keményen benne van a gyülekezeti életbe. Visszaemlékezik olyanra, hogy a Calvin téren volt olyan vasárnapja, hogy 4 esküvő, 27 keresztelés volt, és még a délután istentiszteletet meg kell tartania neki egyetlen egy vasárnapon. 1911 és 14 között 3 évre választják meg, meghívják és megválasztják a szatmárnémeti gyülekezet lelkipásztorává. Itt találkozott Bokó Lászlóval, amit már említettem. Ami megint az életére egy jellemző sztorival kezdődik. Eljöttek a presbiterek hozzá Budapestre, és mondták, hogy hát szeretnék meghívni. Beszélgettek a részletekről, megegyeztek, hogy akkor megy, rendben van. És akkor mondják a presbiterek, na, erre ígyunk áldomást. Azt mondja nekik, hogy én nem iszok. Hát hogy? Hát mert én antialkoholista fogadalmat tettem, nem iszom. Húha, mondják neki. Hát ha mi nem most hazamegyünk, és elmondjuk, hogy antialkoholista lelkészt vittünk, azt mondja, minket otthon nagyon vernek, mondják a presbiterek. Akkor nem megyek, válaszolja. Jellemző a dologra, hogy a presbiterek fölvállalták a dolgot, meghívták, és mire odaért már semmi problémája nem volt se neki, se a gyülekezetnek belőle, de nem kellett kiállni. Nem vaskalapos ember volt, ezt kell tudni hozzá. A Kékkereszt mozgalomhoz csatlakozott egész életében, avval a kikötéssel, hogy úrvacsorai vagy orvosi szempontból javasolt esetben alkoholfogyasztás megengedett. De végezte munkáját azért, hogy ezen a területen is szolgálni tudjon, és ha ezek valakik ilyen problémával küzdenek, akkor biztatni tudja elő életét.
2: Az kirajzolódik előtted, hogy ez neki miért volt fontos? Ez a vállalás, az antialkoholista vállalás. A dokumentumokban, amiket kutattál, van is egy ilyen bizonylatszerű, vagy ilyen vállalásszerű díszes papír, amire be lehetett írni, hogy ő ezt vállalja.
3: Igen.
2: Tehát gondolom, ez a korszakban ez egy bevett forma volt.
3: 910-es évekből, megvan a 40-es évekből egy-egy aláírt dokumentuma, egy szép nyomtatott papíron, amiben tulajdonképpen egy fogadalmat ír alá. Az a klasszikusok az ő életében nem merült fel, hogy a családban alkoholista lett volna. És emiatt kellett volna választani ezt az utat. Nem derül ki az életrajzából, hogy miért. Én gyanítom, hogy őneki voltak a elgondolásai az élet különböző területén, hogy végzi a munkáját, mint végzi. Erre fölhívhatta valaki a figyelmét, és ő ezt elvállalta, ezt a plusz dolgot ahhoz, hogy a későbbiekben a lelkészi tanári szolgálatában el tudjon érni egy olyan réteget is, akik ettől a szenvedélytől szenvednek, és akik számára a szabadítást, a terhektől való megmenekülést tudja elmondani, mint aki megél nélkül, minden további nélkül.
1: Ács Péterrel, az Újszegedi Református Egyházközség presbiterével beszélgettünk.

0: történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Kallós Zoltán öröksége és a kalotaszegi népi kultúra értékei most Kolozsvár főterén is megelevenednek. A tárlat betekintést enged a néprajzkutató gazdag életművébe és abba a kulturális örökségbe, amelyet egész életében gyűjtött és őrzött. A kiállításról Magyarósi Ágnest, a Kallós Zoltán néprajzi gyűjtemény kurátorát kérdeztük. A riporter Palkó Hanna.
2: Miért volt fontos, hogy Kallós Zoltán 100. születési évfordulójára éppen egy vándorkiállítással emlékezzetek meg? Szerinted mi az, amit egy ilyen tárlat képes megmutatni az életművéből?
3: Hát a vándorkiállítás az az egész emlékévnek egy pontja, egy kis szelete igazából, tehát egy olyan komplex programnak egy része, amit szeretnénk, hogy bejárja az egész Kárpát-medencét, vagy akár az egész világot is. Tulajdonképpen a vándorkiállítás ötlete az már nagyon régen megszületett a fejembe, és úgy gondoltam, hogy aki hallott már Kallós Zoltánról, az nem biztos, hogy a munkásságának minden részéről hallott már, mert egy olyan átfogó munkát végzett ő, amit egy egész alapítvány végez most a napjainkban, tehát rendkívül sok rétű, nagyon szerteágazó, és véleményem szerint nagyon-nagyon fontos. És a vándorkiállítás az egy nagyon jó eszköz arra, hogy sok-sok helyszínen viszonylag könnyen meg tudjuk mutatni azt a munkásságot, amit először Kallós Zoltán, és utána mi az alapítványban próbálunk képviselni.
2: A kiállítás személyes emlékeken keresztül mutatja be Kallós Zoltánt. Milyen történetekkel, tárgyakkal vagy személyes pillanatokkal találkozhatnak a látogatók, amelyek talán közelebb hozzák őt az emberhez is, nem csak a néprajzkutatóhoz?
3: Hát a fő mondani valója az egész kiállításnak az végül is mindig ez az egy gondolat motoszkált a fejembe, hogy pont, hogy az emberi oldalát próbáljuk megmutatni. Például a lakásának a bizonyos elemeit, vagy olyan tárgyakat, amik különösen közel álltak hozzá, ugye családi fotókat, visszaemlékezéseket barátoknak az emlékeiből, nem csak rá vonatkozóan, hanem a munkásságára vonatkozóan is, ugye a balladáskönyv az mindenképpen helyet kellett kapjon, és ugye viszonyítási alapnak ott van az, amit aztán később a 2010-es éveknek a vége felé adott ki az alapítvány. Pont ezt a folyamatosan működő munkát akartam ezzel valahogyan kifejezni, hogy ő nem állt meg a halálának a pillanatáig. Tehát ugyanúgy vásárolta a tárgyakat a gyűjtemény számára. Egy élő közösséget tartott ő fent a kapcsolathálóján keresztül, és ezt tartom én nagyon fontosnak az alapítvány munkásságában is. Ezek az apró finomságok, ezért került bele például a Lambériáján a díszítése is, mert látom, hogy a látogatók, akik hozzánk jönnek a gyűjteménybe, mindig megemlítik a kolozsvári házat. És akkor gondoltam, hogy ez egy olyan gyűjtőpont lehet, ami a táncház mozgalomban lévők számára egy ilyen kis kikacsintás, hogy gyere már, te is voltál itt, te is ismered, de lehet, hogy ezt a részét meg még nem láttad az ő munkásságának. Tehát valahogy így képzeltem ezt el.
2: A kiállítás, hogy te is említetted, a táncház mozgalom gyökereire is kitér. Mennyire meghatározó Kallós Zoltán munkássága abban, hogy az erdélyi népzene és néptánc ma nem csak múzeumi örökség, hanem sokak számára élő kultúra?
3: Hát egy szóval nagyon. Ő az egyik alapembere volt a táncház mozgalom létrejöttének, tehát ő felismerte azt, hogy az élő táncház, tehát mondjuk a széken, ugye akkor még élő hagyományként működő péntekesti táncháznak milyen szerepe és milyen hatása van egy közösségre. És ő igazából végig támogatta hol a háttérből, hol nagyon is komolyan az ügy mellé állva, hogy a táncház mozgalom az elindulhasson, létezhessen. Támogatta azokat a zenészeket, akik tanulni akartak. Összekötötte őket olyan adatközlőkkel, akikről tudta, hogy olyan muzsikát játszanak, amit jó lenne megőrizni. Kazettákkal, felvételekkel segítette legfőképpen a zenészeket, és hát a táncosoknak is a tudásának a bővítésére bármikor kapható volt, vagy hogy is mondjam, tehát hogy segítség volt.
2: Hogyan lehet egy 100 évvel ezelőtt született néprajzkutató örökségét úgy továbbadni a mai fiataloknak, hogy az ne pusztán múlt idézésnek, hanem számukra is személyes és átélhető élménynek hasson?
3: Nekem tulajdonképpen az egész munkám erről szól. Mi nem csak látogatókat fogadunk a gyűjteménybe, hanem múzeumpedagógiai foglalkozásokat találunk ki, és valósítjuk meg őket. Gyerekeket hívunk és várunk a gyűjteménybe. Gyerekmúzeum foglalkozásokat tartunk itt Kolozsváron is. Tehát van egy része, például ugye a táncházas közösség, aki már rájött arra, hogy ennek a megtartására szükség van, tehát meg akarják tanulni a táncokat, meg akarják tanulni a tájegységeknek a zenei hagyatékát is, de a tárgyaknak is van olyan üzenete, ami releváns a mai világban. Tehát én úgy gondolom, hogy a jelenünket és a jövőnket nehéz a múltunk nélkül elképzelni. És az, hogy ezt megismerjük, az egy kulcsfontosságú dolog. És ennek az átadásával próbálkozunk mi, akár múzeumpedagógiával, akár kézművességgel, akár népi játékok, fejlesztő játékoknak a kitalálásával és elkészítésével, kiadványoknak a kiadásával. Tehát minden részét Kallós hagyatékának próbálunk becsatornázni olyan tevékenységekbe, amik ma is élőek és fontosak. Tehát egy délutáni szakkörben megmutatni ezt a néphagyományoknak egy részét, az teljesen természetes, és szerintem beépíthető a mai világba is, viszont egy olyan tudást ad, amire még majd szükségünk lesz, én tudom, és hiszek benne nagyon komolyan.
2: Kalló Zoltán munkássága szorosan összekapcsolódik a magyar identitás megőrzésével, ahogy te is említetted. Szerinted mit üzenhet erről egy kiállítás egy olyan korban, amikor a hagyományok átadása egyre nagyobb kihívást jelent?
3: Hát nem tudom, egyre nagyobb kihívást jelent. Lehet, hogy csak én élek egy olyan buborékban, ahol ez annyira nem nagy kihívás. Tehát, hogy most a Kallós százas programjainkon találkozunk azzal, hogy nagyon nagy az érdeklődés, hála Istennek, hozzátenném. Van rá igény, és szerintem egyre nagyobb igény lesz rá, vagyis én bízom benne. Kézműves táboraink tele vannak, a tánctáboraink tele vannak, a pedagógus továbbképzőink szintén tele vannak, úgyhogy inkább a módszert kell megválasztani, én úgy gondolom, de az igény az megvan rá. Itt az a lényeg, hogy az igény az meg is maradjon. Tehát, hogy olyan élményszerű dolgokkal kell ezt az egészet bemutatni, prezentálni, hogy az emberek visszavágyjanak, és akkor nem lesz gond.
2: És egy utolsó, lezáró kérdés. Ha valaki úgy érkezik erre a kiállításra, hogy alig tud valamit Kallós Zoltánról, mit szeretnétek, hogy mivel távozzon ezután, és mi lenne az egy gondolat vagy érzés, amit mindenképpen magával kéne vigyen egy látogató? Mit szeretnétek, ha legjobban megmaradna?
3: Én, amit mindig is csodáltam Kallós Zoltánban, Toli bácsiban, hogy a kapcsolatteremtő képessége az szerintem legendás volt. Tehát, hogy olyan szociális hálót mai csúnya szóval tudott kiépíteni magának, ami ma is megtartja a Kallós Zoltán alapítványt.
1: Az elmúlt percekben Mogyorósi Ágnest, a Kallós Zoltán néprajzi gyűjtemény kurátorát hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békesség!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A 2027-28-as tanévtől egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki, olyan működési modellt kívánnak létrehozni, melyben jól körvonalazható a fenntartó, a szenátus és a rektor jogköre az egyetemeken, mondta az oktatási miniszter a debreceni tanévnyitón. Jelezte, hogy az akadémiai szabadságot és az intézményi autonómiát jogszabályi szinten visszaállítják, az alapvető jogokat pedig visszahelyezik a felsőoktatási törvénybe. A hallgatóknak azt mondta, erősíteni fogják a hallgató központúságot, áttekintik a lakhatás és az ösztöndíj kérdését, növelni szeretnék az esélyegyenlőséget, és igyekeznek támogatást nyújtani a hallgatók mentális állapotának megóvásához. Meg kell erősíteni a párbeszéd azon eszközeit, melyekkel megelőzhetők lehetnek a konfliktusok, hangoztatta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hétfőn a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett Út a békéhez című UNESCO konferencián. Tar Zoltán a tolerancia és a kultúrák közötti megértés érdekében folytatott párbeszédről szóló konferencián rámutatott, a békéhez nem az kell, hogy egyformák legyünk, hanem inkább az szükséges, hogy identitásunk megőrzése mellett megtanuljunk együttműködni egymással. Fontos lenne, tette hozzá, hogy a párbeszéd ne az utolsó lépés legyen egy válság lezárásában, hanem inkább az első lépés abban, hogy elejét vegyék a konfliktusoknak, fogalmazott. A miniszter kiemelte, a béketeremtés felé mutató párbeszéd terén a civil társadalom elengedhetetlen partner, mert az oly módon tud közösségeket elérni és bizalmat építeni, ahogyan arra az állam nem képes. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte a szaktárca államtitkára. Porpáci Krisztina azt írta, a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek, a finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségeknek mindössze a harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkedtek. Hozzátette, hogy egyre nehezebb fenntartani a praxisokat, ami veszélyezteti az ellátáshoz való hozzáférést. A legsürgetőbb problémákat áttekintették és több kérdésben döntést hoztak, mondta. Emelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, a konkrét összeget később ismertetik majd. Biztosítani fogják a fogászati ügyeleti ellátást, hogy az sürgős esetben az ország minden részén elérhető legyen. Rendezik az iskola fogászatok helyzetét, beleértve a bértámogatási és praxis jogi egyenlőtlenségeket, közölte az államtitkár. Templomos túrával folytatódik a belvárosi helyismereti séta Miskolcon ezen a héten. Szeptember 11-én pénteken újabb állomásához érkezik a Mimi applikációs sétasorozat, írta a minap.hu. A program ezúttal Miskolc belvárosának templomaira és azok történetére fókuszál. A résztvevők nem csak az épületek történetével ismerkedhetnek meg, hanem olyan érdekességeket és helytörténeti információkat is hallhatnak, melyek közelebb hozzák Miskolc egykori világát. A programot 16 órától rendezik meg, a résztvevők a Kazinci utcában, a zsinagógánál találkoznak majd.
0: Az időjárásról.
1: Derült, napos idő várható, a nap második felében gomoly felhők is képződnek, de csapadék ezekből sem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Kedden túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Hatékony gondolkodás. Második rész. Elmélkedj a törvényről éjjel-nappal, akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz. Józsué könyve első fejezet, 8. vers. Ha változtatni akarsz az életeden, azon is változtatnod kell, hogy miről és miként gondolkodsz. Ha rossz dolgokról gondolkodsz, rossz irányt vesz az életed, míg ha jó dolgokról gondolkodsz, jó irányba fog alakulni. Először is a gondolkodás megváltoztatása nem könnyű. Nem automatikus, és nem történik meg magától. A jó ötletekbe ritkán lehet csak úgy belebotlani. Ha fel akarsz fedezni egy jó ötletet, kutatnod kell utána. Ha fejleszteni akarod a gondolkodásodat, dolgoznod kell rajta, és miután hatékonyabb gondolkodóvá lettél, egyre csak záporozni fognak a jó ötletek. Azon kívül az, hogy egy adott pillanatban mennyire tudsz hatékonyan gondolkodni, elsősorban attól függ, hogy korábban mekkora gyakorlatot szereztél benne. Másodszor a gondolkodás megváltoztatásához elkötelezettség szükséges. A gondolkodás kemény munka, ezért csinálják oly kevesen, állapította meg Albert Einstein. Amikor valaki azt mondja, hogy valami most pattant ki a fejéből, ne számíts magvas gondolatra. A gondolkodás fáradtságos, csak azok hiszik könnyűnek, akik nem gyakorolják. A média, a kultúra és a környezetünk is befolyásolni fogja a gondolkodásunkat, kivéve ha az önálló gondolkodás mellett döntünk. Harmadszor a gondolkodás megváltoztatásának meg lesz a jutalma. Bennünk pedig Krisztus értelme van, írja Pál az 1 Korintus 2.16-ban. Ha Isten gondolataiból merítesz, határtalan lehetőségek nyílnak meg előtted. Az aranybányák kimerülnek, a tőzsde hirtelen bezuhanhat, az ingatlan befektetések elértéktelenedhetnek. Ám a Szentlélek és Isten igéje által megújított elme végtelen gazdagságú gyémántbánya, tele felbecsülhetetlen kincsekkel. Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódis Attila. Mai adásunk első órájában arról számolunk be, hogy bővelkedett rendezvényekben az idei nyár sátoralja új helyen, ami a szórakoztatás és kultúra közvetítés mellett turista csalogatónak is bizonyult, mindezek mellett nem álltak le a felújítási munkák sem. Egyebek mellett ezekről beszélgetünk Nyíri Péter alpolgármesterrel.
2: Azok a programok, amelyek már elkezdődtek, azok tartanak. Ugye az Egyesített Szociális Intézményhez tartozó idősek napközi otthonát is felújítjuk, korszerűsítjük. Arról is beszéltünk már, hogy két bérlakás építése éppen zajlik, ha megvan, akkor nyilván rászorulók bérbe vehetik. Tehát ezek a programok folytatódnak a jelenben is.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!
3: Kardiológushoz mentem, a

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, bővelkedett rendezvényekben az idei nyár sátoralja új helyen, ami a szórakoztatás és kultúra közvetítés mellett turista csalogatónak is bizonyult. Egyebek mellett erről beszélgetünk a következő percekben Nyíri Péter alpolgármesterrel. Hát nagyon régen találkoztunk már alpolgármester úrral, és hát van miről beszélni, hiszen mögöttünk van szinte egy komplett nyár, amely tagadhatatlanul bővében volt rendezvényeknek, és hát nem is kis rendezvényeknek, szerintem mindegyik külön-külön megél egy-egy pár gondolatot. Hát ugye volt a Dériné Fesztivál, amiről ugye már beszéltünk részben annak idején, de hát ez egyik legfajsúlyosabb ilyen színház körüli rendezvénye az országnak. Tehát mit jelent ez Sátoraljaújhelynek, hogy egy ilyen léptékű rendezvény itt meghonosodott?
2: Ez volt a 6. Dériné Fesztivál. Annak idején 6 évvel ezelőtt, vagy mondjuk akkor 7 évvel ezelőtt merült fel a Dériné program szervezőiben, hogy legyen egy olyan fesztivál, amely tulajdonképpen sűrítménye, eszenciája az egész éves munkának. Ugye itt arról van szó, hogy a Dériné program biztosította mondjuk azt a kultúrához való hozzáférés jogát azzal, hogy nem csak mondjuk elhívta a vidéken élőket nagyvárosokba vagy a fővárosba, hogy ott a kulturális produkciókat megnézzék, hanem maguk is kimozdultak, tehát lehetőséget adott például kis településeknek, hogy viszonylag alacsony áron tudjanak fogadni színházi előadásokat, zenés előadásokat, és akkor ezt az éves munkát ugye a nyári szünet elején akarták megünnepelni egy fesztivállal. Szerencsére Sátoraljaújhely városát választották. Amikor a Dériné program képviselői itt jártak, akkor látták, hogy ez egy nagyon szép természeti környezet, és azt is, hogy Sátoraljaújhelyben nagyon sok rendezvényhelyszínünk van. A Magyar Nyelvmúzeum a kertjétől kezdve a Városháza udvarán át, a Magyar Kálváriáig, tehát merem azt mondani, hogy megragadta őket a környék, olyan szemmel is nézték, mondom, hogy milyen rendezvényhelyszínek vannak. És bevált, mert hát jól teljesít a Dériné Fesztivál, minden évben nagyon sokan érkeznek, és hát nem mellékes, hogy ezeknek a programoknak a nagy része ingyenes. Van két olyan program idén is, amely a Latabár Színházban volt, amelyért fizetni kellett 200 forintot fejenként, tehát ez egy jelképes összeg volt, ez egy ingyenes program, de nem veszel az értékéből, szokták mondani, hogy ami ingyenes, vajon igazán vonzó-e, itt azért más a helyzet, vannak színházi előadók, vannak zenés programok, tehát az elmúlt években gazdagodott is a kínálat, ugye itt nem csak egy színházi fesztiválról van szó, hanem vannak könnyű zenei programok is, mondanom sem kell, hogy az Ungvári Pincekertben például a könnyű zenei programok a legnépszerűbbek, valóban sok ezren vannak ott akkor azon a helyszínen, és ez azért jó, mert meg tudja szólítani a fiatalokat is, ugye mindig kérdés, hogy a fiatalokat vagy a középkorúakat milyen kulturális

0: programok helyszíne hagyományosan már a kezdetektől, tehát tulajdonképpen minden korosztályt megszólít ez a fesztivál, családokat is, kicsiket, nagyokat. A nyitó előadás mindig a Latabár Színházban van, most Tamás Járon Csalóka Szivárvány című darabját mutatták be, úgyhogy mi elégedettek vagyunk minden szempontból, és hát bízunk abban, hogy folytatódik ez a program, és a következő nyáron is meg tudjuk rendezni.
1: Szintén nagy léptékű esemény, talán az ország egyik legrangosabb komoly zenei vagy összművészeti fesztiváljának tekinthető már a Zempléni Fesztivál is. Ugye a megnyitón beszéltünk, a megnyitó előtt, ugye Sátoraljá Újhely egy fajsúlyos települése ennek a rendezvénynek is. Nos hát egyrészt idén mi volt az, ami itt Sátoraljá Újhelyen történt ennek a fesztiválnak a keretében, és ebből milyen konklúziót lehet levonni, hogy mit hoz a városnak az, hogy egy tényleg egy ilyen rangos komoly zenei fesztivál is megtelepedett ezen a vidéken, és már nagyon régóta működik jól.
0: Ez volt a 35. Zempléni Fesztivál, ebben az esztendőben 7 rendezvény volt Sátoraljáújhelyben, ebbe beleszámítjuk a Széphalmi programot is. Ott most is egy irodalmi est volt, az hagyományosan az irodalmi esteknek a helyszíne. Egyébként a kezdetektől bekapcsolódott Széphalom. 2008. április 23-án nyílt meg a Magyar Nyelvmúzeuma, ezért 2008-ban már részt vettünk a Zempléni Fesztiválon. Egy víjonest volt Mácsai Pál Huzella Péternek a zenés víjonestje, és azóta is minden esztendőben volt, hogy program. Egy maradt ki a koronavírus járvány idején, akkor szűkített csomaggal dolgozott az Zempléni Fesztivál, de azóta minden esztendőben van program. Most is egy szép estet, egy József Attila estet láthatott a közönség, ott mindig telt ház van, tehát kedvelik azt a helyszínt. Volt a Városháza udvarán egy koncert, bekapcsolódott a Baratszer lakásétterem a programba, a főtéren is volt program, és hát a Latabár Színházban is egy kis vacsora, vagy uzsonna, kávé uzsonna, komoly zenei programokkal. Ugye itt két fesztivál van, nagy fesztivál van Sátoraljáújhelyben. Nekünk is van összművészeti fesztivál, vagy néptánc fesztivál, nyilván arról is beszélünk, de amelyet nem mi szervezünk, hanem helyszínt adunk neki, az a Déréné Fesztivál és az Zempléni Fesztivál. Én azt hiszem, hogy ki is egészítik egymást. Ugye a Déréné Fesztivál kicsit közvetlenebb, ott könnyű zenei programok és színházi előadások, más karakterű programok. Az Zempléni Fesztivál olyan értelemben feszesebb, hogy akkor itt komoly zenei előadások vannak elsősorban, de a közönség nyitott. Különbség még esetleg, hogy a Déréné Fesztiválra elsősorban a helyiek vagy a környékbeliek jönnek, az Zempléni Fesztiválra augusztusban, amikor nagyon sokan szabadságon vannak, kirándulnak, messziről is eljönnek, meg hát híre van a Zempléni Fesztiválnak, úgyhogy például a Zempléni Fesztivál közönsége nem csak helyiekből tevődik össze, hanem akár egészen messziről is érkeznek. Én nagyon pártolom azt, hogy a magas kultúrának legyenek megnyilvánulásai egy kisvárosban is, mert szerintem a polgári élethez hozzátartozik a magas kultúra iránti folyamatos igény, és hogy az ember részeltesse magát az élményben. Ehhez az kell, hogy legyenek programok, jó, hogyha helyi erők bemutatkoznak, ebben is vannak jó eredményeink, de jó az, hogyha máshonnan is érkeznek. Én bátran merem mondani, itt a Városháza udvarán megnyitón is mondtam, hogy a populáris kultúrából többet kapunk, mint amennyit kellene. A magas kultúrára is szükség van, és ez nem azt jelenti, hogy valami elefántcsontoronyba visszavonult kultúráról beszélek, amikor egy koncertet hárman hallgatnak. Ez lehet attól népszerű, a széles közönséget megszólító, de mégis az igényes kulturális kikapcsolódásra szükség van. Ez hozzátartozik a polgári élethez, ezt tartom, és jó, hogy az Zempléni Fesztivál is hoz ilyen produkciókat. Nyilván más területen is, hát ugye a két múzeum kínálja a tudományos ismeretterjesztő területén a maga produkcióit, de a Zempléni Fesztiválnak nagyon is helye van itt az éves repertoárban, úgyhogy várjuk a 36. Zempléni Fesztivált is. A komoly zenei produkciókra szintén nagy igény van, én azt tapasztalom, helyben is vannak nagyon fontos erők, hát itt van a Lavotta zenekar, ebben az évben 100 éves a Dohánygyári Fúhós zenekar, de itt a professzionális komoly zenei programokat például meg lehet tapasztalni a Zempléni Fesztivál idején, és vannak is számosan, én azt hiszem. Itt a Városháza udvarán volt, és nem kell titkolni, egy Mozart-est fiatalok voltak, a Quintessencia a társaságnak, mesteriskolának a tagjai. Énekeltek és zenéltek is, a Dohnányi zenekar, kamara zenekar segített, sokan voltak, de például nem volt teltház. És ez szerintem egy jelenség, hogy vajon egy Mozart este mondjuk eljönnek-e. Lehet, hogyha esetleg egy népszerű vagy populáris a program lett volna, akkor teltház van, de nincs ezzel baj. Én azt mondom, hogy egy polgári város városnak megmaradni, akaró városban, ha úgy tetszik, hozzá kell szoktatni a közönséget ahhoz, hogy tudja élvezni ezeket a

0: komoly zenei programokat, vagy éppen komolyabb színházi előadásokat. Azért azt mindenütt látjuk, hogy mondjuk a népszerűbb vagy humorosabb, kabarészerű előadásokon, teltházban még egy komolyabb előadásra kevesebben mennek. Ezen dolgozni kell. Akár el lehet azt is fogadni persze, hogy nem mindenkinek van igénye, de én azt hiszem, hogy ha ezeket rendszeresen kínálja például egy település fesztivál keretében vagy másút, akkor előbb-utóbb a polgárok hozzá szoknak, és akkor élvezik a komoly produktumot. Ugye ez egy kulturális misszió is a városban is, ráadásul én Széphalomról jövök, hát Kazincinak meg mégiscsak az volt az ideál portéja, hogy nem biztos, hogy mindig a közízlést kell kiszolgálni, hanem ellenkezőleg a magas színvonalú, fentebb stílű művészeti teljesítménnyel kell tulajdonképpen kinevelni a megfelelő olvasói réteget. Én is tartom ezt, jó, hogyha egyensúlyban vannak a populáris produkciók és a komolyabb előadások, az Emlényi Fesztivál tudja ezt kínálni.
1: Részben már említette a polgármester úr azt a következő eseményt, amiről beszélni szeretnénk, hiszen Sátoraljóhelynek már egy nagyon rég múltra visszatekintő, tehát ugye vegyes, mert ez a mostani rendszer nem annyira régen alakult ki, de mindig augusztus 20-a után vagy környékén elindul egy nagy fesztivál, vagy néptánc fesztivál, vagy összművészeti fesztivál. Összművészeti fesztivál volt idén. Egyrészt mit jelent ez a fogalom maga, hogy összművészeti fesztivál, másrészt pedig, hogy ez a nagy múlt, meg hát a módosítás. Ezek mit eredményeztek?
0: A Újhelyi Néptánc Fesztiválnak nagy hagyománya van, azt nem tudjuk minden esztendőben megrendezni, ezért van egy ilyen váltógazdálkodás, egyik évben a Néptánc Fesztivál van, amikor néptánc csoportokat hívunk egészen messziről is, Törökországból, vagy bárhonnan érkeznek, tehát ez egy nemzetközi néptánc fesztivál, nagyon kedvelik az itt élők és a máshonnan érkezők is, persze, mert akkor felvonulnak, bemutatkoznak, lelengyelek, a törökök, a görögök, mindig van délelőttönként egy kis
1: táncház. Perúból is jöttek emlékszem.
0: Egészen messziről, tehát egy különböző kultúrákat lehet megismerni, ők néptáncházat kínálnak délelőtt, meg estében nyúlóan is, a nagy színpadon pedig bemutatkoznak, tehát ez egy nagyon jó program. És akkor minden második évben pedig van egy összművészeti fesztivál, ez azt jelenti, hogy van ugyan néptánc is benne, de vannak könnyű zenei programok is, gyerekprogramok. Idén ez jött el, és most összekapcsolódott a Zempléni Fesztivállal is a tekintetben, hogy a Zempléni Fesztivál kb. Egy héttel később kezdődött, belenyúlt augusztus 20-ába, és például a Zempléni Fesztivál egyik programja augusztus 20-án volt itt Sátoraljóhelyben. Ebből következőleg augusztus 21-én és 22-én is volt itt program, meg még 23-án is, mert az volt vasárnap itt a főtéren, tehát egy kicsit még 20-a után is tudtuk nyújtani a programokat, mert egyébként jellemző mindenőző 20-ai ünnepséggel lezárulnak a nyári programok. Most is nagyon sokan voltak, volt komolyabb program, de volt könnyűzenei koncert, és megtelt a főtér, tehát jók a visszajelzések is, valóban nagyon sokan nyüzsögtek, családok jöttek, gyerekek. Nem volt hosszú most ilyen módon ez az összművészeti fesztivál, ebben az évben feszesebb költségvetéssel is dolgozik az önkormányzat, tehát ugye arra mindig figyelni kell, hogy ugyan ki tudjuk elégíteni, hadd mondjam azt az igényeket, én is kérdezem mindig a fiatalokat, hogy kit hívnátok, és akkor hát most utána megjelenik a dollár jel, mert mondanak olyan neveket, hogy jó, hát akkor gyakorlatilag 3 évre elköltöttük a művelődési központnak a forrását, bár meg lehetne ezt tenni. Tehát egyfelől feszesebb a költségvetés, másrészt meg ezek a nagyon népszerű, könnyű zenei előadók, akikre bizonyosan megtelne 3-szor is a főtér, hát olyan sok pénzért jönnek el. Ezt csak azért mondom, hogy nyilván itt be kell osztani a garast, de ennek ellenére jól sikerült. És hát akkor nyilván, amikor például könnyű zenei koncertről van szó, akkor olyat kell elcsípni a művelődési háznak, aki kellőképpen népszerű, felfelé ívelő a pályája, de még nem kér el mondjuk súlyos milliókat, mert viszonylag, hogy mondjuk vállalható összegért el lehet hívni. Idén is így volt, de jól sikerült. Meglátjuk, hogy a következő esztendőben soron következő néptáncfesztivált meg tudjuk-e rendezni, nyilván ez a cél. Azért az hiába festes a költségvetés, meg vannak a kitüntetett programok, a néptáncfesztivál nagyon népszerű, jó is, hogyha itt megnyitjuk a nemzetközi kapukat is, jönnek máshonnan, úgyhogy nyilvánvalóan az a cél, hogy ez meg legyen a következő esztendőben is. Egyébként az egész nyár folyamán voltak programok itt a főtéren, az Újhelyi Könyvünneptől kezdve egészen most az összművészeti fesztiválig. Lehet, hogy az állampolgárok mindig egy kicsit többet kívánnak, de hát azért ez valóban a költségvetés függvénye is. Sok koncert is volt itt a felállított színpadon szombatonként, tehát azért volt nyüzsgés, azt merem mondani, hogy aki akarta, az megtalálta mondjuk érdeklődésének meg megfelelő programot itt a városban, a fesztiválokon kívül is, hiszen amikor mondjam, a tágabb értelemben vett kulturális kínálatról beszélünk, akkor azért mégsem feledkezzünk el az állandóan itt lévő helyi erőkről, hát itt van a két múzeum, ott van még a börtönmúzeum is, itt azért mind folyamatosan vannak olyan programok, amelyeket civil szervezetek szerveznek, tehát ezekhez jön hozzá mondjuk három nagy fesztivál, az Összművészeti Fesztivál, vagy Néptánc Fesztivál, a Dérini és az Empléni Fesztivál, tehát egy csomagban kell nézni ezt az egészet. Ha így tekintjük, akkor azt hiszem, hogy nem lehetünk elégedetlenek a nyárral kapcsolatban.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben a Sátor Alja újhelyi nyári rendezvényekről beszélgettem Nyíri Péterrel, a város alpolgármesterével. Beszélgetésünk rövidesen folytatódik.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Nyéri Péterrel, Sátoraljaújhely alpolgármesterével. Az előttünk álló percekben a turisztikai idényről, a tanévkezdésről, valamint a felújításokról, beruházásokról esik szó. A Zempléni Fesztivál nyitó eseménye előtt beszélgettünk róla, hogy a kultúra akár idegenforgalmi vonzerő is lehet, de hát egyébként is Zemplén maga kínálja a lehetőségeket arra, hogy ide jöjjenek a turisták, ráadásul akár Sátoraljaújhelyen, akár itt a környéken, a Zempléni hegyközben is például, de azt el kell ismerni, hogy rengeteg olyan fejlesztés történt, amely országos léptékű, tehát sok embert vonz. Hogyan lehet összegezni a turisztikai szezont, hiszen túl vagyunk rajta, egy kicsit meleg volt, talán egy kicsit nehezebben mozdultak ki az emberek, de azért gondolom, hogy látogatták Sátoraljaújhelyt és a Zemplént is a turisták.
2: Nagyon sokan érkeztek, nem kifejezetten, ugye még számokat meg kell nézni, például az Zemplén Kalandpark számait, miközben persze folyamatosan kapjuk az adatokat, de nem lehetünk elégedetlenek, de hát nagyon sokan érkeztek, használták az attrakciókat, például az Zemplén Kalandparkban, hát nyilván a Libegő, a Híd, meg a Boba legnépszerűbb, és aztán jönnek a további attrakciók, de folyamatosan érkeztek. A meleg igen, azért az rányomta a bélyegét az egészre, de hát mondjuk nem jártak rosszul a múzeumok, mert ott a klimatizált helyiségekben pedig el tudták tölteni az időt, ugye a múzeumok, hát mondjam ezt tréfásan, hát a nagy meleget is szerethetik, meg mondjuk az esőt, mert akkor nem a kalandparkban mennek az emberek, hanem a múzeumban, de persze a város szempontjából a Kalandpark azért fontos, mert onnan tudunk olyan bevételt szerezni, amely aztán valóban visszaforgatható a városi fejlesztésekre, úthálózatfejlesztésre, vagy bármi másra. Úgyhogy azért árgus szemekkel figyeljük azt, hogy hogyan teljesít a Zemplén Kalandpark, és hát most egy új vezetés van egy jó ideje. Megtesznek mindent azért, hogy minél szélesebb közönséget megszólítsanak, hogy érkezzenek a határon túlról is, hogy érkezzenek külföldiek, hogy a marketing munka még inkább felpörögjön, és híre menjen a Zemplén Kalandparknak, miközben kitett például a Zemplén Kalandpark az időjárásnak, kitett annak, hogyha elromlik egy eszköz, akkor nem biztos, hogy másnapra meg lehet javítani, meg elég drága is, de minden akadályon átlendülnek, miközben ez egy hatalmas terület most már, tehát sűrűségben is nagy a Zemplén Kalandpark, nagyon sok attrakció van, azzal, hogy ott van most már a Nemzeti Összetartozás hídja is, de területre is nagy, hát ez hatalmas területet kell bejárni, úgyhogy komoly a feladat, ez szerintem Európában is figyelemre méltó konglomerátum, egy tröszt az az egész nagy kínálat, és azért említem mindig az Zemplén Kalandparkot, mert hogy ott hozza leginkább a bevételt, és ez az egyik fő turisztikai attrakció, de egyébként bizonyos időszakokban kifejezetten jól teljesít, arányosan tekintve persze, az, hogy kisebb város, a többi, tehát figyeljük például a Nyíregyházi Állatparknak a teljesítményét, nyilván ez nem összevethető, az egy nagyobb helyzet, ott a Sóstóval, meg Múzeumfalúval, de egyébként arányosan jól teljesít az Zemplén Kalandpark is. És hát persze itt vannak a múzeumok is, mindig emlegetem, nyilvánvalóan, noha nem a városhoz tartoznak, de mégis a városi kínálatba tartoznak. És hát itt van igen az elmúlt évek fejlesztésének nyomán például a Rákóczi Szövetségnek, a Rákóczi tábornak a nagy infrastruktúrája. Nyilván a Rákóczi tábor gyarapodása, a város gyarapodását is segíti, ezt tartom. Ott most már egy szálloda is van, oda nagyon sokan tudnak érkezni, az fizetőképes, vendégek jönnek, fogyasztanak, és hát természetesen ott van a 10 000 gyerek, akik eljönnek a Rákóczi Szövetség táboraiba, ők elmennek például a múzeumokba, ha tehetik, bejönnek a városba, nyüzsögnek itt, tehát azt is hozzá kell számítani, hogy mondjam, a éves turisztikai kínálathoz. Van egy fejlemény még a bortemplommal kapcsolatban is, ugye azt is mindig elmondjuk, sok támadás érte a bortemplomot, hogy nehéz azt a konstrukciót megtalálni, amelynek keretei között működtethető a bortemplom, úgy, hogy tehermentesítsük az önkormányzatot. Hát ugye azt felújítottuk, megmentettünk egy gyönyörű épületet, de azt meg kell tölteni tartalommal. Ezt az önkormányzat nem tudja vállalni, a költségvetés nagyon terhelni, ezért választottunk olyan konstrukciót, hogy alapítványnak vagy vállalkozónak odaadjuk. Most ez a rész következik, amikor egy vállalkozó üzemelteti egy részét, és akkor megtölti rendezvényekkel, irodahelyiségeket is bérbe adtunk, tehát egy ilyen konstrukcióban gondolkozunk, ez szépen be fog indulni, reméljük, hogy sikeres lesz. Ott van egy kis bortörténeti kiállítás is, és hát az is egy kulturális helyszín, és hogyha ott, nem tudom, vacsora estek, bor estek van, akkor a turisztikai programokba is bekapcsolódik. Úgyhogy a teljesítmény jó volt. Azzal, hogy sok program volt itt a belvárosban, a belvárosba is érkeztek látogatók és érdeklődők, de hát ebben a tekintetben az önkormányzat csak a vállalkozókkal együttműködve tud munkálkodni. Azt is mindig elmondjuk, hogy felmerül a kérdés, hogy hogyan telik meg a belváros, vagy vannak üres üzletek. Hát nagyon sokat dolgozik a polgármesteri hivatal, az önkormányzat, a vagyongazdálkodási osztály azon, hogy lehető legkedvező feltételekkel adjuk oda vállalkozóknak például az üzlethelyiségeket. Persze ahhoz kell a vállalkozó részéről tőke, meg kreativitás, de vannak nagyon jó példák arra, hogy ebben a városban is, hogyha ez megvan, akkor meg lehet tölteni élettel az üzlethelyiségeket, és akkor nagyobb esély van arra, hogy például egyébként nyilvánvalóan elsősorban az Zemplén kalandparkba menő látogatók vagy kirándulók bejönnek a főtérre is, és akkor a belvárosban is töltenek el időt, itt is fogyasztanak, tehát ezen folyamatosan dolgozni kell, de vannak eredmények. Mert ez is valóban a cél, hogy a programokkal, az itteni kínálattal, az üzletkínálattal a nagy számban ideérkező turistákat ne csak a kalandparkba vagy a múzeumba küldjük el, hanem behívjuk ide a belvárosba is, a történelmi belvárosba, és itt is tudjanak időt eltölteni. Ez egyébként egyre nagyobb számban történik meg. Reméljük, hogy a jövőben még inkább így lesz.
1: Talán most így szeptember elején ugyan nem intézmény fenntartó az önkormányzat, illetve az óvodák tartoznak csak jelenleg az oktatási intézmények közül az önkormányzathoz, de azért mégiscsak sok iskola van Sátoraljóhelyen, minden szint képviselteti magát. Hogyan indult el a tanév, és ilyenkor valamilyen feladat hárul-e az önkormányzatra, vagy van-e vállalt feladata az önkormányzatnak, vagy kedveskedik-e valamivel a gyerekeknek az önkormányzat?
2: Szeretem összeszámolni, hát az eredmény minden évben ugyanaz, az jó, mert hogy nem szűnt meg intézmény. A telephelyeket számítja az ember, ugye intézményből önmagában, amelynek telephelyei is vannak, kevesebb van, de ha a telephelyeket nézzük, hogy például a Gazinci iskola mellett ott van Jóka iskola, meg az Esze iskola, egy nagy konglomerátum, de tagintézményekkel dolgozik, meg az óvodák is, akkor Újhelyben a bölcsődétől a középiskolákig 17 oktatási nevelési helyszín van. És körülbelül 3000 gyerek, kicsit kevesebb, de nagyság 3000 gyerek nyüzsög, amikor megkezdődik a tanév. Én mondom, hogy iskolaváros Sátoraljóhely, miért ne lenne az, valóban sok intézményünk van. A bölcsőde és a Kétszínvirág óvoda tagintézményekkel tartozik hozzánk. Van a Károlyfalvi település részen is, szép halomban is egy óvoda. Tehát ezeket a telephelyeket, helyszíneket beleszámítva van 17 intézmény. A városnak nyilván ilyen módon fenntartóként a bölcsődével, az óvodával van dolga. A gyermekétkeztetésbe bekapcsolódunk, tehát ezt a szolgáltatást igénylik, nem a fenntartásunkban lévő intézmények is, de mindig van egy kedves kis gesztus, az, hogy egy kis bagolycsengőt adunk az általános iskolát megkezdőknek, és valóban sokan elmondják, hogy ez legalább másfél évtizedes hagyomány, tehát most már középiskolások is őrzik a bagolycsengőt a polcon, és akkor emlékeznek arra az időre, hát oldjuk egy kicsit a feszültséget, amennyire lehet, de ez egy szép gesztus, hogy megjelenik a polgármester, a polgármester egy-egy iskolában, és akkor az elsősöket megtiszteli ezzel a kis bagolcsengővel. Ez mindig egy kedves gesztus, ebben az esztendőben is így volt. Sok elsős kezdte meg a munkát, de korábban is beszéltünk arról, hogy mindenki, aki Újhelyben tanul, újhelyi diák. Tehát nekünk figyelnünk kell rájuk. Jó a kapcsolat az iskolavezetőkkel, az iskolákkal. Én szorgalmazom, azt van is erre példa, lesz is a jövőben, hogy bizonyos beszélgetések vagy kerekasztalok azért történjenek oktatás ügyben, akkor, hogyha annak van eredménye, ugyan sok kerekasztal van, meg bizottság is, akkor a bizottság kosdit játszani lehet, de hát sokszor valljuk be, hogy kiüresedik, vagy nincsen tartalma. Nem is az a lényeg, hogy milyen a formátum, hanem hogy folyamatos kapcsolattartás legyen. Ugye a gyermekvédelemben nagy szerepük van az iskoláknak, a pedagógusoknak, a jelzőrendszer akkor működik jól, hogyha minden egység, minden szerv együtt működik, akkor is, hogyha nem az önkormányzathoz tartoznak, és hát folyamatosan beszélni kell arról, hogy ezt megtesszük, hogy milyen problémák vannak az általános iskolákban. Ugye bármi felmerülhet azért, ami veszély a gyerekeket, erről rendszeresen beszélnünk kell, és akkor az önkormányzat azért hozzá tudja tenni a magáét, hozzá is kell, legyen rend a közterületen, hogyha valamilyen rendbontás van, illetéktelen elemek vannak, vagy éppen a fiatalok randalíroznak, akkor az a részben a mi feladatunk is, a rendőrségi is, tehát ez egy játék. Figyelni kell a forgalomra, most is lesz ott a csomópontban, ahol például az Esze általános iskola van, lehet menni a református általános iskolás segítő parkolóba, ott van a katolikus általános iskola, hogy egy kicsit az autók befordulását segítsük, mert egy ilyen jártaszakasz vissza veszünk, tehát nyilván az önkormányzatnak nagyon sok feladata van annak ellenére, hogy nem iskola fenntartó, de hát ebben együttműködünk, és akkor reméljük, hogy nagyon sokan maradnak ebben a városban. Ugye az a cél, hogy általános iskolában is tanuljanak, meg középiskolában is, és egyébként pedig mindenféle programmal megszólítjuk a fiatalokat. Egyébként a pedagógiai programokban eddig is benne volt, én tartom, mert a Magyar Nyelvi Múzeumában még a 10-es években volt egy múzeumpedagógiai programunk, és akkor a partnerintézményekben végignéztük a pedagógiai programokat, meg a tantervekbe belástuk magunkat, tehát hogy kimozduljanak a fiatalok és az iskolások, és elmenjenek múzeumokba, itt a levéltárba, megnézik a templomokat, stb. Én bízom benne, hogy a jövőben ez még erősödik az oktatásban, és akkor a különböző intézmények nagy szeretettel várják a fiatalokat, hogy ismerjék meg a közvetlen környezetüket. Ugye van nekünk is, folytatódik ebben az évben is a Perilla program, amely arra ösztönzi a fiatalokat, hogy akkor menjenek el minél több helyre az iskolai tanulmányaik alatt, akár nem is csak egyszer. Ebben fontos a pedagógus szerepe, a gyerek igénye, ott van a szülő, az őt körülvevő nem csak kortárs, hanem inkább felnőtt közösség, tehát ezen közösen kell dolgoznunk, és akkor ezzel is tudunk pezsgés hozni a városban, hogy szervezett körülmények között, a hétköznapokban is, akár iskolaidőben is, szervezett körülmények között legálisan, igazoltan, de az iskola időben is minél több gyereket lássunk az utcán. Hát szerintem ez mindig örömteli, hogyha az ember kinéz az ablakon, és akkor ott megy egy osztály, és tudjuk, hogy na most a színházba mennek, vagy éppen a múzeumba mennek, vagy kiállítást megnéznek, vagy bárhová mennek, vagy csak tesznek egy sétát, vagy megnézik a görögkatolikus templomot. Tehát ezt jó, hogyha minél többször látjuk. Nyilván ez vállalás a pedagógusok részéről, de szerintem jót tesz a gyerekeknek. Úgyhogy ebben például minden intézménynek együtt kell működnie, fenntartótól függetlenül.
1: Nyári szünet ide, nyári szünet oda. Egy város mindig él, folyamatosan zajlik az élet, és hát ilyenkor is szükség van kisebb-nagyobb renoválásokra, felújításokra, beruházásokra. Ilyenek történtek-e, vagy történnek-e mostanában?
2: A kátyúzási programunkat mindig végrehajtjuk. Erről is beszéltünk már, hogy két üteme van nyáron. Nagyobb munkálatokat végzünk. Ugye ez tulajdonképpen, hát mondhatjuk, az ő ránc felvarrás, de nagyon sokat segített. Mindig elmondjuk, hogy bár telibe aszfaltozhatnánk a teljes úthálózatot, amely egyébként új helyben nagy a közigazgatási terület. Most nem jut eszembe a pontos adat, de nagyon-nagyon sok. Tehát azért ugye a belterületi utak hozzánk tartoznak, meg járdák, nagyon sokról van szó. Ugye itt vannak egyirányú utcák, mi felfelé megyünk a hegyre, meg lefelé jövünk, ezért ez egy félig a hegyen lévő város, tehát nyilván nagy terhelésnek van kitéve az úthálózat mindenütt, hát ugye ez a város sem úgy épült, hogy ennyi autó lesz benne, hát nem tudom, hát hányszorosan most az autó mennyiség, mint korábban. Ez azt is jelenti, hogy nincs elég parkolóhely sosem. Miközben a zöld felületre megvigyáznunk kell, egy háztartás van, akkor több autó is van, tehát folyamatos fejlesztés van, de nem tudunk mindenütt parkolót kialakítani, és hát az úthálózat felújítása. A kátyúzás azt jelenti, hogy a nagyobb kátyukat, hibákat kijavítjuk, ez is sokat segít, javít a minőségen, nyáron többet foglalkozunk ezzel, így van beállítva a költségvetésben, és akkor van egy kisebb rész ősszel is. Most is megtörtént, a nagyobb, forgalmasabb útszakaszokat vesszük előre, van olyan útca természetesen, amelyet minden évben fel kell ilyen módon újítani, de ez a program részben megvalósult, részben pedig folytatódik. Aztán folytatódik a parkolónak a építése, amely most már végleges formájában majd remélhetőleg ott az ősz vége felé megszületik, és hát folyamatosan azok a programok, amelyek már elkezdődtek, azok tartanak, ugye az Egyesített Szociális Intézményhez tartozó idősek napközi otthonát is felújítjuk, korszerűsítjük, arról is beszéltünk már, hogy két bérlakás építése éppen zajlik, ha megvan, akkor nyilván rászorulók bérbe vehetik, tehát ezek a programok folytatódnak a jelenben is.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben Nyíri Péterrel, Sátoraljaújhely alpolgármesterével beszélgettem.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról számolunk be, hogy a Sátor Aljaújhelyi, a Makkos-Hogykai és a Sárospataki Református Nőszövetségek évi rendes találkozóját idén Sárospatakon rendezték meg.
2: Több éve jó kapcsolat alakult ki a Makkos-Hogykai, Sátoraljaújhelyi és Sárospataki Nőszövetség között, és hát több éve már minden augusztusban, így az utolsó hétvégén van ez a találkozó, és minden alkalommal, minden évben más település vállalja, más nőszövetség vállalja ennek a megszervezését, és most ugye mi voltunk a sorosok, és ez volt az apropója.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is. Nélkül!

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 15 éves fiatalember a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója, jelentette be az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésen. Az első éves hallgatókat köszöntve Bács Zoltán felhívta a résztvevők figyelmét, ez a fiatal kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez, tette hozzá. Minden első éves hallgató más-más történetet, tapasztalatot és célt hozott magával. A Debreceni Egyetem azonban immár összeköt bennünket, hangoztatta a rektor megjegyezve, hogy az egyetemi évek nem kizárólag előadó termekből és vizsgákból állnak, hanem legalább annyira szólnak az emberi kapcsolatokról, a közösen átélt élményekről és az életre szóló barátságokról is. A debreceni kampusz ehhez egyedülálló környezetet kínál, üzente a rektor a felsőfokú tanulmányaikat most kezdő több mint 12 000 hallgatónak. A magyar közút idén csak nem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében fejeződtek be a munkálatok, és még csak nem 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen zajlanak az utolsó simítások. További csak nem 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá. A tárcavezető közlése szerint az országos közúthálózaton idén csak nem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, melyeket külső kivitelezők végeznek. A teljes körű útfelújításoknak és a magyar közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon, írta. A miniszter bejelentette azt is, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, melynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. A földtörvény és a földszabályozás, a vadászati törvény és a vadászati szabályozás megváltozását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való nagyon komoly elválása okozza, melynek révén jövedelem áramlik ki az ágazatból a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül. Hozzátette, a fiatalításhoz, a fiatalok termőföldhöz jutásához, a művelési ágváltozásokhoz, a talajjavításhoz vagy az öntözési rendszerek kialakításához szükség van erre a tőkére. A miniszter szerint a szántóföldi növénytermesztésben érintettek a vadkárok csökkentését szeretnék, a vadgazdálkodók pedig azt, hogy ne szorítsák ki a vadat mindenhonnan. Azon is el kell gondolkodni, tette hozzá, hogy mekkora vadállományt bír eltartani az ország. Bóna Szabolcs közölte, nem tervezik teljesen elengedni az ágazat kezét, de annak az időszaknak vége, amikor minden probléma esetében az állam állt helyt azok helyett, akik nem voltak hajlandók megérteni, hogy változik körülöttük a világ, és ehhez alkalmazkodni kell, tette hozzá a miniszter. A légszennyezés világszerte évente megközelítőleg 7 millió idő előtti halálesethez járul hozzá, miközben 10-ből 9 ember az egészségügyi világszervezet ajánlásainál szennyezettebb levegőt lélegzik, hívta fel a figyelmet közleményében a Másfél fok éghajlatváltozás közérthetően című szakportál. A hétfői Tiszta levegő a kék égboltért nemzetközi nap alkalmából közzétett cikkben Varga Judit meteorológus kiemelte, a helyzet ugyan javult, azonban a legtöbb magyar város továbbra is Európa szennyezettebb feléhez tartozik. A cikk szerint a légszennyezéssel kapcsolatos kár messze túlmutat a légzőrendszeren, ugyanis a tüdőrákon túl összefüggésbe hozható többek mellett a sztrókkal, a szívbetegségekkel, a cukorbetegséggel és a demenciával is. Különösen veszélyeztetettek a gyerekek, az idősek, a forgalmas utak vagy ipari létesítmények közelében élők és a rosszabb társadalmi-gazdasági helyzetben lévők, emelte ki Varga Judit. Magyarországon főként a kisméretű részecskék, nyáron pedig az ózon okoz problémát, hívta fel a figyelmet a szakember.
0: Az időjárásról.
1: Derült, napos idő várható, a nap második felében gomoly felhők is képződnek, de csapadék ezekből sem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Kedden túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül, kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról számolunk be, hogy a Sátoraljaújhelyi, a Makkos-Hogykai és a Sárospataki Református Nőszövetségek évi rendes találkozóját idén Sárospatakon rendezték meg.
2: Több éve jó kapcsolat alakult ki a Makkos-Hogykai, Sátoraljaújhelyi és Sárospataki Nőszövetség között, és hát több éve már minden augusztusban, így az utolsó hétvégén van ez a találkozó, és minden alkalommal, minden évben más település vállalja, más nőszövetség vállalja ennek a megszervezését, és most ugye mi voltunk a sorosok, és ez volt az apropója.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádió hallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Most pedig pillancsunk bele a szeptember 7-i nap kalendáriumába. Ma a Reginák és a Begúniák ünneplik névnapjukat. A Regina, latin eredetű név, jelentése királynő, a keresztény névadásban eredetileg Máriára, mint a mennyek királynéjára utalt. Más magyarázat szerint a Rein kezdetű német nevek önállósult becézője. A Begúnia, magyar eredetű név, jelentése a virág maga. Nézzük, milyen jeles események köthetők ehhez a naphoz, vagyis szeptember 7-éhez. 1533-ban ezen a napon született Londonban első Erzsébet angol uralkodó, a Tudor ház utolsó sarja, hozzá fűződik Anglia virágkora. 1664-ben, szeptember 7-én történt, hogy Új-Hollandia kormányzója letette a fegyvert az angolok előtt, a hollandok elvesztették amerikai gyarmataikat. Jóval később, 1901-ben, szeptember 7-én nyílt meg a Fészek Művészklub. Fészek, vagyis festők, építészek, szobrászok, zenészek, énekesek, komédiások. A budapesti Kertész utcában található a klub, nem csupán Magyarország, de egész Európa egyik legrégibb és legjellegzetesebb művészklubja volt. Az alapító művészek 1901. április 6-án egy kávéházban tartották első rendkívüli közgyűlésüket, ahol Zilahi Gyula színész javaslatára elfogadták a klub nevét is, végül szeptember 7-én birtokba vették örökös székhelyüket a Kertész utcában. És egy érdekesség, 2001. szeptember 7-én operációt hajtottak végre a tengeren túlról. A világon első alkalommal hajtottak végre transatlanti műtétet. Egy 68 éves francia nőn az operációt végző orvoscsoport New Yorkból videókészüléken keresztül irányított robotkarok segítségével emelte ki a strasbourgi kórházban ápolt nő megbetegedett epehólyagját. A műtéthez használt Zeus névre keresztelt robotot a francia sebészek rövid, szóban adott utasításokkal irányították, a strasbourgi kórházban dolgozó robot pedig digitális jelzéseket küldött az óceán túlpartjára, ha elfogyott a kötszer vagy más létfontosságú kellék. Hírügynökségi jelentések szerint az operáció költsége 1 millió dollár volt.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Merre tart a világ? Hol hibáztuk el? Mára kiderült, hogy modern civilizációnk jövője teljes mértékben az ökológiai alapoktól függ, s ezek az alapok éppen a 20. század végére túlságosan ingatagokká váltak. Hogyan történhetett, hol hibázhattuk el? Kenneth Boulding klasszikus példája a cowboyok és az űrhajósok életformáját veti össze, hogy elmondja, mi vezetett ide. A cowboyok az amerikai vadnyugaton ritkán lakott nyitott térségben éltek, látszólag kimeríthetetlen anyagi erőforrások áldásos körülményei között, ahol minden elvehető, felhasználható és tetszés szerint eldobható volt. Mindenki a saját jövőjének keresésében versenyezhetett. Az űrhajósok az űrben száguldó űrhajókban élnek, emberekből álló legénységgel és értékes, ám de korlátozott erőforrás ellátmánnyal. Mindent egyensúlyban kell tartaniuk és visszafordulni.

egy űrhajóvá lett világban. Ennek kettős következménye van. Az életben tartó rendszerek a működésképtelenségig menően túlterhelté váltak, illetőleg éles verseny indult meg a legénység erősebb és gyengébb tagjai között a fogyatkozó létfenntartási eszközökért, ami növeli a szociális feszültséget, s a kormányzati rendszer legitimációja is széllyel hullik. D. Corten következtetése az, hogy átléptük a nyitott térségek és az űrhajó világ közötti küszöböt. Életünk a természeti világ életben tartó rendszereitől függ, és ez a világ most betelt. Alkalmazkodnunk kell az életközpontú űrhajó gazdálkodás elveihez, a jelenlegi úton haladva egyszerre raboljuk ki bolygónkat és tépjük szét a nem piaci társas kapcsolatok szövetét, amik az emberi civilizáció alapjai. A természeti rendszerekhez való emberi viszonyulásunk hibás felfogásának ez a közvetlen következménye.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. szeptember 7-én, hétfőn délután 4:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. A Magyar Közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán hétfőn. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében összesen közel 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg közel 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá. A tárcavezető közlése szerint az országos közút hálózaton idén csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, melyeket külső kivitelezők végeznek. A teljes körű útfelújításoknak és a Magyar Közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon, írta. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Nyáron sem álltak le a kisebb fejlesztéseket és felújításokat végző munkagépek sátorai a Újhelyen. Hogy milyen munkákat végeztek és végeznek most is a városban, arról Nyíri Péter alpolgármester nyilatkozott rádiónknak.
2: A kátyúzási programunkat mindig végrehajtjuk. Erről is beszéltünk már, hogy két üteme van nyáron. Nagyobb munkálatokat végzünk. Ugye ez tulajdonképpen, hát mondhatjuk, az ő ráncfelvarrás, de nagyon sokat segített. Mindig elmondjuk, hogy bár telibe aszfaltozhatnánk a teljes úthálózatot, amely egyébként Újhelyben nagy a közigazgatási terület, most nem jut eszembe a pontos adat, de nagyon-nagyon sok, tehát azért ugye a belterületi utak hozzánk tartoznak, meg járdák, nagyon sokról van szó. Ugye itt vannak egyirányú utcák, mi felfelé megyünk a hegyre, meg lefelé jövünk, ezért ez egy félig a hegyen lévő város, tehát nyilván nagy terhelésnek van kitéve az úthálózat, mindenütt, hát ugye ez a város sem úgy épült, hogy ennyi autó lesz benne, hát nem tudom, hát hányszorosa most az autómennyiség, mint korábban. Ez azt is jelenti, hogy nincs elég parkolóhely sosem. Miközben a zöld felületre megvigyáznunk kell, egyháztartásban a kört autó is van, tehát folyamatos fejlesztés van, de nem tudunk mindenütt parkolót kialakítani, és hát az úthálózat felújítása, a kátyúzás azt jelenti, hogy a nagyobb kátyukat, hibákat kijavítjuk, ez is sokat segít, javít a minőségen, nyáron többet foglalkozunk ezzel, így van beállítva a költségvetésben, és akkor van egy kisebb rész ősszel is. Most is megtörtént, a nagyobb, forgalmasabb útszakaszokat vesszük előre, van olyan útca természetesen, amelyet minden évben fel kell ilyen módon újítani, de ez a program részben megvalósult, részben pedig folytatódik. Aztán folytatódik a parkolónak a építése, amely most már végleges formájában majd remélhetőleg ott az ősz vége felé megszületik, és hát folyamatosan azok a programok, amelyek már elkezdődtek, azok tartanak, ugye az Egyesített Szociális Intézményhez tartozó idősek napközi otthonát is felújítjuk, korszerűsítjük. Arról is beszéltünk már, hogy két bérlakás építése éppen zajlik, ha megvan, akkor nyilván rászorulók bérbe vehetik, tehát ezek a programok folytatódnak a jelenben is.
1: A légszennyezés világszerte évente megközelítőleg 7 millió idő előtti halálesethez járul hozzá, miközben 10-ből 9 ember az egészségügyi világszervezet ajánlásainál szennyezettebb levegőt lélegzik. Hívta fel a figyelmet közleményében a másfél fok éghajlatváltozás közérthetően című szakportál. A hétfői tiszta levegő a kék égbolt ért nemzetközi nap alkalmából közzétett cikkében Varga Judit meteorológus, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT levegő minőség védelemmel foglalkozó munkatársa kiemelte, a helyzet ugyan javult, azonban a legtöbb magyar város továbbra is Európa szennyezettebb feléhez tartozik. A cikk szerint a légszennyezéssel kapcsolatos kár messze túlmutat a légzőrendszeren, ugyanis a tüdőrákon túl összefüggésbe hozható többek között a sztrókkal, a szívbetegségekkel, a cukorbetegséggel és a demenciával is. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, az idősek, a forgalmas utak vagy ipari létesítmények közelében élők és a rosszabb társadalmi-gazdasági helyzetben lévők, emelte ki Varga Judit. Arról is írt, a szennyezéshez köthető halálesetek mintegy 89%-a az alacsony és közepes jövedelmű országokban történik, de Európa sem tekintheti megoldottnak a problémát. Dr. Jó Tünde miskolci fülorgégész audiológusnak gyerekkora óta kedves elfoglaltsága a fotózás. A mindennapos gyógyító tevékenysége mellett kitanulta a fotós szakmát is, és szeptember 18-án Sátoraljaújhelyen megrendezi második kiállítását. Erről hallhatnak hírműsorunkban.
3: 2022-ben kezdtem el egy 2 éves képzést, azután, miután a gyerekeim kirepültek, és hirtelen egy nagy űr támadt az életemben korábbiakhoz képest. Csendes lett a ház, egy csomó energiám levezetetlenül maradt. Akkor támadt az ötletem, hogy régi vágyamnak eleget téve egy kicsit jobban elmélyülök a fotográfiában. Úgyhogy Miskolcon a Kurs Károly technikumban elvégeztem egy 2 éves fotográfus képzést. 2 évvel ezelőtt végeztem, és azóta is folyamatosan fotózok. Nyilván most már sokkal tudatosabban, hiszen be tudom építeni azokat a dolgokat, amiket ott az iskolában tanultam. Ezt a mostani Sátoraljaújhelyi lehetőséget a sógornőmön keresztül kaptam, hogy kiállítsam az Emplén galériában a képeimet. Kicsit változtattam az előző kiállítási anyaghoz képest. Ott nem volt különösebben koncepciója. A számomra tetsző képeket válogattam bele a kiállításba. A mostani kiállításnak a címe Jelenlét. Ezzel arra szeretnék utalni, hogy remélhetőleg mindenképpen lehet találni egy olyan momentumot, ami az odafigyelést, a törődést, a koncentrációt, tehát a jelenlétet sugallja.
1: 28 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint szombaton 5, vasárnap 23 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az elmúlt héten az ország területén 53 határsértőt tartóztattak fel, és kísértek vissza a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A megelőző héten, vagyis augusztus 24-e és 30-a között a feltartóztatottak száma 58 volt, derül ki a rendőrségi összesítésből. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Sátorai Újhelyi, a Makkoshogykai és a Sárospataki Református Nőszövetségek évi rendes találkozóját idén Sárospatakon rendezték meg. A csendes napon Balogné Séra Borbála, beosztott sárospataki lelkész köszöntötte a nőszövetségi tagokat, majd Mészáros István esperes igei gondolatai gazdagították az eseményt. A következőkben Balogné Séra Borbálát hallják az esemény program.
2: Több éve jó kapcsolat alakult ki a Makkoshogykai Sátoraljóhelyi és Sárospataki Nőszövetség között, és hát több éve már minden augusztusban, így az utolsó hétvégén van ez a találkozó, és minden alkalommal, minden évben más település vállalja, más nőszövetség vállalja ennek a megszervezését, és most ugye mi voltunk a sorosok, és ez volt az apropója.
1: Van-e valamiféle közös vezérvonala ennek a mostani összejövetelnek?
2: Természetesen a nőszövetségünk névadója, Lórántfi Zsuzsanna életének, szolgálatának a felelevenítése, a kihangsúlyozása nagyon nagy tervünk és célunk, és feladatunk, hogy az ő nyomdokait követve itt Sárospatakon az ő személyét minél jobban kiemelhessük.
1: Milyen programelemek segítenek majd ebben?
2: Pocsajné dr. Eperjesi Esztert kértük meg, mint aki a téma szakembere, hogy előadást tartson nekünk. Két előadást fogunk hallgatni, és a másodiknál pedig láthatjuk a Lórántfi Zsuzsanna hímzőkörnek a csodálatos munkáit, ami maradandó emléket állít a nagyasszonynak.
1: Hazudnék, ha nem láttam volna már azt a kiállítást, ami el is készült egyébként itt az úgynevezett Rákóczi házban. Ebben mit mutatnak meg?
2: A nőszövetség régi történetének irataira bukkantunk rá, és már a kezdetektől, az alapító okiratoktól kezdve a nőszövetség életét, múltját szeretnénk bemutatni, feltárni. A másik része pedig a kiállításnak természetesen az úri hímzésnek a bemutatása lesz, amihez ugye Eszter néni fog is nekünk egy kis háttérinformációt adni.
1: Mekkora munkát, mekkora előkészítő tevékenységet jelent ez a házigazda nőszövetségnek egy ilyen esemény megszervezése?
2: Hát először is el kell mondjam, hogy ez egy örömteli előkészület volt, mert most szerveződünk újra, és hát már igazából szinte egy éves munkára lehet visszatekinteni, hiszen már a múlt évben ugye mi lettünk volna a sorosok, hogy mi készítsük el ezt a találkozót, de akkor ugye a lelkészváltás miatt erre nem volt alkalom, ezért nagy szeretettel szinte tényleg egy évvel készülünk már erre az alkalomra.
1: Pocsainé dr. Eperjesi Eszter, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Múzeumának nyugalmazott igazgatója Lórántfi Zsuzsannáról, mint Patak nagyasszonyáról tartott előadást. A mai nőszövetségi találkozó központi elemét, ha lehet így fogalmazni, Lórántfi Zsuzsanna az ő életet, az ő máig ható tisztelete adja. Nos, hát miért fontos nekünk az ő személye?
3: Lórántfi Zsuzsanna egy nagyon különleges asszony volt. Az első olyan fejedelemasszony, aki évtizedeken keresztül nagyon példásan viselte ezt a címet is. És tulajdonképpen ő az, aki a következő generációknál példát mutatott, hogy milyen egy fejedelemasszony. Például Bornemisza Anna is szinte lemásolta. Na most, amit Sárospatakért a fejedelemasszony tett, az pedig egy nagyon különleges dolog. Ott már benne volt a szívének a szeretete is, olyannyira, hogy mindig vissza is visszatért Patakra. Tehát ez volt számára az a központ, ahol igazából itthon érezte magát. Itt csodálatos volt számára, hogy a környezete, a vár, a kertjei, nem csak a gombos kert, mert ugye virágos kert, mandulás kert, szőlős kert, mindenféle gyümölcsös kert, mindenféle kert volt, és hát a hímző műhelye. És itt rendezett be egy olyan iskolát, vagy hogy is mondjam ezt, hogy a lányokat, a fiatal lányokat nevelte, és nem csak, hogy nevelte, hanem tulajdonképpen még férhez is adta, nem egy alkalommal, mint például az ő udvarába nevelkedett Szécsi Mária, a Murányi Vénusz, és ő képezte ki tulajdonképpen, hogy legyen ő is egy arisztokrata asszonyá. És hát sorolhatnánk a neveket, Hímző asszony tartott Lóránffy Zsuzsanna Putnoki Klára személyébe, és rengeteg lány jött ide a várba, akiket tanított, maga is hímzett, tehát tanított hímezni, készítették a kelengyéket, mert ez is nagyon fontos volt, ugye addig férhez nem mehetett egy fő úri hölgy, míg kész nem volt a kelengye, és hát azért meg kell említeni, hogy nagyon mély hitbe élő asszonyról van szó, aki nem csak, hogy minden nap olvasta a Bibliát, hanem látogatta az Isten tiszteleteket is. Na most az új mozgalommal, a puritánizmussal ő nagyon elfogadó volt, és sok mindent át akart formálni. Van, amire még nem volt kész a környezete. Ebből voltak konfliktusai, de ezt is tudta kezelni. A családjában lévő konfliktusokat is. Tehát én azt mondom, hogy a hit, a bölcsesség és a tenni akarás, ez, ami őt nagyon mélyen jellemezte. Hitét az is mutatja, hogy ő Hannaúj Bibliát olvasott, a Károli Bibliának Szent Simolnár Albert által kiadott revideált kiadását, ami 1608-ban jelent meg. Itt van a Sárospataki nagykönyvtárba, és saját kezű bejegyzése a fejedelem asszonytól, és neki voltak könyvei is. A egyik könyve nem tudjuk, hogy megjelente, vagy kézírásba jelent meg a Szent Háromságról, mert az a helyzet, hogy abból nem maradt egy példány se, tehát nem tudunk, csak értesülünk róla különféle levéltári iratokból. Viszont megjelent a Mózes és az Proféták című munkája, ő a Bibliában lényeges dolgokat aláhúzta. Én magam meggyőződtem a Hannaúj Bibliába, ez kigyűjtötte, és Megyesi Pál rendezte el, az ő házi prédikátora, és az megjelent. Annak két példánya fennmaradt, hát sajnos nekünk a nagykönyvtárban nincs egy példány se, de a Debreceni Református Kollégiumban van. Na most Lóránffy Zsuzsanna egy olyan asszony is volt, hogy nagyon sokat kellett megállni a koporsó mellett. Ugye 6 gyerekéből 2 érte meg a felnőtt kort, és sajnos Zsigmond is nagyon fiatalon. A házasságkötés után majdnem egy évre halt meg. Egyedül György volt az, aki után Báthori Zsófiával összeházasodva egy utód, első Rákóczi Ferenc maradt a családnak. És tulajdonképpen a férjét el kellett temetnie, a fiait sorba, és a Jóisten adott neki egy olyan kegyelmet, hogy ő 1660. április 18-án halt meg, és a fia, második Rákóczi György pedig júniusban, a törökkel vívott nagyváradi csata után. Tehát, hogy azt nem kellett megérnie, hogy a 6. gyerekét is eltemesse.
1: Az ő tevékenysége, ahogy említette is, az egész református közösségre nagy hatással volt, meg az ország ügyeire nagyon sok minden a mai napig úgy működik, ahogy akkor lerakták az alapokat, de a munkásságának a Sárospataki lenyomata hogyan köszön vissza?
3: Hát tulajdonképpen a iskolát támogatta patronusi tevékenységgel, de nem csak az iskolát, hanem a pataki gyülekezetet is, sőt a környező gyülekezeteket. Ezt onnan tudjuk, hogy például Sátoralja Újhelynek férjével együtt, ugye aranyozott ezüstkannát, urvacsorai kannát adományozott, 2 úrasztali terítőt Kassának, Erdővénzet, sorolhatnánk a hegyaljai városokat. Hát sajnos a fedeles úrasztali kannából 2 maradt meg, állítólag 6-ot adományoztak, annyit csináltatott, és annyit adományoztak. Na most Sárospatakon pedig ő egy jövőbelátó asszony volt. Tehát Lóránffy Zsuzsanna nem csak a jelenbe élt, hanem valahogy előtte volt a jövő is. És a sok konfliktus a presbitériumoknak a megszervezéséből is adódott. És tulajdonképpen Ebből kifolyólag ő már belelátott a 18. századba is, mert ugye a református egyháznál pápán alakult meg az első presbitérium, és a 17. század volt az, amikor ugye sorra alakultak a presbitériumok, de végül is a rendelet talán 1736-ban jött ki, hogy az egyházközségek kötelesek presbitériumot létrehozni. Ennek nagyon sok problémája volt, akadálya volt még Lórántffy Zsuzsanna idejében, és a férjével, a fiaival, a tervei mind azt mutatják, hogy fiai nem mentek külföldre tanulni, hanem egy érdekes dolog történt, tulajdonképpen külföldet hozták haza. Tehát az Angliából kiinduló puritánizmus mozgalmait, embereit, eszméit, mind ugye Piszkátortól kezdve ide telepítették. Tehát nagyon műveltek voltak a fiai. Ez ki is jött azzal, hogy nagyon szerették volna, ha Rákóczi Zsigmond európai látással is rendelkezzen, és rendelkezett. És hát a házasság is Palci Henriettával nem véletlenül volt, hanem ez is egy kitervelt dolog volt.
1: Kedves hallgatóink, a Sátor Aljaújhelyi, a Makkos Hogykai és a Sárospataki Református Nőszövetségek évi rendes találkozóját idén Sárospatakon rendezték meg. Az eseményről hallották rövid összeállításunkat.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket, már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét János evangélium a második fejezetének 17. verséből hallgassuk meg. A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. Örülök, ha ezt mondják nekem, az Úr házába megyünk. Ez az ige vers a 122. Zsoltárból való. Sok gyülekezet szívesen énekli ezt a Zsoltárt. Úgy szólal meg ez ajkunkon, mint egy örömteli hitvallás. Vajon Jézus hogyan énekelte ezt a Zsoltárt? Nem tudjuk, ám az biztos, hogy kívülről tudta, és a benne rejlő gondolatok összecsengenek a János evangéliumában olvasottakkal. A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. János evangéliumában olvasunk a kánai mennyegzőről és a templom megtisztításáról. Mindkettőben felragyog az Úr Jézus Krisztus dicsősége. A víz elkezdett vörösödni a boldogságtól az ő dicsőségében, és egyre csak pirosabb lett. Szép piros lett, mint a vér. Csodálatosan ragyogott, mint a vörös bor. Így írt Bernárd, a teológus és költő. Jézus dicsősége világlik ki a templom megtisztításában is. Szent haragjában, mintha megszólalna az ige, melyre a tanítványok emlékezetébe mélyen bevésődött. A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. Az emészt kifejezés szó szerint fordítva így hangzik, elnyel. Az úrvacsorában lenyeljük, elnyeljük a vörös bort, és boldogság tölt el bennünket, hisz Jézusunk Golgotán kiomló vérére gondolunk. Felragyog az ő dicsősége, és hisszük, érezzük, mi is bűnbocsánatot nyertünk, s emiatt öröm tölti el szívünket. A másik részlet a templom megtisztítása is, Jézus dicsőségét tükrözi. Azé a Jézusét, aki otthon érezte magát a templomban, az atya és a testvére közösségében. Emésztette, elnyelte egész valóját a templom iránti szeretet. Igen, mert ott az Istent dicsőítő énekek által szárnyalt a templomi közösség lelke. A szent tekercsek kigöngyölítésekor felhangzott az ige, az atya Isten szava, mely a hallgatók szívében új életet teremt a bűnbánat után. Az imádság is szent közösségbe vonta a templomi gyülekezetet, mert a szerető, az igazságos, de mégis a kegyelmes atyával beszélgettek. Az áldás pedig, melyet ott kaptak a hívek, békességet, örömöt jelentettek a következő napokra, az ember egész életére nézve. Nos, ezért örülök, ha azt mondják nekem, az úrházába megyünk. Te is örülsz. Emészt-e, elnyele bennünket az úrháza iránti féltő szeretetünk. A templomban nem csak gyönyörködnünk kell, hanem megélni, átélni a mennyei atyával való közösségünket oly módon, hogy egyedül az ő dicsősége ragyogjon fel mindenben. A mai igemagyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között, itt az Európa Rádió.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Dokumentumokat vár az egészségügyi minisztérium a COVID beszerzések kapcsán, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, hogy ha bárkinek a birtokában van a COVID időszak beszerzéseihez kapcsolódó dokumentum, levelezés, elektronikus feljegyzés, fájl vagy más releváns adat, jelentkezzen és juttassa el azt a minisztériumnak. Azoknak az embereknek, akik elvesztették szeretteiket, azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik végig dolgozták a járvány legnehezebb hónapjait, és minden magyar embernek tartoznak azzal, hogy kiderüljön, mi történt a COVID beszerzések milliárdjaival, fogalmazott a tárcavezető. A miniszter megjegyezte, hogy nagyon sok a szervereken tárolt fájlt, elektronikus feljegyzést, levelezést és más dokumentumot sikerült megmenteni, és ezeket átadták a külügyminisztériumnak és az illetékes nyomozó hatóságoknak. Ugyanakkor a teljes képhez tisztában kell lenni azzal, tette hozzá, hogy milyen áron szerezték be ezeket az eszközöket, milyen áron fizetett értük végül az állam, kik voltak a közvetítők, mekkora haszon keletkezett, ki hozta meg a döntéseket, és hová került a közpénz, közölte Hegedű Zsolt. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-éig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A szervező Erzsébet Alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 féle programot biztosít a diákoknak. Azt írták, mint minden Erzsébet táborban, az őszi turnusokban is jelképes mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetésével vehetnek részt a gyerekek. Az osztálykirándulások egyik meghatározó eleme a pedagógiai célokra épülő strukturált programkínálat. A tábori programokban az élménypedagógia, az indirekt tanulás és a kompetenciafejlesztés egyaránt hangsúlyos. A természettudományos kísérletek, a Balaton élővilágát bemutató programok, az energia és környezetvédelmi foglalkozások, valamint a művészeti, zenei és digitális programok több tantárgyhoz is kapcsolódnak. Kitértek arra is, hogy az Erzsébet táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít folyamatosan táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintnyi nyugtaadat érkezett az adóhatósághoz. A papírnyugtás vállalkozások a pénztárgép portál egyszerű webes felületén küldhetik be a nyugtaadatokat a NAV-hoz a szeptember 1-én indult új rendszerben. Az első 3 napon már 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugtaadatát rögzítette, 1,5 milliárd forint értékben, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A NAV tájékoztatása szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek is, már 12 ezer vállalkozás helyezte üzembe az ingyenes alkalmazást, az e-pénztárgépet. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke pedig csaknem eléri az 1,3 milliárd forintot. A két újfajta nyugtaadatszolgáltatási mód révén olyan nyugtákra lát rá az adóhatóság, melyet korábban csak ellenőrzések során láthattak a revizorok, emelték ki a közleményben. Több mérőállomáson is 0 Celsius fokhoz közeli hőmérsékletet mértek hétfő reggel. A leghidegebb a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason volt, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Azt írták, a hidegfront mögött érkező száraz levegő, valamint az éjszaka leálló szél megtette hatását. A bejegyzéshez készített infografika szerint a leghidegebbet 1,3 fokot Nyírtason mérték hétfő hajnalban. A Nógrád megyei Zabarban 1,5 fok volt, Mohorán 2,5, Széchenyben majdnem 3,5 fok. A Borsodabói Zemplén vármegyei Szikszón 3,7 Celsius fokig süllyedt a hőmérő higanyszála.
0: Az időjárásról.
1: Derült, napos idő várható, a nap második felében gomoly felhők is képződnek, de csapadék ezekből sem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Kedden túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként arról hallhatnak, hogy milyen rendkívül nehéz és reménytelen a nepáli sárlavina után túlélőket találni. Hegedűs Gáborral, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentőcsoportjának vezetőjével beszélgetünk, aki elmondja azt is, hogy ők végül miért nem indultak el segíteni Nepálba.
2: Szakmai szempontokból én azt gondolom, hogy egy helyes és felelősségteljes döntés volt, hogy a csapat otthon maradt, mert felesleges lett volna, majdnem azt mondom, mint egy katasztrófa turistaként kimenni, és akkor nézzük meg, hogy nem lett volna haszna, hogy mi ott legyünk.
1: Aztán Mester Edittel, a Tiszafüredi Múzeum igazgatójával beszélgetünk arról, hogy gyerekekkel, családokkal, laikusokkal kerestek jégkorszaki csontmaradványokat a Tiszában, és most kiállítás is készül a leletekből.
3: Nyilván a nagyfogak azok mindenkinek feltűnnek, ugye, hogy a középkorban is ugye óriások, sárkányok és egyebekre gondoltak minden civilizációban, amikor megtalálták ezeket a maradványokat, legyenek azok dinoszauruszok vagy jégkorszaki állatok.
1: Ők a mai vendégeink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Tíz nap után még találtak túlélőt a nepáli sárlavina után, de ez csoda, és nem sok esély van már további túlélő megtalálására, mondja Hegedűs Gábor, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentőcsoportjának vezetője. A szervezet fontolta és már szervezte is, hogy a térségbe utazik segíteni a túlélők keresését, ám végül szakmailag úgy látták, inkább katasztrófa turisták lennének, mint igazi segítők, ugyanis a sárlavina miatt a kutyáiknak nem lennének olyan nyomok, jelek, amik az esetleges túlélőkhöz vezethetnének. Így végül a maradás mellett döntöttek. A további részletekről Hegedűs Gáborral, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentőcsoportjának vezetőjével beszélgettünk. Fontos tudni, hogy az interjút szombaton, szeptember 5-én este rögzítettük, így az akkori információk alapján készült a beszélgetés.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, tehát mint 2026. augusztus 20-án, hogy ott valahol a tibeti nepáli határvidéken egy nagyon pusztító villámárvíz és sárlavina söpört végig. Ez a sárlavina és ez a villámárvíz, csak hogy el tudják képzelni a kedves hallgatók, ez körülbelül fél óra leforgása alatt, alig fél óra leforgása alatt egy körülbelül 8-9 méternyi magas sárlavina réteg haladt végig, hát közel, hogyha jók az információim, közel 100 kilométeres területen. Ez azt jelenti, hogy ez mindent vitt magával. Tehát ez a sárlavina és ez a villámárvíz, ez egy sokkal súlyosabb természeti katasztrófa, mint akár egy földrengés. Földrengésnél egy ház esetleg összedől, de mégis maradnak valahol ilyen légrések, valahol olyan területek, amik esetlegesen túlélést biztosíthatnak addig, amíg nem érkeznek meg a mentőcsapatok. Egy sárlavinánál, vagy ennél a villámárvíznél ez sajnos nem így van. Tehát ez óriási erővel jön, elsodorja az épületeket, és minden egyes rést, szobát, tetőteret betölt. Tehát nem marad, egyszerűen fizikailag nem marad élettér, ahol sajnos túléljék az emberek. Ez a természeti katasztrófa, ez a jelenség, ez a keresőcsapatoknak is, mind a kutyáknak, mind a keresőkutyáknak, mind az eszközöknek egy nagyon-nagyon nehéz feladatot ad, hiszen mind a kutyák, mind az eszközök valamilyen szagminta, valamilyen meszek, tehát hogy mindenféle ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazok, tehát hogy valamilyen mozgás, vagy valamilyen szagminta alapján dolgoznak. A sár alól nem fog senki megmozdulni, nem fognak kijönni a szagok, nem lesz semmilyen, nagyon-nagyon nehéz dolga lesz a kereső csapatoknak, akit eddig nem találtak meg. Tehát az, hogy élve megtaláljanak valakit, az teljesen csodaszámba megy. Míg azért földrengések alatt azért van arra példa, hogy akár egy hét múlva is kerül elő élő ember, találnak élő embert, ez ebben a típusú helyzetben, ez majdnem azt kell, hogy mondjam, hogy a nullával egyenlő az esélye, hogy itt élő ember előkerüljön, nem hogy több nap múlva, hanem akár pár órán belül is. Mert egyszerűen nincs élettere, nem marad élettere az embereknek a túlélése.
1: De ez a... van néhány túlélő, biztos te is hallottad a 9.-10. nap igen. is, de akkor ez a megoldás, vagy ez az oka annak, hogy akik előkerülnek, azok a bizonyos vízerőmű alagútjaiból kerülnek elő, ahova ezek szerint ez a sárlavina nem tudott behatolni?
2: Hát olyan helyekről kerülhetnek elő, ahol vagy valami magaslati, vagy valami olyan, igen, tehát ahova ez a sár nem tud behatolni. Most gondolják így a kedves hallgatók, hogy ahogy akár a kertben, mondjuk a kerti slaggal ott megpróbálunk locsolni, hát mindenhova befurakszik a víz, a sár, ez a kisebb folyások. El lehet azt képzelni, hogy egy 8-9 méteres sár, víz és sziklák és törmelékekkel telítődött egy óriási lavina lezúdul. Ott tényleg mindent visz. Tehát, hogy iszonyatosan kevés a túlélésre való esély. Hogyha valaki óriási szerencséje volt, igen, hogy valami olyan bányában volt, ami valami teljesen hermetikusan le van zárva, és ugye úgy van megépítve, hogy esetlegesen ténylegesen felkészülve hasonló természeti katasztrófákra, annak óriási szerencséje volt annak az embernek, hogy éppen ott volt.
1: Akkor abból, amit most elmondtál, azt hiszem egyenesen következik, de azért fölteszem a kérdést, hogy a református szeretett szolgálat kutató-mentő csoportja akkor nem megy a helyszínre segíteni, de leginkább azért, mert a kutyáitok most nem tudnának segíteni, ha jól értem.
2: Tehát alapvetően mi mindenféle nemzetközi riasztási rendszerbe be vagyunk csatornázva, és a természeti katasztrófák után tényleg percekkel megérkezik az első jelzés. Ez minden egyes esetben úgy megy, hogy mi azonnal elkezdjük a szervezést. Azért párhuzamosan több vonalon. Egy az, hogy tehát elkezdjük azt is, hogy mi van, hogyha indulunk, de ugye az indulás az, tehát mi az indulást nem akkor kezdjük el szervezni, amikor biztosan kiderül, hogy akkor mehetünk, hanem ezt már sokkal hamarabb. Mi ezt szintén elkezdtük szervezni, hogy jó, akkor nézzük meg, hányan vagyunk, hogy vannak a kutyák, hogy tudjuk ugye a csapatot mozdítani, de közben ment az információgyűjtés párhuzamosan. Ahogy láttuk azt, hogy ez nem a mi csapatunk, nem is tudom, hogy fogalmazok, nem a mi csapatunk szervezeti és felépítéséhez kapcsolódó természeti katasztrófa, úgy természetesen leállítottuk. Mi alapvetően élő ember keresésére vagyunk berendezkedve, mind a kutyáink, mind a technikai felszerelésünk élő ember keresésére van optimalizálva. Ebben a szituációban nagyon-nagyon kevés lett volna az esélye annak, hogy mi bármilyen élő emberrel találkozzunk.
1: Nehéz volt ezt a döntést meghozni, hogy akkor leállítjátok ezt a folyamatot, vagy az észszerűség az ilyenkor megnyugtatja a lelkedet, lelkesedésedet?
2: Alapvetően ez egy szakmai szempontokból én azt gondolom, hogy egy helyes és felelősségteljes döntés volt, hogy a csapat otthon maradt, mert de felesleges lett volna, majdnem azt mondom, mint egy katasztrófa turistaként kimenni, és akkor nézzük meg, hogy nem lett volna haszna, hogy mi ott legyünk. Tehát elképzelhető, hogy nem is tudom, nagy hírverése lehet.

0: pénzösszegbe került volna ahhoz, hogy mi oda menjünk, amit ott a helyi csapatok sokkal gyorsabban tudnak reagálni, és anyagi kiadásokat a helyi csapatok sokkal hatékonyabban el tudták volna költeni, vagy el tudták költeni, mint hogy minket oda szállítsanak, és mi ott próbáljunk segíteni, de a próbáljunk segíteni az nem ugyanaz lett volna, mint egy teljesen 100%-os segítségnyújtás, mint akár egy földrengésnél, mondjuk a törökországi földrengésnél.
1: Gondolom azért követed a hírekben, hogy hogyan zajlanak ezek a mentési kísérletek.
0: Igen.
1: Hogy nézed ezt szakmailag? Tehát mit gondolsz, lesznek még túlélők, vagy amiket elmondtál, abból azért azt következik, hogy nem sok remény van már mindenre?
0: Elképzelhető, hogy valami csoda folytán lesz valaki, aki nem tudom, valahova beszorult. Ugye ne felejtsük el, hogy ugye ma szeptember 5-én rögzítjük a beszélgetést, tehát 26-a és 5-e közt nagyjából, nem tudom, 9-10 nap telt el. Ez már egy földrengésnél is egy nagyon kritikus időszak. Ahhoz képest, hogy 100 kilométeren keresztül végig söpört ez a sárlavilla és ez a villámárvíz, elképzelhető, hogy a 100 kilométeren belül lesz egy-egy ember, de azért itt akit eltűntként kezelnek a helyi hatóságok, ott közel, nagyon-nagyon közel 100%-osan, szerintem kevés ember fog előkerülni. Akár az előkerülni, azt akár tehát maga sajnos már tehát egyáltalán meg előkerülni.
1: És a beszélgetés végére egy kitekintőbb kérdés, a tapasztalatod szerint, a megítélésed szerint egy ilyen katasztrófa után egy régió, egy térség, egy ország az hogyan tud talpra állni?
0: Én több pozitív példát is tudok mondani, akár a török földrengés 2023-ban, ami nagyjából most már ugye 3-4 éve volt, mindjárt 4 éve, 3,5 éve volt a török földrengés, ott nem csak maga az ország, hanem tényleg a nemzetközi segítségnyújtás is óriási volt, és nagyon beleállt mindenki, magánemberek, cégek, politikusok és mindenki Törökországban, hogy ott minden újjáépüljön. Ugyanez volt Marokkóban is, szintén 23-ban volt egy nagy földrengés, ott is mindenki beleállt. Én azt gondolom, hogy ez az ország is egy nagyon szép iskola példája lesz az összefogásnak, és megpróbálják helyrehozni a helyrehozhatatlant, és tényleg azoknak a családoknak is egy megnyugvást nyújtani, akik elvesztették a hozzátartozóikat.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hegedűs Gábort, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentőcsoportjának vezetőjét hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A 2027-28-as tanévtől egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki, olyan működési modellt kívánnak létrehozni, melyben jól körvonalazható a fenntartó, a szenátus és a rektor jogköre az egyetemeken, mondta az oktatási miniszter a debreceni tanévnyitón. Jelezte, hogy az akadémiai szabadságot és az intézményi autonómiát jogszabályi szinten visszaállítják, az alapvető jogokat pedig visszahelyezik a felsőoktatási törvénybe. A hallgatóknak azt mondta, erősíteni fogják a hallgató központúságot, áttekintik a lakhatás és az ösztöndíj kérdését, növelni szeretnék az esélyegyenlőséget, és igyekeznek támogatást nyújtani a hallgatók mentális állapotának megúvásához. Meg kell erősíteni a párbeszéd azon eszközeit, melyekkel megelőzhetők lehetnek a konfliktusok, hangoztatta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hétfőn a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett Út a békéhez című UNESCO konferencián. Tar Zoltán a tolerancia és a kultúrák közötti megértés érdekében folytatott párbeszédről szóló konferencián rámutatott, a békéhez nem az kell, hogy egyformák legyünk, hanem inkább az szükséges, hogy identitásunk megőrzése mellett megtanuljunk együttműködni egymással. Fontos lenne, tette hozzá, hogy a párbeszéd ne az utolsó lépés legyen egy válság lezárásában, hanem inkább az első lépés abban, hogy elejét vegyék a konfliktusoknak, fogalmazott. A miniszter kiemelte, a béketeremtés felé mutató párbeszéd terén a civil társadalom elengedhetetlen partner, mert az oly módon tud közösségeket elérni és bizalmat építeni, ahogyan arra az állam nem képes. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte a Szaktárca államtitkára. Porpáci Krisztina azt írta, a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek, a finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségeknek mindössze a harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkedtek. Hozzátette, hogy egyre nehezebb fenntartani a praxisokat, ami veszélyezteti az ellátáshoz való hozzáférést. A legsürgetőbb problémákat áttekintették és több kérdésben döntést hoztak, mondta. Emelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, a konkrét összeget később ismertetik majd. Biztosítani fogják a fogászati ügyeleti ellátást, hogy az sürgős esetben az ország minden részén elérhető legyen. Rendezik az iskola fogászatok helyzetét, beleértve a bértámogatási és praxis jogi egyenlőtlenségeket, közölte az államtitkár. Templomos túrával folytatódik a belvárosi helyismereti sét a Miskolcon ezen a héten. Szeptember 11-én pénteken újabb állomásához érkezik a Mimi applikációs sétasorozat, írta a minap.hu. A program ezúttal Miskolc belvárosának templomaira és azok történetére fókuszál. A résztvevők nem csak az épületek történetével ismerkedhetnek meg, hanem olyan érdekességeket és helytörténeti információkat is hallhatnak, melyek közelebb hozzák Miskolc egykori világát. A programot 16 órától rendezik meg, a résztvevők a Kazinci utcában, a zsinagógánál találkoznak majd.
0: Az időjárásról.
1: Derült, napos idő várható, a nap második felében gomoly felhők is képződnek, de csapadék ezekből sem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Kedden túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: A jégkorszaki fauna sok képviselője, így mamut, bölény, de még hiéna csontja is kerültek elő a Tisza medréből Tiszarov térségében. A Kispál Múzeum a nyár folyamán kétszer is közösségi régészkedés keretében kereste és gyűjtötte a leleteket a drámaian alacsony vízállású folyó medrében. A leleteket már megtisztították, rendszerezték, és még szeptemberben ki is állítják őket a Tiszafüredi Múzeumban. A részletekről Mester Edit igazgatóval beszélgettünk. Kezdjük onnan, hogy időben egy kicsit repüljünk vissza a nyárba, és mesélj el nekünk, hogy hogyan merült fel önökben, hogyan született meg az ötlet, hogy kellene közösségi régészet formájában a Tisza alacsony vízállását kihasználni arra, hogy megnézzük, hogy mit őriz a folyó medre.
2: Hát a Kispál Múzeum, mint területi múzeum, a Tiszató, illetve a délebbre levő területeknek a területi múzeuma. Ugye azt jelenti, hogy ha bárki behoz hozzánk valami leletet, akkor nyilván ezzel mi kötelesek vagyunk foglalkozni. És hát nem csak ez volt az első alacsony vízállás, hanem volt ez már tavaly is, és akkor is már hoztak be magánszemélyek erről a szakaszról, illetve az elmúlt években is halászok, illetve horgászok találtak a Tiszabúra, Tiszarov térségében jégkorszaki maradványokat. Ugye, amit mi akkor természetesen meghatározunk, ilyenkor beleltározunk, és van már a kiállításunkban is innen tárgy. Tehát ez már egy ismert lelőhely volt ilyen szempontból. Csak szerettük volna ugye most a közösséget és a lakókat, a környék családjait is bevonni abba a kutatásba. Illetve hát nyilván, hogyha több ember vesz részben, akkor nagyobb területet lehet átfésülni, és a Tisza medrében levő nem csak jégkorszaki, hanem egyéb maradványokat is beazonosítani. Ugye a Kispál Múzeumnak egyéb közösségi régészeti programjai is már évek óta zajlanak az ásatársainkhoz kapcsolódva. Tehát mi már több fémkeresőssel vagyunk kapcsolatban, illetve Tiszaörvényen évek óta feltárunk egy középkori települést, és ugye ott is segítenek nekünk. Tehát van már egy olyan ismerős kör, akik amúgy is részt vesznek és érdeklődnek, illetve szerencsére a helyi természetvédelmi hatóság is, hogyha bármi előkerül a Tiszatóba vagy a környékén, akkor is szólnak nekünk. Tehát ez már igazából egy beágyazott működő program. Ennyire alacsony vízállás ugye nem volt eddig, tehát ez most azért egy extrém helyzet volt, és ezért gondoltuk azt, hogyha már vannak ilyen családi partnereink, ismerősök, barátok, a kultúra iránt érdeklődők, akkor bevonjuk őket ebbe a tevékenységbe.
1: Láttam erről videót még a nyáron, és akkor azt tűnt föl, hogy nagyon sok gyerek volt ott ezen a közösségi régészeten. Ez mennyire lepte meg önöket, hogy a gyerekek ennyire érdeklődtek ezután?
2: Hát én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban ez teljesen egyértelműen látszik, tehát a település Tiszafüredi iskolásai, óvodásai is rendszeresen kijönnek a feltárásainkra, hiszen azok ugye elérhető közösségben vannak. Itt nem gondoltuk, hogy ilyen távol a településektől, mert azért eddig nomád körülmények vannak. Tehát igazából ugye, amikor meghirdetjük, sem szoktuk elmondani, hogy hol van a lelőhely, hogy nehogy mások menjenek és gyűjtsék össze a kincseket. Hát pont ez a problémája ezeknek a programoknak, hogy szeretnénk, hogyha minél több a közgyűjteményekbe, múzeumokba kerülne, és nem pedig hazavinnék az emberek, amit találnak. De sajnos ez is előfordul. És nagy öröm volt számunkra, hogy ilyen sok család és ilyen kicsi gyerekek. Tehát nagyon sok óvodás gyerek volt a szüleivel együtt. Nyilván a nyári időszak, a nyaralás is hozzájárult ehhez. És ugye ez a júliusban, illetve augusztusban is hirdettünk ilyen programot más-más helyszínen Tiszarov környékén. Ugye ezért már regisztrációt is kötöttük, és két napon belül be is telt a létszám. Hát én sem gondoltam, hogy ilyen nagy lesz az érdeklődés, de a természetvédelmi hatóságok kérték, hogy nagyon sokan, ugye egy védett területekről van szó, ne menjünk ki, hiszen a kocsikkal, illetve hát a gyalogosan is zavarjuk az élőhelyeket, ugye ezek szigorúan védett természeti helyek. Tehát ezért limitáltuk mi is a létszámot is, és ugye ezért kötöttük regisztrációhoz is, hogy tudjuk, hogy kik fognak érkezni, és nekik egy részletes tájékoztatót adtunk, ugye e-mailben is elküldtük nekik, a honlapunkon is megtalálható, illetve ott a helyszínen maga a természetvédelmi őr az, aki elmondta, hogy mire kell odafigyelni.
1: Akkor tegyem meg, hogy elmond egy-két érdekességet, hogy mit találtak ezen a nyáron, ezen a két alkalmon, akár gyerekek, akár szakemberek, akár felnőttek, mit gyűjtöttek össze?
2: Hát igen, örömünkre egy éves volt a legkisebb gyerek, tehát egy évestől a nyugdíjasokig nagyon sokan voltak, és pont ezért, mert sokan vagyunk, ugye különböző lelkesedési fokkal keresték a tárgyakat, de például a legértékesebbet júliusban a teljesen épambut felső fogat, azt egy kislány találta meg, az úgy nézett ki valóban a vízben, mintha egy nagy kő lenne, amit végig mozgatott. Hát szerencsére ezen a részen homokpad van, egy nagy kanyar és a homokos a terület, tehát szépen lehetett benne sétálni, és ugye ezen kívül különböző egyéb jégkorszaki állatoknak találtuk meg a fogtöredékeit, a különböző lábszárcsontoknak a töredékeit, találtuk mamutagyarat, a mamutnak is különböző részeit, tavalyi évben előkerültek teljesen épp csigolya, tehát nagyon sok olyan testrésze került elő a mamutnak is, ami értékes, de ezen kívül bölény, orrszarvú, ami ritkaság, a hiéna, annak foga is előkerült, illetve egyéb hosszú csontjai. Tehát a jégkorszaki faunának elég sok egyede előkerült, de hát ezen kívül, mivel ugye ez egy lakott terület, tehát a szomszédos településeken is már élnek évszázadok óta az emberek, ugye ezért a különböző házi állatoknak, tehát lovaknak, sertéseknek, kutyáknak, illetve szarvasmarháknak is megtalálták a csontjait a kincskereső családok. Természetesen ilyenkor ugye mindig bemérjük ezeket GPS koordinátákkal, tehát ugye erről készül ásatási jelentés, amiben részletesen feltüntetjük, hogy melyik helyeken kerültek elő ezek a maradványok. Természetesen fotóztunk, filmeztünk, ugye ezért láthatta ezeket, de természetesen utána fontos, hogy ezeket meg is határozzuk, hiszen ott a helyszínen rögtön sáros állapotban azért nem biztos, hogy látszik rajta rögtön, hogy micsoda. Tehát beszállítottuk ugye a múzeumnak a restaurátor műhelyébe, már rögtön meg is mostog a következő héten, mert ha rászárad ez a sáros iszapos üledék, akkor ugye nagyon nehéz megtisztítani, és utána pedig részletes feldolgozásra kerül, tehát meghatározunk, hogy pontosan milyen testrészek, illetve beletározásra kerülnek, és most szeretnénk ebből szeptemberben egy kiállítást is nyitni, tehát hogy valóban lássák az emberek, hogy amit ők dolgoztak és hozzátettek a közjavára, az meg is jelenik egy kiállításban, és ezt fogjuk szeptember 26-án szombaton megnyitni, amire szeretettel várunk természetesen mindenkit, és aznap szombaton szintén lesz egy ilyen közösségi régészeti program, Tisza örvényen a templomdombon, amiről beszéltem, ami a középkori település, templom és temető feltarása zajlik. Tehát délelőtt oda hívjuk a családokat, egy kis közös munkára, ez is a Tiszaparton van, tehát a Tiszaparton is lehet gyűjteni maradványokat, és utána pedig megnyitjuk a kiállítást, megnézzük azt, hogy mi az, ami az előző alkalmakkor előkerült, és megtisztított, meghatározott állapotban már láthatják ők is. Itt lesz mikroszkóp is, és egyéb interaktív játékok is nekik a múzeumban, hogy valóban egy olyan időutazáson vegyenek részt, ami mindenki számára élvezetes, nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is.
1: Most gondolatban még visszalépünk oda a Tisza medrébe, amikor ezeket a maradványokat, leleteket, kincseket megtalálták az érdeklődők, akkor hogyan tudja azt ott, abban a pillanatban elkülöníteni egy gyermek, egy felnőtt, egy laikus, hogy amit megfog, az egy kő, vagy egy csondarab, érdekes-e az egy múzeum számára, vagy csak egy szép nagy darab kőről, vagy valami olyanról van szó, ami nem idézőjelben értékes egy múzeumnak?
2: Hát eleve vittünk már ki leleteket, tehát megmutatni azt, hogy milyen típusúak, hogy néznek ki ugye ezek a jégkorszaki csontmaradványok. Tehát vittünk ki nekik fotókat, tárgyakat is, amit elmondtunk. Előtte elmondtuk, hogy mire kell odafigyelni, nem csak a biztonságra, hanem hogy mi a technikája a gyűjtésnek. És utána természetesen a múzeumi kollégák is ugye kint voltak a helyszínen, csomagolóanyagokkal, ládákkal. Tehát amit ők, ugye adtunk nekik vödöröket, vagy ők is hoztak, mert hát az csak a vízbe kellett térdig derékig mászkálni. Tehát ezeket, hogyha értékesebb, rögtön látta rajta az illető, hogy az már egy tányérnak a töredéke, vagy egy korsónak a nyaka, vagy egy állati fog, ami jól felismerhető, akkor ezeket rögtön zacskókba rakták, illetve az egyéb tárgyakat pedig vödörökbe gyűjtöttük, és akkor ezt rögtön a parton a kollégákkal válogattuk szét, és csomagoltuk el. Ahol láttuk, ugye mi is a múzeum kollégáival járkáltunk, hogy az önkéntesek között, ugye rögtön oda mentünk, segítettünk, megnéztük, meghatároztuk, bemértük GPS koordinátákkal, tehát ez egy közös munka volt, igazából ők a múzeum dolgozóinak a kihelyezett kezei voltak, akik ugye minél többen járták ugye a folyómedrét, annál többet lehetett feltérképezni, illetve fémkeresőket is vittünk a múzeum fémkeresőit, és azzal is tudtak ugye a vízben és a vízparton is keresni, és így ugye még több olyan tárgy került elő, ami egyébként ugye szabad szemmel nem látható, ugye ezért találtunk ezüstpénzt, különböző ajtóvasolásokat, pipakupakot, egyéb használati tárgyakat, amik nyilvánvalóan az elmúlt évszázadok szomszéd település emlékeinek a hulladékaiként kerültek ide a Tiszába, de természetesen a múzeum számára ez ugyanen értékes és információ a helytörténet szempontjából, és szeretnénk majd ezeket bemutatni ott a helyszínen is, tehát magában a faluban is, hogy lássák a helyiek is, tehát ne csak a városi múzeummal legyenek ezek megtekinthetők, hanem ott a helyszínen is, az ott élők számára is láthassák, hiszen ők nap mint nap ott mennek el, ott hajókáznak, halásznak, tehát valószínűleg ők is sokszor találtak már ilyen tárgyakat.
1: Ezek a civil régész segédek, ők tényleg segítették az önök munkáját, vagy ha a múzeum munkatársai mentek volna, ők is ki tudták volna ugyanezeket a tárgyakat szedni a vízből, és inkább az a szándék, hogy a magát, a tudományt, a régészetet, a múzeumot népszerűsítsék, vagy a kettő együtt is igaz lehet?
2: Én úgy gondolom, ez mindenképpen együtt igaz. Tehát egyrészt a múzeumnak nincsen annyi dolgozója, akik ezt megtegyék, így a feladataik mellett. Tehát azért is hirdettük hétvégére ezeket a programokat, ez a mi részünkről is egy önkéntes tevékenység, tehát mi is a saját szabadidőmmel mentünk ki. Egyrészt nyilván népszerűsítjük a múzeumot, hiszen ezáltal ők el fognak jönni, és meg is nézik, ajánlják másoknak is a kiállításainkat is. De valóban, tehát minél több kéz és minél több figyelmes és lelkes kéz vesz részt benne, ugye annál eredményesebb egy kutatás, illetve számunkra is nagy öröm, ha megnézze a filmbe, hogy örülnek ők annak, hogy találnak valamit, és ezáltal mi is kapunk egy visszacsatolást. Tehát, hogyha csak mi 5-6-an mennénk ki, és összegyűjtenénk a leleteket, az közel sem olyan, mintha egyszerre 30-40 ember megy ki, és jó hangulatban, egymás motiválva, segítve, hiszen itt egy olyan vizes területről van szó, azért veszélyes is. Tehát azért is volt, kaptunk a településtől egy csónakot. Ugye a múzeum dolgozóinak volt egy csapata, akik a csónakban a hajóval jöttek, hogy biztosítsák a helyszínt, tehát a víz felől is, hogyha bárkinek valami problémája van, vagy megsüllyed, vagy megijed, akkor ki tudják húzni a vízből, illetve hát nyilván a víz felől is át tudták fésülni a esetleges lelőhelyeket. Tehát én úgy gondolom, hogy ez teljesen kölcsönös, mind az amatőr érdeklődők számára, mint pedig a múzeum számára is.
1: Egy tudományos jellegű kérdés még. Mi az oka annak, hogy a Tisza ezen szakaszán, Tiszarov térségében ennyi lelet gyűlik össze, vagy gyűlt össze, vagy ön szerint a Tisza bármely pontján lehetne a mederben ilyesmiket találni, akár lakott települések környékén, amit említett, ilyen emberi nyomokat, vagy emberi életnyomait kulturális értelemben, vagy a jégkorszak csontjait, vagy ennek van valami speciális földtörténeti oka, hogy itt sűrűsödik össze ennyi lelet? Mert most itt a jégkorszakra gondolok.
2: Igen, természetesen, tehát már a múzeumnak a 19. században, amikor létrejött egy régészeti egyletként 1877-ben, már akkor is az első gyűjtemény is tele volt ezekkel a jégkorszaki állatmaradványokkal, tehát a Tisza szabályozása előtt és után is találtak ugye itt maradványokat, hiszen lelassul a folyónak, ugye nagyon sok kanyar volt, amit aztán később levágtak, illetve ezen a szakaszon is több sziget is volt a Tiszában. Tehát ezek a szigetek igazából ugye lelassították még jobban, és még jobban a hordalék megszorult ugye ezekben a területeken. Tehát mi is azt szoktuk általában átvizsgálni azokat a területeket, ahol vagy kanyarok, homokpadok, vagy pedig szigetek vannak, mert itt nagyobb eséllyel lehet találni. Ugye abban az időszakban természetesen itt a teljes Tisza völgyében jártak ezek a jégkorszaki állatok, lejártak, innét éltek, tehát ugye ez volt az a tüves terület, ahol ők éltek abban az időszakban, tehát biztos, hogy nagyon sok maradvány van még, és ezért igazából ilyen időszakokban, amikor alacsony a vízállás, nagyon sokat lehet találni. A Tisza tó területén kevesebbet, hiszen a duzzasztás ugye átalakította teljesen ezt a területét a Tiszának, a közép-Tisza vidéknek, tehát ezért mentünk mi is a Kiskörégát alá, ahol most ugye extrémen alacsony a vízállás, tehát ezért találjuk meg ezeken a területeken, de elsősorban földrajzi okai is vannak annak, hogy hol gyűlnek fel ezek a maradványok, ahogy lejjebb is, ugye Szolnoknál, Tiszaföldvárnál is most is találtak szintén hasonló maradványokat a kollégák, szintén a jégkorszakból, de hát a Dunamedre szintén nagyon gazdag volt ezen a nyáron ilyen leletekben, és pont ez volt a célja minden múzeumnak, nem csak nekünk, hanem nagyon sok másik városi megyei múzeumnak is, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a kulturális örökségünket a folyóparton is ugye figyelemmel kell tekinteni, meg kell lóvni, nem lehet hazavinni, ennek a múzeumban van a helye, és a szakembereknek kell ezzel foglalkozni, hiszen ez egy soha vissza nem térő alkalom, ki tudja, mikor lesz még ilyen alacsony a vízállás, és mikor fognak ezek a maradványok felszínre kerülni.
1: Most már többször szóba hozta így egy fél mondatban a jogi utalást arra, hogy ezeket a leleteket nem lehet hazavinni, meg talán azt is mondta, hogy vagy utalt arra, hogy tudójáról, amikor azért ilyesmi történt, akkor ezt tisztázzuk, legyen kedves, hogy milyennek a pontos jogi része. Tehát, hogyha én találok valamit úgy, hogy nem a múzeum hirdette meg ezt a gyűjtést, és nincsenek ott a szakemberek, akkor azzal nekem akkor az illetékes múzeumhoz kell fordulni?
2: Igen, és ezt nagyon sokan meg is tették, és ezért is szokták jutalmazni őket. Az interneten is sok helyen látszanak olyan filmek, hogy megjutalmazzák, megköszönik, átveszik a múzeumok, akár gyerekektől, akár felnőttektől ezeket a maradványokat, és ugye ezzel is edukálják őket arra, hogy bármi előkerül a földben, akár a családi házépítésénél, akár ilyenkor a nyári időszakban egy strandolásnál, hogyha talál olyan dolgot, ami jellegzetesen sötét színű, egészen más, mint az, amit ugye itt most csontokkal kapcsolatban azért rögtön látszik, hogy egész más a színe, egész más a súlya, sokkal régebbi, vastagabb, tömörebb csontról van szó, mint akár egy mostani lónak vagy szarvasmarhának a csontja. Ugye méretben is ugye egészen mások. Nyilván a nagy fogak azok mindenkinek feltűnnek, ugye ahogy a középkorban is ugye óriások, sárkányok és egyebekre gondoltak minden civilizációban, amikor megtalálták ezeket a maradványokat, legyenek azok dinoszauruszok vagy jégkorszaki állatok. Tehát, de célszerű ilyenkor mindenképpen minden múzeum megjutalmazza, megdicséri azokat, akik beviszik, még akkor is, hogyha esetleg ott kiderül, hogy ez nem egy olyan értékes darab, de mi is mindig el szoktunk mindent fogadni, hogyha behozzák, mert ugye ezzel fontos, hogy motiváljuk a későbbi tevékenységben is a polgárokat.
1: Mi egyébként a, hát nem is tudom, mi a jó szó, eszmei értéke, idézőjelben piaci értéke egy-egy ilyen jégkorszaki leletnek? Biztos, hogy van, aki ezzel próbál kereskedni, tud erre egy nagyságrendi becslést mondani, egy toliget, hogy mondjuk egy ilyen fog vagy csondarab az egyébként, aki nagyon szeretne egy ilyet, akkor feketén mennyiért csereberélnek emberek ilyesmiket?
2: Természetesen sajnos az interneten ugye sokfelé lehet látni ilyeneket. Több tízezertől akár több százezer forintig is terjednek, attól függően, hogy mennyire étek ezek, vagy mennyire ritkák. Hát ez ugyanolyan, mint az éremgyűjtők is, ugye egymás között legálisan is cserélik a különböző érmeket, de ugyanez vonatkozik ugye a különböző egyéb jégkorszaki, vagy egyéb maradványokra is, régészeti leletekre, ami hát sajnos nem egy pozitív dolog, tehát nyilván ezt igyekszünk elkerülni. Sajnos a múzeum nem tud fizetni azért, hogyha valaki behoz valamit, tehát nyilván ezért van az, hogy vannak, akik ugye más útját választják ennek a dolognak, de ez igazából a világon sajnos mindenhol probléma, hogy vannak azok a magángyűjtők, akik nem működnek együtt a múzeumokkal, viszont vannak olyanok, akik meg együtt működnek, és igyekeznek segíteni abba, hogy minél többen megismerhessék ezeket az értékeket.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mester Editet, a Tiszafüredi Kispál Múzeum igazgatóját hallották.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 15 éves fiatalember a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója, jelentette be az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésen. Az első éves hallgatókat köszöntve Bács Zoltán felhívta a résztvevők figyelmét, ez a fiatal kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez, tette hozzá. Minden első éves hallgató más-más történetet, tapasztalatot és célt hozott magával. A Debreceni Egyetem azonban immár összeköt bennünket, hangoztatta a rektor, megjegyezve, hogy az egyetemi évek nem kizárólag előadó termekből és vizsgákból állnak, hanem legalább annyira szólnak az emberi kapcsolatokról, a közösen átélt élményekről és az életre szóló barátságokról is. A debreceni kampusz ehhez egyedülálló környezetet kínál, üzente a rektor a felsőfokú tanulmányaikat most kezdő több mint 12 ezer hallgatónak. A magyar közút idén csak nem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében fejeződtek be a munkálatok, és még csak nem 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen zajlanak az utolsó simítások. További csak nem 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá. A tárcavezető közlése szerint az országos közúthálózaton idén csak nem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, melyeket külső kivitelezők végeznek. A teljes körű útfelújításoknak és a magyar közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak, vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon, írta. A miniszter bejelentette azt is, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, melynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. A földtörvény és a földszabályozás, a vadászati törvény és a vadászati szabályozás megváltozását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való nagyon komoly elválása okozza, melynek révén jövedelem áramlik ki az ágazatból a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül. Hozzátette, a fiatalításhoz, a fiatalok termőföldhöz jutásához, a művelési ágváltozásokhoz, a talajjavításhoz, vagy az öntözési rendszerek kialakításához szükség van erre a tőkére. A miniszter szerint a szántóföldi növénytermesztésben érintettek a vadkárok csökkentését szeretnék, a vadgazdálkodók pedig azt, hogy ne szorítsák ki a vadat mindenhonnan. Azon is el kell gondolkodni, tette hozzá, hogy mekkora vadállományt bír eltartani az ország. Bóna Szabolcs közölte, nem tervezik teljesen elengedni az ágazat kezét, de annak az időszaknak vége, amikor minden probléma esetében az állam állt helyt azok helyett, akik nem voltak hajlandók megérteni, hogy változik körülöttük a világ, és ehhez alkalmazkodni kell, tette hozzá a miniszter. A légszennyezés világszerte évente megközelítőleg 7 millió idő előtti halálesethez járul hozzá, miközben 10-ből 9 ember az egészségügyi világszervezet ajánlásainál szennyezettebb levegőt lélegzik, hívta fel a figyelmet közleményében a Másfél fok éghajlatváltozás közérthetően című szakportál. A hétfői Tiszta levegő a kék égboltért nemzetközi nap alkalmából közzétett cikkben Varga Judit meteorológus kiemelte, a helyzet ugyan javult, azonban a legtöbb magyar város továbbra is Európa szennyezettebb feléhez tartozik. A cikk szerint a légszennyezéssel kapcsolatos kár messze túlmutat a légzőrendszeren, ugyanis a tüdőrákon túl összefüggésbe hozható többek mellett a sztrókkal, a szívbetegségekkel, a cukorbetegséggel és a demenciával is. Különösen veszélyeztetettek a gyerekek, az idősek, a forgalmas utak vagy ipari létesítmények közelében élők és a rosszabb társadalmi-gazdasági helyzetben lévők, emelte ki Varga Judit. Magyarországon főként a kisméretű részecskék, nyáron pedig az ózon okoz problémát, hívta fel a figyelmet a szakember.
0: Az időjárásról.
1: Kedden túlnyomóan derült napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldellő itt az Európa Rádióban, én pedig Huszár Kata vagyok. Mai környezetvédelmi magazin műsorunkban a főszerepet az úgynevezett PET kupa kapja. Azt gondolom, minden miskolci hallott már erről az esemény sorozatról. 4, illetve 5 versenyt szerveznek egy-egy PET kupa évad során. Ugye ilyenkor az a lényeg, hogy egy-egy folyó szakaszt megtisztítsanak a jelentkezők, amik lehetnek céges csapatok, vagy akár iskolai csapatok is. A 2026-os PET kupa versenyek a bodrogi, illetve a tiszai PET kupával zárultak, idén ezt a két versenyt összevonták. Erről fogok majd beszélgetni Duró Viktóriával, a PET kupa versenysorozat egyik szervezőjével.
2: Ez a klasszikus versenynek is mondható, hiszen a többi versenyünk rövidebb is, illetve általában kisebb létszámú csapatok vesznek részt rajta. Ez a verseny azt gondolom, hogy mindannyiunknak, PET kupásoknak a szíve csücske, mert a 12 induló csapatból 11 visszatérő, és ők jellemzően olyanok, akik 8-9 éve visszatérőek, tehát gyakorlatilag olyan, mintha egy nagy baráti társaság hajózna együtt a Tiszán, csak közben hulladékot gyűjtenek az ártérből. Úgyhogy idén augusztus 15-én indult a verseny, és ez egy összevont verseny, mert 2024-ben egyszer ezt már kipróbáltuk, hogy a bodrogi és a tiszai versenyből egyet kovácsolunk, ugyanezen az útvonalon haladtunk, ezért is nagyon izgalmas a tapasztalatoknak az összevetése, úgyhogy ugyanúgy, ahogy 2024-ben, most is Olasz-Tiszkáról indult a mezőny, itt egy nap volt a hajóépítése, hiszen a csapatok ugye maguknak építik a PET hajóikat, aminek aztán 8 napon keresztül egyben kell maradnia, úgyhogy itt a bodrogi vízirendészek a megnyitó napján, augusztus 16-án eljöttek, és a vízreszállás előtt minden egyes hajót ellenőriztek. Szerencsére mindannyian megkapták az engedélyt a vízreszálláshoz, és aztán augusztus 16-án elindultunk a bodrogon, és először Szegi, aztán Bodrogkeresztúr érintésével 3 nap alatt értük el Tokajt, ahol megpihent a csapat, szükség is volt rá, mert elképesztő munkát végeztek az emberek, és hatalmas mennyiségű 9,9 tonna hulladék gyűlt össze, úgyhogy ez egyébként rekord, tehát 3 nap alatt ilyen mennyiséget nem szoktunk gyűjteni, és aztán a pihenő nap után pedig a Tiszán folytattuk az utunkat, Tiszaladány és végül Tiszalök volt a befutó, viszont az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy a Tokaj alatti szakasz, tehát Toka és Tiszaladány közötti 14 folyamkilométer, igazából a PET kupák történetének a legszennyezettebb területe, úgyhogy úgy döntöttünk idén, hogy 2 részre, 2 napra bontjuk ezt a szakaszt, tehát 7-7 folyamkilométer volt, ami a csapatokra vár. Ez ugye nem sok, tehát aki vizitúrázik, az pontosan tudja, sőt meg is lepődhet azon, hogy mit vannak oda, ez gyakorlatilag 2 óra alatt leveszhető, de ugye itt a csapatok hosszú órákat töltenek az ártérben, és olyan pedbányákat találtak, tehát olyan hatalmas kiterjedésű, nagyon szennyezett területeket, ahol tényleg úgy kellett őket már elráncigálni, mert lassan sötétedik, és induljanak tovább, mert nem fognak beérni időben aznapi célállomásunkra. Tehát borzasztó állapotok voltak, úgyhogy a tiszai szakasz 3 napja az 9 tonnányi hulladékot eredményezett, és nagyon jól tettük azt, hogy szétválasztottuk 2 napra ezt a Tiszaladány-Tokaj távolságot, mert 7 tonnát meghaladó hulladék került ki 2 nap alatt az ártérből ezen a nagyon rövid szakaszon. Úgyhogy nagyon elfáradtak a csapatok, de az az eredmény, ami mégis rekord lett a petkupák történetében, majdnem 19 tonna, 18,9 tonnát gyűjtöttek a csapatok, ezért azt gondolom, hogy mindannyian úgy élték meg a díjátadó pillanatait, hogy megérte a befektetett munka, mert ez a mennyiség, ez most már nem szennyezi tovább a természetet.
1: Kedves hallgatóink, ez a mai zöldellő kínálata tartalma. Bízom benne, hogy elnyerte tetszésüket és velünk tartanak. Jó rádiózást kívánok!

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, nem csökken az ártéri hulladék mennyisége, rekordot döntött a PET kupa. A 2026-os PET kupa versenyek sorában az utolsó, a 7. bodrogi és a 14. tiszai PET kupa volt. Az összevont versenyt alapos hulladék monitoring előzte meg, ezért a várható mennyiségről ugyan a szervezőknek voltak előzetes becsléseik, de a végeredmény mindenkit meglepett. 12 csapat szállt vízre, de mintegy 19 tonnányi hulladékot szedtek össze és szelektáltak. Ez a szám jól mutatja, hogy a feladat, vagyis a folyópartok megtisztítása még közel sem teljesült. Annak ellenére, hogy jelentősebb árhullám idén sem vonult le, sem a Bodrogon, sem a Tiszán, továbbra is jelentős hulladékmennyiség rejtőzik az ártéri erdőkben, ami már akár évtizedek óta ott lehet. Hűtők, játék, olajos flakon, hordó, hungarocell, mindenféle hulladékkal meg kellett küzdeniük ezeknek a csapatoknak. A részletekről Dorú Viktóriát, a PET kupa egyik szervezőjét kérdezzük.
2: Ez a klasszikus versenynek is mondható, hiszen a többi versenyünk rövidebb is, illetve általában kisebb létszámú csapatok vesznek részt rajta. Ez a verseny azt gondolom, hogy mindannyiunknak, PET kupásoknak a szíve csücske, mert a 12 induló csapatból 11 visszatérő, és ők jellemzően olyanok, akik 8-9 éve visszatérőek, tehát gyakorlatilag olyan, mintha egy nagy baráti társaság hajózna együtt a Tiszán, csak közben hulladékot gyűjtenek az ártérből. Úgyhogy idén augusztus 15-én indult a verseny, és ez egy összevont verseny, mert 2024-ben egyszer ezt már kipróbáltuk, hogy a bodrogi és a tiszai versenyből egyet kovácsolunk, ugyanezen az útvonalon haladtunk, ezért is nagyon izgalmas a tapasztalatoknak az összevetése, úgyhogy ugyanúgy, ahogy 2024-ben, most is Olasztiszkáról indult a mezőny, itt egy nap volt a hajóépítése, hiszen a csapatok ugye maguknak építik a PET hajóikat, aminek aztán 8 napon keresztül egyben kell maradnia, úgyhogy itt a bodrogi vízirendészek a megnyitó napján, augusztus 16-án eljöttek, és a vízre szállás előtt minden egyes hajót ellenőriztek. Szerencsére mindannyian megkapták az engedélyt a vízre szálláshoz, és aztán augusztus 16-án elindultunk a Bodrogon, és először Szegi, aztán Bodrog keresztúr érintésével 3 nap alatt értük el Tokajt, ahol megpihent a csapat, szükség is volt rá, mert elképesztő munkát végeztek az emberek, és hatalmas mennyiségű 9,9 tonna hulladék gyűlt össze, úgyhogy ez egyébként rekord, tehát 3 nap alatt ilyen mennyiséget nem szoktunk gyűjteni, és aztán a pihenőnap után pedig a Tiszán folytattuk az utunkat, Tiszaladány és végül Tiszalök volt a befutó, viszont az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy a Tokaj alatti szakasz, tehát Tokaj és Tiszaladány közötti 14 folyamkilométer, igazából a PET kupák történetének a legszennyezettebb területe, úgyhogy úgy döntöttünk idén, hogy 2 részre, 2 napra bontjuk ezt a szakaszt, tehát 7-7 folyamkilométer volt, ami a csapatokra várt. Ez ugye nem sok, tehát aki vizitúrázik, az pontosan tudja, sőt meg is lepődhet azon, hogy mit vannak oda, ez gyakorlatilag 2 óra alatt leveszhető, de ugye itt a csapatok hosszú órákat töltenek az ártérben, és olyan petbányákat találtak, tehát olyan hatalmas kiterjedésű, nagyon szennyezett területeket, ahol tényleg úgy kellett őket már elráncigálni, mert lassan sötétedik, és induljanak tovább, mert nem fognak beérni időben aznapi célállomásunkra. Tehát borzasztó állapotok voltak, úgyhogy a tiszai szakasz 3 napja az 9 tonnányi hulladékot eredményezett, és nagyon jól tettük azt, hogy szétválasztottuk 2 napra ezt a Tiszaladány-Tokaj távolságot, mert

0: Milyen típusú hulladék, hulladékok kerültek itt a zsákokba? Mert emlékeim szerint, hát sajnos a paletta az mindig nagyon széles.
1: Igen, ez most is így volt, viszont az egyértelmű különbség, és igazából nem tudjuk az okát, hogy a bodrogi szakaszon sokkal több volt az üveghulladék. Valószínűleg a súly különbséget is ez okozza a Tiszához képest, ugyanis a tiszai szakaszon viszont sokkal nagyobb volt a zsákszám. Tehát zsákokban mérve több hulladék volt a tiszai szakaszon, viszont a rengeteg üveg miatt a bodrognak az összmennyisége, tehát a súlya az nagyobb lett, úgyhogy ez egy furcsa különbség, hogy ott sokkal több üveghulladék érkezett, és hát hűtőtől elkezdve fél autón át rengeteg papucsot, főleg papucsot, gyerekjátékokat találtunk, nagyon sok még mindig az olajos flakon, kanna és hordó is, és hát nagyon sok az elhagyott horgászhely, tehát hogy ne csak arról beszéljünk, hogy biztos a felvízi országokból érkezik, azért itt Magyarországon is van rengeteg olyan gócpont, például az egyik csapat talált, még azt hiszem ez a bodrogi szakaszon volt, konkrétan egy illegális hulladék lerakatot. Tehát egyértelműen nem a folyó hozta a hulladékot, hanem a lakosság hordta ki a folyópartra, úgyhogy ezek azért nagyon elkeserítő tapasztalatok. Egyébként számomra a legérdekesebb hulladék az egy polisztirolból, tehát hungarocellből faragott fotel volt. Ilyet sose láttam.
0: Atya ég.
1: Tudtam, hogy ilyesmi létezik, csak amikor került le a hulladék szállító hajónkról. Ez egy gyakorlatilag egy hatalmas fotel, csak hát nagyon könnyű, hiszen hungarocellből volt faragva. Úgyhogy most már ez sem a természetben morzsolódik szét, hiszen tudjuk, hogy a hungarocell nagyon könnyen apró darabokra hullhat szét, hanem most már a hulladék lerakóban várja a, hát mondanám, hogy a jobb sorsát, de sajnos ugye a lerakóba kerülő hulladék hosszú évek, évtizedeket töltött. Viszont a jó hír az, hogy a petkalózók továbbra is szelektíven gyűjtik a hulladékot, hiszen a versenyben több petákot ér az, ami szelektáltan kerül leadásra, tehát itt már válogatva lesznek, és aztán pedig a nap végén még egy utóválogatás is zajlik, ellenőrizzük, hogy tényleg ügyesen szelektáltak-e a petkalózaink, úgyhogy itt az önkéntesek még átválogatják, és ennek köszönhetően nagyjából az 50-60%-a még újrahasznosításra kerül, hazai hulladékfeldolgozó partnereink segítségével, tehát ez nagyon fontos része a munkánknak, hogy nem lerakóra kerül a teljes mennyiség, hanem tényleg csak az, ami mondjuk olajjal szennyezett, vagy annyira koszos, töredezett már, hogy alkalmatlan az újrahasznosításra, úgyhogy így elég nagy mennyiséget tudunk körforgásban tartani.
0: Beszéljünk egy picit azért a csapatokról is. Honnan érkeztek most itt a petkupákra a két utolsóra?
1: Jellemzően Budapestről érkeztek a csapatok, de volt két gödöllői csapat is, ők iskolások, a gödöllői Waldorfból érkeztek, és hát ők is már legalább ez a negyedik évük volt, úgyhogy itt a szemünk láttára lettek a kisgyerekekből kamaszok, ami mindig nagyon nagy élmény, és nagyon jó érzés, hogy visszatérnek, mert nekik ez egy kapcsolódási forma, miközben nagyon hasznos tevékenységet végeznek. És volt egy gimnázium is Budapestről, a Jedlik Ányos gimnáziumnak jöttek el tanulói, akik ugyan nem indultak az ifjúsági petkupán, de tőlük az iskolából egy másik azóta elballagott csapat részt vett tavaly, és tőlük hallottak a srácok arról, hogy van ez a petkupa, úgyhogy úgy döntöttek, hogy egy apuka bevonásával, mert hogy kellett egy 18 év feletti is, ő volt a kapitány, és ők pedig 10-en jöttek, 16-17 éves fiúk, zseniálisak voltak, ők voltak az egyetlen újonc csapat, és hát fantasztikus, nem is tudom, hozzáadott értékük volt a srácoknak az egész hangulathoz, mert hogy újoncként hihetetlen lelkesedéssel vágtak bele ebbe a kalandba, úgy, hogy ők nem kértek étkezést, amit egyébként a csapatoknak biztosítunk, hanem maguknak főztek, sütöttek, bográcsban készült a

0: vacsora, úgyhogy tényleg ilyen abszolút nem is tudom, de nagyon ritkán látni ilyet, hogy tényleg csak fiúk, és ennyire összehangoltan dolgoztak együtt, és jól érezték magukat, és hát persze ők is ugyanúgy kivették a részüket a hajóépítésből, és hát a hulladékgyűjtésből is.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést az idei Petkupa versenysorozatról, és annak is két utolsó versenyéről, a 7. bodrogi és a 14. tiszai Petkupáról. Maradjanak velünk!

0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, a nyár folyamán már több alkalommal beszámoltunk itt az Európa Rádióban az idei PET-kupa egyes szakaszairól. A versenysorozat augusztus végén lezárult, méghozzá az összevont bodrogi és tiszai PET-kupával. A két etapon a 12 vízre szállt csapat nagyjából 19 tonnányi hulladékot gyűjtött. Az utolsó versenyen debütált a PET-kupa Egyesület legújabb hulladékgyűjtő hajója, a PETX is, amelynek feladata a zsákok gyűjtése és a petkolózók jólétének biztosítása. Továbbra is Duró Viktóriával, a PET-kupa versenyek egyik szervezőjével beszélgetünk.
2: A PET-kupának az évek alatt szükségessé vált, hogy egy elektromos motorral hajtott, de masszívabb járművet is készítsünk, és ez volt először a Petényi, aztán neki lett egy testvére a Peti, és így most a flottának a harmadik tagja, a Petix is elkészülhetett a Go Bodrog projektünknek köszönhetően, és ez a hajó most került szalagatásra, most kereszteltük meg a szokásokhoz hűen pesgő hozzácsapásával, természetesen alá tettünk egy big baget, hogy nehogy még véletlenül se szennyezzük mi magunk a természetet az üvegszilánkokkal, úgyhogy a kerességben a Petix nevet kapta, és aztán vízre bocsátottuk, és fantasztikusan jól teljesített, és hát szükség is volt a két hajóra, hogy a Peti mellett a Petix is gyűjtse a csapatoktól a zsákokat, hiszen ilyen mennyiségre igazából mi sem voltunk felkészülve, és itt kanyarodnék vissza arra, amit az elején mondtam, hogy mennyire megdöbbentő volt az a tapasztalat, hogy két év alatt nemhogy csökkent a hulladék mennyisége, hiszen ugye két éve ugyanezt a szakaszt jártuk végig, Olaszészkától Tiszalökig, hanem csak nőtt úgy, hogy igazából nagy áradás nem volt sem a Bodrogon, sem a Tiszán. Voltak kisebbek tavasszal, hiszen volt hóformájában csapadék, tehát a hóolvadás idején azért jöttek kisebb árhullámok, de olyan igazán nagy, amire úgy emlékszik az ember, és a híradásokból értesül, az nem volt, és ennek ellenére újra terítve van az ártér, főleg petpalackokkal és ugye üveghulladékkal, úgyhogy ez nagyon-nagyon elkeserítő volt. Ezt látni és tapasztalni, hogy mi itt már jártunk. Sőt, mi igazából a Tiszaladány, Tiszalök szakaszon tavaly is jártunk a tiszai versenyünkkel, és ugyanúgy ott van a hulladék, újra termelődött, és hát egyértelmű, hogy a folyó hozta, tehát ezek olyan területek, amit a part felől nagyon nehezen, sőt, gyakorlatilag egyáltalán nem lehet megközelíteni, tehát ezt a folyó hozta, ezt a mennyiséget magával.
1: Akkor magyarán a nagy része valószínűleg nem is Magyarországon került a folyóba?
2: Az a feltételezésünk, hogy a nagy része, főleg a tiszainak, az Ukrajnából érkezik, ugye a Bodrog Szlovákiából ér hozzánk, tehát ott talán még elkeserítőbb a helyzet, hiszen Szlovákia is EU tagállam, tehát ott is ugyanazok a hulladékkezelési szabályok érvényesek, illetve ott is törekedni kell az újrahasznosításra, tehát ez még elgondolkodtatóbb, hogy lehet, hogy a Bodrog ennyire szennyezett. Ugye Ukrajnában más a helyzet, tehát ott, mivel nem is EU tagállam, nyilván a háború miatt most nem a környezetvédelem a prioritás, ott nem annyira meglepő, hogy érkezik az utánpótlás. A Bodrog számomra legalábbis sokkal sokkolóbb és érthetetlenebb, de tény, hogy itt ezen a felső tiszai szakaszon, bodrogi szakaszon a felvízi országok nagyon nagy százalékban hozzájárulnak a szennyezettséghez, és hát ahogy említettem, azért nyilván a magyar szakaszokon, települések mentén sajnos mi is szennyezzük a folyót, de a nagy része az határainkon túlról érkezik.
1: Ugye, ahogy említettük, tulajdonképpen ezzel a két augusztus végi versennyel le is zárult az idei PET-kupa versenysorozat. aminek ugye a kezdete az júniusban volt a 7. Tiszatavi PET kupával, majd jött az ifjúsági PET kupa, és elsőként idén debütált az egyetemi PET kupa, majd pedig ugye itt a 2 augusztusi versennyel ért véget a sorozat. Hogyan lehetne összefoglalni ezt a 2026-os évet? Tartogatott egyébként meglepetéseket?
2: Valójában az új verseny miatt igen, hiszen nem tudtuk, mire számítsunk az egyetemista korosztálytól, és ez egy nagyon-nagyon jól sikerült verseny volt. Mi is sok minden újdonságot ki tudtunk próbálni rajtuk, hogyha lehet így fogalmazni. Próbáltuk számukra minél izgalmasabbá tenni, tehát hogy a hulladék gyűjtésen túl, illetve a hajóépítésen túl minél több kulturális programot csempészünk bele, illetve olyan programokat, amelyeket más versenyeken még soha, például Sárospatakon indult ez a verseny, és a Megyerhegyi tengerszemnél elvittük őket via felrátázni. Ez egy óriási siker volt, nagyon élvezték, nagyon sokan most próbálták ki először a sziklamászást, illetve hát ugye a via ferráta annak ugye a vasalt pályás kicsit szoftabb verziója, illetve sárkányhajó verseny is volt ott Sárospatakon, ami szintén egy újdonság volt, tehát más sportokat, amik kicsit talán különlegesebbek, nem annyira könnyen hozzáférhetőek, mint mondjuk a futás, vagy egy kosárlabdázás, amit ugye bárhol meg tudnak tenni, és nagyon jól működtek, nagyon fogékonyak voltak, nagyon szeretik, és mi is nagyon élveztük egyébként ezeket a programelemeket, úgyhogy elhatároztuk, hogy amikor erre lehetőségünk lesz, akkor próbálunk ilyeneket is belecsempészni, úgyhogy az egyetemi PET kupa volt talán úgymond a legnagyobb kaland számunkra is, hiszen új dolgokat tudtunk kipróbálni és tesztelni a fiatalokon, és hát nagyon bízunk benne, hogy mind az ifjúsági, mind az egyetemi PET kupa folytatódni fog, hiszen ezek ingyenesek voltak a résztvevők számára az Aktív Magyarország programnak köszönhetően, de azt, hogy jövőre ezek meg tudnak-e valósulni, az nem rajtunk fog múlni. Mi nagyon szeretnénk, hogy ezek folytatódhassanak, hiszen nagyon fontosnak érezzük a fiataloknak a szemléletformálását, és ez egy abszolút pozitív visszajelzés volt az ifjúsági PET kupán, ami középiskolásoknak szól, hogy jelezték, hogy ők végzősök, de hallottak róla, hogy van már egyetemi, és már most szólnának, hogy ők szeretnének jövőre akkor az egyetemire jönni, mert hogy már az ifjúsági korosztályból kiestek, de akkor az egyetemin jönnének újra. Tehát nagyon érződik a hatása, ott is nagyon jó volt látni, hogy az ifjúságit 3. alkalommal szerveztük meg, és a csapatok fele, 15 csapat volt, a csapatok fele visszatérő volt. Mm. Tehát, hogy valamit sikerült ott is átadni, fantasztikus pedagógusokkal találkoztunk, hiszen ott kísérő tanárok jöttek a csapatokkal, és hát nagyon jó volt azt is érezni, hogy ők is rendkívül elkötelezettek, és hát hogy jönnének jövőre is, hogyha lenne. A Tiszatavi PET kupa volt az első a sorban, és ez pedig azért jelentett kihívást, mert soha ennyi csapat még nem vett részt PET kupa versenyen, 22 csapat versenyzett egymással.
1: Az igen.
2: Ráadásul nem voltak igazán jók az időjárási körülmények, nagyon erős széllel kellett megküzdeni, vontatni is kellett a hajókat biztonsági okokból. A kenuk haladhattak, és a gyűjtés az nem állt meg, de a PET hajókat bevontattuk, mert egyszerűen nem, tehát visszafele fújta őket a szél, úgyhogy ez egy küzdelmes verseny volt, és hát a nagy létszám miatt a szervezésben is azért ez egy erőt próbáló feladat volt, de én úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült megugrani, és mindig küldünk a csapatoknak a versenyt követően egy visszajelző kérdőívet, és ott van egy olyan kérdés, hogy jönnél-e újra, illetve hogy mennyire volt komfortos a versenynek a létszáma. Hmm. És egyáltalán nem az volt a szempont, hogy sokan voltunk, azt mondták, jellemzően az volt a válasz, hogy pont jó volt így, vagy hogy lehetne még több csapat. Hmm. Még több csapat biztosan nem lesz, mert azt mi szervezői oldalról nem tudjuk már vállalni, de ott a 22 csapat volt a kihívás, és hát itt igazából azt mondanám, hogy a tényleg, ahogy említettem a beszélgetés elején, hogy itt baráti társaságként funkcionál ez a bodrogi tiszai verseny, mert annyira sok a visszatérő csapat, és olyan jól ismerjük már egymást, és annyira a csapatok is jóban vannak egymással, hogy összehangoltan tudunk együtt dolgozni. Itt a hossza a versenynek, ami kihívás, 8 nap, sőt, még ha vasárnapi hajóbontást is hozzászámoljuk, akkor valójában 9 napon keresztül vagyunk igen nomád körülmények között, hiszen kempingezünk, csajkából étkezünk, nem terített asztalnál, tehát itt inkább ez a fajta kiszakadása a komfortzónából az, ami a kihívást jelenti. Úgyhogy minden verseny egy kicsit más volt, de minden verseny a maga nemében szerintem nagyon jól sikerült, és hát a gyűjtött hulladék mennyiség is mutatja, hogy nagyon hatékonyak voltunk, hiszen összesen 36,4 tonna hulladéktól sikerült megtisztítani a Tiszát, illetve a Bodrogot, illetve a Tiszatónak a régióját, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon komoly eredmény, és hát én bízom benne, hogy a petkalózók lelkesedése az kitart, és jövőre ott folytathatjuk, ahol most abba hagytuk. Persze bízva abban, hogy nem folyamatosan rekordokat döntünk, hanem évről évre egyre kevesebb hulladékról tudok majd beszámolni.
1: Kedves hallgatóink, rekordot döntött az idei Petkupa versenysorozat. A 2026-os Petkupa versenyek sorában az utolsó, a 7. bodrogi és a 14. tiszai Petkupa volt. Az összevont verseny során 12 csapat szállt vízre, és mintegy 19 tonnányi hulladékot szedtek össze és szelektáltak. Ezt a két versenyt megelőzte az első egyetemi Petkupa, amely július 18-a és 23-a között zajlott, a harmadik ifjúsági Petkupa, ami június 28-a és július 3-a között zajlott, és a 7. tiszatavi Petkupa, amit június 11-e és 14-e között szerveztek meg. Ebből a 4 versenyből állt össze a 2026-os Petkupa versenysorozat. A részletekkel kapcsolatban az elmúlt percekben Duró Viktóriát, a Petkupa versenyek egyik szervezőjét kérdeztük.
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket!
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzék néhány zöld hír. Magyar Péter országos erdőtelepítési és fásítási programot jelentett be csütörtökön, a kormány szerdai döntését ismertető sajtótájékoztatón. Azt mondta, sok-sok 10 milliárd forint értékben már ettől az évtől 2030-ig vissza nem térítendő támogatást biztosít a kormány új erdők telepítésére, vízparti sétányok fásítására. Fafaj cserére is szükség van a szakemberek tájékoztatása szerint. Az invazív fajok visszaszorítására, az erdők szerkezetének átalakítására, ápolására és az erdőgazdálkodók szakmai támogatására is több milliárd forintot tervez a kormány. Emellett a miniszterelnök arról is beszámolt, hogy a dohány és a kaszinó koncesziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. A dohánykereskedelem esetében Magyar Péter fontosnak nevezte a közegészségügy megerősítését, hogy ne lehessen a mostaninál szabadabban árulni ezeket a termékeket, illetve minél nagyobb költségvetési bevétel származzon azok nagy és kis kereskedelméből, a költségvetési bevétel emelkedése pedig egyenesen és címkézve az egészségügyhöz kerüljön. Megjelent az aszbesztszennyezés egészségügyi kockázatának felszámolásáról szóló miniszteri rendelet, amely szerint az önkormányzatok a védekezési költségek jelentős részének megtérítésére pályázhatnak. A megyei jogú városok az elismert költségek 70%-át, a városok a 80%-át, a községek pedig a 90%-át kaphatják meg, a hiányzó részt önerőként kell vállalniuk. A rezsicsökkentés megszüntetését, az ebből származó megtakarítás visszaosztását egy igazságosabb rendszert javasol a levegő munkacsoport. Az erről szóló elképzeléseiket levélben ismertették Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel, közölte a civil szervezet. A rezsicsökkentés jelenlegi formájában az adófizetők pénzét pazarolja, igazságtalan és a tehetősebb rétegeknek kedvez, írták a megbízásukra készült legfrissebb tanulmány megállapításai alapján. alapján. A lakossági földgáz és távhő mesterségesen alacsony árai, érdemi túlfogyasztást, pazarlást, ezáltal pedig jelentős környezeti terhelést okoznak. A rendszer szociálisan is igazságtalan, az átlagfogyasztásig azok is kapnak állami támogatást, akik nem szorulnának rá. Így minél többet fogyaszt egy tehetősebb háztartás, annál több közpénzt kap, tették hozzá. Véleményük szerint megfizethető lakossági energiaárakat a legjobb lenne az épületek energetikai korszerűsítésével biztosítani, de ehhez évtizedek kellenek, ezért pénzbeli kompenzációt, a rezsicsökkentés eltörlésével megtakarított pénz lakosságnak való visszaosztását javasolják. Korábban kezdődik a méh állatjóléti támogatások kifizetése az idén az előző évekhez képest, írta a közösségi oldalán az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Póna Szabolcs közölte, hogy az október 16-ától november 30-áig tartó időszakban a támogatás 85%-át előrehozott kifizetésként kaphatják meg azok, akiknél nincs folyamatban adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés. A végkifizetések decemberben várhatók, a méhészek összesen 3,5-4 milliárd forint segítségre számíthatnak, tette hozzá, a rendkívüli időjárással magyarázva az intézkedést. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület augusztus végén közölte, hogy kérték a minisztert a méhészeknek járó állatjóléti támogatás mielőbbi kifizetésére. Az összegeket az év végén kapták volna meg, de a rendkívüli időjárás miatt jelentős méh családveszteség várható, az érintett 5145 méhésznek ugyanakkor fenn kell tartani az előírt állományszintet, indokolták a kérést. A magyar borágazat számos kihívással szembesült idén, ezért a szüreti kilátások is kedvezőtlenek, közölte elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A legtöbb nehézséget a már az összes borrégióban megjelent aranyszínű sárgaság és az aszály okozta. Közvetve a szőlőkben keletkezett jelentős vadkár is a szárassággal magyarázható, mert emiatt jelentek meg az állatok tömegesen az ország számos borvidékén. A csapadékhiány ugyanakkor akadályozta a gombás növénybeteg terjedését. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a szokásosnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége összességében kiváló, de a termés kiesés a kedvezőtlen körülmények miatt nagyobb lesz, mint a korábbi években. A GKI emiatt az árak növekedésére számít, bár az eddigi adatokból ez egyelőre nem látszik. Az elemzés arra is kitér, Magyarország az EU 7. legnagyobb bortermelője. Belföldön több mint 1600 borászat működik, többségük kis családi pince. A termelés csak nem 60 ezer hektárt érint. A magyar bor 41%-a külföldön talál vevőre. A kivitel nagyobb része a tartályokban szállított lédikbor, de egyre magasabb az üveges borok aránya, olvasható a közleményben. Tovább erősödik a következő hónapokban az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint. Az év végére nagyon erőssé válhat, és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte a Meteorológiai Világszervezet. A WMO globális előrejelző központjainak prognózisai szerint mintegy 100%-os annak a valószínűsége, hogy az El Niño 2027 februárjáig fennmarad. A felszín alatti óceáni hőmérsékletek egyes területeken júliusban és augusztus elején több mint 8 Celsius fokkal voltak magasabbak az átlagosnál. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tenger felszíni hőmérsékletnek a passzát szelek gyengülésével összefüggő, időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb egy évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az aszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. A WMO szeptember és november közötti időszakra vonatkozó több modellű előrejelzései szerint szinte valamennyi szárazföldi térségben nő az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínűsége. Augusztusban 135 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HunRen Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény azt írta, augusztusban 30 természetes eredetű földrengést és 105 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónapban nem volt lakossági észlelésekkel járó földrengés.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a mai zöldellő, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Dokumentumokat vár az Egészségügyi Minisztérium a COVID-beszerzések kapcsán, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, hogy ha bárkinek a birtokában van a COVID időszak beszerzéseihez kapcsolódó dokumentum, levelezés, elektronikus feljegyzés, fájl vagy más releváns adat, jelentkezzen és juttassa el azt a minisztériumnak. Azoknak az embereknek, akik elvesztették szeretteiket, azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik végig dolgozták a járvány legnehezebb hónapjait, és minden magyar embernek tartoznak azzal, hogy kiderüljön, mi történt a COVID beszerzések milliárdjaival, fogalmazott a tárcavezető. A miniszter megjegyezte, hogy nagyon sok a szervereken tárolt fájlt, elektronikus feljegyzést, levelezést és más dokumentumot sikerült megmenteni, és ezeket átadták a külügyminisztériumnak és az illetékes nyomozóhatóságoknak. Ugyanakkor a teljes képhez tisztában kell lenni azzal, tette hozzá, hogy milyen áron szerezték be ezeket az eszközöket, milyen áron fizetett értük végül az állam, kik voltak a közvetítők, mekkora haszon keletkezett, ki hozta meg a döntéseket, és hová került a közpénz, közölte Hegedűs Zsolt. 15 éves fiatalember a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója, jelentette be az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésen. Az első éves hallgatókat köszöntve Bács Zoltán felhívta a résztvevők figyelmét, ez a fiatal kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez, tette hozzá. Minden első éves hallgató más-más történetet, tapasztalatot és célt hozott magával. A Debreceni Egyetem azonban immár összeköt bennünket, hangoztatta a rektor megjegyezve, hogy az egyetemi évek nem kizárólag előadó termekből és vizsgákból állnak, hanem legalább annyira szólnak az emberi kapcsolatokról, a közösen átélt élményekről és az életre szóló barátságokról is. A debreceni kampusz ehhez egyedülálló környezetet kínál, üzente a rektor a felsőfokú tanulmányaikat most kezdő több mint 12 000 hallgatónak. A magyar közút idén csak nem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében fejeződtek be a munkálatok, és még csak nem 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen zajlanak az utolsó simítások. További csak nem 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá. A tárcavezető közlése szerint az országos közúthálózaton idén csak nem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, melyeket külső kivitelezők végeznek. A teljes körű útfelújításoknak és a magyar közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak, vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon, írta. A miniszter bejelentette azt is, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, melynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Mint arról korábban már beszámoltunk, megkezdődött a 2026-27-es tanévben a HPV elleni védőoltás szervezése. Szeptemberben ismét lehetőségük nyílik a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényeljék gyermeküknek a térítésmentes HPV elleni védőoltást. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg az ehhez szükséges tájékoztatót és a beleegyező nyilatkozatot. Ez utóbbit szeptember 15-éig kell visszajutatni az iskolába, mondta Asztalos Ágnes a Borsodabói Zemplén megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetője.
2: Azért is van a szexuális élet kezdete előtt az oltásnak a beadásának az ideje, mert maga a kialakult fertőzés ellen nem véd az oltás. Amikor a kórokozó bejut valamelyik nyálkahártyákon bőrünkön keresztül, ott lokális gyulladás alakul ki, ott alakult ki a immunrendszeri védekezés, ami egy teljesen más típusú, mint az úgynevezett szisztémás védekezési rendszer. Ezért a humán papilloma vírus fertőzés ugyanott megszűnik, elmúlik tünetmentesen, és hogy a kis tünetekkel el fog múlni jobb esetben, de újra fertőződhetünk. illetve ha már meglapul bennünk tünetmentesen a vírus, maga az oltástól ez nem fog eltűnni. De a védőoltás egy olyan mechanizmus indult el a szervezetben, ami az egész szervezetre vonatkozó védőreakciót indítja el, mint bármilyen más védőoltásnál, és ezért van az, hogy ez egy hosszú távú, jelenleg vizsgálataink alapján életre szóló védettséget tud adni, azokkal a humán papillomavírus típusokkal szemben, ugye, ami az oltóanyagban vannak, de ugye ezek a leggyakoribbak, meg a legveszélyesebbek, és ezért fontos az, hogy tehát, hogyha valaki idősebb életkorban szeretné ezt felvenni, akkor nagyon jól teszi, mert nem tudhatjuk, hogy van-e benne vírus, nincsen benne vírus, milyen típusa van éppen, hogyha esetleg megvan, de hogyha nem került benne a vírus, vagy például újabb fertőzés esetében, hogyha az oltás megvan, akkor már tudja eliminálni a szervezetből a bekerült vírusokat, tehát felnőtt korban is fel lehet venni.
1: A védőoltás önkéntes, térítésmentes és lányoknak, fiúknak egyaránt ajánlott, olvashatjuk a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Asztalos Ágnes, a Borsodabói Zemplén megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetője ezt meg is erősítette.
2: Valaki vállalja az oltás, az is nagyon fontos, hogy amit már elmondtunk, hogy az oltanyagban lévő human papilloma vírus típusok ellen tud védelni ez az oltás, az összes többitől nem. Azok ugye általában kisebb kockázatot rejtenek, de a kockázata megvan. Elkaphatjuk ezt a fertőzést életünk során bármikor, mert beszéltük, hogy mivel helyi immunreakciót okoz csak az elváltozás, a oltanyagban nem lévő típusok ellen újra fertőződhetünk bármikor. Tehát nagyon fontos attól, hogy van oltásom, attól nem szabad, enyém a világ, és innentől kezdve bármit megtehetek, és a szexuális szokásaim azok nagyon szabadosak lehetnek, tehát továbbra is gondoljuk meg, hogy kivel, mikor, hogyan. A gyakori partnerváltogatást továbbra is nem javasoljuk, tehát azért tudjuk, hogy hol vannak a határok, illetve a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvételt maga a védőoltás nem helyettesíti. Tehát mind férfiaknál, mind nőknél, de nőknél nagyon hangsúlyosan, majd amikor a lányok abba a korba kerülnek, rendszeres gyógyászati vizsgálatot, szűrővizsgálatokat ugyanúgy el kell járni, függetlenül, hogy van oltásunk, hiszen más megbetegedések időben való felismerésére is szolgál.
1: Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-éig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A szervező Erzsébet Alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 féle programot biztosít a diákoknak. Azt írták, mint minden Erzsébet táborban, az őszi turnusokban is jelképes mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetésével vehetnek részt a gyerekek. Az osztálykirándulások egyik meghatározó eleme a pedagógiai célokra épülő strukturált programkínálat. A tábori programokban az élménypedagógia, az indirekt tanulás és a kompetenciafejlesztés egyaránt hangsúlyos. A természettudományos kísérletek, a Balaton élővilágát bemutató programok, az energia és környezetvédelmi foglalkozások, valamint a művészeti, zenei és digitális programok több tantárgyhoz is kapcsolódnak. Kitértek arra is, hogy az Erzsébet táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít folyamatosan táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. Több mérőállomáson is 0 Celsius fokhoz közeli hőmérsékletet mértek hétfő reggel. A leghidegebb a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason volt, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Azt írták, a hidegfront mögött érkező száraz levegő, valamint az éjszaka leálló szél megtette hatását. A bejegyzéshez készített infografika szerint a leghidegebbet 1,3 fokot Nyírtason mérték hétfő hajnalban. A Nógrád megyei Zabarban 1,5 fok volt, Mohorán 2,5, Széchenyben majdnem 3,5 fok. A Borsodabói Zemplén vármegyei Szikszón 3,7 Celsius fokig süllyedt a hőmérő higanyszála.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: testi nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, jó estét kívánok! Fábián Gerő Marian vagyok, református beosztott lelkész Csengerből. Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 30. versétől a 34. verséig. Eképpen. Hitáltal omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hitáltal nem veszett el Ráháb, a parázna nő, az engedetlenekkel együtt, amikor a kémeket békességgel befogadta. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Kedves testvérek! Ha meghalljuk azt a szót, hogy hős, a legtöbbünknek azonnal a mozifilmek tökéletes, sebezhetetlen karakterei ugranak be. Azok, akiknek még a frizurájuk is tökéletes marad a legnagyobb robbanás közepette is. De vajon milyenek a valódi hősök? A Biblia a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében teljesen másként mutatja be őket. Az igében említett emberek nem voltak szuperhősök. Pont olyan húsvér emberek voltak, mint ön vagy én a 21. század rohanásában. Tele kétségekkel, elrontott döntésekkel és sokszor bénító félelemmel. Mégis az ő történetük sorsfordító titkot rejt a mi mindennapi küzdelmeinkhez. Mit tanít ma az igéből nekünk az Úristen? 3 gondolatra figyeljünk ma. Az első az, hogy mi van akkor, ha az ember nehézségei, gondjai nem azonnal oldódnak meg. A bibliai leírás Jerikó falainak leomlásával indít. A stratégia az volt, hogy 7 napig kellett körbe-körbe sétálni a falak körül. Képzeljük el ezt a mai világban, amikor szembe jön egy hatalmas akadály, egy látszólag megoldhatatlan családi konfliktus, egy munkahelyi, megélhetési krízis, vagy egy elhúzódó betegség. Mi azonnali eredményt akarunk. Azonnal szeretnénk válaszokat. Azonnal óhajtjuk a helyzet megoldását.

áldozata. Konkrét, bátor cselekedetek. Mert a falak sem az első napon dőltek le, hanem a hetediken. Az ige második üzenete közelebb áll hozzánk, mint hinnénk. Isten nem a tökéletességünket keresi. A Biblia olyan neveket sorol fel itt, mint Gedeon, Sámson vagy Ráháb. Ha fellapozzuk a történetüket, megdöbbenünk. Gedeon kis hitű volt, folyton bizonyítékokat követelt. Sámsonnak komoly indulatkezelési és erkölcsi problémái voltak. Ráháb pedig egy zűrös, pogány múltú nő volt. Isten mégis beírta őket az ő terveibe. Küzdöttek emberi gyengeségekkel, kételyekkel, hitük mégis alkalmassá tette őket Isten terveire. Mit jelent az, hogy Isten nem a tökéletességet keresi? Mit jelent a közösségi média korában, ahol mindenki csak a legtökéletesebb arcát, a retusált énjét mutatja? Azt jelenti, hogy Isten nem a hibátlan múltunkra kíváncsi, hanem a jelenünk bizalmára, hitére. Nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy Isten valami hatalmasat tegyen rajtunk keresztül, munkahelyen, családban, barátok között. A hit az a csatorna, ahol a mi emberi tökéletlenségünk találkozik az ő tökéletes erejével. Az ige harmadik üzenete pedig egyenesen dacol a mai korszellemmel. Ez az erőtlenségből fakadó erő. Az igében hallottunk megmenekülésről, betegségből való felépülésről, és milyen szép gondolatok ezek. Felerősödni, gyengeségből erőt nyerni, talpra állni, buzdító. A világ azt súlykolja belénk, mutasd magad erősnek, magabiztosnak, függetlennek, és gondosan titkold el gondjaidat. A Biblia szerint viszont az igazi erő ott kezdődik, amikor elmerjük ismerni a korlátainkat. Amikor kimerjük mondani, Uram, elfáradtam. A saját erőmből ez a dolog egyszerűen nem megy. Ebben a pillanatban a hit átveszi az irányítást. A hit ugyanis nem azt jelenti, hogy bízom a saját zseniális képességeimben, hanem azt, hogy tudom. Istennek akkor is terve van, amikor nekem már teljesen elfogytak az ötleteim. Urunk hitáltal a legkiszolgáltatottabb helyzetből is képes győzelmet formálni. Kedves testvérek, modern életünk tele van láthatatlan háborúkkal, napjainkban stresszel, kiégéssel, magánnyal, bizonytalansággal harcolunk. A zsidókhoz írt levél mai napi üzenete azonban az, hogy ne az akadályok méretét nézzük, ne a korlátokat tekintsük és saját gyengeségünkön keseregjünk. Merjünk bízni abban az Istenben, aki a legkisebb, leghétköznapibb hűségből is képes győzelmet formálni. Isten kezében a mi gyengeségünk is erővé válhat. Legyen így. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálát adunk neked azért, mert a mai nap is a te igéd lehet a mi életünk ereje. Segíts küzdenünk a gyengeségeinkkel, kételjeinkkel. Adj nekünk türelmet, kérünk elviselni, olykor saját magunkat, és küzdeni, kitartani. Vezess minket utadon, és magad légy az út.

szépernő imádság. Ki ülsz az égben a vihar felett, én Istenem, hallgass meg engemet. Hozzád megy a szívem, itt szavam dadog, hazámért reszketek, magyar vagyok. A népekkel, ha haragod vagyon, a magyarra ne haragudj nagyon. Ne haragudj rá, bűnét ne kerest, bocsáss meg néki, sajnáljad, szerest. Szerest, vigyázz rá, Istenem, atyám, el ne vesszen veszejtő éjszakán, mert itt a népek nem tudják, mit ér, hogy olyan jó, mint a falat kenyér, hogy nem szokott senkit se bántani, lassú dallal szeretne szántani. Édes Istenem, te tudod magad a bárány nála nem ártatlanabb. Te tudod ezt a fajtát, mi becses, milyen takaros, mi kellemetes. Te látod életét minden tanyán, te hallod, hogy beszél, édesanyám. Te tudod a barna kenyér ízét, te tudod a tisza sárga vizét, te tudod, hogy itt milyen szívesen hempereg a csikó a füvesen, tudod a nyáj kolompját, ha megyen, édes szőlőnket tudod a hegyen. S keserű könnyeink, tudod, Uram, hogy mennyit is szenvedtünk csak ugyan, s hogy végesztendőt várunk mindenért, hisszük, hogy lesz még szőlő, láty kenyér. Ó, keljetek a magyart védeni, ti Istennek fényes cselédei! Uradnak, mondd el aranyarcú nap, mondd el szerelmes déli bábodat, dicsérjed a Balatont, tiszta hold, hogy szebb tükröd a földön sose volt. Csillagok, értünk könyörögjetek, kis házak ablakába reszketek szerteszét, este mennyi mécs ragyog. Könyörögjetek, értünk, csillag.

0: édes álom. Esti mesénk következik. Szegény Johnny és Árnika. Második fejezet, amelyben szegény Johnny, a világ legszabadabb embere, a százarcú boszorkával viaskodik. Ott ballagott szegény Johnny egy nagy kerekerdő közepén. Fütyörészett, hol szomorúan, hol meg vidáman, már attól függően, hogy milyen kedve volt. Én vagyok a világon a legszegényebb, gondolta, és egy szomorkás dallamba kezdett. Tényleg, a rajtavalón, meg egy vándorboton és a bicskáján kívül nem volt semmije. De hiszen a világon a leggazdagabb is én vagyok, gondolta, és azon nyomban trillázni és bukfencezni kezdett a füttye. És valóban, ő volt a világon a leggazdagabb, hiszen az övé volt az erdő, a kék ég, a madarak, az útmenti gizgazok, az övé volt az egész nagy tágasság. Szélesebb világ az övé volt. Aztán még jobban neki vidámodott a füttye, mert az jutott eszébe, de hiszen a világ legszabadabb embere is én vagyok, arra megyek, amerre kedvem tartja. Ott hányok bukfencet, ahol akarok. Senki parancsára nem vagyok kénytelen ugra-bugrálni. Hely, én vagyok a világ legszabadabb embere. Aztán megint lekonyult egy kicsit a kedve, megszomorkásodott a fütty szava, mert az jutott eszébe, hogy ő a világon a legnagyobb rab, hiszen a szabadság rabja ő. Se barátja, se kedvese, se egy tenyérnyi föld darab, ahol boldogan hajtaná álomra a fejét, és azt mondhatná, otthon vagyok. Hát így fütyörészet vándorolt, gondolkodott a nagy kerek ég alatt, a nagy kerek erdőben a szegény Johnny, és akkor még sejtelme sem volt arról, hogy besétált a mesénkbe. Meg arról sem volt sejtelme, hogy a százarcú boszorka területére is besétált, ha tudta volna, biztosan fejvesztetten menekül. Reméljük persze, hogy nem a mese miatt, sokkal inkább a százarcú boszorka miatt, akinél gonoszabbat, fortélyosabbat hetet-hét országon nem lehet találni. Mi hívták százarcú boszorkának? Mert százféle alakban tudott megjelenni, kutya vagy denevér képében, még darázs is tudott lenni, ha akart, és az emberi alakokat is úgy váltogatta, mint más a zokniát. Akarta szép volt, ha akarta csúnya, ha akarta fiatal vagy éppenséggel öreg. Boszorkánynak lenni ugye nem jó. Miért? Mert mindenkinek bajt meg bánatot kell okozni, az nagyon rossz lehet. A százarcú boszorka szomorúan gunnyasztott a háza kapujában. Egyre csak az járt a fejében, hogy egy-kettőre lejár a hét esztendő, mert minden boszorkánynak hét évenként rabszolgájává kell tennie egy embert. De nem ám erőszakkal, fondorlattal. Úgy, hogy az ember maga is belemenjen az alkuba, csak akkor érvényes. A százarcú boszorkának meg alig volt már hátra egy esztendeje a hétből, és senki sem akadt addig a horgára, mert a környékbeliek széles évben elkerülték a nagy kerek erdőt, éppen ő miatta, a százarcú boszorka miatt. Idegen meg még véletlenül sem tévedt arra, hiszen a nagy kerek erdő majdnem, hogy a világ végén volt. Ezért szomorkodott, búslakodott a százarcú. Jaj, mi lesz velem? Gondolta, ha elhagy a varázs erő. Na de figyelj csak, felcsillant ám a százarcú boszorka szeme. Fütyörészést hallott. Akármi legyek, ha ezen az erdei úton nem közeledik valaki, mondta magában. Nem is tévedett, mert szegény Johnny közeledett ott az erdei úton. Hely, megörült a százarcú, itt jön az én emberem, gondolta. Fogta magát, vénséges, vén, mankós, botos, beteg anyókává változott. Szegény Johnny éppen oda érkezett a háza elé.
1: Jaj, szép fiam, de jó, hogy erre jársz, mondta a százarcú. Legyél segítségére egy szegény, beteg öreg asszonynak.
0: Miben segíthetek, öreg anyám? Kérdezte szegény Johnny.
1: Nagyon beteg vagyok, alig bírom már magam.
0: Álnokoskodott a százarcú.
1: Arra kérlek, állj a szolgálatomba.
0: Hát, öreg anyám, vakarta a fejét szegény Johnny, segítek magának szívesen, amit csak akar, de a szolgálatában nem állok. Ha nem tudná, én vagyok a világ legszabadabb embere,
1: Nem állok hát senki szolgálatába. Hú, elsáppadt ám a százarcú, az ördög vinni el. Épp a világ legszabadabb emberének kell erre kódorognia. Na de akárki vagy, úgyis a szolgálatomba állsz, mormogta.
2: Ó, nem hosszú időről van szó,
1: sápítozta.
2: Csak három napról, három aprócska napocskáról. Meglátod, úgy elszáll a három nap, hogy észre sem veszed.
1: Nem, rázta a fejét szegény Johnny, egy fél percre sem állok a szolgálatába.
2: Hát pedig nem akármilyen bért fizetnék,
1: próbálkozott tovább a százarcú. Szegény Johnny kíváncsi lett. Milyen bért fizetnél?
2: Gyere, nézd meg!
1: Oda vezette a kamra ajtóhoz, kinyitotta. Akkor a fényesség tódult ki a kamrából, hogy szegény Johnny önkéntelenül a szeme elé kapta a kezét. Tele volt a kamra kincsekkel. Aranypénz, igaz gyöngy, ezüsttál, drága kő. Szikrázott fény lett a sok kincs. Ravaszul pislogott a százarcú szegény Johnnyra.
2: Ez mind a tiéd,
1: mondta.
2: Csak három napot kell érte szolgálnod.
1: Na és mit gondolsz, mit mondott erre a világ legszabadabb embere? Mi az ördögöt csinálnék én ezzel a sok kacattal? Ezt mondta. A százarcú alig tudta palástolni pulyka mérgét.
2: Ez neked kacat, te félküllős, te lüttyő, te dinnye, válogatott kincs, ez nem kacat, azt a kacska macska farkát a világ leggazdagabb királya is táncot ropna örömében, ha ez a kincs szárában lehetne. Na, három napi szolgálatért, mind a tiéd.
1: Szegény Johnny rázta a fejét. És mit kezdenék én ennyi kincsel? Azon kezdem, hogy el se bírnám. Ha meg elbírnám is, a nyelvem lógna a cipekedéstől. A fene se cipekedik.
2: Jaj, de ostoba vagy,
1: mondta a százarcú.
2: Veszel magadnak lovat, kocsit, arra rakod a kincset. Magad is kocsin utazol, nem kell gyalogolnod.
1: Először is, mondta szegény Johnny, szeretek gyalogolni. Másodszor, ha kocsim lovam lenne, emészthetne a gond, hogy a lovaknak mindig legyen enni, inni valójuk. A kocsival is törődni kéne. Új kerék, új lőcs, ajaj, más nem is hiányozna nekem. Harmadszor meg ott vannak a rablók. Őrizgethetném tőlük a kincset, kocsit, lovat. Ó, még fütyörészni is elfelejtenék. Edd meg a kincsedet, öreg anyám.
2: Jaj, de élhetetlen vagy, nem vizette semmire,
1: mondta a boszorkány.
2: Még hogy gond a kocsival, meg a lóval, hát majd szolgákat fogadsz a rablók ellen, meg építesz várat. Kitelik ebből a pénzből? Jó, vastag falu várat, semmilyen rabló nem tud oda betörni.
1: Aztán kuksolja körökké a várban, mi? Mint egy penészvirág, hogy ne tudjak egy jó ízűt csavarogni, mert mindig az járna a fejemben, hogy jaj, a váramban nem csapott-e be a ménkű, jaj, a váram így, meg jaj, a váram úgy. Nem kell a kincsed, öreg anyám, de nagyon szívesen segítek a saját jó szántamból. Mondd meg, miben segíthetek.
0: Dúlt-fúlt magában a boszorka, úgy tett, mintha nem hallotta volna, hogy szegény Johnny felajánlotta a segítségét.
2: A dolgod is alig lenne a három nap alatt, hadarta. Csak minden nap egy almát kellene leszedned arról a fáról.
1: Ott állt az udvaron egy almafa,
2: alacsonyka, csökötke,
1: és éppen három alma volt rajta. Egy gyerek is könnyen elérhette volna a földről mind a hármat.
0: Hát ez igazán semmiség,
1: mondta szegény Johnny. Leveszem én azt neked ingyen, mind a hármat. Azzal már lépett is az almafa felé. A boszorkány meg elhajította a mankót, botot, úgy fölpattant, mint akit a darás csípett meg.
2: Jaj, hozzá ne nyúj!
1: Szegény Johnny gyanakodva nézett rá.
0: De fürge lettél egyszerre, te szegény beteg öregasszony. Miben sántikálsz te?
1: Na persze, hogy ugrált a százarcú boszorka, mert gondolhatod, nem akármilyen almafa volt az. Azok a szerencsétlenek, akik a boszorkány szolgálatába álltak, még nevet géreztek is magukban, hogy ilyen semmiségért egy rakás kincset kapnak, hiszen egy kisgyerek is könnyedén le tudja szakítani azt a három almát. Le, persze, az elsőt. Mert azt már egyikük se tudta, hogy másnap,
0: Amikor a második almát kell leszedni, az almafa olyan magasra nő, hogy ember legyen a talpán, aki reggeltől délig föl tud mászni az almáért, és déltől esteléig vissza is ér vele. A harmadik napról nem is beszélve, mert harmadnapra már olyan magasra nő a fa, hogy akkor se lehetne egy nap alatt lehozni az almát, ha szárnya nőne az embernek. Akkor aztán előáll a százarcú boszorkány, és azt mondja, nemhogy kincseket nem kapsz, de még a szabadságod is az enyém vagy szőröstül, bőröstül, mert nem teljesítetted a feltételeket. Úgy ám, és mit tehetne szegény ember, hiszen maga vállalta a szolgálatot.
2: De hiszen a szegény Johnny nem vállalta.
0: Hát hallottad, hogy nem?
2: Nem is lett szőröstül, bőröstül a boszorkányi.
0: Egy köröm feketényit se lett a boszorkányi.
2: Jó tette, hogy nem kellett neki a kincs, igaz?
0: Nagyon, úgy látszik.
2: És hogyha te tévedtél volna oda a nagy kerek erdőbe a százarcú boszorkához, neked se kellett volna a kincs?
0: Hát, tudod, nekem biztos nem lett volna olyan egyszerű. Nekem eszembe jutott volna, hogy ezért a tömérdek kincsét mennyi mindent tudnék venni.
2: Például mit?
0: Hát, például neked járóbabát, egy nagy házat az erdő meg a tó közelében, sok ruhát neked is, meg a mamának is, meg bevakoltathatnánk a nagypapa házát, meg még a kerítést is megcsináltathatnánk.
2: Nem látod, hogy szegény Johnny egy picit sem gondolkodott? Azt mondta, hogy nem.
0: Könnyű szegény Johnnynak. Ő a világ legszabadabb embere, nincsen neki senkije, akinek járóbabát akarna venni, meg ruhát is. Semmilyen háznak a kerítését nem akarja megcsináltatni.
2: De ha vállalod, akkor szőröstül, bőröstül a boszorkányé leszel.
0: Ez benne a feneség, sajnos.
2: Tudod mit?
0: Mit?
2: Az utolsó pillanatban valamit észrevennél, nem tetszene neked, és nem vállalnád, jó?
0: Jó, üsekő, nem vállalom.
2: Na látod, inkább sose legyen járóbabám, ugye? A szegény Johnny is úgy otthagyta a boszorkányt, mint a pinty.
3: Gondviselésedet, téged áldlak, Uram, te rád bízom magam, te őriz nyugalmam. Az éjszakában is olytam ez a kezed, és téged dicsérelek reggel, ha felkelek, ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Dokumentumokat vár az Egészségügyi Minisztérium a COVID beszerzések kapcsán, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, hogy ha bárkinek a birtokában van a COVID időszak beszerzéseihez kapcsolódó dokumentum, levelezés, elektronikus feljegyzés, fájl vagy más releváns adat, jelentkezzen és juttassa el azt a minisztériumnak. Azoknak az embereknek, akik elvesztették szeretteiket, azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik végig dolgozták a járvány legnehezebb hónapjait, és minden magyar embernek tartoznak azzal, hogy kiderüljön, mi történt a COVID beszerzések milliárdjaival, fogalmazott a tárcavezető. A miniszter megjegyezte, hogy nagyon sok a szervereken tárolt fájlt, elektronikus feljegyzést, levelezést és más dokumentumot sikerült megmenteni, és ezeket átadták a külügyminisztériumnak és az illetékes nyomozóhatóságoknak. Ugyanakkor a teljes képhez tisztában kell lenni azzal, tette hozzá, hogy milyen áron szerezték be ezeket az eszközöket, milyen áron fizetett értük végül az állam, kik voltak a közvetítők, mekkora haszon keletkezett, ki hozta meg a döntéseket, és hová került a közpénz, közölte Hegedűs Zsolt. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-éig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A szervező Erzsébet Alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 féle programot biztosít a diákoknak. Azt írták, mint minden Erzsébet táborban, az őszi turnusokban is jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetésével vehetnek részt a gyerekek. Az osztálykirándulások egyik meghatározó eleme a pedagógiai célokra épülő struktúrált programkínálat. A tábori programokban az élménypedagógia, az indirekt tanulás és a kompetenciafejlesztés egyaránt hangsúlyos. A természettudományos kísérletek, a Balaton élővilágát bemutató programok, az energia és környezetvédelmi foglalkozások, valamint a művészeti, zenei és digitális programok több tantárgyhoz is kapcsolódnak. Kitértek arra is, hogy az Erzsébet táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít folyamatosan táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintnyi nyugtaadat érkezett az adóhatósághoz. A papírnyugtás vállalkozások a pénztárgép portál egyszerű webes felületén küldhetik be a nyugtaadatokat a NAV-hoz a szeptember 1-én indult új rendszerben. Az első 3 napon már 20 000 vállalkozás 424 000 nyugtaadatát rögzítette, 1,5 milliárd forint értékben, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A NAV tájékoztatása szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek is, már 12 000 vállalkozás helyezte üzembe az ingyenes alkalmazást, az e-pénztárgépet. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke pedig csaknem eléri az 1,3 milliárd forintot. A két újfajta nyugtaadatszolgáltatási mód révén olyan nyugtákra lát rá az adóhatóság, melyet korábban csak ellenőrzések során láthattak a revizorok, emelték ki a közleményben. Több mérőállomáson is 0 Celsius fokhoz közeli hőmérsékletet mértek hétfő reggel. A leghidegebb a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason volt, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Azt írták, a hidegfront mögött érkező száraz levegő, valamint az éjszaka leálló szél megtette hatását. A bejegyzéshez készített infografika szerint a leghidegebbet 1,3 fokot Nyírtason mérték hétfő hajnalban. A Nógrád megyei Zabarban 1,5 fok volt, Mohorán 2,5, Széchenyben majdnem 3,5 fok. A Borsodabó-Zemplén vármegyei Szikszón 3,7 Celsius fokig süllyedt a hőmérő higanyszála.
0: Az időjárásról.
1: Kedden túlnyomóan derült napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Üdvözlöm Önöket az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorában. A szerkesztő műsorvezető Kisnyeveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban nagy tiszteletű Bundzik Attilával, a Kazinc Barcika Alsói és Sajó Ivánkai Református Egyházközségek lelkipásztorával, a Pitypallagyvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi lelkészével beszélgetünk. Szó lesz arról, hogy megkezdődött a 2026-27-es tanév, de műsorunk elején az elmúlt időszakra, a nyár is visszatekintünk. Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Ismerjük meg egymást! Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, Ismerjük meg egymást című magazinunk mai adásában Bundzik Attila nagytiszteletű úrral beszélgetünk, a Kazinc Barcika Alsó és Sajó Ivánkai Református Egyházközségek lelkipásztorával, a Pitypallagyvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi lelkészével. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm nagytiszteletű úrat, áldás békesség!
2: Áldás békesség! Én is köszönöm a meghívást, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallja beszélgetésünket, szavainkat, gondolatainkat.
1: Ugye már megkezdődött a 2026-27-es tanév, de beszélgetésünk elején, ha szabad, akkor arra kérném, hogy egy picit a nyarat idézzük vissza olyan tekintetben, hogy a gyülekezetekben, illetve az iskola intézményében is a gyermekek, fiatalok számára volt lehetőség a találkozásra különböző táborok, illetve egyéb találkozások keretében. Hogyha visszatekintünk itt a nyári hónapokra, akkor mi az, amit Ön is a szívében őriz?
2: Ez a mostani beszélgetés számomra egy Istentől kapott ajándék. Azért, mert úgy érzem, hogy bizonyságot tehetek arról, ahogyan elindultam erre a nyárra, ahogyan vártam ezt a nyarat, és ahogyan a végére érkezhettem, nem csak én magam, hanem szeretteimmel együtt, és gyülekezeteinkkel, és azokkal az életekkel, ifjakkal, gyermekekkel, akikkel együtt táboroztunk a nyáron, és azokkal a szolgatársakkal, akikkel együtt voltunk a gyermekek körül, és igyekeztünk átadni számukra az evangélium örömét. Azt gondolom, hogy minden nyár akkor kezdődik igazán a családok életében, amikor véget ér az iskola. Mi is vártuk júniusban, hogy végére érjünk a tanítási napoknak, aztán volt parasztnyán a Pitypalattyvölgyi Református Általános Iskolában még néhány nap, amit ugye a tanárok bent töltenek az iskolában. Hasznosan telt ez az idő, nem csak a tanév lezárása tekintetében, hanem azért is, mert igyekeztünk iskolánk diákjai számára egy olyan tábort előkészíteni, amely most már évről évre ismétlődik, és visszatér az iskola életébe. Leginkább a környezet tudatosságra hívja fel ez a tábor a figyelmet, de mint egyházi iskola táborának megvan a lelki alapja is. Akkor még nem tudtuk, hogy milyen száraz nyár vár ránk, de a Jóisten már akkor is gondoskodott arról, hogy minden olyan ige elhangzott ezeken a napokon, amely egy kicsit a víz felé fordította a figyelmünket, és ahogyan a különböző előadások tanították, segítették a gyermekeket arra, hogy hogyan figyeljenek, hogyan figyeljünk oda a vízre és annak értékére, úgy a Szentírás szavai is megerősítették számunkra, hogy milyen nagy kincs az, amikor a Jóistentől égi áldozat kapunk, és milyen nagy kincs az az élő víz, amely a lelkünket táplálhatja szüntelen. Innen indult el a nyári programoknak a sorozata, amikor az a tábor az iskolában lezárult, nem sokkal utána készültünk a Kazinc Barcika Alsói Református Gyülekezet életében egy olyan táborra, amit most szerveztünk meg először. Fiatalokat igyekeztünk megszólítani általános iskola 7.-8. osztályos tanulóit. Voltak olyanok, akik júniusban elballagtak, és nagyon szerettük volna, hogyha őket is még vissza tudjuk hívni a gyülekezet közösségébe, és ha már hittanórák keretében nem is találkozunk velük, de lehet olyan nyári alkalom, amely olyan élményt hagy az ő szívükben, hogy újra visszavágjanak a gyülekezet közösségébe. Így készítettük elő Imolán azt a tábort, amely egy 4 napot ölelt fel, az ottani lelkipásztor segítségével a nem lakott parókia épülete szépen készen állt arra, hogy szálláshelyként szolgáljon a mi számunkra, és a parókia udvara, a templom kertje nagyon jó lehetőséget kínált arra, hogy a fiatalokkal együtt töltsünk egy néhány napot. Különös érzés ez nem csak a lelkipásztornak vagy lelkipásztoroknak, hanem azoknak a fiataloknak is, akikkel szinte együtt éltük meg a mindennapokat, mert más dolog látni a lelkészt a szószéken, a templomban, vagy az iskolában, a hittanórán, és más együtt étkezni, együtt játszani, együtt kirándulni. Erre is alkalmat adott nekünk ez a tábor, és jó volt megtapasztalni nekünk is a fiatalok közelségében azt, ahogyan megnyílt az ő szívük, és megosztották velünk azokat a gondolataikat, érzéseiket is, amelyeket lehet, hogy hittanórán nem, vagy nagyobb közösségben nem.
1: Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy egy ilyen másabb környezetben azért picit kötetlenebbül is mertek ők is esetleg kérdezni, vagy ahogy hallottuk is, ugye megosztották azokat az érzéseiket, gondolataikat. Itt talán az időkeret is kötetlenebb volt.
2: Így van. Azt gondolom, hogy nem is kellett hozzá nekik bátorságot gyűjteni, mert úgy jött magától. Úgy
1: a bizalom megvan.
2: Adódott, így van. Tehát a minél több együtt töltött idő, ott azon a területen ugye együtt vagyunk, és igyekeztünk minél több időt együtt tölteni, és ez arra adott lehetőséget, hogyha valaki nem akarja mondani a dolgait, akkor is kibeszéli magából, mert hogy mi vagyunk ott, és minket tud megszólítani. Úgyhogy erre nagyon jó lehetőség volt ez a tábor.
1: A lelki fejlődésnek is egy útja lehet egy ilyen beszélgetés, ezt hogy látja esetleg?
2: Mindenképpen mélyrehatóbb az a fajta szabad és közvetlen kapcsolatfelvétel, amit ott meg tudunk tenni a fiatalokkal, mint bármilyen más hivatalos közegben vagy környezetben. Én magam is emlékszem azokra az időkre, amikor én ilyen fiatalként táboroztam, és már az is nagy dolog volt, hogy valaki 10 évesen egy lelkipásztorral akár kettesben beszélget kint a tornácon, a padon egymás mellett ülve, és volt a tábornak egy olyan program része, amikor kitettünk a falra egy táblát, azon egy táblázatot, és akkor fölkerültek fölülre, viszintesen és oldalra függőlegesen a táborban résztvevők nevei, és azt mondtuk, hogy keressünk közös pontokat. És ugye mindenkinek megvolt az a meccés vonal egy-egy tábori személlyel ezen a táblázaton, akihez oda kellett menni, meg kellett szólítani, le kellett vele ülni, beszélgetni, és keresni valami közös pontot. Bennünk mi a közös? Aztán születtek olyan válaszok is, amelyek megmosolyogtattak bennünket, hiszen az egyik legalapvetőbb és legegyszerűbb volt, hogy mindkettő ugyanabban a templomban járunk, akár lelkészként, akár fiatalként, de sok más belső vagy akár külső tulajdonság volt az, amivel közös pontokat találtunk, és ezek összekötnek bennünket, és adtak lehetőséget arra, hogy így közeledjünk egymáshoz, és hiszem, hogyha az a fiatal bátorságot nyer lelkében, és mer a lelkészhez közeledni, azáltal Istenhez is közeledni fog.
1: Hogyan telt ez a 4 nap, hogyan építették föl a programokat?
2: Igyekeztünk figyelembe venni azt a tematikát, amit a református egyházban ez az év mutat, ugye az imádság éve, és olyan bibliai történeteket kerestünk, amelyek az imádságról szólnak, amelyben imádkozó emberekkel találkozunk, és próbáltuk azt vizsgálni, hogy vajon azok az imádságok, amelyeket ott olvashatunk, azok miért lesznek kedvesek Isten előtt. És jó volt megismerni azokat a bibliai személyeket, akik imádkoztak, jó volt megismerni azokat a helyzeteket, amelyben imádkoztak, és valahol párhuzamot találni a mi személyes életünk, a mi közösségeink és a mi saját élethelyzeteink között. A tábor napi rendje az minden délelőtt a templomi alkalom volt, ahol megismertük ezeket a bibliai történeteket és imádságokat, a délután pedig nagyon kedvező volt a különböző játékokra, közösségi játékokra. Érdekes volt látni azt, hogy voltak a közösségünkben olyan diákok, akik például együtt sportolnak, és megpróbálták az ő tudásukat, tapasztalatukat továbbadni azoknak a társaiknak, akik nem vesznek részt aktívan ilyen sportban, vagy voltak köztünk néptáncosok, és amikor eljött az este, akkor megszólalt a zene, és ők egy-két lépést betanítottak a társaiknak, és így is közösség kovácsolódott ebből a táborozó seregből, és jó volt látni azt, ahogyan egymásban megtalálták a fiatalok a jót és az értéket, és ahogyan a világban sokszor tapasztaljuk, hogy hogyan néz két ember egymásra, és fogalmazódnak meg kritikák, vagy akár a negatív tulajdonságok is felszínre jönnek. Azt mondhatjuk, hogy olyan békességgel, egymást segítve, támogatva teltek el ezek a napok, hogy azt éreztük, hogy ideje volt ennek, hogy így módon is lássuk egymást, találkozzunk egymással, és együtt tudjunk ezért hálát adni a Jóistennek.
1: És az alkotásnak is fontos szerepe volt ugye a táborban.
2: Igen, a digitális világban, amiben élünk, ugye sokszor azt gondoljuk, hogy a fiatalok telefonnal a kezükben ébrednek, és térnek nyugovóra, és hogyha éppen azt leteszik, akkor beülnek a számítógép elé. Hát jó volt ezekben a napokban látni egyfajta ilyen digitális távoltartást, ami úgy volt lehetséges, hogy olyan kézműves feladatokat készítettünk elő, amelyhez nem kellett telefon, amelyhez nem kellett digitalizáció, sőt, annál inkább kellettek az életnek a legegyszerűbb dolgai, használati eszközei, amelyekből olyan alkotások készülhettek, amiben a szem és a lélek gyönyörködhet, a fiatal számára pedig sikerélményt jelenthet az az elkészült mű. Hát így terveztük meg, hogy amikor elkészül a csoportkép a táborozókról, akkor annak próbáljunk egy keretet adni. Volt egy nagyon kedves gyülekezeti tagunk, aki segített az előkészületekben, mert hogy a keretet fa pálcikák adták, amelyre sikerült már belegravírozni előre, hogy Imola 2026. És egy ilyen quilling papír hajtogatással olyan díszeket tenni erre a keretre, amelyet mindenki saját maga tervezhetett meg, készíthetett el. És így lett benne egyfajta egység, mert hogy mindenki ugyanazt a képet kapta meg ajándékba a tábor végére, és tehette bele ebbe a keretbe, és mégis lett egyedi, mert mindenkinek kifejezte a személyiségét, az a fajta díszítés, az a fajta hozzáállás, amellyel ezt elkészítette. Hát voltak egyszerűbbek is, de voltak nagyon szépen készített alkotások is. Emellett lehetőségünk volt ilyen fa lapokra égetni igéket, egyszerűbb

0: rendeltünk, de a vacsorához lángost készítettek. Tehát sokféle olyan konyhai teendővel és szolgálattal voltak körülöttünk, amelyel segítették a tábornak a lebonyolítását. Ők is nagyon kedves lelki testvéreink, tehát mind az imádságban, mind pedig a gyerekek nevelésében, tanításában hűséggel helytáltak. És amikor az imolai táborunknak vége lett, utána nem sokkal elkezdtük szervezni a kazincbarcikai táborunkat, ami már nem bentlakásos, hanem egy napközis tábor, amit évről évre megszervezünk, és az imolai táborral volt olyan célunk, hogy ha már ott a fiatalokkal tudunk együtt tölteni időt, a 7.-8. osztályosokkal, akkor bizonyára majd a otthoni napközis táborban részt vesznek azok, akik első osztálytól 6. osztályig a hitoktatásban részesülnek. De ez nem így történt, mert hogy amikor vége lett az imolai tábornak, akkor a fiatalok mondták, hogy hát akárhogy is van, ők jönni szeretnének az otthoni táborba is, és hogyha nem is táborozóként, de segítőként, ők biztos, hogy ott lesznek, tehát mindenképpen részt vesznek. Ők korábbi esztendőkben is ott voltak a táborokban, és így nőtt ki magukat, és lettek táborozókból táboroztatók, a mi szolgálatunknak, a mi munkánknak segítői. A kazincbarcikai tábor, hát velük kibővülve 120 gyermeket és 30 felnőttet segítőt jelentett, tehát összesen 150-en voltunk, amire hát voltak egyházlátogatók, akik azt mondták előző években, hogy itt Kazincbarcikán nagy számok vannak, bizonyára sok mindennek köszönhetőek ezek a számok. Mi úgy tekintünk rá ezekre a táborainkra, hogy egy óriási missziói lehetőség. Tehát nem csak azok a gyerekek vannak velünk és közöttünk, akik részt vesznek a hitoktatásban, hanem a városból vannak olyanok is, akik megkeresnek bennünket, szülők, családok, akiknek talán a gyermekük nem református hittanra jár, vagy nem azokba az iskolákba, amelyekben mi szolgálunk, de hogy fogadjuk-e őket. Örömmel és szeretettel tesszük ezt, mert azt gondoljuk, hogy minden ilyen nyári tábor egy nagy lehetőség arra, hogy ezek a gyermekek, fiatalok halljanak Isten igéjéről, és hisszük, hogy ha a hit hallásból van, akkor ez egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy ők is meghallják és megérezzék azt, hogy jó az Isten.
1: Milyen igei alapokra épültek azok a gondolatok, amelyeket a jelenlévők szívére helyeztek?
0: Az imádság évében az imádság házát helyeztük a középpontba, a templomot ebben a táborban, és az volt a tábornak a címe, hogy Isten háza, egy különleges hely. Olyan bibliai történeteket gyűjtöttünk ki, minden napra egyet, ahol megjelenik a templom, és próbáltuk megismerni azokat a bibliai személyeket, akik a templomban megálltak, imádkoztak, vagy együtt ott találkoztak. Így indult el a hétnek a tanítása egészen a Szent Sátortól, amelyet összehasonlítottunk a mai templomokkal. Aztán Sámuel történetével ismerkedtünk meg, aki már gyermekként a templomban nevelkedett, vagy Salamonnal, a bölcs templomépítő királlyal, és Jézus Krisztussal, aki 12 évesen szívesen maradt a templomban, és minden történetnek volt egy olyan üzenete, amellyel megpróbáltuk megfogalmazni, hogy amikor nyáron, ugye több mint 100-an, közel 150-en megtöltjük a templomot, akkor ott van a mi szívünknek az a vágya is, hogy bárcsak a tanév idejében, vagy ősztől tavaszig is lennének ilyen találkozásaink, mert hogy a tábor egy nagyon jó kapcsolódási pont arra, hogy már ne ne legyen ismeretlen a gyermekek, fiatalok számára a templom, az a hely, ahová hívogatjuk.

0: a gyülekezet, akik ott vannak a templomban, és jó volt ráépíteni ezekre a bibliai történetekre ezt a hívogatást.
1: A Sajói Bánkai Református Egyházközség fiataljai, gyermekeit hogy szólították meg 2026 nyarán?
0: Voltak idők, amikor Sajó Ivánkán úgy szerveztünk tábort, hogy Sajók az a Sajó Ivánka Ósz Sajó Várkony, az akkori szolgálati területünkről gyűjtöttük össze a gyermekeket, fiatalokat. Ezen a nyáron Sajó Ivánkán csak a Sajó Ivánkai gyermekeknek szerveztük a tábort, egy kicsit szűkebb, családiasabb létszámban és közegben, ami azt jelenti, hogy leginkább alsó tagozatosok voltak a táborban, sőt voltak néhányan olyanok is, akik még most ballaktak el az óvodából, és első osztályba készültek most szeptemberre. Ez a korosztály egy újabb kihívást jelentett számunkra, ahogyan az előzőekben már beszéltem róla, hogy voltunk a tizenéves fiatalokkal, aztán voltunk az általános iskolai korosztállyal, és itt pedig leginkább úgy tekintettünk rájuk, mint kisgyermekekre, és éreztük, hogy fontos őket is megszólítani az ige szavaival. A teremtés történet volt az, amit elsőképpen a szívükre próbáltunk helyezni, abban is Isten gondviselő szeretetét, teremtő szeretetét megértetni és megéreztetni ezekkel a kisgyermekekkel. És nagyon szeretem, amikor spontán jönnek a dolgok, és amikor elkezdtünk beszélgetni az állatok teremtéséről, akkor rögtön nyilvánvaló lett, hogy hány gyermeknek van otthon kis kedvence, akiről gondoskodik, vagy akiről a család gondoskodik, és arra is lehetőséget biztosítottunk, hogy volt, aki elhozta másnap rögtön a táborba, kis ketrecben az otthoni futó egereket, aztán a következő napon akváriummal érkezett az egyik család, amiben teknősök voltak, és így még közelebb kerültünk ahhoz a teremtett világhoz, amit a Jóisten ajándékként szánt a mi számunkra, és talán kisgyermekként még nem is az a felelősség mutatkozik meg, hogy én hogyan gondoskodok róluk, hanem inkább azt érezték meg igazán, hogy rólunk hogyan gondoskodnak azok a családtagok, akik körülvesznek bennünket, hogyan gondoskodik rólunk a Jóisten, a mi tanáraink, tanítóink. És ebben a gondoskodásban jó volt azt is látni, hogy voltak a résztvevők között olyanok, akik testvérpárok voltak, és talán a tábor első napjaiban, ez egy egyhetes tábor volt hétfőtől péntekig, és az első két napban mondjuk nem is engedték el egymás kezét, úgy ragaszkodtak egymáshoz, hogy a nagyobb testvér így gondoskodott a kisebbről, és megfigyelhető volt, hogy amikor már megbátorodtak és elengedte a testvére kezét, és külön-külön is játszottak, de mindig szemmel tartotta a nagyobb testvér a kisebbet. Jó volt rámutatni arra, hogy már ők maguk gyakorolják ezt a fajta számon tartó szeretetet, és mi magunk is ezt igyekeztünk átadni nekik, hogy érezzék az ott együtt töltött napokból, hogy szeretet veszi őket körül, és számon tartjuk őket.
1: Köszönöm szépen, hogy itt az elmúlt percekben visszatekinthettünk 2026 nyarára, és hamarosan arról beszélgetünk, hogy megkezdődött a 2026-27-es tanév, és mint a Pitty-Pallady-Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi lelkésze, hogyan élték meg az önök iskolájában, intézményében ezeket a napokat, hogyan indult a tanév, hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Bunzik Attila nagy tiszteletű úrral. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Buncik Attila nagy tiszteletű úrral, a Kazinc Barcika alsó és Sajó Ivánkai református egyházközségek lelkipásztorával, a Pitty-Pallaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi lelkészével, és most mint intézményi lelkészhez szól a kérdésem, hogy hogyan indult a tanév az iskolában, mik voltak azok a gondolatok, amelyeket az évnyitón a diákok szívére helyezett, illetve, ha jól tudom, akkor önök is részt vettek az országos tanévnyitón. Mik voltak esetleg azok a gondolatok, amelyeket ott kapva ön is igyekezett továbbadni?
2: Mielőtt a tanévkezdésről szólnék, előtte hadd mutassak vissza beszélgetésünk elejére, ahol azt mondtam, hogy arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy hogyan indult ez a nyár, és hogyan értünk, hogyan értem a végére. Amikor a nyár elkezdődött, akkor szerintem nem vagyok egyedül, hogy sokan arra vágyunk, hogy egy kicsit megálljunk, egy kicsit megpihenjünk, és egy kicsit kiszakadjunk a mindennapi feladatokból, szolgálatokból. Ahogyan a tábori beszámolókból hangzott, hát nem sok időt hagytunk rá, hogy megálljunk. És amikor nyár elején rágondoltam erre, akkor volt is bennem egy kis aggodalom, és úgy voltam vele, hogy várom én ezt a nyarat, amiben ennyi feladat, ennyi szolgálat, ennyi kihívás van előttünk, és jó reménységgel tekintettünk előre, hogy a Jóisten segítségével ezek a táborok mind áldással lesznek ami számunkra. És most háladás van a szívemben, amiért most már a nyár végével és a szeptember kezdetével így tekinthetek vissza, mind az iskolában töltött tábori időre, mind a gyülekezetekben együtt töltött tábori napokra és hetekre. És hogyha megérkezünk ide a szeptember első napjaira, akkor azt kell mondjam, hogy majd csak olyan izgalommal vártuk az iskola kezdést, mint amivel a nyarat is. Én azzal szoktam bátorítani mind a tantestületet, mind pedig a tanítványainkat, hogyha a tanév is olyan tempóban fog telni, mint ahogy a nyár, akkor hamar eljön újra a vakáció ideje. Aztán van, aki ezt helyeslés, azt mondja, hogy tényleg így lesz, van, aki pedig azt mondja, hogy hát addig még sok feladat vár ránk. Hát elindultunk Jóisten segítségével erre az új tanévre, és a Pitty-Pallaty-völgyi Református Általános Iskola életében ez az esztendő egy jeles év, mert 15. éve, hogy egyházi iskolaként működünk. Igyekszünk a tanévben olyan programokat szervezni, volt egy ilyen gondolat is, hogy legyen a 15. évben 15 olyan program, ami rámutat erre a mi hálaadásunkra. 2012-ben indult az iskola, mint egyházi intézmény, és akkor a Zsoltárok könyvének igéje vezetett bennünket, és lett az iskola vezérigéjévé, hogy áldott az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, a mi szabadításunk Istene. Amikor a nyár idejében azon gondolkodtam el, hogy vajon ez a jeles évforduló most milyen igei üzenetet hoz majd a mi számunkra, akkor azt gondoltam, hogy valahol feleletet kell találjunk erre az elindulásra, és így adta a Jóisten gondolataimba, szívembe Máté evangéliumának 28. részéből a 20. verset, Jézus szavait, és íme, én veletek vagyok minden napon. Az ígéret, hogy velünk lesz minden napon, beteljesült, és mindez idáig megéreztük, megtapasztaltuk, mit jelent a napról napra való gondviselés. Azok a gondolatok, amelyeket igyekeztem megfogalmazni a tanévnyitó istentiszteleten ezzel az igével kapcsolatban, igazán gyermekközpontúak voltak. A bevezetésben igyekeztem arról szólni egy kis történet alapján, hogy volt egyszer egy kisfiú, Daninak hívták, aki nagyon izgult a tanévkezdés miatt. És ő új iskolába került, félt, hogy nem lesznek barátai, a tantárgyak túl nehezek lesznek, olyan sötétnek, olyan hosszúnak látta az előtte álló tanévet, olyan volt, mint egy ijesztő alagút. És a tanév nyitó előtti estén a nagyapja adott neki egy kicsi, régi zseblámpát. És elmondta neki, hogy Dani, ez a bátorság zseblámpája. És amikor kézbe vette Dani ezt a lámpát, rögtön ki is próbálta, ami még a szoba közepéig sem világított el. Hát számon kérte nagyapát, hogy ez a lámpa nagyon gyenge, és nem látja vele az alagút végét. Elkeseredett. De a nagyapa elmosolyodott, Dani vállára tette a kezét, és azt mondta, hogy nem is kell látnod az alagút végét. Ennek a lámpának a fénye pont akkora, hogy mindig a következő egyetlen lépést világítsa meg. Hogyha megteszed az első lépést, akkor a lámpa világítani fogja a másodikat is. Hát sikerült rögtön párhuzamba állítani ezt a kis történetet azzal az igei bátorítással, hogy napról napra gondoskodik rólunk, a mi szabadításunk Istene. És azt mondta ez a nagyapa az unokának, hogy nem kell egész évet egyszerre kibírnod, elég először csak az első napot, aztán majd a következőt. És Jézus ígérete is pontosan ilyen, hogy veletek vagyok minden napon. Ő nem a tanév végét mutatja meg nekünk előre, hanem minden áldott reggel ad éppen annyi bátorságot, kitartást, amennyi az aznapi feladatokhoz kell. Minden nap hoz valami újat a mi életünkbe, a mi személyes életünkbe, családi életünkbe, az iskola életébe. Így igyekeztem megfogalmazni ezt a két üzenetet, hogy bátorságot és kitartást kell nekünk napról napra gyűjtenünk, és megfogalmazódott bennünk a kérdés, hogy honnan vegyük ehhez az erőt. És a válasz úgy hangzik, hogy Jézus nem a távolból nézi a tanévet, hanem beül mellénk és velünk együtt az iskolapadba. És amikor bátorságot gyűjtünk a kihívásokhoz, akkor eszünkbe jutnak azok a pillanatok, amikor az iskolában megszólal a csengő, talán a szívünk is egy picit gyorsabban dobog egy nehéz óra előtt, és jó, hogyha eszünkbe jut, hogy Jézus ott áll mellettünk, és fogja kezünket. És a bátorság nem azt jelenti, hogy nem félünk, hanem azt, hogy bízunk Istenben, a mi félelmeink ellenére is. És a lépéseknek a ritmusa elvezet minket a második lépéshez, ami ugye a kitartás a szürke hétköznapokra, mert hogy szeptemberben még könnyű lelkesnek lenni, de mi lesz majd novemberben, mi lesz, amikor sötét van, hideg van, amikor jön a sokadik témazáró dolgozat, vagy felelés, amikor még gyakorolni kell valamit, mert nem megy úgy, ahogy kellene. És a fáradtság majd elveheti a mi kedvünket, de akkor is eszünkbe juthat majd ez az újra ismételt jézusi bátorítás, hogy ő velünk van minden napon. Aztán az ige hirdetés közepénél egy kicsit megálltam. Azért is, mert sokszor érzem azt, hogy a gyerekeknek, fiataloknak szükség van valamilyen figyelemfelkeltő, akár szemléltető eszközre, még a szószéken is, hogyha van rá lehetőség. És azt kértem tőlük, hogy most nagyon figyeljenek, és előhúztam, a magasba emeltem egy iskolatáskát, és megkérdeztem, hogy valakinek nem hiányzik-e a táskája, mert hát fordult már elő, hogy az iskolabuszon maradt a táska, valamelyik folyosón maradt a táska, és kerestük valakinek a táskáját, de ez nem egy olyan táska volt, amit valaki elveszített volna, hanem elmondtam, hogy ez a táska azért van itt, mert ebben a tanévben egy láthatatlan, de annál valóságosabb osztálytársunk és segítőnk lesz. Ő az, aki minden áldott nap beül mellénk majd az iskolapadba, és elárultam az ő nevét is, Jézus Krisztus. És mikor a táskát megemeltem, akkor mondtam, hogy nagyon könnyűnek tűnik ez a táska, és ki is nyitottam, hogy vajon mi lehet ebben a táskában. Hát mindenki érdeklődéssel figyelte, hogy mit fogunk elővenni ebből az iskolatáskából. Hát aztán el kellett mondanom, hogy ebben a táskában nincs semmi. Ez egy üres táska, de hozzátettem, hogy valójában tele van olyasmivel, amit szemünkkel nem látunk, és hogy mik lehetnek ezek. Van ebben a táskában bátorság a nehéz napokra, van benne kitartás a fárasztó hetekre, és Jézus ezt a táskát hozta ma nekünk. És azért örültem nagyon, hogy rátaláltam erre a gondolatra és erre a kis szemléltetésre, mert számomra nagyon szépen egybecsengett azzal az igei üzenettel, amit az országos tanévnyitó ünnepi istentiszteleten hallhattam Debrecenben, a nagy templomban, amely azt az üzenetet fogalmazta meg, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. Az Úr azt nézi, ami a szívben van. És rögtön kiderült, hogy amikor a táskában az emberi szem nem lát semmit, nem talál semmit, akkor mégis van benne valami. Van benne egy jó adag bátorság, van benne egy jó adag kitartás, amit mi magunkkal kell vigyünk az új tanévnek minden napjára. És meg is ígértem nem csak a tanítványainknak, hanem a szolgatársaknak, pedagógusoknak is, hogy nagyon vigyázni fogok erre a táskára, hogy minden reggeli áhított alkalmával tudjak hozni olyan igei bátorítást, amely kitartást ad a szívünkbe, amely megtölt minket bátorsággal, hogy indulni tudjunk egy új napra, egy új hétre, egy új hónapra és erre a tanévre. Jó volt azt is megfogalmazni és továbbadni a fiataloknak, hogy ez az igei bátorítás, ez nem olyan, mint amikor mellénk áll egy barát, és megveregeti a vállunkat, és megígér valamit nekünk, és együtt érez velünk, de aztán nem biztos, hogy igazából tud segíteni. De aki ezt nekünk mondja, Jézus, hogy én veletek vagyok, és bátorít, róla azt tanultuk a Szentírásból, hogy ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég, és ő már látta ezt a tanévet azelőtt, mielőtt mi beírtuk volna a naptárba. Ismeri az első szeptemberi napot, ismeri a júniusi bizonyítványosztásnak a napját is, és a mi teljes jövőnk az ő kezében van. És jó volt megszólítani a pedagógusokat, kedves kollégákat, szolgatársakat, mert nekik is szól ez az ígéret, hogy veletek vagyok minden napon. Tudjuk, hogy a tanári táska is tud nehéz lenni. Tele van adminisztrációval, felelősséggel, aggodalommal a gyermekekért, tele van sokszor fáradtsággal, amikor a türelem elfogyna, amikor egy-egy diák vagy szülő próbára teszi annak a pedagógusnak a hivatás tudatát, akkor jó újra emlékezetünkbe idézni, hogy nem vagyunk egyedül a tanteremben. Jézus a nagy tanító ott áll mögöttünk, ott van velünk ígérete szerint, és hogy ad az Úr bátorságot a megújuláshoz, ad végtelen kitartást és szeretetet ahhoz, hogy ne csak tanítsuk a tudományt, hanem formáljuk a ránk bízott gyermekeket, és tereljük őket a helyes útra. És ugyanígy jó volt megszólítani a szülőket is, mert hogy a tanév kezdés ideje az a szülők számára is egy komoly vizsga. indul a logisztika, ki mikor viszi a gyermeket, hozza a gyermeket, ki mikor segít a leckeírásban, aztán ott van a szülői szívekben az aggodalom, hogy vajon a gyermekük megállja-e a helyét, vagy befogadják-e a többiek, és sokszor nehéz elengedni az iskola kapuba érve egy gyermeknek a kezét, de ezzel a bátorítással talán egy kicsit könnyebb, hogy ott Jézus veszi át, és fogja meg a gyermekek kezét, vezeti be őket az iskolába, és hitünk szerint ő velünk van, és ad bátorságot, ad kitartást. Az ige hirdetést a tanévnyitó istentiszteleten azzal zártam, hogy megkértem a résztvevőket, a gyermekeket, a felnőtteket, hogy mondjanak velem együtt egy imádságot itt az imádság évében, ami így hangzott. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy te már itt vártál engem ebben az iskolában. Köszönöm, hogy beülsz mellém a padba, és ott állsz a katedrán is. Kérlek, adj nekem bátorságot, amikor félek az újtól. Adj nekünk kitartást, amikor elfáradunk a szürke hétköznapokban. Vigyázz a barátaimra, a tanáraimra, a szüleimre és szeretteimre. Amen.
1: Ugye most ezekben a hetekben valóban nagyon sok család életében, amikor a gyermekek újra átlépték az iskolák küszöbjeit, vagy akár óvodában, bölcsödében, azért itt a következő hónapokban egy másnapi ritmus, életritmus következik, és köszönjük szépen azokat a gondolatokat, amelyeket most így velünk is megosztott így az iskola kezdés, a tanév kezdete kapcsán, a nevelési és a tanév kezdete kapcsán. És műsoridőnk végéhez is érkeztünk, és köszönöm szépen a beszélgetést nagy tisztelet úrnak, köszönöm, hogy műsorunk vendége volt.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és hogyha szabad, akkor egyetlen ének sorával hadd zárjam gondolataimat, amely arra bátorít mindnyájunkat. Menjetek be kapuin hálaadással. Áldást, békesség!
1: Áldás békesség, és kedves hallgatóinktól is elköszönünk az elmúlt órában nagy tiszteletű Bunczik Attilával, a Kazincbarcika Alsúly és Sajó Ivánkai Református Egyházközségek lelkipásztorával, a Pitty-Ballaty-völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi lelkészével beszélgettünk itt az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorában. A szerkesztő műsorvezető Kisnyeveres Viktória búcsúzik önöktől, legyen szép napjuk, viszont hallásra!
0: Ismerjük meg egymást! Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A 2027-28-as tanévtől egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki, olyan működési modellt kívánnak létrehozni, melyben jól körvonalazható a fenntartó, a szenátus és a rektor jogköre az egyetemeken, mondta az oktatási miniszter a debreceni tanévnyitón. Jelezte, hogy az akadémiai szabadságot és az intézményi autonómiát jogszabályi szinten visszaállítják, az alapvető jogokat pedig visszahelyezik a felsőoktatási törvénybe. A hallgatóknak azt mondta, erősíteni fogják a hallgató központúságot, áttekintik a lakhatás és az ösztöndíj kérdését, növelni szeretnék az esélyegyenlőséget, és igyekeznek támogatást nyújtani a hallgatók mentális állapotának megúvásához. Meg kell erősíteni a párbeszéd azon eszközeit, melyekkel megelőzhetők lehetnek a konfliktusok, hangoztatta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hétfőn a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett Út a békéhez című UNESCO konferencián. Tar Zoltán a tolerancia és a kultúrák közötti megértés érdekében folytatott párbeszédről szóló konferencián rámutatott, a békéhez nem az kell, hogy egyformák legyünk, hanem inkább az szükséges, hogy identitásunk megőrzése mellett megtanuljunk együttműködni egymással. Fontos lenne, tette hozzá, hogy a párbeszéd ne az utolsó lépés legyen egy válság lezárásában, hanem inkább az első lépés abban, hogy elejét vegyék a konfliktusoknak, fogalmazott. A miniszter kiemelte, a béketeremtés felé mutató párbeszéd terén a civil társadalom elengedhetetlen partner, mert az oly módon tud közösségeket elérni és bizalmat építeni, ahogyan arra az állam nem képes. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte a szaktárca államtitkára. Porpáci Krisztina azt írta, a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek, a finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségeknek mindössze a harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkedtek. Hozzátette, hogy egyre nehezebb fenntartani a praxisokat, ami veszélyezteti az ellátáshoz való hozzáférést. A legsürgetőbb problémákat áttekintették, és több kérdésben döntést hoztak, mondta. Emelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, a konkrét összeget később ismertetik majd. Biztosítani fogják a fogászati ügyeleti ellátást, hogy az sürgős esetben az ország minden részén elérhető legyen. Rendezik az iskola fogászatok helyzetét, beleértve a bértámogatási és praxis jogi egyenlőtlenségeket, közölte az államtitkár. Templomos túrával folytatódik a belvárosi helyismereti séta Miskolcon ezen a héten. Szeptember 11-én pénteken újabb állomásához érkezik a Mimi applikációs séta sorozat, írta a minap.hu. A program ezúttal Miskolc belvárosának templomaira és azok történetére fókuszál. A résztvevők nem csak az épületek történetével ismerkedhetnek meg, hanem olyan érdekességeket és helytörténeti információkat is hallhatnak, melyek közelebb hozzák Miskolc egykori világát. A programot 16 órától rendezik meg, a résztvevők a Kazinci utcában, a zsinagógánál találkoznak majd.
0: Az időjárásról.
1: Kedden túlnyomóan derült napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: nagyot, aztán meghalni, meghalni, meghalni, mert én a mámor vagyok.
1: Reklám.
2: Abigail.
3: A gyümölcs gyümölcskertész Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
2: Katalin.
3: És a gyerek.
4: A gólya kalifa.
2: Rosti fiú esete.
3: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
7: Hanem milyen kedves gyermeke van annak az Évának. Adott neki egy faluvacskát. Hogy örült neki? Hegyen lakni? A Sváb hegyen? Még csak az kellene, az ő vackait is a lány árulja. Ezeknek még szőlőjük sincs, földjük, hogy rendbe tarthatná helyettük. A ház sem az övék, ahová hívják. Eltartatni nem engedi magát. Három felé törjék az egy kenyeret. Most persze dühös, mindig ilyen volt, ha valamit nem tettek a kedve szerint. Bizonyosan a házat is kikutatta, míg ő oda járt a harisnyáért, aztán nem lelte a csizmát meg a citerát. Az bántja. Nem megy pedig Pestre, ha belegebed is ez a lány. Hogy beértek a temetőbe, megszólalt a harang a városban. Annuska ismerte mindegyik templom szavát, ezt is megismerte. Tarbában harangoztak a temetésre. A díszravatalozónak a lépcsőjén is álltak már, de csupa ismeretlen. A tömeg utat nyitott a koszorúnak. Egy pillanatra megállt, mielőtt belépett volna. Úgy érezte, mindenki ránéz, pedig senki se nézett rá, mert mintha csak rájuk vártak volna, a lámpák egyszerre kigyulladtak az üvegfestmények mögött. Takaró nagy megjelent a ravatalnál, megszólalt az orgona, s megkezdődött a szertartás. Anzsu megtaszította a vállát, megindult a koporsó felé. A ravataltól jobbra, a gyászoló család padján nem volt egyetlen üres hely sem. De a bal oldalon, ahol a távolabbi rokonság szokott ülni, csak ketten ültek még. Odáig furakodtak Anzsuval. Mindenkinek a szeme takaró nagyon volt, csak a Zsuzsannáé nem, aki nem mert a koporsó felé nézni. Szuszu megismerte Anzsut, s bár csak gyerekkori fényképet látott róla, megismerte Annuskát is. Nem örült meg neki, pedig mennyire várta. De Annuska bajt hozott magával. Megszorította az anyja kezét, Janka ránézett, követte a tekintetét. Zsuzsanna érezte, hogy megrándulnak az ujjai. A fátyol elfedte Jankát. Szuszu nem olvasott ki az arcából semmit. Mamácska egészen más volt, mint amilyennek emlékezett rá. Mamácska mindenestül halott volt. Még csak a haja sem maradt élő. Nem volt se csúnya, se szép, olyan volt, mint valami tárgy. Valami, ami már nem tartozik sehová, és nem is hasonlít semmihez. Idejövet a vonaton gyakran próbálta elképzelni azt a pillanatot. Milyen érzés lesz, ha meglátja mamácskát a koporsóban? Nem volt semmilyen. A koporsón három koszorú dísz lett. Egy satnya fehér és egy dús, rózsaszín gladiólusból kötött koszorú, meg egy óriási, egy malomkerék nagyságú, amelyet dáliából kötöttek. Ez volt a legvisszataszítóbb. Fájó emlékezéssel Franciska, olvasta Annuska a moári szalagról. Anzsu akkora volt, hogy nem kellett a lépcsőre állnia, hogy felérje. Leemelte a dália koszorút a főhelyről, letette a földre. és a koporsó végébe, szembe a halott felismerhetetlenné vált, már nem is ijesztő arcával, felültette az ezüst angyalokat. A szemközti pad a pap, Kun László, Franciska mozdulatát visszafogta az orgonaszó. Most már észrevették Annuskát. Te benned bíztunk elejétől fogva, harsant fel a gyülekezet, s Annuska megörült az éneknek. 9 éve nem énekelt már zsoltárt. A távirat este 9:30 felé jött, még a vacsoránál ültek. Nem megyek, mondta azonnal, s Ádám nem szólt semmit. Hajnalban, mikor már századjára fordult a másik oldalára, Ádám megszólalt azon az éber hangon, amely elárulta, hogy hiába lélegzett mellette ilyen lassan, egyenletesen, ő sem aludt eddig. Még mindig félsz tőlük, mondta Ádám, s akkor már érezte, hogy el fog jönni. Mert valahol legbelül valóban fél. S ha nem jön haza, hogy megnézze őket, talán holtáig félni fog. Menj el Tarbába, Korinna, mondta Ádám, s ő valamit dünnyögött, ráhajtotta a fejét az Ádám hátára, és végre elaludt. Átnézett a koporsó felett. Mindenkinek rajta volt a szeme, nem a halotton, nem is takaró nagyon. Mikor még semmi hegyek nem voltanak, énekelte a gyülekezet. Apa, Janka, az árva, aki csak bámult, senki sem volt élőbb vagy félelmesebb számára, mint mamácska. Rozinak elfacsarodott a szíve. Az utolsó pillanatig azt hitte, Kati csak rémeket lát, nem kell visszaadni a kanalat. De hogy meglátta Annuskát Mihállyal, s a gyülekezet teli torokkal énekelt, kilopakodott a ravatalozóból. Ha villamoson megy, se tudja megjárni a fügekertet oda-vissza úgy, hogy még visszaérjen legalább az elhantolásra. Legjobb, ha a gyászházhoz megy azonnal. Mire hazajut, fogja a kanalat, visszaviszi Tarbába, éppen hazaérnek azok is a temetésről. Most nem láthatja a szertartást, és nem láthatja Mihályt sem, a zsibogóra se tud kijutni. Minden szomszéd tudta, hogy részt vesz a temetésen, és mit fog mondani közértes Juliskának, akinek már szólt a kanálról? A temetés, amely eddig a percig esemény volt, társadalmi emelkedés is valamiképpen, hiszen ő bejáratos volt ahhoz, akinek most a díszravatalozót nyitották meg, nyomasztó élménnyé szűkült. Majdnem futott a kifelé vezető úton, és sírt dühében, haragos nagy könycseppek folytak az orrán. Kerekes az orvos, aki elkésett, és most szintén majdnem szaladt a ravatalozó felé, még siettében is utána nézett. Kit sírathat ez a szegény asszony ennyire? Az Isten verte volna meg Annuskát, gondolta Rozika, és a keze fejével mázolgatta a könnyeit. Mondané ki Jézus, feltámad a te testvéred. Mondané ki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. A textus valahogy közömbösítette ezt a parázs indulatot, amely az Annuska láttára fellobbant benne. Itt van. Azzal a gyalázatos jó Mihállyal jött el. De valami tisztesség is ragadt rá, mert be van kötve a feje. Ha jó Mihály csak leveszi a koszorút, azt a förtelmes, kihívó, cifrálkodó valamit, még azt is mondja magában, jól van, a Franciska koszorúja nem illik semmiféle tiszta életű halott koporsójára. Micsoda buja színek, húsos, szemérmetlen virágok. A Jankáé gladiolusza is túlságosan pompás, csak Árpád tudja a mértéket, aki az övékét rendelte. De azok az ocsmány, angyalok, muzsikáló bálványképek, micsoda hiúság, micsoda katolikus koszorú. Franciska a méregtől vérpirosan ült mellette, ez mulattatta. Amúgy is felhúzta az orrát, mikor kereken megmondta neki, ne járkáljon annyit hozzájuk ezekben a napokban, ne tódítsa, túlozza a gyászt. Egyszer még megüti a guta, amilyen vérmes. János evangéliuma, 2. rész. Micsoda sablon, milyen halálos unalom. Ha volt valaha izgalmas teológiai probléma, olyan eset, amikor a lelkipásztor megmutathatja, mit tud, takarónagyot ilyen feladat elé állította az Edit temetése. De ez csak bámul azzal a vizenyő szemével és feltámadásról szaval. Ugyan kit érdekel a feltámadás az Edit esetében? Micsoda izgató feladat, textust keresni egy tébolyodott számára. A jelenésekből kellett volna vennie a textust. Ő milyen beszédet tartana még most is, így is rögtönözve, minden előkészület nélkül. Legszívesebben lesodorta volna takaró nagyot a koporsó mellől, s maga áll a helyébe. Figyelt. Az a kényelmetlen érzése támadt, hogy takaró nagy Kun Lászlónak beszél. Mióta vannak ezek olyan jóban? Takaró nagy vele egykorú, együtt voltak fiatal káplánok. Most kiderülne, hogy a vejéhez húz. És mit makog itt össze-vissza, most az engedelmességet is belekeverte valahogy. A mondatok nem illenek együvé. Az árvára nézett, észrevette az is valamit. De az árva nem nézett rá. Holt sápadtan bámult az ölébe. Megrestelte magát. Szegény áldott fiú, hogy megviselte ez a temetés? Nem fog oda hallgatni takaró nagy beszédére? Imádkozik. Mindenható Isten, mennyei atyánk, kezdte hangtalanul az imát, s megörült a rögtönzött mondatok kerekségének. Janka, aki az árva másik oldalán ült, szintén Árpádot figyelte. Mióta ismeri, nem látta ilyennek. Az árva olyan volt, mint aki ezúttal valóban megrendült. Még Annuskát se nézi, pedig az éppen szemben áll vele. Ott van amellett a kövér szemüveges asszony mellett. Nem változott semmit, és milyen szép abban a fekete kendőben is. Ha megkapja a levelét, ha még egyszer írni mer neki, talán ma minden másképpen van. Vajon mit szólt volna, ha eljut hozzá a levele? Ha valaki, Annuska tudta, mi az igazság. Ő akkor csak az igazság felét ismerte, hogy László Tarbát szereti, a templomot, a parókiát, nem őt. Annuska többet tudott nála. Tudta, kit szeret még László Tarbán kívül. Nem mehetnék hozzád, Annuska, írta neki. Félek hozzá menni Lászlóhoz, annyira nem szeret. Ha megkapja a levelet, ha valóban elmehet hozzá. Apa nem tudta volna hazahozni, akkor már elmúlt 30. De akkor nincs Szuszu. Milyen lenne az élet Szuszu nélkül? Megrémült. Milyen furcsa, mindig érezte, hogy László mást ölel, mikor átnyúl érte az ágyban. Hogy kereste közben gondolatban az ismerőseik között, ki lehet az? Hát Annuska volt. Ó, Istenem! Elszégyelte magát, belepirult a gondolatba. Milyen iszonyú lehetett neki? Nem Annuska, csak ő. Nem az Annuska nagy fekete haja, amely olyan kócosan ömlött el mindig a párnán, csak az ő copfjai. Ugyan mire jutott volna vele, ha találkozik is ma a szőlőben Annuskával? Ennyire nem ismeri? Ezért hát annyira fontos a pesti parókia. Pest. Ott folyton tülkölnek az autók. Szuszu nem szokta meg a forgalmat. Mit kezdjen ő Pesten? Nem ismer egy lelket sem. S Annuskával? Nem, képtelenség. Ha László még egyszer közeledni próbál hozzá. De hisz ez lehetetlen. Olyan lenne, mint valami csalás. Ha Szuszut elütné valami Pesten. Milyen furcsa, hogy őt sose szerette senki. Oldalra fordította fejét, hosszan, figyelmesen megnézte a férjét. Kun László észre se vette. Annuskát bámulta a ravatalon keresztül. Takaró nagy nyaka veresedni kezdett a megerőltetéstől. Háromszor átírta a szent beszédet. Soha így még nem készült fel temetésre. Micsoda sátáni sugallat mondatta a fiatal tarbai pappal, hogy ő temesse el az anyósát. Valaki feljelentette volna? Ki akarja fürkészni, hogy gondolkozik? Vagy mit akar? Hogy lehet ebbe a temetési beszédbe többet belevenni, mint amennyi benne van? Isten nyugosztalja, bolond volt ez az asszony évtizedek óta. Kő esett le a szerencsétlen Máté Pista szívéről, hogy a föld alá teheti. Adj neki, uram, békességes pihenést. Elég bajt csinált életében. Hogy vegye bele ügyesebben a békeharcot a szent beszédbe? A síri béke után következő feltámadást az eljövendő boldogabb világhoz kapcsolta, amelyben nem lesz többé háború. Ez csak elég neki? Milyen mereven nézi, milyen kifejezéstelenül, olyan, mint aki félig alszik. Nyilván lesben áll, fülel, aztán majd jelenti a tanácsnál. Megköszörülte a torkát, elkönnyesült a szeme. Ilyen öreg embert kitenni így gyalázatnak. Mit várni különben ettől? A saját

Az most a koszorúja miatt átkozódik. Jankából nem látni semmit, elfedi a fátyol. Kati néni pityereg, de alapjában boldognak látszik. Hogy is ne, itt ülhet a család mellett a padon. Finom vonású kislánya Janka gyereke. Jó volna lerajzolni. A tekintete egyszerre iszonyodó és kíváncsi. Őt nézi. Persze Janka beszélt neki róla. Apa a tenyerébe hajtja a fejét, imádkozik. Szegény, milyen szomjas lehet. Hát az árvának mi baja van? Kicsit előre hajolt, hogy jobban láthassa, és akkor a tekintete találkozott Kun László tekintetével. Állta, mint egy idegenét. Rettenetes, mondta magában az árva. Rettenetes! Mikor először észrevette, azt érezte, mindjárt elordítja magát, és kirohan a ravatalozóból. Zsófi fekete kendőben, Béresné fekete kendőben, a családi padon, szemben a familiával, Annuska mellett. Béresné még sírdogál is, egy gyászkeretes zsebkendővel nyomogatja a szemét, Zsófi meg időnként átsandít hozzá azzal a szégyellős, morcos mosolyjal, amelyel mindenki között egyedül csak őt szokta üdvözölni. Mikor belépett, és meglátta Szabó Szabolcsot, és a tantestületi küldöttséget a koszorúval a ravatal közelében, még csak arra gondolt, milyen rendes emberek ezek. Egész délelőtt tanítottak, 5-kor taggyűlésük lesz, s lám, hogy megbecsülik őt. Még Csabai is itt van, úgy látszik, az sem fogja elrontani a dolgot. De Zsófi meg az anyja. Zsófi úgy ül ott, mint valami fekete menyasszony, felmagasztosulva a koporsó mellett. Soha még a kezét se szorongatta meg, sosem mondott neki semmi olyat, amiből azt következtette volna, hogy el akarja venni. Rendszeresen jártam hozzájuk, rémült el. S valóban ott volt minden héten, hányszor ott nem vacsorázott. Béresnét kismamának szólította, mert hiszen neki sose volt valóságos édesanyja, és Zsófit ezzel hatotta meg a legjobban. Most fel fogják venni a pártba, és Béresné itt ül szemben a családdal, mint egy anyós. Zsófi majdhogy nem irul-pirul, merev parasztarca szégyenlősen sugárzik. Hát, ha meglepetésnek szánta, sikerült. Az Isten verje meg az egész világot, az egész életét. Gyászkendőt kötött a fejére mind a kettő. És hova ültek? Éppen Annuska meg Anzsu mellé. Zsófi még énekel is. Ezzel apácskának akarja mutatni, hogy van benne emberi érzés, hiába kommunista. Itt van majdnem az egész tanári kar. Szabó Szabolcs vezeti a küldöttséget, hogy az pusztuljon el leghamarabb, az a szentimentális marha. Ahelyett, hogy Zsófit is visszatartaná az ilyen egyházi szertartástól, még kihozza a tanárokat. Meg fogják fogni. El kell vennie Zsófit. Az Isten verjen meg mindent. A pap összerezzent, elkapta a kezét a szeme elől. Az árva, mint egy gyermek, hangosan elsírta magát mellette. A ravatalozó üvegablakait, minthogy valamennyi felekezet egyformán használta, olyan üvegfestmények díszítették, amelyek nem sértették egyik hitágazat törvényeit sem. Az ablakok nem a temetőre nyíltak, hanem falmélyedések elé voltak beillesztve, s mögöttük a szertartások kezdetén kigyúltak a lámpák. A bárány, az eklézsia szimbóluma, a vízre áhítozó szarvas, a szőlőfürt, az alfa és omega, a mérleg és olajos korsó, kenyerek, halak és kalászok villogtak a színes üvegdarabokon. Kati átszellemülten bámulta az ablakokat. Most volt itt először. Az ő ismerősei közül most temettek először a díszravatalozóból valakit. A pap gyűlölte ezeket a képeket. Ezen is nagy veszekedés volt, amikor Edit meghalt. Ő a másodosztályú temetéshez ragaszkodott, mert az egyszerűbb volt, ablaktalan, egyszínűre festett faluhelyiségből történt. De Kun László ragaszkodott a díszravatalozóhoz. Most aztán nézhetik ezt a pogány pompát és ragyogást. Micsoda suta

0: Egy szarvas, gondolta Annuska. Nem tudta a nevét a festőnek, aki valaha az ablakokat készítette. Nem ilyen a szarvas, még csak a kenyér sem ilyen. Nem foglalkozik üvegfestménnyel, de így semmiképpen sem csinálná. Ez a bárány itt se nem valóságos, se nem stilizált. Egyszerűen nem bárány. Pedig helyén van mind a négy lába. Gyapja van és bárány orra, mégse bárány. Fog csinálni egy bárányos lámpát. Hirtelen kedvet kapott hozzá. A terem, ahol az anyja koporsója állott, nem volt már olyan titokzatos, mint amikor gyerekkorában állt itt. S a kigyúló lámpák előtt megvilágosodó képekről nem tudta levenni a szemét. Nagy festő leszek, ígérte valaha a gyerek Annuska a szarvasnak, amely ráhajolt a híves patakra. Nagy festő vagyok, gondolta Annuska. Egyszer majd megtudja mindenki. Az a pirosra pingált öregasszony nyilván nagymama. Mi a csodának bámul az engem annyira? Mert az Úr erejével megújulnak a régiek, és megvidámodnak a szomorúak is. Lám a romokból országunkban is új virágzó városok emelkedtek, s amiképpen a pusztulás nyomán gyárak és szépséges új épületek keletkeztek, úgy újítja meg az Úr is a romlott porhüvelyt. Csak az utolsó szóra figyelt fel. Nem kellett volna ennyi orvosságot bevennie. Most egy kicsit süket is a három szeven által. Szegény öreg pap, hogy erőlködik, nem érti egy szavát sem. Azért választotta, mert olyan szelíd, szép, kékszemű öreg ember. Nincs benne semmi rossz akarat, nem olyan, mint az apósa. Porhüvely, azt mondta. Porhüvely. Micsoda tested volt, micsoda puha jószagú bőröd. Most itt állsz megint, nincs közöttünk két méternyi távolság sem. Miért nem jöttél ki a szőlőbe, Annuska? Franciska azt mondja, elzüllöttél. Nem mertem megkérdezni, ki az az ember, akivel lakol. Ha velem lennél, könnyebb volna az élet. Hagyd ott azt az embert, Annuska. Ha akarod, én ott hagyom Jankát. Az egész temetésből legszebb a koszorú, gondolta Szuszu. Micsoda drága kis angyalok, Anzsu csinálta. Ha neki lehetne egy ilyen kis angyala, nagyapa úgyis elvenné tőle, összetaposná. Csak Árpád bácsi sír meg Kati néni. Ha az ember vigyáz a szemére, egyáltalán nem látni semmit sem a nagymamából. Fekete szag van itt is, mint a konyhában volt otthon. Itt van Zsófi néni. Milyen kedves, hogy kijött. Árpád bácsi bizonyosan örül neki. Szúr ez a szövet. Anyica nem sír, de olyan hideg a keze, hogy a kesztyűn keresztül is lehet érezni. Nagy baj van a szőlő miatt. Meg kellett volna mondani Anyicának, hogy megtalálta azt a levelet az édesapa bibliájában. Takarónagy befejezte. A kövér asszony Annuska mellett a pappal rebegte az imát. A lány hol összefogta, hol szétnyitotta az ujjait, mintha nem tudná eldönteni, szabad-e nyilvánosan imádkoznia. Aztán egyszer csak mégis összekulcsolta a kezét, mint egy hitvalló, és valami komor boldogsággal ő is belekapcsolódott az imába. Isten áldjon meg, imádkozta magában Anzsu. Nyugodjál békességben, szegény ügyefogyott. Ládd, faragtam neked angyalt, hadd zenéljen a füledbe, míg odalen leszel. Bolond voltál, lelkem, de ki nem bolond ezen a földön? Itt a lányod is, felneveltem, aztán nem haragszik rád, pedig berossz anyja voltál szegénynek. Csak velem tettél jót, mert hogy mégis volt nékem gyermekem, látod. Hát ezért faragtam neked az angyalokat, meg ezért vittem árpacukrot is mindig. A zene újra megszólalt, valami Bach zúgott fel az orgonán. A pap undorodva hallgatta. Jó, hogy kürtösök nem jönnek, és fekete ruhás apródok, Fúj, szégyen, ilyen komédia! Ilyen nem protestáns pompa! Persze ez is a Kun László intézkedése. A temetkezési vállalat emberei haboztak egy pillanatig, mikor megfogták a szemfödelet, hogy Editre bocsássák. De nem akarta senki sem megcsókolni. A család mereven ült a gyászpadon, hát lezárták a koporsót, és megindultak vele kifelé. Sok koszorú volt. Még hivatalos is akadt, nem csak a tantestületé, hanem a tanács kulturális ügyosztályájé is. Az árva akkor látta meg a sárga viaszrózsából készített koszorút, amikor a nagyobbakat már kivitték a kocsira. Fájó szeretettel Béresék. Az Isten nyila csapjon beléjük. A koporsó után apa ment, Franciska néni, Janka és Szuszu. Kun László meg az árva mögöttük lépegettek. Ha hátra nézhetnék, gondolta az árva, hogy a sírhoz is kijönnek ezek az átkozottak. Kati utolsónak maradt Décsinével, de nem akart mellette lenni, előre furakodott, hogy árva mellé kerülhessen. Décsiné egyedül botorkált. A karját kellene nyújtania neki, gondolta az árva, de inkább kővé válik, mint hogy megérintse ezt a kifestett vázot. Annuska és Anzsu zárták be a menetet. Közvetlenül utánuk a padszomszédaik lépegettek, a kövér asszony és a sovány lapos mellű lány. Annuska most kimenőben látta meg Cukker Évát. Oda bólintott neki. Anzsu is oda köszönt a szemével. Vén élhetetlen, gondolta Éva szeretettel. Hogy káromkodnék, ha tudná, hogy elintéztem az adóját? Milyen könnyen, kényelmesen élhetne, ha lehetne vele értelmesen beszélni, ha csinálna már valamit megrendelésre. Hirtelen hevesen elszégyelte magát. A tömeg őt is kimozdította a helyéből, sodródott a kijárat felé. Hát Annuska? Kérdezte magától. Annuska, aki mindig rohant, az ajtajukat verte, a műhelyükben tanult festeni, aki kiskosárral járt be a gettó palánkja mögé, és Sőn Laura néni füle hallatára annyiszor kiabálta sírva, de hát miért vagy olyan Isten gyávája, Jenő, eldugunk benneteket Anzsuval? Sose fogja elmondani neki, hogy azon a napon, az utolsón, amelyen még ki lehetett menni a gettóból, s Annuska kim volt a szőlőben, Jenő összeszedte maradék bátorságát, és elvitte neki a kisládát, ami miatt annyit korholta. Ne tartogasd azt a hülye ládádat itt, a pénzt majd elveszik tőled, téged meg agyoncsapnak, aztán miből építek új műhelyt neked, Jenőm? De a papa azt hitte, ha nála vannak az értékei, talán könnyíthet valamit oda benn a mama sorsán. Egészen az utolsó napig abban reménykedett. Sose fogja elmondani Annuskának, hogy a papa azon a napon még írt neki, madárnyelven írt. Azt írta, hogy Árpádnál keresse a küldeményét. A Csider utcai ház emlékéért, a Jenő ártatlan szívéért, a képért, amelyet Annuska a műhelyről rajzolt, a könnyekért, amellyel Jenőt meg a mamát elsiratta, fusson az árva. Ha Annuska életrajzot ír, ne kelljen beleírnia, hogy a mostoha testvére rabló. Anzsu cidja itt magában élhetetlennek. Hát Annuska, aki nem fest a nyilvánosságnak semmit, aki nem küld képet kiállításra, iparművészkedik, nem jutott semmire, Annuska sem fest megrendelésre. Annuska, Anzsu. Kommunista vagyok, gondolta Éva. Azért vagyok az, hogy értelmesebb világot hagyhassak a fiamra. Vajon miért fájnak néha a kis becsukott műhelyek? Talán mert Jenő úgy szerette a mesterségét. Milyen jót akarunk, s mennyi hiba van még mindig. Annuska nagy festő lett. Miért nem szabad kimondani?
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter esernyője.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
6: És a gyerek.
8: A gólya kalifa.
9: Foszti fiú esete.
10: Pilátus testament.
11: Szigetkék.
12: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: Hullámzik bomolva egy, aki csak néz a holdra. Világ sírköve alatt még a hetedik, te nem magad légy.
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

0: betája szemegödre, s hazáján, ha segíthetne, élne mégis mindörökre.
1: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 15 éves fiatalember a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója, jelentette be az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésen. Az első éves hallgatókat köszöntve Bács Zoltán felhívta a résztvevők figyelmét, ez a fiatal kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez, tette hozzá. Minden első éves hallgató más-más történetet, tapasztalatot és célt hozott magával. A Debreceni Egyetem azonban immár összeköt bennünket, hangoztatta a rektor megjegyezve, hogy az egyetemi évek nem kizárólag előadó termekből és vizsgákból állnak, hanem legalább annyira szólnak az emberi kapcsolatokról, a közösen átélt élményekről és az életre szóló barátságokról is. A debreceni kampusz ehhez egyedülálló környezetet kínál, üzente a rektor a felsőfokú tanulmányaikat most kezdő több mint 12 ezer hallgatónak. A magyar közút idén csak nem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében fejeződtek be a munkálatok, és még csak nem 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen zajlanak az utolsó simítások. További csak nem 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá. A tárcavezető közlése szerint az országos közúthálózaton idén csak nem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, melyeket külső kivitelezők végeznek. A teljes körű útfelújításoknak és a magyar közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon, írta. A miniszter bejelentette azt is, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, melynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. A földtörvény és a földszabályozás, a vadászati törvény és a vadászati szabályozás megváltozását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való nagyon komoly elválása okozza, melynek révén jövedelem áramlik ki az ágazatból a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül. Hozzátette, a fiatalításhoz, a fiatalok termőföldhöz jutásához, a művelési ágváltozásokhoz, a talajjavításhoz vagy az öntözési rendszerek kialakításához szükség van erre a tőkére. A miniszter szerint a szántóföldi növénytermesztésben érintettek a vadkárok csökkentését szeretnék, a vadgazdálkodók pedig azt, hogy ne szorítsák ki a vadat mindenhonnan. Azon is el kell gondolkodni, tette hozzá, hogy mekkora vadállományt bír eltartani az ország. Bóna Szabolcs közölte, nem tervezik teljesen elengedni az ágazat kezét, de annak az időszaknak vége, amikor minden probléma esetében az állam állt helyt azok helyett, akik nem voltak hajlandók megérteni, hogy változik körülöttük a világ, és ehhez alkalmazkodni kell, tette hozzá a miniszter. A légszennyezés világszerte évente megközelítőleg 7 millió idő előtti halálesethez járul hozzá, miközben 10-ből 9 ember az egészségügyi világszervezet ajánlásainál szennyezettebb levegőt lélegzik, hívta fel a figyelmet közleményében a Másfél fok éghajlatváltozás közérthetően című szakportál. A hétfői Tiszta levegő a kék égboltért nemzetközi nap alkalmából közzétett cikkben Varga Judit meteorológus kiemelte, a helyzet ugyan javult, azonban a legtöbb magyar város továbbra is Európa szennyezettebb feléhez tartozik. A cikk szerint a légszennyezéssel kapcsolatos kár messze túlmutat a légzőrendszeren, ugyanis a tüdőrákon túl összefüggésbe hozható többek mellett a sztrókkal, a szívbetegségekkel, a cukorbetegséggel és a demenciával is. Különösen veszélyeztetettek a gyerekek, az idősek, a forgalmas utak vagy ipari létesítmények közelében élők és a rosszabb társadalmi-gazdasági helyzetben lévők, emelte ki Varga Judit. Magyarországon főként a kisméretű részecskék, nyáron pedig az ózon okoz problémát, hívta fel a figyelmet a szakember.
0: Az időjárásról.
1: Kedden túlnyomóan derült napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit. Mai műsorunkban Paja Bea, primadíjas és kétszeres Altisius díjas magyar népdalénekes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Baja Bea a mai fiatal énekesek egyik legsokoldalúbb alkotója. Magyar, roma, bolgár és más népzenékkel, indiai zenével foglalkozik, emellett közreműködik világzene, jazz, énekelt vers műfajokban is. A Folkestra, Kárpátia együttesek alapító tagja, a Sebő, Kaláka, Nagy János trió, Etnofon együttesek állandó vendége.

Az utóbbi években főként saját terveit valósítja meg, rendszeresen koncertezik szólóba is saját együttesével, Magyarországon és külföldön. A quintet tagjai Lukács Miklós cimbalom, Szokolai Dongó Balázs fúvós hangszerek, Novák Csaba nagybőgő, Dés András ütőhangszerek.

0: láncor rohadt volt, de a barna ügyes volt, de ügyes volt.
1: Első szólólemeze Az ágról ágra címmel jelent meg, 2004-ben pedig meselemezt írt Álom álom, kitalálom címmel, Grillus Sámuel hangszerelésével.

0: Köszönjük szépen!
1: Külföldön fellépett a Carnegie Hallban, a Kennedy Centerben és a Covent Gardenben. 2004-ben Magyarországot képviselt Athénban az olimpiai játékokon a világ 9 énekese közül. Ő volt az egyik a The World Meets Hajdi Dakis nevű nemzetközi zenei projektben.

0: Zeneszáv című műsorunkat hallották, melyben a primadíjas és kétszeres Artisius díjas magyar népdal énekesnő Paja Beával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Dokumentumokat vár az Egészségügyi Minisztérium a COVID beszerzések kapcsán, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, hogy ha bárkinek a birtokában van a COVID időszak beszerzéseihez kapcsolódó dokumentum, levelezés, elektronikus feljegyzés, fájl vagy más releváns adat, jelentkezzen és juttassa el azt a minisztériumnak. Azoknak az embereknek, akik elvesztették szeretteiket, azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik végig dolgozták a járvány legnehezebb hónapjait, és minden magyar embernek tartoznak azzal, hogy kiderüljön, mi történt a COVID beszerzések milliárdjaival, fogalmazott a tárcavezető. A miniszter megjegyezte, hogy nagyon sok a szervereken tárolt fájlt, elektronikus feljegyzést, levelezést és más dokumentumot sikerült megmenteni, és ezeket átadták a külügyminisztériumnak és az illetékes nyomozó hatóságoknak. Ugyanakkor a teljes képhez tisztában kell lenni azzal, tette hozzá, hogy milyen áron szerezték be ezeket az eszközöket, milyen áron fizetett értük végül az állam, kik voltak a közvetítők, mekkora haszon keletkezett, ki hozta meg a döntéseket, és hová került a közpénz, közölte Hegedű Zsolt. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-éig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A szervező Erzsébet Alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 féle programot biztosít a diákoknak. Azt írták, mint minden Erzsébet táborban, az őszi turnusokban is jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetésével vehetnek részt a gyerekek. Az osztálykirándulások egyik meghatározó eleme a pedagógiai célokra épülő strukturált programkínálat. A tábori programokban az élménypedagógia, az indirekt tanulás és a kompetenciafejlesztés egyaránt hangsúlyos. A természettudományos kísérletek, a Balaton élővilágát bemutató programok, az energia és környezetvédelmi foglalkozások, valamint a művészeti, zenei és digitális programok több tantárgyhoz is kapcsolódnak. Kitértek arra is, hogy az Erzsébet táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít folyamatosan táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintnyi nyugtaadat érkezett az adóhatósághoz. A papírnyugtás vállalkozások a pénztárgép portál egyszerű webes felületén küldhetik be a nyugtaadatokat a NAV-hoz a szeptember 1-én indult új rendszerben. Az első 3 napon már 20 000 vállalkozás 424 000 nyugtaadatát rögzítette, 1,5 milliárd forint értékben, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A NAV tájékoztatása szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek is, már 12 000 vállalkozás helyezte üzembe az ingyenes alkalmazást, az e-pénztárgépet. Az okos telefonokban rögzített nyugták értéke pedig csak nem eléri az 1,3 milliárd forintot. A két újfajta nyugtaadatszolgáltatási mód révén olyan nyugtákra lát rá az adóhatóság, melyet korábban csak ellenőrzések során láthattak a revizorok, emelték ki a közleményben. Több mérőállomáson is 0 Celsius fokhoz közeli hőmérsékletet mértek hétfő reggel. A leghidegebb a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason volt, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Azt írták, a hidegfront mögött érkező száraz levegő, valamint az éjszaka leálló szél megtette hatását. A bejegyzéshez készített infografika szerint a leghidegebbet 1,3 fokot Nyírtason mérték hétfő hajnalban. A Nógrád megyei Zabarban 1,5 fok volt, Mohorán 2,5, Széchenyben majdnem 3,5 fok. A Borsodabó-Zemplén vármegyei Szikszón 3,7 Celsius fokig süllyedt a hőmérő higanyszála.
0: Az időjárásról.
1: Kedden túlnyomóan derült napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 260 ukrán gyermek érkezett a Rákóczi Szövetség táborába.
2: Mondhatjuk azt, hogy ez most már egy hagyomány. Hagyomány azóta, hogy ez a sajnálatos háború tart. Folyamatosan fogadunk ukrán diákokat is itt a Rákóczi táborban. Ugyanúgy mögöttünk hagyott nyáron közel 1500 kárpátaljai gyermek, magyar ajkú gyermek is járt itt, viszont ez a hét, most szeptember első hete, ez az ukrán diákoké.
1: Kovácsi István lelkész kutatójával beszélgetünk Ács Péterrel.
3: Gyülekezethez tartozó a történet, az újszegedi református gyülekezetnek vagyok a presbitere, és az elmúlt időszakban több lelkésznek az életét kutattuk, akik a szegedi református egyházban gyülekezet alapító, templomépítő lelkészek voltak, és ott Bakó László személyé keresztül ismertem meg Kovácsi Istvánt. Bakó László 1922 és 1950 között volt a városban a lelkész.
1: Megtekinthető a Kallószász kiállítás a 17. kolozsvári magyar napokon.
4: Hát a vándor kiállítás az az egész emlékévnek egy pontja, egy kis szelete igazából, tehát egy olyan komplex programnak egy része, amit szeretnénk, hogy bejárja az egész Kárpát-medencét, vagy akár az egész világot is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 260 ukrán gyermek érkezett Magyarországra, hogy egy héten át táborozzon és közösségi élményekkel gazdagodjon. A Rákóczi Szövetség ukrán diáktáborába Ukrajna 10 megyéjéből érkeztek fiatalok. A gyermekek között sokan vannak olyanok is, akik a háború következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket. A tábor célja, hogy a nehéz élethelyzetben lévő fiatalok számára egy olyan hetet biztosítson, amelyben a közösség, a kikapcsolódás és a törődés kerül a középpontba. A táborozókat Mariana Marusinec, kárpátalja oktatási főosztályvezetője is elkísérte. A programról és annak küldetéséről Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét hallhatják, aki kérdez Birta Zoltán.
2: A Rákóczi Szövetség tábor központjában folyamatosak a táborok, és éppen 260 diák érkezett Ukrajna 10 megyéből az elmúlt napokban, és ők vannak tábornak a lakóiként. Meséljünk ennek a tábornak a hátteréről. Nem első alkalommal érkeznek Ukrajnából diákok, egy visszatérő közösség lehet ez már.
3: Mondhatjuk azt, hogy ez most már egy hagyomány. Hagyomány azóta, hogy ez a sajnálatos háború tart. Folyamatosan fogadunk ukrán diákokat is itt a Rákóczi táborban. Ugyan a mögöttünk hagyott nyáron közel 1500 kárpátaljai gyermek, magyar ajkú gyermek is járt itt, viszont ez a hét, most szeptember első hete, ez az ukrán diákoké. Ez most már így van harmadik éve, hogy ilyenkor olyan diákokat fogadunk az ottani hivatalos szervek és a ungvári főkonzulátus, magyar főkonzulátus közreműködésével, akik valahol valamiért talán a legjobban rászorulnak arra, hogy egy kicsit kiszakadjanak a hétköznapokból, és hát nagy szeretettel vártuk ide a gyerekeket. Olyan kárpátaljai diákok, egyetemista diákok vannak itt velük, akik jól beszélik az ukrán nyelvet is, és hát az elmúlt, most már a harmadik napja zajlik a tábornak, azt látjuk, hogy fülig ér mindenkinek a szája, és ez a legfontosabb, hogy érezzék azt, hogy jó helyen vannak, biztonságban vannak, és a mi dolgunk pedig az, hogy megpróbálunk minél több szeretetet adni ezeknek a gyermekeknek.
2: Mit kell tudni a helyszínekről, honnan érkeznek a kapcsolatban, a Beregszász, illetve az ungvári főkonzulátus és konzulátusok vannak helyi szervezőként, mit kell tudni a helyszínekről, kik ő?
3: Ezek a gyermekek, ahogy elhangzott szerkesztő úr felkonferálásában is, Ukrajna 10 megyéből jöttek. Vannak itt gyermekek Hersonból, vannak Szumiból, vannak Lemberg környékéről, és hát és lehetne sorolni a többi megyét, térségét, régióját is Ukrajnának. Ugye körülbelül az szerint, hogy 20-25 gyermek jött egy-egy régióból. Vegyes a korosztály is, vannak felső tagozatos gyermekek, vannak olyan diákok is közöttük, akik már talán középiskolások. Nagyon sokféle helyzetből jöttek ezek a gyermekek, nagyon sok mindent hoztak a hátizsákjukba. Mi ebben nem is akarunk, mi ebben bele nézni. Mi azt szeretnénk, hogy itt érezzék jól magukat, érezzék azt, hogy Magyarország egy olyan ország, ahol odafigyelnek rájuk, ahonnan itt jó érzéseket kapnak, ahol reményünk szerint sok szeretetet tudnak kapni. És hát ez a hét is úgy van összeállítva a programok tekintetében, hogy rengeteg mozgás van benne, tánc, sport, kirándulás, mennek a Füzéri várhoz, mennek sárkányhajózni. Van itt egy nagyszerű medence, sportpályák. Meglátogatta a gyermekeket Ukrajna magyarországi nagykövete, járt itt a kárpátaljai oktatásnak a főosztályvezetője, az országgyűlésnek az ukrán szószólója. Itt volt Bacskai főkonzul úr, aki szintén köszöntötte a gyermekeket. Lehet emellett kézműveskednek, ijászkodnak, minden olyan dolgot csinálnak, ami a jó táborhoz hozzátartozik. Próbálunk olyan ételeket főzni nekik olyan mennyiségben, hogy véletlenül sem maradjanak éhesek, és hát reméljük, hogy feltöltekezve egy nagyon szép élménnyel tudnak majd innét hazatérni. És én azt gondolom, hogy ami a gyermeknek jó, hazamegy és elmeséli, akkor az a családjának is örömet okoz, meg a tágabb környezetének is, és én azt gondolom, hogy ez a két nép, a két ország közötti barátságot is a népi diplomácia szintjén biztosan erősíteni tudja.
2: Elképesztő az az információ, amikor először érkeztek hozzánk belső Ukrajnából menekültek, hogy egyáltalán nyugodtan tudnak aludni éjszaka, azért fantasztikus kegyelmi ajándék számukra, mert nagyon sok ideje már a légiriadók miatt nem tudnak nyugodtan éjszaka aludni. Lehet, hogy már csak ebből a megközelítésből is hatalmas ajándék, hogy önöknél lehetnek több mint 260-an.
3: Ez biztos, hogy így van. Azok azok a gyerekek, akik Herszonból érkeztek ide, elmesélték, hogy 5-szer vagy 6-szor kellett átszállniuk a vonaton, sőt azt is elmondták, hogy volt egy olyan szakasza az utazásnak, amikor a vonat megállt, és ki kellett menekülniük a vonatból a mezőre, majd egy órával később tudták csak folytatni az utazásukat. Tehát egészen biztos, hogy ezek a gyerekek sok mindent megéltek, és sok mindenféle szorongás és mindenféle érzések lehetnek bennük, viszont ez a hét itt Sátoraljóújhelyen arról szól, hogy jól érezzék magukat, és próbálják meg egy kicsit háttérbe szorítani mindazt, amit otthon hagytak.
2: A Rákóczi Szövetség tábor központja gyakorlatilag mondhatnánk, hogy a világ magyarság számára egy találkozó hely, mert nem csak a Kárpát-medence magyarsága tud kapcsolatokat építeni, pihenni, feltöltődni, hanem szinte a világ magyarsága különböző részeiről el tud ide jutni, és egyfajta kapcsolódási pont lehet a nemzetrészek között. Milyen volt az idei nyár?
3: Hát ez egy nagyon nagy forgatag volt, amit magunk mögött hagytunk a június 4-i nemzeti összetartozás napján. Itt eldördült a startpisztoly képletesen a táboraink előtt, és 20 000 fiatal fordulhatott itt meg 30 országból. Az volt a közös bennük, hogy mindenki beszélt magyarul. Ahogy említettem, körülbelül 1500 kárpátaljai gyermek is volt itt, de voltak itt Új-Zélandtól egészen Kanadáig, meg Izraeltől, Buenos Airesig, de az egész Kárpát-medence magyarsága is itt volt, és hát természetesen a táborozóinknak a nagy része magyarországi gyermek volt. Voltak itt olyan középiskolás táborok, amelyek összegyűjtötték a világ magyarságát, voltak itt anyanyelvi táborok, amelyek a szórmányban, illetve a diaszpórában élő gyermekeknek szóltak, de volt egyetemista tábor, tanártábor. Próbáltuk az egyes korosztályokat is valahogy egymás mellé rendezni ezekben a táborokban, és hát minden héten gyakorlatilag 900 gyermek adta itt egymásnak a kivincset, ami egy nagyon nagy kihívás volt, és köszönettel tartozunk a szülőknek is, kárpátai szülőknek is, akik ránk bízták a gyermekeiket egy-egy hétre, és annak a nem kevés egyetemista fiatalnak, köztük is nagyon sok kárpátaljai fiatalnak, akik itt voltak velünk egész nyáron, és segítettek ezeket a táborokat lebonyolítani, mert ahhoz, hogy ezek a táborok jó hangulatúak voltak, ez kellett az ő dinamizmusuk, meg nyilván a korosztályi közelség a kommunikációhoz, és a sikere talán pont ez volt a táboroknak, hogy a fiatalok készítették a programokat, megvezényelték le a táborokat a még fiatalabbakkal.
2: Szeptember van, a tanévkezdés után vagyunk, és azért fantasztikus ajándéknak tartom én magam szülőként, hogy gyermekeink, akik első osztályban vannak, azok a Rákóczi Szövetség által ajándékozott táskát kapják meg minden évben. 2026-ot írunk, hogyan sikerült ez az ajándékozó program ebben az esztendőben?
3: Ugye az iskolaválasztási programja a Rákóczi Szövetségnek, most már azt mondhatjuk, hogy több mint 3 évtizedes program. Ez a legfontosabb ügy a Rákóczi Szövetségnek, talán ez van a legmagasabbra író azon a zászlón, amit a Rákóczi Szövetség 1989-ben kitűzött, mégpedig az, hogy minden olyan család, aki nem Magyarország területén él és beszél magyarul, az lehetőség szerint magyar iskolát válasszon a gyermekének. Ezért végezzük a különböző iskolai kampányainkat, a bátorításainkat, amelyeket a szülőknek küldünk, ezért foglalkozunk az óvónőkkel, a tanítókkal, ezért igyekszünk megkeresni az újszülötteket, és hát ilyenkor a szeptemberi iskola kezdéskor pedig arra törekszünk, hogy megköszönjük a szülőknek, a családoknak azt, hogy a gyermeküknek a magyar iskolán keresztül a magyar jövőt is választották, és hát mi azt gondoljuk, ezt nem lehet elégszer megköszönni, és eléggé megköszönni, és hát ennek a köszönetnek minden évben része az a magyar adófizetőknek köszönhetően, hogy egy jó minőségű iskolatáskát tudunk ajándékozni 10 000 olyan gyermeknek a Kárpát-medencében, aki magyar iskolába lép, és hát szeretnénk eljuttatni majd a következő hetekben azt a szimbolikus ösztöndíjunkat is a családoknak, szülőknek, amivel pedig szeretnénk szintén demonstrálni azt, hogy ez a döntés, amit meghoztak, ez nem csak nekik, a családnak és a iskolának volt fontos, hanem az egész tágabb értelemben vett magyar társadalomnak, magyar nemzetnek is.
2: 30 év munkájáról beszélünk, mi magunk is érezzük a bőrünkön ennek a pozitív hatásait. Hogyan látja ennek a sok évi tevékenységeknek a gyümölcseit?
3: Hát én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik adott esetben velünk táboroztak a nyáron, azok azért lehettek itt, mert magyar iskolában jártak. Hogy azok a tanárok, akikkel itt mi találkozhattunk, és megköszönhettük nekik a munkájukat, ők is nagyon fontos szövetségesei ennek a munkának. És érdemes néha föltennünk azt a kérdést is, bár ez egy filozófiai kérdés, hogy mi lett volna akkor, akkor, ha nem történt volna meg az, aminek történt, ha az a sok-sok jó érzésű ember nem fogott volna össze, és nem tette volna azt, amit tett az elmúlt időszakban, akkor valószínűleg a közösségeink, a helyzetünk az teljesen más lenne. És tudom, így is van nagyon sok kihívás a demográfiában, az elvándorlásban is sorolhatnánk meg annyi nehézségét a magyar közösségeknek, akár Kárpátalján, akár más részein, akár Kárpát-medencének, vagy akár a nagyvilágban, de azt gondolom, hogy érdemes megbecsülnünk is azt, ami van, és érdemes néha megköszönni egymásnak is, meg a gondviselésnek is azt, hogy azt, amit elértünk, az egy fontos dolog, és nem tudhatjuk azt, hogy amit egy-egy fiatal gyermek kap egy találkozásban, egy élményben, amit elvisz magával adott esetben egy életre szóló emlékben, az aztán hogyan tudja az ő egyéni életét is segíteni, illetve hogy a találkozásokból, a barátságokból aztán mennyi mindent tud később életükben keletkezni. Hát talán ezek azok a gondolatok, amelyek miatt azt hiszük, hogy amit a Rákóczi Szövetség is tesz, az egyfajta befektetés a jövőbe, és mi csak megköszönni tudjuk minden támogatónak és minden jogakaró együttműködő munkásunknak, segítőnknek, akár Kárpátalján, akár máshol, azt, amit ebben a Rákóczi közösségben tesznek.
1: Az elmúlt percekben Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Hazafias indíttatásból akart református lelkész lenni, de mire elvégezte a teológiát, úgy érezte, legfőbb feladata a magyarokat Krisztushoz vezetni. Kovácsé István, később a Duna melléki egyházkerület főjegyzője és a budapesti teológia professzora is lett. A politikai pálya is érdekelte, képviselő és államtitkár is volt egy ideig, de aztán visszavonult és csak egyházi ügyekre fókuszált. Bár próbálták ellehetetleníteni, sosem hagyta el Jézus egyházát. Ács Péterrel, az Új Szegedi Református Egyházközség presbiterével, Kovácsé István lelkész kutatójával beszélgetünk. A riporter Hegedűs Márk.
2: Hogyan került a látókörödbe kutatási témaként Kovács J. István élete, életútja?
3: Gyülekezethez tartozó a történet. Az Új Szegedi Református Gyülekezetnek vagyok a presbitere, és az elmúlt időszakban több lelkésznek az életét kutattuk, akik a Szegedi Református Egyházban gyülekezet alapító, templomépítő lelkészek voltak, és ott Bakó László személyi keresztül ismertem meg Kovácsé István. Bakó László 1922 és 1950 között volt a városban a lelkész, nagyon aktív munkát végzett, és az ő szatmárnémeti életszakaszában, az gimnáziumban volt a lelkésze Kovácsé István, illetve 14-ben mind a ketten átjöttek Magyarország mai területe Budapestre tovább tanulni, és a teológián találkoztak újra, a tanára lett, professzora lett később, életének az egyik mentora Bakó Lászlónak Kovácsé István.
2: És Bakó Lászlón keresztül találtad meg akkor az ő történetét?
3: Igen, akkor került képbe az ő személye, és most egy másik alkalomból újra elővettük a személyét a gyülekezet szempontjából, hiszen ez a Bakó László 1928-ban alapította az Új Szegedi Gyülekezetet, amelynek a működési területe Szeged külső területek a körülötte lévő 20 település reformátusainak a lelki ellátása volt a feladata a gyülekezetnek, ehhez tartozott Kistelek is, és Kovácsé István Kisteleken született. De másfél éve, novemberben alakult egy önálló református egyházközség Kisteleken, és ennek az egyéves évfordulójára tavaly novemberben úgy gondoltam, és úgy gondoltuk, hogy többen a gyülekezetből, hogy a helyi reformátusság megtámogatására bemutatjuk Kistelek szülöttét, akiről a városban semmit nem tudtak. Ott született Kisteleken, igaz, kevés időt, 6 évet élt ott, de onnan ment el Budapestre, tanult, és a végén lett református teológiai professzor, a igazgatója is a teológiának, és ő volt az, aki később, 1922-ben Bakó Lászlót többekkel elkísérte Szegedre, bemutatta itt a helyieknek, mint a Bethlen Gábor körnek az elnökét, és ezen a tevékenységen keresztül került képbe Bakó László személye, és lett később, 22-ben még a gyülekezetnek a megválasztott lelkésze. Így kötődik össze a személy, így kötődik össze Szeged,

0: Istelek Kovács Isten személyével, és az új gyülekezet indulását szerettük volna megerősíteni avval, hogy bemutassuk, hogy milyen jelentős református személyt adott Istelek ennek az országnak.
1: És Kovács Isten mikor született?
0: 1880. november 20-án született.
1: Csak azért akartam tisztázni, hogy akkor az nem volt időben összeegyeztethető, hogy Kisteleken kereszteljék meg, mint szorvány református gyülekezetben, mert akkor itt a dátumok így nem jönnek össze.
0: Kovácsi István katolikusként született.
1: Na pláne.
0: Ez egy érdekes történet. Maga a család, református család, Debrecen közelében lévő Konyárban éltek, ez 1700-as évekig visszamenőleg követhetően az anyakönyvekbe, és mesteremberek voltak. Mesteremberként Kovács István nagyapja, János, elvándorolt Temesvárra, aztán Szegedre, és mivel az akkori időszakban a protestánsok és a zsidók letelepedése nagyon bonyolult volt, engedélyhez kötött, ezért egy egyszerűbb utat választott, katolizált, feleségül vett egy katolikus lányt 1840-ben, így letelepedhetett, lakatos mesterséget űzhetett, és aztán pár év múlva elköltözött Kistelekre, ahol már ott élt tovább haláláig. Az ő fia lett Kovács Alajos, aki még szintén katolikusként a Kisteleken, még a város vezetésében is benne volt, lakatosként, és a család viszont emlékezetekben, iratokban mindig is őrizte a református múltat. Tehát amikor később Kovács István életében eljött az a pillanat, hogy visszatér a református egyházhoz, akkor ez neki egy, szabad azt mondani, egyfajta hazatérés volt a előzmények ismeretében.
1: Vigyük kronológiailag az életét, tehát 6 éves koráig volt Kisteleken, utána hova került, hol kezdte el az iskoláit?
0: Édesapja fölköltözött Budapestre, és ott a gyerekeit iskoláztatta. Őt általános iskolát is és a középiskolát is Budapesten végezte, mégpedig a Reál Tanoda utcai gimnáziumban. Kiváló tanárok voltak akkor, ez jellemző az akkori időszakra, hogy a tanári karba 5 Magyar Tudományos Akadémia tag oktatott. Itt érettségizett, és az érettségi után nem az apja és a család ősének szakmáját, nem gépésznek ment, vagy egyéb műszaki vonalra, hanem jogi szakra jelentkezett az egyetemre. A jogi szakot, hát a 4 évet elvégezte 2 év alatt, úgyhogy egy nagyon jó eszű, jó tudású, igyekvő fiatalember volt. Életének ebben az időszakában viszont történt egy nagyon érdekes lelki elindulás a hazafiasság felé. Az egyetemen a magyar kultúrának, a magyar történelemnek, a múltnak az ápolásában a diákoknak az egyik vezéralakjává nőtt, Kossuth emlékének az ápolása, Rákóczi hanvainak a hazatalának az intézése, de csinált még egyéb olyan dolgokat is, amiben a diákság számára például kezdeményezte az egyetemeken, hogy legyenek kollégiumhelyek, tehát a szociális megoldások is legyenek a szegényebbek számára. Szóval kinőtt a jogi karon egy ifjúsági vezérré, akinek az élete tele volt a tudáson, a jogi ismereteken túlmenően egy hazafias cselekvő akarattal és képességgel. És ebből az irányba ment tovább, jellemző az akkori állapotokra és az ő képességeire, 4 év tanfolyamot 2 év alatt végezte el, és az a helyzet állt elő, hogy Amerikából hazajöttek néhányan, és elújságolták azt, hogy milyen jól megy kint a magyaroknak, akik kint vannak. Egyrészt abból a szempontból, hogy kint a magyarság az eszét, a képességét, a tudását ki tudja használni. Ezt azért is kezdték el mondogatni, mert elindult egy mozgalom, megpróbálták azt megcsinálni, hogy ezeket a magyarokat hozzuk haza, hogy az itthoni életet ugyanúgy felvirágoztassák, megmozgassák. Ezt 905-ös, 4-es, 5-ös évek környékén volt, és akkor valaki konkrétan elmesélte Kovács Istvánnak, hogy milyen sokat köszönhet az ottani magyarság a református lelkipásztoroknak, hiszen az egyik legfőbb támaszuk ott lévő magyaroknak a hit, a múlt kultúrápolás szempontjából a református lelkész keresztül végzett lelki gondozás, szolgálat, oktatási rendszer, stb. És amikor ezt elmesélte, akkor azt mondta önmagába ez ember, Kovács István, hogy hát megvan a helyünk, hogy mit csináljunk. El kell menni református lelkésznek, hogy szolgálni tudjam a saját hazámat, és megtegyek mindent azért, amiért egyébként lelkesedett, mint egy ifjú, becsülhető és értékelhető módon. Később erre úgy emlékezett, hogy visszatekintve látom, hogy csodálatosan terelget mennyei atyám kegyelme országának szolgálatára, azon a területen ragadta meg lelkemet ellenállhatatlan erővel, ahol a legkönnyebben fog tüzet, és leggyorsabban ad visszhangot a nem is sejtett helyről hangzó hívó szóra. Még csak annyit tudok mondani, megyek. Szóval bement a barátjával a református teológiára, képzettségük, még görög nyelv vizsgája is volt a gimnázium időszakból. Olyan volt, hogy rögtön felvették a református teológiára. Tehát szembesülünk egy olyan valakivel, aki kiválasztott az életének egy szakaszában egy nagyon becsülhető és tisztességes irányt és elvet, és ezt úgy gondolta, hogy ezt mint református lelkész valósítja meg. Ma gondolhatjuk, hogy hát milyen elhívás az ilyen, hogy nem a hitén keresztül, a megelőző tapasztalataink keresztül, hanem Isten egész más úton nyúlod az életébe, de alázatos ember volt. Elindult ezen az úton, és majd látni lehet, hogy az élete hogyan vesz fordulatot, és a benne lévő értékek, amelyek elindították úgymond a lelkészi pályára, mennyire módosulnak, és mennyire más célok törnek elő az életébe ezen az úton.
1: Ha a jogi egyetemet 4 év felett 2 év alatt végezte el, a teológiánál volt ilyen rövidítése?
0: A teológiát ugyanígy elvégezte 2 év alatt, nem csinált belőle problémát. A helyzet az, hogy maga az oktatási rendszer nem követelte meg a jelenlétet, a folyamatos jelenlétet, és szigulázták volna, hogy ott volt annyi alkalom előadása, amennyik vizsgához kötötték. És a vizsgákat előrevették, levizsgáztak hamarabb, fel annyi idő alatt elvégezték az egyetemet. Viszont ebből állt elő egy következő érdekes helyzet, hogy miután elvégezte a református teológiát, a 904-905 és a 905-906-os tanévben a 2 év alatt végezte a 4 évnek a vizsgáját, utána a visszaemlékezés megint azt mondja erről az időszakról, azt mondja, mi lett volna belőlem, ha csak ennyi teológiai képzettséggel kellett volna egyházam szolgálatába állanom. Magyarul úgy értékeli, hogy megtanulta a szakmát, úgymond a betűket. És akkor történik megint egy érdekes dolog az életében. A 906-907-es tanévben elmegy a skót az Egyesült Szabad Egyházakhoz, Edinburgh-ba a teológiára. Ott már a napjainak az egyéb szabadidejét nem töltik le a ifjúsági mozgalomból továbbra vitt ilyen nemzeti érzetű különböző alkalmaknak, lehetőségeknek a szervezése és lebonyolítása. Ott csupán az igére figyelt, a teológiai oktatásra, és ebből megint úgy fogalmazza meg az életrajzában, hogy Isten irgalma, hogy a budapesti teológia elvégzése után kivisz az evangéliumi világ klasszikus földjére, Skóciába, ahol nem csak azt láthatom meg, amit idehaza elmulasztottam megismerni, de azt is, amit idehaza sem ismerhettem volna meg. Magyarul a kinti évek jelentenek a számára egy olyan lelki fordulást, amikor az ige, a lelkész munka már nem csak egy megtanult szakma, hanem egy szívből Isten iránt, Krisztus iránt végzett szolgálat lesz.
1: Szerinted ez, ami történt vele Skóciában, ez függ össze azzal is, hogy megváltozott a fókusza? Tehát értem, hogy a teológiai tudását kiegészítette, de ez ebben az elhívása is változott, vagy a hozzáállása, a lelki élete, ez mennyire kideríthető a forrásokból?
0: És azt lehet látni, hogy az életének a fő célja, amit addig kitűzít, és amiért lelkész lett, hogy majd a magyarság tudatot érdekében dolgozom ezen a területen, ezt fölváltja az isteni elhívásnak a lényege, hogy azért vagyok itt, hogy magyarokat Krisztushoz vezessem. Azért vagyok itt, hogy az egyházat és a szolgálatát fejlesszem annak az érdekében, hogy hívő emberekké váljanak, mert ez elsőbbrendű dolog, mint jó magyarnak lenni.
1: Amikor visszatér és belevág abban a munkába, hogy akkor a magyarokat Krisztushoz vezesse, ott mik a sarokkövei az ő munkájának? Említetted a beszélgetés elején, hogy teológiai tanár is lesz, oda hogy jut el, gyülekezetben volt-e lelkész? mesélj ezekről az időszakokról.
0: Hát amikor visszajön, ugye 907-ben leteszi a második lelkész vizsgáját, magyarul befejezi teljesen a teológiát, és elmegy Szlavóniába, horvát és német gyülekezeteknekben, inkább német, horvát területen, de német anyanyelvű gyülekezetekben, református gyülekezetekben németül szolgálni. Ez megint egy érdekes, azt kell tudni róla, hogy angolul, németül és franciául beszélt, írt. Később a teológián francia nyelvet oktatott is, miért szükség volt az adott időszakban, és elvállal egy ilyen kihívás, hogy Szlovéniába elmegy német anyanyelvű magyar református egyházhoz tartozó gyülekezetbe szolgálni. Aztán fölkerül különböző kisebb, nagyon rövid időszakig egy-két helyen töltött, például Nagykőrösön, vagy Veresegyházán töltött segédlelkészi hónapok után fölkerül a Kálvin térre, Pestre, lényegében hittanoktatással folytatja, tehát hittanoktató lelkészként folytatja a tevékenységét, de itt már töményen, nagyon keményen benne van a gyülekezeti életbe. Visszaemlékezik olyanra, hogy a Kálvin téren volt olyan vasárnapja, hogy 4 esküvő, 27 keresztelés volt, és még a délután istentiszteletet meg kellett tartania neki egyetlen egy vasárnapon. 1911 és 14 között 3 évre választják meg, meghívják és megválasztják a szatmárnémeti gyülekezet lelkipásztorává. Itt találkozott Bakó Lászlóval, amit már említettem. Ami megint az életére egy jellemző sztorival kezdődik. Eljöttek a presbiterek hozzá Budapestre, és mondták, hogy hát szeretnék meghívni. Beszélgettek a részletekről, megegyeztek, hogy akkor megy, rendben van, és akkor mondják a presbiterek, na, erre ígyunk áldomást. Azt mondja nekik, hogy én nem iszok. Hát hogy? Hát mert én antialkoholista fogadalmat tettem, nem iszom. Húha, mondják neki, hát ha mi nem most hazamegyünk, és elmondjuk, hogy antialkoholista lelkészt vittünk, azt mondja, minket otthon nagyon vernek, mondják a presbiterek. Akkor nem megyek, válaszolja. Jellemző a dologra, hogy a presbiterek fölvállalták a dolgot, meghívták, és mire odaért már semmi problémája nem volt se neki, se a gyülekezetnek belőle, de nem kellett kiállni. Nem vaskalapos ember volt, ezt kell tudni hozzá. A Kékkereszt mozgalomhoz csatlakozott egész életében, avval a kikötéssel, hogy úrvacsorai vagy orvosi szempontból javasolt esetben alkoholfogyasztás megengedett. De végezte munkáját azért, hogy ezen a területen is szolgálni tudjon, és ha ezek valakik ilyen problémával küzdenek, akkor biztatni tudja elő életét.
1: Azt kirajzolódik előtted, hogy ez neki miért volt fontos? Ez a vállalás, az antialkoholista vállalás. A dokumentumokban, amiket kutattál, van is egy ilyen bizonylatszerű, vagy ilyen vállalásszerű díszes papír, amire be lehetett írni, hogy ő ezt vállalja.
0: Igen, igen.
1: Tehát gondolom, ez a korszakban ez egy bevett forma volt.
0: 910-es évekből, meg megvan a 40-es évekből egy-egy aláírt dokumentuma, egy szép nyomtatott papíron, amiben tulajdonképpen egy fogadalmat ír alá. Az a klasszikusok az ő életében nem merült fel, hogy a családban alkoholista lett volna. És emiatt kellett volna választani ezt az utat. Nem derül ki az életrajzából, hogy miért. Én gyanítom, hogy ő neki voltak a elgondolásai az élet különböző területén, hogy végzi a munkáját, mint végzi. Erre fölhívhatta valaki a figyelmét, és ő ezt elvállalta, ezt a plusz dolgot ahhoz, hogy a későbbiekben a lelkészi tanári szolgálatában el tudjon érni egy olyan réteget is, akik ettől a szenvedélytől szenvednek, és akik számára a szabadítást, a terhektől való megmenekülést tudja elmondani, mint aki megél nélkül, minden további nélkül.
2: Ács Péterrel, az Újszegedi Református Egyházközség presbiterével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Kallós Zoltán öröksége és a kalotaszegi népi kultúra értékei most Kolozsvár főterén is megelevenednek. A tárlat betekintést enged a néprajzkutató gazdag életművébe és abba a kulturális örökségbe, amelyet egész életében gyűjtött és őrzött. A kiállításról Magyarósi Ágnest, a Kallós Zoltán néprajzi gyűjtemény kurátorát kérdeztük. A riporter Palkó Hanna.
2: Miért volt fontos, hogy Kallós Zoltán 100. születési évfordulójára éppen egy vándorkiállítással emlékezzetek meg? Szerinted mi az, amit egy ilyen tárlat képes megmutatni az életművéből?
3: Hát a vándorkiállítás az az egész emlékévnek egy pontja, egy kis szelete igazából, tehát egy olyan komplex programnak egy része, amit szeretnénk, hogy bejárja az egész Kárpát-medencét, vagy akár az egész világot is. Tulajdonképpen a vándorkiállítás ötlete az már nagyon régen megszületett a fejembe, és úgy gondoltam, hogy aki hallott már Kallós Zoltánról, az nem biztos, hogy a munkásságának minden részéről hallott már, mert egy olyan átfogó munkát végzett ő, amit egy egész alapítvány végez most a napjainkban, tehát rendkívül sok rétű, nagyon szerteágazó, és véleményem szerint nagyon-nagyon fontos. És a vándorkiállítás az egy nagyon jó eszköz arra, hogy sok-sok helyszínen viszonylag könnyen meg tudjuk mutatni azt a munkásságot, amit először Kallós Zoltán, és utána mi az alapítványban próbálunk képviselni.
2: A kiállítás személyes emlékeken keresztül mutatja be Kallós Zoltánt. Milyen történetekkel, tárgyakkal vagy személyes pillanatokkal találkozhatnak a látogatók, amelyek talán közelebb hozzák őt az emberhez is, nem csak a néprajzkutatóhoz?
3: Hát a fő mondani valója az egész kiállításnak az végül is mindig ez az egy gondolat motoszkált a fejembe, hogy pont, hogy az emberi oldalát próbáljuk megmutatni. Például a lakásának a bizonyos elemeit, vagy olyan tárgyakat, amik különösen közel álltak hozzá, ugye családi fotókat, visszaemlékezéseket barátoknak az emlékeiből, nem csak rá vonatkozóan, hanem a munkásságára vonatkozóan is, ugye a balladáskönyv az mindenképpen helyet kellett kapjon, és ugye viszonyítási alapnak ott van az, amit aztán később a 2010-es éveknek a vége felé adott ki az alapítvány. Pont ezt a folyamatosan működő munkát akartam ezzel valahogyan kifejezni, hogy ő nem állt meg a halálának a pillanatáig. Tehát ugyanúgy vásárolta a tárgyakat a gyűjtemény számára. Egy élő közösséget tartott ő fent a kapcsolathálóján keresztül, és ezt tartom én nagyon fontosnak az alapítvány munkásságában is. Ezek az apró finomságok, ezért került bele például a Lambériájának a díszítése is, mert látom, hogy a látogatók, akik hozzánk jönnek a gyűjteménybe, mindig megemlítik a kolozsvári házat. És akkor gondoltam, hogy ez egy olyan gyűjtőpont lehet, ami a táncház mozgalomban lévők számára egy ilyen kis kikacsintás, hogy gyere már, te is voltál itt, te is ismered, de lehet, hogy ezt a részét meg még nem láttad az ő munkásságának. Tehát valahogy így képzeltem ezt el.
2: A kiállítás, hogy te is említetted, a táncház mozgalom gyökereire is kitér. Mennyire meghatározó Kallós Zoltán munkássága abban, hogy az erdélyi népzene és néptánc ma nem csak múzeumi örökség, hanem sokak számára élő kultúra?
3: Hát egy szóval nagyon. Ő az egyik alapembere volt a táncház mozgalom létrejöttének, tehát ő felismerte azt, hogy az élő táncház, tehát mondjuk a széken, ugye akkor még élő hagyományként működő péntekesti táncháznak milyen szerepe és milyen hatása van egy közösségre. És ő igazából végig támogatta hol a háttérből, hol nagyon is komolyan az ügy mellé állva, hogy a táncház mozgalom az elindulhasson, létezhessen. Támogatta azokat a zenészeket, akik tanulni akartak. összekötötte őket olyan adatközlőkkel, akikről tudta, hogy olyan muzsikát játszanak, amit jó lenne megőrizni, kazettákkal, felvételekkel segítette legfőképpen a zenészeket, és hát a táncosoknak is a tudásának a bővítésére bármikor kapható volt, vagy hogy is mondjam, tehát hogy segítség volt.
2: Hogyan lehet egy 100 évvel ezelőtt született néprajzkutató örökségét úgy továbbadni a mai fiataloknak, hogy az ne pusztán múltidézésnek, hanem számukra is személyes és átélhető élménynek hasson?
3: Nekem tulajdonképpen az egész munkám erről szól. Mi nem csak látogatókat fogadunk a gyűjteménybe, hanem múzeumpedagógiai foglalkozásokat találunk ki, és valósítjuk meg őket. Gyerekeket hívunk és várunk a gyűjteménybe. Gyerekmúzeum foglalkozásokat tartunk itt Kolozsváron is. Tehát van egy része, például ugye a táncházas közösség, aki már rájött arra, hogy ennek a megtartására szükség van, tehát meg akarják tanulni a táncokat, meg akarják tanulni a tájegységeknek a zenei hagyatékát is, de a tárgyaknak is van olyan üzenete, ami releváns a mai világban. Tehát én úgy gondolom, hogy a jelenünket és a jövőnket nehéz a múltunk nélkül elképzelni, és az, hogy ezt megismerjük, az egy kulcsfontosságú dolog. És ennek az átadásával próbálkozunk mi, akár múzeumpedagógiával, akár kézművességgel, akár népi játékok, fejlesztő játékoknak a kitalálásával és elkészítésével, kiadványoknak a kiadásával, tehát minden részét Kallós hagyatékának próbálunk becsatornázni olyan tevékenységekbe, amik ma is élőek és fontosak. Tehát egy délutáni szakkörben megmutatni ezt a néphagyományoknak egy részét, az teljesen természetes, és szerintem beépíthető a mai világba is, viszont egy olyan tudást ad, amire még majd szükségünk lesz, én tudom, és hiszek benne nagyon komolyan.
2: Kallós Zoltán munkássága szorosan összekapcsolódik a magyar identitás megőrzésével, ahogy te is említetted. Szerinted mit üzenhet erről egy kiállítás egy olyan korban, amikor a hagyományok átadása egyre nagyobb kihívást jelent?
3: Hát nem tudom, egyre nagyobb kihívást jelent. Lehet, hogy csak én élek egy olyan buborékban, ahol ez annyira nem nagy kihívás. Tehát, hogy most a Kallós százas programjainkon találkozunk azzal, hogy nagyon nagy az érdeklődés, hála Istennek hozzátenném. Van rá igény, és szerintem egyre nagyobb igény lesz rá, vagyis én bízom benne. Kézműves táboraink tele vannak, a tánctáboraink tele vannak, a pedagógus továbbképzőink szintén tele vannak, úgyhogy inkább a módszert kell megválasztani, én úgy gondolom, de az igény az megvan rá. Itt az a lényeg, hogy az igény az meg is maradjon. Tehát, hogy olyan élményszerű dolgokkal kell ezt az egészet bemutatni, prezentálni, hogy az emberek visszavágyjanak, és akkor nem lesz gond.
2: És egy utolsó, lezáró kérdés. Ha valaki úgy érkezik erre a kiállításra, hogy alig tud valamit Kallós Zoltánról, mit szeretnétek, hogy mivel távozzon ezután, és mi lenne az az egy gondolat vagy érzés, amit mindenképpen magával kéne vigyen egy látogató? Mit szeretnétek, ha legjobban megmaradna?
3: Én, amit mindig is csodáltam Kallós Zoltánban, Toli bácsiban, hogy a kapcsolatteremtő képessége az szerintem legendás volt. Tehát, hogy olyan szociális hálót mai csúnya szóval tudott kiépíteni magának, ami ma is megtartja a Kallós Zoltán alapítványt.
1: Az elmúlt percekben Mogyorósi Ágnest, a Kallós Zoltán néprajzi gyűjtemény kurátorát hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békesség!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A 2027-28-as tanévtől egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki, olyan működési modellt kívánnak létrehozni, melyben jól körvonalazható a fenntartó, a szenátus és a rektor jogköre az egyetemeken, mondta az oktatási miniszter a debreceni tanévnyitón. Jelezte, hogy az akadémiai szabadságot és az intézményi autonómiát jogszabályi szinten visszaállítják, az alapvető jogokat pedig visszahelyezik a felsőoktatási törvénybe. A hallgatóknak azt mondta, erősíteni fogják a hallgató központúságot, áttekintik a lakhatás és az ösztöndíj kérdését, növelni szeretnék az esélyegyenlőséget, és igyekeznek támogatást nyújtani a hallgatók mentális állapotának megúvásához. Meg kell erősíteni a párbeszéd azon eszközeit, melyekkel megelőzhetők lehetnek a konfliktusok, hangoztatta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hétfőn a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett Út a békéhez című UNESCO konferencián. Tar Zoltán a tolerancia és a kultúrák közötti megértés érdekében folytatott párbeszédről szóló konferencián rámutatott, a békéhez nem az kell, hogy egyformák legyünk, hanem inkább az szükséges, hogy identitásunk megőrzése mellett megtanuljunk együttműködni egymással. Fontos lenne, tette hozzá, hogy a párbeszéd ne az utolsó lépés legyen egy válság lezárásában, hanem inkább az első lépés abban, hogy elejét vegyék a konfliktusoknak, fogalmazott. A miniszter kiemelte, a béketeremtés felé mutató párbeszéd terén a civil társadalom elengedhetetlen partner, mert az oly módon tud közösségeket elérni és bizalmat építeni, ahogyan arra az állam nem képes. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte a Szaktárca államtitkára. Porpáci Krisztina azt írta, a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek, a finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségeknek mindössze a harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkedtek. Hozzátette, hogy egyre nehezebb fenntartani a praxisokat, ami veszélyezteti az ellátáshoz való hozzáférést. A legsürgetőbb problémákat áttekintették és több kérdésben döntést hoztak, mondta. Emelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, a konkrét összeget később ismertetik majd. Biztosítani fogják a fogászati ügyeleti ellátást, hogy az sürgős esetben az ország minden részén elérhető legyen. Rendezik az iskolafogászatok helyzetét, beleértve a bértámogatási és praxis jogi egyenlőtlenségeket, közölte az államtitkár. Templomos túrával folytatódik a belvárosi helyismereti séta Miskolcon ezen a héten. Szeptember 11-én pénteken újabb állomásához érkezik a Mimi applikációs séta sorozat, írta a minap.hu. A program ezúttal Miskolc belvárosának templomaira és azok történetére fókuszál. A résztvevők nem csak az épületek történetével ismerkedhetnek meg, hanem olyan érdekességeket és helytörténeti információkat is hallhatnak, melyek közelebb hozzák Miskolc egykori világát. A programot 16 órától rendezik meg, a résztvevők a Kazinci utcában, a zsinagógánál találkoznak majd.
0: Az időjárásról.
1: Kedden túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, megkezdődött a 2026-27-es tanévben a HPV elleni védőoltás szervezése. Szeptemberben ismét lehetőség nyílik a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényeljék gyermeküknek a térítésmentes HPV elleni védőoltást. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg az ehhez szükséges tájékoztatót és a beleegyező nyilatkozatot. Ez utóbbit szeptember 15-éig kell visszajutatni az iskolába. A védőoltás önkéntes, térítésmentes és lányoknak, fiúknak egyaránt ajánlott. A humán papillomavírus okozta fertőzés rendkívül gyakori. A legtöbb ember élete során megfertőződik a vírus valamely típusával. A fertőzések jelentős része tünetmentesen zajlik, és spontán megszűnik. Egyes magas kockázatú típusok tartós fennmaradása azonban évekkel később rák megelőző állapotok, illetve rossz indulatú daganatok kialakulásához vezethet. A HPV nem csak a méhnyakrák kialakulásában játszik szerepet, hanem több már daganatos betegség kockázatát is növeli. Ezért a megelőzés egyaránt fontos mindkét nem számára. A védőoltások hatásosságát és biztonságosságát kiterjedt nemzetközi tapasztalatok és tudományos vizsgálatok is alátámasztják. A védőoltás különösen hatékony, ha azt a HPV fertőzésnek való kitettség előtt 12-13 éves korban adják be. Azokban az országokban, ahol magas az átoltottság, jelentősen csökkent a HPV fertőzések és a rák megelőző méhnyak elváltozások előfordulása, és egyre több adat igazolja ez utóbbi jelentős csökkenését az oltott korosztályokban. Olvashatjuk a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán dr. Asztalos Ágnessel, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével Kisné Veres Viktória beszélget.
2: Ugye néhány nappal ezelőtt elindult a 2026-27-es tanév, nagyon sok szempontból, nagyon sok mindenre érdemes ilyenkor a szülőknek, gyermekeknek is odafigyelni, és egy nagyon fontos időpont is, ami következik itt a szeptember 15-e, hiszen eddig a határidőig adhatják le a nyilatkozatokat a szülők, gondviselők, a 7. osztályos 12. életévüket betöltött gyermekek életében a HPV elleni iskolai oltási kampányra való jelentkezés tekintetében. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk a következő percekben dr. Asztalos Ágnessel, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével, és tiszti főorvos asszonynak át is adom a szót, hogy itt a legfontosabb dolgokról szóljunk e tekintetben.
3: Köszönöm szépen, nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy én is beszélhetek erről a fontos kérdésről. Iskola kezdéskor annyi információt kapnak a szülők, gyerekek, hogy néha csak kapkodják a fejüket. Ezen információ között tartozik a 7. osztályosok esetében, 7. osztályban kötelező vagy önkéntesen igénybe vehető oltásokról való tájékoztatás. Ennek a része a HPV, a humán papilloma vírus elleni védőoltás felvételek a lehetőségéről, és ezzel kapcsolatban minden szülő a 7. osztályosok esetében kap egy tájékoztatót, illetve egy nyilatkozat dokumentumot. A tájékoztató tartalmazza, hogy mi is ez a HPV, mit kell róla tudni, mit előz meg, miért javasolt annak a felvétele, milyen előnyöket jelent, vagy pedig, hogyha valaki nem veszi fel, akkor az esetleg milyen kockázatokat rejthet a fertőzés és annak a következményei szempontjából. Ez egy nagyon tömör összefoglaló, de minden lényeges információt tartalmaz, és bárkinek bármilyen kérdése van, lehet tovább érdeklődni, kutakodni ennek az irányában. Azt tudom javasolni minden kedves szülőnek, akinek 7. gyermeke van, hogy akkor amennyiben már tud róla, megkapta ezeket a papírokat, akkor tanulmányozza át, beszéljék meg a gyermekükkel, pró és kontra az érveket, hogy miért érdemes a HPV oltást felvenni. Amennyiben még a gyermek nem vitte haza, akkor kérdezzenek rá, mert lehet, hogy táskájában lapulnak ezek a papírok, de a sok információ, az ebédbefizetés, ilyen szakkör, ide kell tenni, tehát ezek között lehet, hogy éppen nem ez az elsődleges, ami a gyereknek az eszébe jut, de fontos dolog az, hiszen ahhoz, hogy tudjuk, hogy mennyi oltanyagot kell biztosítani az adott iskolában, az iskolaegészségügyi szolgálatotnak, iskolaorvosnak, védőnőnek, ehhez szükséges látni nyilatkozatok alapján, hogy ki igényli ezeket az oltásokat. A humán papilloma vírus kapcsán szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy olyan oltás, amit már évek óta itt Magyarországon is önkéntesen javaslunk a felvételre. 2020 óta már nem csak a lányoknak, hanem fiúknak is, majd beszélünk róla, hogy miért fontos ez az egész, mert talán eszik-e, vagy isszák ezt a HPV vírus, vagy mitől ilyen fontos ez nekünk. De most már ez a lehetőség, nagyon sokan megkapták eddig. Ez azt jelenti, hogy az adott korosztályba tartozóknál, a lányoknál több mint 80%-a felvette ezt az oltást. Azért ez egy nagyon jó szám, úgyhogy önkéntes alapon lévő, a fiúknak meg több mint 70%-a. Ahhoz, hogy ez már ismert, hogy az oltások kapcsán a nyájimmunitás, meg hogy védjük egymást, meg fogok erős beszélni, ez mit jelent, jó lenne, hogyha ez azért 90% felé menne. Úgy gondolom, hogy ezekből a számokból is látszik, hogy egy olyan oltásról van szó, aminek a fontosságát nagyon sokan elfogadták, értik. Nem csak Magyarországon, hanem Európában is, szerte a világon ez az oltási rendbe beillesztett oltás. Abban az időszakban adják a legtöbb országban, amikor még a szexuális élet nem kezdődött el, hiszen maga a humán papilloma vírus terjedése, az kontaktúton terjed, aminek az egyik fontos módja a szexuális érintkezés, nem csak ez lehet, de ez a legfontosabb. Tehát a világon nagyon-nagyon sokan megkapták, több millióan már ugye évek óta, és az oltásoknak a hatását most már különböző kutatások, vizsgálatok tudták igazolni, és nem csak a hatásosságát, hanem a biztonságosságát is.
2: Akkor beszéljünk részletesen arról, hogy ugye itt az említetten túl hogyan terjedhet még ez a vírus, és milyen szerveket, mit támadhat meg, mi maga a HPV?
3: Igen, mert ez ilyen misztikusnak tűnik, hogy ez a humán papilloma vírusnak a rövidítése, ez egy olyan kicsi kis kórokozó, fertőzéseket terjeszthet, aminek több mint 140 variációja van, változata. Ez a kórokozó a sérült, mikrosérülésekre, a bőrön keresztül, nyálkahártyákon keresztül tud bejutni a szervezetbe, és ott a hámsejtekben, meghatározott sejteknél bejutva tud szaporodni. A vírusok ugye olyan élőlények, amelyeknek mindenképpen kell egy élőset, amiben bejutva tudják magukat újraépíteni, és emiatt, mivel felhasználják az adott sejtnek a szaporító anyag készletét, a DNS-ét is, ezért tudnak bizonyos elváltozásokat okozni. A humán papilloma vírusok többsége szerencsére tünetmentes fertőzést okoz, tehát például bejut a szervezetünkbe, ott helyi reakció tud okozni, a helyi immunválasz beindul, és szépen elpusztítja ezeket a kórokozókat, és mi nem is veszük észre, hogy megfertőzöttünk. Ugye ennek az a kockázata, hogyha nem veszük észre, hogy megfertőzöttünk, van, amikor nem sikerül, hogy az immunrendszernek ott helyben elpusztítja a kórokozókat, tünetek nincsenek, de évekig ott azok meglapulhatnak, és egyszer csak valamilyen sejtekben bizonyos okok miatt elindulhatnak elváltozások. Illetve, hogy a tünetmentes, ezért nem veszük észre, hogy a partnereinket is megfertőzhetjük. Mind a fiúkat, mind a lányokat is. Ezért fontos az, hogy mind a fiúkat, lányokat oltani kell. Illetve ezek a vírusok között vannak olyan típusok, amelyek előszeretettel módosítják az adott sejtetnek a működését, ahova bejutottak, és egy kóros szaporodási folyamatot indítanak el, ugye ezek a rák megelőző állapotok, illetve ha már elindult a burjánzás, kialakulhatnak egy daganatos elváltozások, amik egy rossz indulatú elváltozást jelentenek. És ez az, amiért veszélyesek tudnak lenni ezek a vírusok, és ezért fontos az oltások. Ebben az oltóanyagban, amit a gyerekek számára biztosít a magyar állam, a ményakrákot leggyakrabban okozó típusok vannak benne, illetve más olyan úgynevezett onkogén rákkeltő vírustípusok, amelyek a szemérem test környékén, a genitáliákon, mind a fiúknál, mind a lányok esetében, a végbínyillás körül, a szájre garat nyálkahártyáján tudnak elváltozásokat végezni és daganatokat okozni, és ezért fontos az, hogy ezen oltóanyag felvétele kapcsán ezzel a leggyakrabban daganatot okozó vírusok ellen kapunk egy védelmet, illetve ebben az oltóanyagban nem csak a daganatot okozó típusok vannak, hanem mindenki ismeri, reméljük nem saját magáról, hanem tankönyvekből, hallomásokból, ezeket a szemölcsöket, ezek a nemi szervek környékén előforduló szemölcsöket, kondilómák, így is szoktuk ezeket nevezni, ezeket is a humán papilloma vírusok okozzák. Ezek szerencsére jóindulatú elváltozások, de kellemetlenek, csúnyák, ha rossz helyen vannak, akkor ugye ki tudnak sebesedni, egyéb problémákat tudnak okozni, tehát ez ellen is védenek azok az oltások, tehát maga a humán papilloma vírus meghatározó típusaival szemben a rák megelőző állapotok, a rossz daganatok, illetve a nemi tájakon, vagy egyéb helyeken előforduló szemölcsök ellen tudunk védekezni. A humán papilloma vírusok nem csak a nemi szervek környékén tudnak elváltozások az végbelekben, hanem a fejnyaki régióban is, ez azt jelenti a szárnyalkahártyában, garat, porüregben tudnak elváltozásokat tenni, tehát rákot tudnak okozni. Ráadásul, aki dohányzik, azon az esetében a fejnyaki elváltozásokhoz a dohányzás egy hozzájáruló tényező, tehát a kettő együtt már nagyobb kockázatot jelent, hogy ezeken a területeken is kialakulhatnak rossz öndületű elváltozások. És ezért szeretnénk azt hangsúlyozni, hogy minél több embernek jó lenne, hogyha ezeket az oltásokat be lehetne adni, felnövekedne egy olyan generáció, akinek szinte minden tagja oltott, mert ezáltal ezek a vírusok nem tudnak fogékony szervezetet találni. A egyes fertőzőbetegségeknek a megszűnése, például a fekete himlő kapcsán is, ezt lehet elérni, hogy nem lesz fogékony egyed, mert a védőoltásokkal, hogyha kórokozó be is jut valakihez, akkor az immunrendszer tud rögtön reagálni, és el tudja pusztítani, annak, hogy már betegséget okozna, és ugye a nyájimmunizás, amiről már beszéltünk, hogy az a néhány embert, akit valami miatt nem lehet oltani, akkor ő is védett lesz, mert már a kórokozó nem lesz, el fog tűnni, tehát őt is védeni fogja. Ezért mondják mindig a szakemberek, ezért szoktuk ezeket a bűvös számokat mondani, hogy 90% feletti átoltást minél többen vegyék igénybe, és nagyon közel járunk hozzá. Tehát én nagyon örülök annak, hogy az elmúlt években is a 7. osztályos szülő gyerekek ilyen sokan döntöttek amellett, hogy felveszik ezt a védőoltást.
2: És ugye nem csak ennek a korosztálynak, hanem másnak is ajánlják ezt az oltást, még akár felnőtt korban is. Mikor érdemes egy felnőttnek beadatni például, vagy ha már átesett ilyen fertőzésen, akkor is van-e értelme?
3: Igen, tehát a felnőttek részére is javasolt, igazából bármikor. Pláne, aki még aktív szexuális életet élt, esetleg a partnereket gyakran váltogatja, de ezeket érdemes. Azért azt tudni kell, hogy azért is van a szexuális élet kezdete előtt az oltásnak a beadásának az ideje, mert maga a kialakult fertőzés ellen nem véd az oltás. Ahogy az előbb is említettem, amikor a kórokozó bejut valamelyik nyálkahártyákon, bőrünkön keresztül, ott lokális gyulladás alakul ki, ott alakult ki a immunrendszeri védekezés, ami egy teljesen más típusú, mint a úgynevezett szisztémás védekezési rendszer. Ezért a humán papilloma vírus fertőzés ugyanott megszűnik, amit beszéltük, hogy elmúlik tünetmentesen, és hogy a kis tünetekkel el fog múlni jobb esetben, de újra fertőződhetünk. Illetve, hogyha már meglapul bennünk tünetmentesen a vírus, maga az oltástól ez nem fog eltűnni. De a védőoltás egy olyan mechanizmus indult el a szervezetben, ami az egész szervezetre vonatkozó védőreakciót indítja el, mint bármilyen más védőoltásnál, és ezért van az, hogy ez egy hosszú távú, jelenleg vizsgálataink alapján életre szóló védettséget tud adni. Azokkal a humán papillomavírus típusokkal szemben, ugye, ami az oltóanyagban vannak, de ugye ezek a leggyakoribbak, meg a legveszélyesebbek, és ezért fontos az, hogy tehát, ha valaki idősebb életkorban szeretné ezt felvenni, akkor nagyon jól teszi, mert nem tudhatjuk, hogy van-e benne vírus, nincsen benne vírus, milyen típusa van éppen, hogyha esetleg megvan, de hogyha nem került benne a vírus, vagy például újabb fertőzés esetében, hogyha az oltás megvan, akkor már tudja eliminálni a szervezetből a bekerült vírusokat, tehát felnőtt korban is fel lehet venni, házi orvossal, kezelőorvossal meg kell ezt beszélni, és ők fel tudják írni receptre, patikában, térítés ellenében vehető igénybe ez az oltás a felnőttek részére. A 7. osztályos gyerekek pontosan azért, mert még ebben a korban vannak, amikor a szexuális élet megkezdése, reméljük még azért odébb van, tehát az ő esetükben várható az, hogy akkor ezen humán papillomavírus típusokkal szemben egy hatékony és biztonságos védelmet fognak kapni.
2: Mikor nem ajánlott, például milyen egészségügyi állapot az, ami esetleg legalább egy kérdést indokol az orvos felé az oltás beadása tekintetében? Van-e ilyen állapot?
3: Bármilyen kérdést fel kell tenni a krónikus betegségek kapcsán, de nagyon fontos, hogy különböző ételallergiák, ekcémák kapcsán nagy valószínűséggel beadható az oltóanyag. Mindenkinek, akinek egy konkrét megbetegedése van, tudomása van róla, az mindenképpen beszélje meg a háziorvosával, az oltóorvossal, az iskolaorvossal ezeket a kérdéseket. Nagyon kevés az a konkrét megbetegedés, ami kapcsán kontraindikáció lehet. De mondjuk ebben az őszi időszakban, mert maga az oltás, ugye októberben lesz az első oltás, két oltásból áll, azért ne felejtjük el, hogy októberben van az első, és jövő év 2021 áprilisában a második oltásnak az ideje, de az őszi szezonban azért előfordulhatnak olyan légúti megbetegedések, amik lázzal járnak, akut megbetegedések, és mondjuk pontosan akkor, amikor az oltás napja van, akkor magas lázzal otthon van a gyerek. Amikor ez elmúlik, meggyógyul, akkor az iskola egészségügyi szolgálat biztosítja azt, hogy meglegyen ennek az oltásnak a pótlása. Tehát senki nem marad ki belőle, azért, mert éppen akkor nem volt oltható. De olyan, hogy egyáltalán nem oltható, nagyon-nagyon-nagyon ritka. Ezeket meg kell beszélni, előfordulhat, de ezt mindig az adott konkrét gyerek kapcsán kell megbeszélni az adott oltóorvossal, házi orvossal, hogy azt tudom javasolni, ezeket kell átnézni. Maga az oltás kapcsán is felszoktak merülni a kérdések, hogy akkor milyen szövődménye, mivel járhat. Ez is egy olyan oltás, mint bármilyen más, tehát a szervezet immunreakciója az megnyilvánulhat a különböző tünetekben. Ez leggyakrabban hőemelkedés, esetleg egy kisebb láz, nagyon rövid ideig tartó, a szúrás helyén pír, fájdalom jelentkezhet, de ez bármilyen más esetben is előfordulhat, amikor az ember kap egy injekciót, tehát ez a szervezet reakcióját tükrözi. Ezek nem szövődmények igazából, ez egy velejáró mellékhatásnak szoktuk hívni, de ezek kezelhetők és elmúlnak. Tehát ettől nem kell félni, de tudni kell, hogy vannak ilyenek. Hogyha valaki részletesen szeretné tudni, hogy mik ezek a várható mellékhatások, ezt is meg lehet kérdezni ugye házi orvostól, iskolavédőnőtől, iskolaorvostól, vagy pedig nagyon jó információt találhatók magáról az oltásról, mi ellen véd, mik lehetnek a kontraindikációk, mellékhatások. A Nemzeti Népegészségügyi és Összeti Központnak a honlapján, ahol kimondottan van tematikus human papilloma vírusra vonatkozó információk, illetve hogyha rámegyünk az nngk.gov.hu oldalra, akkor ott a hírekben már feldobódik azonnal az friss információk a HPV kapcsán, és oda lehet navigálni. Ahol ezek az oldalak megtalálhatod, a keresőmotorba is ráírva, illetve van telefonszám is, amit meg lehet találni. 18-12 hívószámon, ingyenesen lévett hívószámon, ahol az egészségvonal munkatársai nagyon szívesen szóban is megbeszélik ezeket a kérdéseket, amik felmerülnek bárkiben. Úgyhogy javaslom, hogy a megfelelő döntéshez, hogyha nem elegendő az az rövid tájékoztató, amit a szülő megkap, amit most mondjuk én elmondtam, akkor rövidebb, hosszabb terjedelemben, de részletes információkat lehet találni.
1: Kedves hallgató!

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, megkezdődött a 2026-27-es tanévben a HPV elleni védőoltás szervezése. Szeptemberben ismét lehetőség nyílik a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényeljék gyermeküknek a térítésmentes HPV elleni védőoltást. A szülők a tanév első napjában kapják meg az ehhez szükséges tájékoztatót és a beleegyező nyilatkozatot. Ez utóbbit szeptember 15-éig kell visszajutatni az iskolába. A védőoltás önkéntes, térítésmentes és lányoknak, fiúknak egyaránt ajánlott. A humán papilloma vírus okozta fertőzés rendkívül gyakori. A legtöbb ember élete során megfertőződik a vírus valamely típusával. A fertőzések jelentős része tünetmentesen zajlik, és spontán megszűnik. Egyes magas kockázatú típusok tartós fennmaradása azonban évekkel később rák megelőző állapotok, illetve rosszindulatú daganatok kialakulásához vezethet. A HPV nem csak a méhnyakrák kialakulásában játszik szerepet, hanem több már daganatos betegség kockázatát is növeli. Ezért a megelőzés egyaránt fontos mindkét nem számára. A védőoltások hatásosságát és biztonságosságát kiterjedt nemzetközi tapasztalatok és tudományos vizsgálatok is alátámasztják. A védőoltás különösen hatékony, ha azt a HPV fertőzésnek való kitettség előtt 12-13 éves korban adják be. Azokban az országokban, ahol magas az átoltottság, jelentősen csökkent a HPV fertőzések és a rák megelőző méhnyak elváltozások előfordulása, és egyre több adat igazolja ez utóbbi jelentős csökkenését az oltott korosztályokban. Olvashatjuk a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Folytatjuk a beszélgetést dr. Asztalos Ágnessel, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével. A riporter továbbra is Kisné Veres Viktória.
2: Itt beszélgetésünk elején említette tiszti főorvos asszony, hogy már a napokban ugye az iskolában, intézményekben megkapták a gyermekek, minden típusú iskolában megkapták a gyermekek a tájékoztatót. Ugye a szülőkhöz is, a gyermekekhez is szólnak, illetve egy beleegyező nyilatkozat az, amit vissza kell küldeni, egy picit részletesebben még, hogy mit tartalmaznak ezek az iratok, illetve hogy milyen gondolatok merülnek fel a gyermekekben vagy felnőttekben, milyen kérdésekkel találkoztak esetleg itt az elmúlt időszakban vagy az elmúlt években.
3: Igen, tehát a maga a tájékoztatót, amit mindenki megkap, országosan egységesen, tehát minden szülő és gyermek kap egy nagyon rövid, egy egyoldalas, ez az APER 4-es formátumban. A legfontosabb kérdések, hogy mi is ez a HPV, miért kell az oltást kapni pont ebben a korban, milyen hatása van az oltásnak, az oltás az hogy működik, tehát ilyen egyszerű kérdéseket is a gyerekeknek, hogy az oltás az hogy működik, hova kapod azt a szurit, injekciót, és akkor le van szépen írva, hogy a felkarba, amiben lehet akar utána egy-két napig fájdalmas vagy érzékeny, piros lehet, hogyha félsz, akkor jelez, hogy félsz tőle, de ez ne akadályozzon meg abban, hogy akkor részt vegyél ezen az oltáson, de a gyerekeknek is le is van írva, hogy lehet kérdezni. Van egy QR kód a tájékoztatóban, tehát ötön oldalra fog navigálni, mind a gyerekeknél, mind a szülőknél. A szülőknél ezen információk mellett további tájékoztatás van arról, hogy ezek a daganatok, mik a leggyakoribb, milyen típusú, miért a lányoknál mit okozhat, és a fiúknál azért miért jött szóba, tehát, hogy nem csak azért, mert a szexuális kapcsolatban a fiú-lány kapcsolat kapcsán mind a ketten ott vannak, hanem azért is, mert a fiúknak is vannak olyan szervük, szervrendszerük, amit meg tud támadni ez a vírus, és az esetükben is lehetnek ezeneken a szervekben daganatos elváltozások. Tehát itt nem csak a lányokat védjük, a humán papilloma vírusok által okozott daganatok, ha már számokhoz akarunk menni, 30% a férfiakban alakul ki. A női méhnyakrák esetében szinte minden esetben, csak nem 100%-ban ezeket a onkogénnek nevezett rákkeltő vírus típusokat, amit az oltóanyag is tartalmaz, ezt meg lehet találni. Tehát maga az oltást nemzetközileg is, tehát ezt nem Magyarországra találták ki, ezt az egészen a világban ezt hitelek. Pontosan ez a lényeg, hogy azokon a típusok ellen próbálták összepakolni az oltanyagokat, amik a leggyakrabban vagy daganatokat okoznak fiúknál, lányoknál, illetve a szemölcsöket tudják okozni. Tehát erre kell figyelni. A szülői tájékoztató kapcsán, mondom, lehet tájékozni tovább a honlapokon. A nyilatkozatban fel van tüntetve, hogy miről nyilatkozik a szülő, hogy az oltás igénybevételéről, vagy nem kéri, mert már kapott oltást, és azért nem kéri. Szeptember 15-ig kell visszajuttatni legkésőbb az iskolákba, de elmondták ott az iskolában biztos a szülőjének, ezután vagy a gyerekednek, osztályfőnöki órán, amikor megkapták, hogy ott helyben meddig kell tenni, és ez fenntartótól függetlenül valamennyi oktatási intézményben elérhető, és az iskola egészségügyi szolgálat fogja októberben akkor az első oltást beadni.
2: Itt a tények után esetleg, ha szólhatunk arról, hogy milyen tévhitek keringenek esetleg a közbeszédben, vagy mik azok a gondolatok, amelyeket érdemes tisztázni így szakemberként, ön mit mondana?
3: Igen, gyakran úgy gondolják, hogy mivel ez szexuális úton terjed elsősorban, majd ha óvszerrel védekeznek, akkor nem lehet elkapni ezt a fertőzést. Az óvszer nem egy csoda dolog, nagyon sok minden ellen véd, tehát használjuk, és nem csak a nem kívánt terhesség ellen, hanem különböző fertőzésektől is, de nem csoda szer, és nem minden bőrfelületen van, hogy az óvszert meghatározott módon tudjuk használni, de az egyéb testtájakon, végbénnyillás körül szájüregekben lévő fertőzés, ezzel nem tudjuk elkerülni, úgyhogy erre figyelni kell. A oltás kapcsán, amiről beszéltünk, hogy az allergiás vagyok, bármilyen betegségem van, akkor nem kaphatok oltást, ez így önmagában nem igaz, meg kell nézni a konkrét esetet. Ha viszont valaki vállalja az oltást, az is nagyon fontos, hogy amit már elmondtunk, hogy az oltanyagban lévő human papilloma vírus típusok ellen tud védelni ez az oltás, az összes többitől nem. Azok ugye általában kisebb kockázatot rejtenek, a kockázata megvan. Elkaphatjuk ezt a fertőzést életünk során bármikor, mert beszéltük, hogy mivel helyi immunreakciót okoz csak az elváltozás, a oltanyagban nem lévő típusok ellen újra fertőződhetünk bármikor. Tehát nagyon fontos attól, hogy van oltásom, attól nem szabad, enyém a világ, és innentől kezdve bármit megtehetek, és a szexuális szokásaim azok nagyon szabadosak lehetnek, tehát továbbra is gondoljuk meg, hogy kivel, mikor, hogyan. A gyakori partnerváltogatást továbbra is nem javasoljuk, tehát azért tudjuk, hogy hol vannak a határok, illetve a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvételt maga a védőoltás nem helyettesíti. Tehát mind férfiaknál, mind nőknél, de nőknél nagyon hangsúlyosan, majd amikor a lányok abba a korba kerülnek, rendszeres gyógyászati vizsgálatot, szűrővizsgálatokat ugyanúgy el kell járni, függetlenül, hogy van oltásunk, hiszen más megbetegedések időben való felismerésére is szolgál a nőgyászati szűrővizsgálatok. Tehát azért, mert van egy oltásunk, ez nem jelenti, hogy elfelejthetjük ezt az egész odafigyelést magunkra, hiszen a saját egészségünk az nagyon fontos, és annak csak egy része az, hogy a HPV elleni védőoltást felvesszük. Felmerülhetnek még kérdések az oltóanyaggal magával kapcsolatban. Újra szeretném hangsúlyozni, hogy elölt vírus tartalmaz, tehát önmagában nem okoz megbetegedést, tehát nem úgy alakítja ki az immunvédekezést, hogy majd egy kicsi fertőzést csinál, és akkor majd védekezünk, nem. Tehát ez egy elölt vírusnak egy meghatározott részét is tartalmaz, nem is az egész vírus, csak egy fehérjéjét, amit tartalmaz. Más oltóanyagok kapcsán is felmerül, hogy vajon mi van még benne. Tehát milyen adjuvánsokat, hozzáadott anyagokat tartalmaz ez az oltanyag. Semmi olyat nem tartalmaz, ami káros lehet a szervezetét. Fel szokott merülni a higany, ha már beszélünk akkor erről konkrétan. Nem tartalmaz semmilyen formában, semmilyen vegyületében higanyt ez az oltanyag, nem így készül. Tehát ezt nyugodtan lehet alkalmazni, sem. Ezért mondtuk azt már tényként, hogy biztonságos az oltóanyag, tehát az elmúlt években azért sok millióan megkapták világszerte ezt az oltóanyagot. Tehát a beadás körüli problémákat, kétkedéseket, hogy akkor az kaphatom, nem kaphatom, mert nekem ilyen betegségem van, fájni fog, utána szövődménye lesz, maradandó károsodást okozhat, ezeket, ha nem sikerült nekem most eloszlatni ezeket a a gondokat, akkor ennek utána kell járni, hogy mindenki megnyugodjon, és ennek tudatában tudjon dönteni, akkor vagy a honlapok néz utána és olvasgatja, illetve mondom, szakembereket meg kell kérdezni, házi orvost, házi gyerekorvost, védőnőt, a gyermek nyugodtan beszéljen ezzel a szülővel, mert a szülő tudja megnyugtatni, hogyha gyermek szeretni, de a szülőnek van kétségei, akkor közösen tudják ezeket megbeszélni, mert ilyen is előfordulhat, hogy a gyermek nagyon szeretné, mert úgy érzi, hogy ezzel biztonságban, a szülőnek félti esetleg a gyermekét, mert hallott ezt, azt, amazt, és ezért.
2: Akár a fejlődése tekintetében is, hiszen 10 éveseknél ugye fejlődő szervezetről beszélünk.
3: Igen, de az oltásoknak ehhez semmi köze nem lesz, tehát ettől nem kell megijedni, nem az első oltáson esik át 12 évesen a gyermek, és ebben az időszakban, ahogy nem csak a humán papilloma vírus oltása van a 7. osztályosokban, hanem van egy életkorhoz kötötten adandó oltás, a hepatitis B elleni védőoltás is ebben a korban, tehát majd arról is kapnak majd tájékoztatottak a szülők. Van olyan iskolaegészségügyi szolgálat, ahol például egy napon történik ezeknek a beadása is, pontosan azért, hogy egyszeresen már ez a tűtől való félelme gyerek traumán át. Ugye az kötelező oltás, amiről most beszélünk, a humán papilloma vírus elleni oltás pedig önkéntesen vehető igénybe. Tehát a szövődmények, kockázatok kapcsán, ugye nem tegnap előttről beszélünk, hogy elkezdték ezeket az oltásokat adni, hanem ez már azért évtizedes kutatások állnak arra rendelkezésre, hogy biztonságosan lehet alkalmazni, és ezért is jeleztem az elején, hogy jelenleg ismereteink alapján nem szükséges ezen két oltás után emlékeztető oltásokat kapni. Persze majd, hogy telnek az évek, erre majd további vizsgálatok is tesznek, de jelenlegi ismereteink szerint biztonságosan, hosszú távú szövődmények nélkül, ismereteink alapján igénybe vehet ez az oltás, és nem kell újraoltást tenni, de mondom, ez az oltás nem helyettesíti az egészségtudatos magatartást, hogy vigyázzunk magunkra, a gyógyászati vagy egyéb szűrővizsgálatokon való részvételt, például a férfiaknál is, nőknél is, beszéltünk a fejnyak szájüregi magatok kapcsán, a rendszeres fogászati járásokon, ottani szűréseknél, hiszen az itteni daganatokat nem csak a HPV, hanem egyéb más is okozhat. Tehát mindig mindennel összefügg, ezt tudjuk mondani, de egy fontos lépés az egészségünk megőrzése érdekében ennek az oltásnak a ismerete és az a döntés meghozatala, hogy felveszik-e azt az oltást vagy nem, de én úgy gondolom, hogy ha több mint 80%-a eddig is felvette az oltásokat, akkor ez jelzi azt arra, hogy ez erre van igény, és azt, hogy miért van erre szükség, ezt mindenki meg tudja érteni, és látja ebben az ő saját egészségének a védelmét.
2: És még egy számot itt a beszélgetés végére, ha mondhatunk, hogy a daganatos megbetegedések mekkora százalékát teheti ki a HPV vírussal összefüggő megbetegedések?
3: Tekintettel arra, hogy nagyon sokféle okozója lehet a daganatok kialakulásának, ugye vannak egyéb onkogén vírusok is, rákkeltő vírusok is, ilyen például a hepatitis B vírus is, illetve egyéb tényezői vannak, ezért, amit most fogok mondani számot, egy első körben nem tűnhet nagynak. Az összes daganatos megbetegedések hátterében, mindegy, a megbetegedések kapcsán mindegy 5%-ában mondják azt, hogy a HPV van. De pontosan azért, mivel nagyon-nagyon sok egyéb oka is lehet, ez az 5%, ez igenis sok. És ezen belül a méhnyakrák esetében mondtuk azt, hogy szinte mindegyiknél valamilyen HPV-t ki lehet mutatni ezen megbetegedése kapcsán, mindig történik erre vizsgálat, a szövettani vizsgálat, hogyha ilyen felmerül a tumorok esetében, és ezen tumoroknál is ez a, ugye mindegy, szinte 100%-ban kimutatunk valamilyen HPV-t, és ebből is együtt az a két onkogén, és a 16-os meg a 18-os, ami benne van az oltásban, együtt azt 90%-ban van jelen, egyedül meg olyan 70% körül, tehát nem vetően vannak benne az oltóanyagokban, és méhnyakrákban Magyarországon évente mintegy 400-an halnak meg. És ez azért sok, mert a méhnyakrák, ez egy, ahogy elmondtam az előbb, hogy évekig megbújhat a kórokozó, lassan alakul ki, ez megelőzhető maga a halálozás, időben való felismeréssel. És ennek az egyik lehetősége az oltás, a másik pedig a rendszeres szűrővizsgálatok. Mert hogyha ugye a méhnyak szűrővizsgálatokra, ami a lakosság által körében szervezetten történik, ugye az 3 évente van lehetőség, de nőgyászati vizsgálatokra, amblok komplex nőgyászati vizsgálatra, akár évente is ugye javasolt elmenni, ezért ezeken a vizsgálatokon ezeket a legalább megelőző állapotokat már észre lehet venni, jól lehet kezelni, 100%-ban többségében gyógyítható. És ezért mondjuk azt, hogy ez a 400 halálozás, ez nem megengedhető, tehát ugye annak a családnak, akinél van egy ilyen veszteség, a 100%, mert a 400, ezért mondtam, ezek a számok önmagukban nem tűnnek soknak, de így, hogy ezt nullává lehetne tenni, azzal, hogy az oltásokat felvesszük, illetve rendszeresen járunk mindenki nőszeti szűrővizsgálatra, mert valljuk be, hogy ez még mindig hiányzik a magyar nők többségénél, hogy rendszeresen járjon, akkor ez a 400 hölgynek az elvesztése is elkerülhető lenne.
2: Dr. Asztalos Ágnes, tiszti főorvos asszonynak köszönjük szépen a tájékoztatást.
3: Szívesen.
1: Kedves hallgatóink, megkezdődött a 2026-27-es tanévben. A HPV elleni védőoltás szervezése szeptemberben ismét lehetőség nyílik a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényeljék gyermeküknek a térítésmentes HPV elleni védőoltást. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg az ehhez szükséges tájékoztatót és a beleegyező nyilatkozatot. Ez utóbbit szeptember 15-éig kell visszajutatni az iskolába. A védőoltás önkéntes, térítésmentes és lányoknak, fiúknak egyaránt ajánlott. A humán papilloma vírus okozta fertőzés rendkívül gyakori. A legtöbb ember élete során megfertőződik a vírus valamely típusával. A fertőzések jelentős része tünetmentesen zajlik, és spontán megszűnik. Egyes magas kockázatú típusok tartós fennmaradása azonban évekkel később rák megelőző állapotok, illetve rossz indulatú daganatok kialakulásához vezethet. A HPV nem csak a méhnyakrák kialakulásában játszik szerepet, hanem több már daganatos betegség kockázatát is növeli. Ezért a megelőzés egyaránt fontos mindkét nem számára. A védőoltások hatásosságát és biztonságosságát kiterjedt nemzetközi tapasztalatok és tudományos vizsgálatok is alátámasztják. A védőoltás különösen hatékony, ha azt a HPV fertőzésnek való kitettség előtt 12-13 éves korban adják be. Azokban az országokban, ahol magas az átoltottság, jelentősen csökkent a HPV fertőzések és a rák megelőző méhnyak elváltozások előfordulása, és egyre több adat igazolja ez utóbbi jelentős csökkenését az oltott korosztályokban. Olvashatjuk a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Dr. Asztalos Ágnessel, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével Kisné Veres Viktória beszélgetett.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 15 éves fiatalember a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója, jelentette be az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésen. Az első éves hallgatókat köszöntve Bács Zoltán felhívta a résztvevők figyelmét, ez a fiatal kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez, tette hozzá. Minden elsőéves hallgató más-más történetet, tapasztalatot és célt hozott magával. A Debreceni Egyetem azonban immár összeköt bennünket, hangoztatta a rektor, megjegyezve, hogy az egyetemi évek nem kizárólag előadó termekből és vizsgákból állnak, hanem legalább annyira szólnak az emberi kapcsolatokról, a közösen átélt élményekről és az életre szóló barátságokról is. A debreceni kampusz ehhez egyedülálló környezetet kínál, üzente a rektor a felsőfokú tanulmányaikat most kezdő több mint 12 ezer hallgatónak. A magyar közút idén csak nem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében fejeződtek be a munkálatok, és még csak nem 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen zajlanak az utolsó simítások. További csak nem 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá. A tárcavezető közlése szerint az országos közúthálózaton idén csak nem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, melyeket külső kivitelezők végeznek. A teljes körű útfelújításoknak és a magyar közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak, vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon, írta. A miniszter bejelentette azt is, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, melynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. A földtörvény és a földszabályozás, a vadászati törvény és a vadászati szabályozás megváltozását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való nagyon komoly elválása okozza, melynek révén jövedelem áramlik ki az ágazatból a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül. Hozzátette, a fiatalításhoz, a fiatalok termőföldhöz jutásához, a művelési ágváltozásokhoz, a talajjavításhoz, vagy az öntözési rendszerek kialakításához szükség van erre a tőkére. A miniszter szerint a szántóföldi növénytermesztésben érintettek a vadkárok csökkentését szeretnék, a vadgazdálkodók pedig azt, hogy ne szorítsák ki a vadat mindenhonnan. Azon is el kell gondolkodni, tette hozzá, hogy mekkora vadállományt bír eltartani az ország. Bóna Szabolcs közölte, nem tervezik teljesen elengedni az ágazat kezét, de annak az időszaknak vége, amikor minden probléma esetében az állam állt helyt azok helyett, akik nem voltak hajlandók megérteni, hogy változik körülöttük a világ, és ehhez alkalmazkodni kell, tette hozzá a miniszter. A légszennyezés világszerte évente megközelítőleg 7 millió idő előtti halálesethez járul hozzá, miközben 10-ből 9 ember az egészségügyi világszervezet ajánlásainál szennyezettebb levegőt lélegzik, hívta fel a figyelmet közleményében a Másfél fok éghajlatváltozás közérthetően című szakportál. A hétfői Tiszta levegő a kék égboltért nemzetközi nap alkalmából közzétett cikkben Varga Judit meteorológus kiemelte, a helyzet ugyan javult, azonban a legtöbb magyar város továbbra is Európa szennyezettebb feléhez tartozik. A cikk szerint a légszennyezéssel kapcsolatos kár messze túlmutat a légzőrendszeren, ugyanis a tüdőrákon túl összefüggésbe hozható többek mellett a sztrókkal, a szívbetegségekkel, a cukorbetegséggel és a demenciával is. Különösen veszélyeztetettek a gyerekek, az idősek, a forgalmas utak vagy ipari létesítmények közelében élők és a rosszabb társadalmi-gazdasági helyzetben lévők, emelte ki Varga Judit. Magyarországon főként a kisméretű részecskék, nyáron pedig az ózon okoz problémát, hívta fel a figyelmet a szakember.
0: Az időjárásról.
1: Kedden túlnyomóan derült napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit! Mai műsorunkban Paja Bea, primadíjas és kétszeres Altisius díjas magyar népdalénekes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Paja Bea a mai fiatal énekesek egyik legsokoldalúbb alkotója. Magyar, roma, bolgár és más népzenékkel, indiai zenével foglalkozik, emellett közreműködik világzene, jazz, énekelt vers műfajokban is. A Folkestra, Kárpátia együttesek alapító tagja, a Sebő, Kaláka, Nagy János trió, Etnofon együttesek állandó vendége.

Az utóbbi években főként saját terveit valósítja meg, rendszeresen koncertezik szólóba is saját együttesével, Magyarországon és külföldön. A quintet tagjai Lukács Miklós cimbalom, Szokolai Dongó Balázs fúvós hangszerek, Novák Csaba nagybőgő, Dés András ütőhangszerek.

0: rohadt volt, de a barna ügyes volt, de ügyes volt.
1: Első szólólemeze Az ágról ágra címmel jelent meg, 2004-ben pedig meselemezt írt Álom álom kitalálom címmel Grillus Sámuel hangszerelésével.

Köszönjük szépen! Külföldön fellépett a Carnegie Hallban, a Kennedy Centerben és a Covent Gardenben. 2004-ben Magyarországot képviselt Athénban az olimpiai játékokon a világ 9 énekese közül. Ő volt az egyik a The World Meets Haji Dakis nevű nemzetközi zenei projektben.

0: Zeneszáv című műsorunkat hallották, melyben a Prima díjas és kétszeres Artisius díjas magyar népdal énekesnő Paja Beával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Dokumentumokat vár az Egészségügyi Minisztérium a COVID beszerzések kapcsán, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, hogy ha bárkinek a birtokában van a COVID időszak beszerzéseihez kapcsolódó dokumentum, levelezés, elektronikus feljegyzés, fájl vagy más releváns adat, jelentkezzen és juttassa el azt a minisztériumnak. Azoknak az embereknek, akik elvesztették szeretteiket, azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik végig dolgozták a járvány legnehezebb hónapjait, és minden magyar embernek tartoznak azzal, hogy kiderüljön, mi történt a COVID beszerzések milliárdjaival, fogalmazott a tárcavezető. A miniszter megjegyezte, hogy nagyon sok a szervereken tárolt fájlt, elektronikus feljegyzést, levelezést és más dokumentumot sikerült megmenteni, és ezeket átadták a külügyminisztériumnak és az illetékes nyomozó hatóságoknak. Ugyanakkor a teljes képhez tisztában kell lenni azzal, tette hozzá, hogy milyen áron szerezték be ezeket az eszközöket, milyen áron fizetett értük végül az állam, kik voltak a közvetítők, mekkora haszon keletkezett, ki hozta meg a döntéseket, és hová került a közpénz, közölte Hegedű Zsolt. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-éig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A szervező Erzsébet Alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 féle programot biztosít a diákoknak. Azt írták, mint minden Erzsébet táborban, az őszi turnusokban is jelképes mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetésével vehetnek részt a gyerekek. Az osztálykirándulások egyik meghatározó eleme a pedagógiai célokra épülő strukturált programkínálat. A tábori programokban az élménypedagógia, az indirekt tanulás és a kompetenciafejlesztés egyaránt hangsúlyos. A természettudományos kísérletek, a Balaton élővilágát bemutató programok, az energia és környezetvédelmi foglalkozások, valamint a művészeti, zenei és digitális programok több tantárgyhoz is kapcsolódnak. Kitértek